0: hogyha ez megtörténik, akkor rettenetesen nagy családok az amerikaiakban.
1: Hát lesz az első eset.
2: Hát van egy bírósági ítélet, ami gondolom jogerős, tehát és nem tudom, hogy milyen alapon lehetne ezt újra tárgyalni, hogyha már minden jogorvoslatot kimerítettek. Tehát én attól tartok, hogy hát pedig ki fogják végezni.
1: Hát én azért mondtam, hogy 30 éve rugóztak ezen az ügyön ezek szerint, és nem találtak ellenérvet, hiszen vélhetően a 30 év alatt az ügyvédek mindent megpróbáltak, amit lehetett, és soha semmiféle esélyt nem adtak neki, hogy megváltoztassák az ítéletet. Hát akkor milyen precedens teremtene ez szerinted?
0: Semmiet. Miért?
2: Próbálja valaki túlélni a kivégzését. De egyébként ez nem úgy volt a középkorban is, hogy akit nem sikerült lecsapni a fejét, az...
0: Pont ezt akartam mondani, hogy ott is volt valamilyen szabály, hogy a Hunyadi László is erről szól végül is, hogy amikor már sikeres volt az akciója a Hóhérnak, az tulajdonképpen egy időn túli szabálytalanság volt.
2: Mert... Hát igen, és a Martinovicséknél is volt olyan, amikor őket végezték ki, hogy az egyik hóhér, a budai hóhér, vagy mit tudom én melyik, az nem tudta levágni a fejét, és akkor jött egy másik, és akkor már ebből is volt némi fölhördülés, hogy de hát ez renonsz.
1: Én úgy tudom egyébként, hogy az angol szász jogrendben ez talán meg is maradt, ez, hogy ugyanazért a cselekményért kétszer nem lehet valakit elítélni.
2: Hát persze, de na igen, de hát itt nem ez történt, hogy fölmentették volna.
1: Nem, de ezért erre mondom én, hogy amit a papó mond, az valahol ebbe a sorba nekem nem illik. Tehát egyszer elítélték, tessék végigvinni. Lehet, hogy embertelen, amit én gondolok erről. Hozzáteszem egyébként, hogy én kíváncsi lennék arra, hogy ennek az embernek, ennek a nőnek most mi lenne a... Minek örülne? Sose fogom megtudni természetesen, de azt hiszem, hogy talán tényleg annak örülne, ha vége lenne.
0: Nem, egészen...
1: Visszamegy a...
0: Kicsit zavarodott a nő, nem tetsze, nem, legalábbis a leírások szerint, nem teljesen kóser, és...
2: Hát meg könnyen lehet, hogy ez egyébként az ügyvédeknek valamiféle... egotripje, hogy ugye, hogyha sikerült volna megmenteni, akkor attól ő lesz híresebb, mert azt valahogy nem nagyon gondolom, hogy ennyi évnyi jogi procedúrát ki tudna fizetni egy egyébként börtönben lévő, persze. És nem is valami magas társadalmi osztályba tartozó ember.
1: Szóval az biztos, hogy nem tud kifizetni, és valószínűleg ezeknek az ügyvédeknek, ahogy te mondod, egy ideig ugye ilyen szinten vannak a kirendelt védők, akik elvégzik a kötelezőt, aztán lesz, ami lesz, de azért nagyon nem mozgódnak, kivéve, ha valamilyen ügyvéd vagy ügyvédi iroda lát benne egy megfelelő publicitással együtt járó valamit, nincs kizárva. De 30 év, aznak gyanúsan sok, nem tudom, borzalmas lehet. Úgyhogy az biztos, hogy abban igazad van, papó, ez az ember bármit csinált, iszonyatosan megfizette az árat. Egyébként ettől függetlenül, hogy most nem sikerül.
0: És akkor térjünk egy picit vissza a békesebb vizekre, gyorsan felolvasom nektek az első néhány helyzetet a lemezlegadó listákon.
2: No.
0: Egyébként a White Album, amiről az előző számok is eredeztek, ugye minden külön dizájn nélkül csak egy fehér volt, és rajta dombornyomásra egy Beatles felirat. És az első lemezek még sorszámozottak is voltak, de mivel csak az Egyesült Államokban 24-szeres platina lemez lett, az azt jelenti, hogy 24 millió darabot adtak el belőle. Hát nyilván a végén már nem voltak sorszámozva, meg a sokadik kiadásnál már. Úgyhogy valószínűleg a legelső kiadás a sorszámozottak azok, hogy aranyat érnek a...
2: Hát ez volt is a Mafiózókban erről egy az sorozatban.
0: Ezzel foglalkoztak?
2: Nem, csak annyi volt, hogy volt a Tony Soprano fiának a barátnője, és ez ilyen baromi gazdagok voltak. Hát ugye ők azt hitték, hogy ők a gazdagok már, mint hogy a mafiózók, aztán elmentek valami házhoz, ahol csak a portás háza volt akkora, mint az övék az egész, és aztán utána egy ilyen hosszú út, és akkor ott ilyen műgyűjtő volt az apja, mert ugye kegyetlen gazdag volt, és volt ott Antoninak egy haverja, és az ott rácsodálkozott, ott volt a Dalitól elkezdve, és akkor például ez a White Album is ott volt, és akkor ott, hú, ez meg ez egy antik, mit tudom én, milyen asztalka, mert az aki rá volt kattanva a régiségekre. Na mindegy, nem akartam félreterelni.
0: Nem terültetek. Szóval a legtöbb...
1: Elárulod valaha, hogy melyik lemez a melyik...
2: Most akarja.
0: Most, amit csak meghallgatom a Zsoltit.
2: Hát csak én közbevágtam, igen.
1: De hát a Zsoltnak már volt egyszer egy a tipje, bocsánat.
2: De az nem volt.
0: Mondtam is, hogy jó, az volt a második.
2: Az a
1: második.
0: Torony magasan az Eaglesnek a
2: Hotel California.
0: A Greatest Hits, ja. Az összeállítás album, az 40-szeres platina lemezlet, tehát 40 millió példányban, csak az Egyesült Államokban. A Michael Jacksoni 34 millió, és megint az Eagles jön a Hotel Californiával, tehát végül is közel voltál hozzá, az 28 millió példány fogadott. Én most az Egyesült Államok eladásait mondom. És utána következnek a 27-től lefelé, 20-ig egy csomóan vannak már, tehát ott már szorosan jönnek, de az Eaglesnek az kiemelkedik abszolút. És az AC/DC lett a negyedik. Aztán amit mi egyáltalán nem ismerünk, ahogy ők se ismerek néhány európai hírességet. Amerikában rengeteg olyan nagyon híres van, akiről fogalmunk nincsen, mert még a nevét sem hallottuk. Egy Garth Brooks nevű country énekes az ötödik helyezett. 25-szörös platina lemez birtokosa. És utána következik csak a Beatles, ami 24 szeres ez a White Album. És utána jönnek a hírességek, a Led Zeppelint ismerjük, és érdekes módon emlékszem, hogy volt egy könyv, ahol a Billy Joel-t úgy hívta, hogy az írója, ilyen rock történelmi, hogy a szegény ember Elton John-ja. A Billy Joel a hetedik helyezett egyébként, az Elton John-ban sehol nincsen.
2: Hát Amerikában, ja.
0: Amerikában. De is 23-szoros platina lesz, tehát vetekszik a Beatles-el. Utána a Pink Floyd a fallal, aztán megint jön egy Hootie and the Blowfish, ami számra teljesen ismeretem.
2: Hát én hallottam már a nevüket, de aztán egy számukat nem tudnám fölidézni.
0: Aztán a Fleetwood Mac-nek a pletykák, a Rumors, az nagyon híres. És aztán Shania Twain.
2: Shania,
0: nekem kell mondani? Igen, Shania Twain. Milyen? Mit kell róla tudni?
2: Hát ő a korabeli, mondjad már, hogy hívják. Én hát ilyen country-ba hajló ilyen popzenét játszott, az ott nagyon megy. Olyan, mint most a Taylor Swift. Olyan volt ő ezelőtt mondjuk 20 évvel. Uh-huh.
0: Mondjuk a Taylor Swift milyen csak a legismerőbb képről, de
2: igen.
0: Még soha nem voltam teljesen. Legalábbis azt hiszem. Utána a Green Day.
2: Green Day.
0: És Green Day Dookie. Fogalmam sincs, hogy kicsoda. Még mindig 20-szoros platinás. És aztán végre egy ismerős a Metallica, ami szintén 20-szoros. Aztán hát utána szorosan még rengeteg, de elejét így elmondtam körülbelül. És előbb még akartam valami szépet mondani.
2: Na, papó elveszett a papírjaiba.
0: Igen, mert előbb itt felfeleztem.
1: De azt hadd kérdezze meg, hogy ez csak egy bizonyos lemezre volt a találós kérdés, és csak Amerikában, vagy egy bizonyos lemez a világon?
0: Én most csak az amerikai tudom, azt nagyon nyilván
1: tudják. Én közben itt megnéztem, mert én csaltam közben, és megnéztem itt a legtöbb eladott lemez, hogy kié a világon.
0: És kié?
1: És hát ezt a Zsolt eltalálta.
0: Michael Jackson. Aha.
1: 70 millió példányba kelt el az ő lemez a világ.
2: Gratulálunk neki.
1: Meg neked is.
0: Michael Jackson újabban ott találkozom nagyon sokat, hogy van ez a egészen különleges, tudjátok, ilyen pantomiszer furcsa lépések, olyan, hogyha előre menne, de hátrafelé megy, vagy hátrafelé megy, de előre
2: menne. Moonwalknak hívják.
0: Moonwalknak hívják. És ez egy egész ilyen internetes trupp ezzel foglalkozik. Legkülönbözőbb helyekről, legkülönbözőbb korú nemű emberek ilyen, ezt mutatják be, hogy hogy kell. Sokan meg is magyarázzák, hogy hogy kell csinálni. Megpróbáltam, nem tudom, hogy csinálni. Nem sikerült.
1: Én egy ilyen klubot láttam élőben, amikor a térműtétemet csinálták. Ott egy csomó korombeli munkat.
0: És te is beszálltál?
1: Nem tudtam. Hát kénytelen voltam, nem tudtam, hogy ilyen hírességek csarnokába így lehet besétálni, úgyhogy... De közben azt is megnéztem, bocsánat, hogy nem akarok ezzel rugózni, hogy állítólag a legtöbb lemezt a világon a Beatles adta el 600 milliót.
2: Azt a kutyafáját.
0: Egyébként a átalakulóban az utóbbi időben a mi platina, meg mi gold aranylemez, mert most már amiket például most felsoroltam, ezek egytől egyig a 2000 előtti kiadások. És az első 30-ban nem fér bele utána, mert hogy átálltunk, és már
2: streaming.
0: Mindenféle streaming. Úgyhogy most már úgy is számolják, hogy hány Spotify indítás, meg, uh-huh. meg letöltés, meg ilyesmik vannak már benne, és de pontosan, hogy azt hogy számolják, azt nem jegyeztem meg, csak konstatáltam, most már nem feltétlenül a lemezeladások, sőt egyáltalán nem azok döntik el, hogy mi a siker, meg mi nem az. Uh-huh. És az előbb akartam, hogy láttam a jegyzetem között, tök ide illett volna, és nem tudom, most nem találom meg, mindegy. Mit szóltok az új köztársasági elnök jelöléshez?
2: Mármint, hogy a legfőbb ügyész.
0: Mit szóltok a ügynök aktákhoz?
2: Mit kell ahhoz szólni?
0: Ez utóbbiről nekem...
1: Az ügynök aktákhoz nem tudok kommentárt fűzni, mert nem tudom, mire vonatkozik a kérdés. Az, hogy lehet nézni, vagy mire gondolsz?
0: Hát ez a nyilvánosságra kerülnek a dolgok, hogy ez nyomtalan el fog tűnni, így első, senkit nem érdekel különösen a dolog, vagy lesznek nagy balhék belőle, meg mutogatások, meg vádaskodások.
2: Hát azt mondták, hogy... Ugye csúszik is most, mert 23-án akarták kihozni, de most aztán november elejére eltolták, mert hogy annyi van, és azt mondták, hogy mindenkinek lesz vagy családtagja, vagy személyes ismerőse, akit megtalálhat benne. Ez azért eléggé. Nem biztos, hogy híres emberek, mert azért akiről akart, arról már kiderült, szerintem. Tehát itt azért ezek kutathatóak voltak, csak kutatóknak megfelelő engedély birtokában, és szerintem rengeteg mindenkiről kiderült, ami kiderülhetett. Hát az, hogyha kiderül, hogy a nagypapi is 3 per akárhányas, vagy nem tudom milyen titkos megbízott, vagy hogy hívták ezeket, volt, hát az azért úgy megrázhatja a családot is.
0: Képzeljétek el nekem,
1: Pank. Bocsánat, azon kívül... Ja, elnézést.
0: Mondjad.
1: Azon kívül azt gondolom, hogy talán nincs már politikai jelentősége. Mert
2: nincs.
1: Ez addig volt érdekes, ugye, ameddig mondjuk a politikai élet részvevői között ott ült egy olyan generáció, aki esetleg direkt módon érintett volt ebben az ügyben, tehát ő jelentett. Na most az nyilvánvaló, hogy az egy jó mulatság, hogy egyébként tudom róla, de te is tudod, de nem mondjuk, és ott borítékokat lengettünk, és így tovább. Ez a generáció már kikopott a politikából. Na most belegondolok, hogy ott ülnek a parlamentbe, akik ülnek, és akik ilyen szempontból fontosak tudnának lenni, hogy kiderül róluk valami, hát erről a generációról szinte kizártnak tartom, sőt biztos vagyok benne, hogy kizárt, mert hát egy jó részük meg se született.
2: Na jó, de azért... De azért
1: a
2: van egy...
1: család az egy más kérdés, igen?
2: Van egy azért meglehetősen híres ember, akiről lényegében 90 óta pletykálják, hogy a katonai titkosszolgálat beszervezte, tehát azért még mindig előfordulhat, hogy olyan valakiről derül ki, ami hát azért, főleg, hogyha most a új kommunistázást, mint legújabb szómágiát vetjük össze vele, én nem állítom, hogy ő valóban az volt, de ha kiderülne mégis...
0: De drukkolsz.
2: Hát ha kiderülne, akkor az azért még mindig szólna nagyot.
1: Ezt itt nem lehet kimondani, hogy kire gondolsz? Hát, ezt nem műsoron kívül áruld el nekem.
2: Hát ne, hát Orbán Viktorról szólnak ezek a pletykák, ki lehet mondani, hiszen nem én találtam ki.
1: Hát gondoltam, de hát figyelj, de lehet, hogy igazad van, hogy ez még számít, de hát na mindegy.
0: Sőt, ezt a Simicska mesélte is, hogy a Viktor mondta neki, hogy így aláírt ilyen izét, aláírtak vele minden, de hogy sőt, jelentett ő a Simicskáról, megmondta neki, de mondta, hogy tök hülyeségeket mondott semmi izét. És na, úgyhogy szerintem nem lesz olyan nagy meglepetés, hogyha benne lesz ez a dolog. Azt akartam mondani, hogy gondolkoztam, hogy miért, de nem jövök rá. Nekem a 2000-es évek elején 4-5-6-7 valamilyen tájban kaptam hivatalos levelet ilyen mindenféle híres fejlécekkel, meg nagyon komoly ízével, amiben közölték velem, hogy átvilágítással volt kiderült, hogy teljesen üres lett semmi az égvilágon, nem vetült rám.
2: Ilyen rádió miatt kellett átvilágítani?
0: Nem, egyszerűen nem jövök rá, nekem miért kellett. Vagy, én nem csináltam semmit, csak kaptam a papírt, tehát én semmit nem töltöttem ki, meg nem írtam a
1: kérvényt.
0: Tilosoztam, de
1: hogy... Biztos vagyok benne, hogy emiatt.
2: Az lehetett egyébként, mert mintha valamit olvastam volna, hogy a sajtómunkásoknak ezt meg kellett csinálni, vagy megcsinálták rajtuk, nem tudom.
0: Hát mondom, semmiféle kérvényt nem kell benyújtanom, meg hivatalba elmennem.
2: Végre csinált valamit a hivatal magától.
0: Egy darabig ott is volt a íróasztalon, mert földrajszögezve a forrad, aztán elkadlódott fogalmas, és nem, na, 20 éve nem láttam ezt a papírt. Na, szóval...
1: legfőbb ügyészről még.
0: Hogy mondtad?
2: A legfőbb ügyész.
1: Legfőbb ügyészről kérdeztem.
0: Igen, még az előbb ezt használtam hozzá, hogy arra kíváncsi leszek, különben néhány barátságot lehet, hogy tönkre fog ez azért tenni, hogy kiderül, hogy...
2: Hát elképzelhető, de tényleg ez már annyira régen volt, hogy na most szerintem legyintünk rá. Hát ugye, most mit tudom én, a kollégiumban ugye mennyien voltunk? 16, ugye 64-en voltunk egy szinten, és abban biztos, hogy volt legalább egy, vagy az év folyamon, vagy mit tudom én. És most, ha én azt megtudnám, akkor ugyan mit számítana már az?
0: Ja, persze. Ez olyasmi, mikorben szerintem akár számszerűen is olyasmi lehet ez, mint ahogy tulajdonképpen a közép-európai populációban a férfiaknak a 5-6% homoszexuális. Uh-huh. És tehát ebben következik, hogy itt a katonas neve 66-an voltunk a században, ott minimum két ember.
2: Igen.
0: Közülünk is az volt, fogalmam sincs, hogy ki ott a kettő, nem találnám ki. De hát, hogy négyen voltak, az is lehet, és ugyanígy az osztálytársaink között is nyilván voltak, és nem tudjuk ezeket, de ugyanígy vannak, szerintem körülbelül ilyen szórásom az ügynökök is, hogy a 100 barátod közül, vagy jó ismerősöd közül ennyien körülbelül 4-5-en talán megvoltak, aláírtak. De az tény, hogy egyébként láttam ezt a kis filmet, amit most így a nem tudom, YouTube-on, nem tudom, hol lehetett, de valamilyen hírportálnak a mellékletében lehetett megnézni, ahol megszólaltatták ezeket a levéltárosokat, meg azokat, akik segítik ezt az egészet nyilvánosságra hozni egy kicsit, mihez tartás véget, hogy mire számítsunk meg, hogy működik ez az egész, és annyira összeszedetten, okosan, jól beszéltek olyan emberek, akik szemlátta, hogy életükben most ültek először a mikrofon elé, és kifejezetten ilyen nagyon kulturáltan, könnyedén, olvasmányosan mondjuk így mondták, hogy mit kell ezzel foglalkozni. Meg hogy ők mit gondolnak az egészre, és volt olyan ember, azt mondta, hogy nem érti az egészre, miért. Mi haszna van, mert hogy ártani sokat fog, az biztos, de különösebb haszna ennek már nincsen.
2: Hát lehet, hogy már nincs, de ez egy elvarratlan szál 90 óta, tehát miért ne lehetne?
0: Azért, mert...
2: Tudom, hogy nincs meg minden, egy csomó eltűnt, megsemmisült, és így tovább.
0: Tehát... Mert ez ilyen köztudat, már ilyen közhelyszerűen van, hogy rengeteg olyan ember írt alá, akit ezzel zsaroltak meg, azzal tettek lehetetlenül, így vettek rá, de semmit nem csinált meg, teljesen közömbös néhány levelet írt, amivel az évvel semmi nem derült ki, és aztán elfelejtődött minden, és tulajdonképpen rendes ember volt, és rendes ember maradt, majd most utólag megtudjuk róla, hogy besugó volt, de ő már nem tud védekezni, és ugyanakkor rásül ez a dolog, és így fognak már rá örökre emlékezni. És a konstelláció miatt, mivel ilyen távol vagyunk a dologtól, ez nem egy ember lesz, hanem nagyon sok lesz, aki így fog járni. És ebben szempontból tényleg azt lehet mondani, hogy ebben, ennek mi haszna van.
2: Jó, hát legyen így.
1: Bárki bárkire rákérdezhet?
0: Nem tudom, hogy működik, őszintén nem néztem utána. Hogyha lehetséges, ti kérdeznétek XY-ra rá, rokonotokra, vagy ismerősre, vagy főnökötökre, vagy valakire?
2: Hát szerintem én tudnék úgy unatkozni, hogy már csak belenézzek. Előbb-utóbb, azt nem mondom, hogy rögtön rávetném magam a listára, mert hát nem tudom, hogy lesz kereshető egyáltalán, vagy mi.
0: Andis, te?
1: Én talán, nem, meg gondolom őszintén nem nagyon érdekel, de unatkozni én is tudok, viszont talán a közvetlen család felmenőkre megkérdezném. De lehet, hogy meglepő, nem tudom, hogy meglepődnék-e bármin, de pusztán így az ismerősökre, mint amit a Zsolt az előbb mondott, hogy a tudom én, évfolyamtársak, meg kollégium, meg egyebek, hát eszembe nem jutna, hogy én megmondom összintén nálam, hogy az egész ott csapódott le, amit az elején mondtam, lehet, hogy nem volt túl szerencsés, hogy amikor egy ilyen közszereplővé válik valaki, vagy arról kiderül, és egyebek, az tarthat érdeklődése számon, de egyébként a normál életben nem tudom elképzelni, hogy én nekem bármiféle ambícióm lenne, hogy a egykori szomszédom, vagy szobatársam, vagy egyebeknek az ilyen jellegű életébe kutakodjak. Nem beszélve arról, amit ti mondtatok az előbb, hogy nem tudom, hogy történik ez a kutatás, tehát, hogy az ember egy nevet beüt, és akkor megjelennek az ő jelentései, amiket csinált. Tehát az látható, vagy csak az, hogy ott van a listán, nem tudom.
2: Hát nem tudjuk még mi se, tehát majd ezt megtudjuk.
0: Lesznek most is kisatírozott dolgok, amit nem nézhetsz meg.
2: Hát lesznek, hogyha valakit például mondjuk a homoszexualitás miatt zsaroltak be, azt például biztos ki fogják takarni. Meg ilyen érzékeny adatokat.
0: Igen, igen. Vagy ha ne egy Isten, most is aktuális a dolog.
2: Hát igen, igen.
1: Ez az érdekes kérdés, úgyhogy, de nem fűzök hozzá nagy reményt. Papó, téged érdekel egyébként? Tehát el tudnál kezdeni vele foglalkozni, hogy na és megnézzük őt, na és megnézem őt, és így tovább? Töltenél vele időt?
0: Igen, egy pár embert megnéznék. Egyébként a saját fateromat meg fogom nézni. Kíváncsi vagyok.
2: Én még a tanáraimat megnézegetném. A középiskolai tanáraimat például.
0: És persze később jöttem rá, hogy én életemben először egyszer nagyon közel voltam ahhoz, hogy valami ilyesmi történjen velem. A katonaságnál lejött értem hogy is hívták őt? Elhárító tiszt, nem politikai tiszt.
2: Na, telefon.
0: Csak a telefonunk, és... Szia!
3: Sziasztok, KG Esti vagyok.
2: Hello.
3: Na, Kössük már össze a tudásunkat, mert annyit beszélgetünk az AI-ról. Tehát, hogyha ez egy nyilvános adatbázis lesz, akkor egy

0: saját agentet, tehát erre készítek egy saját agentet, szerintem már a nagy médiák, a HVG-től mindenen dolgozik, és akkor fogják magukat, és addig túlja a mesterséges intelligencia az adatbázist, amíg ki nem túl minden kapcsolatot, mindent. Tehát ez mindenhol így működik, az összes keresőmotor így működik.
1: Légy szíves, hogy ne halljak meg hülyen, mit értsük azat, hogy agent?
0: Amikor, tehát ugye mindenki csak csetelésre használja a mesterséges intelligenciát, igaz? Tehát, hogy promptolsz, kérdezel, válaszol.
1: Akkor még szintén már körülbelül
0: az agent, az pedig az.
1: Bocsát, mi a prompt pontosan? Az a kérdés, prompt, amit én fölteszek?
0: Uh-huh. Igen, az a promptolás. Na ez az új szó, igen, promptolod. Tehát fölteszel egy kérdést, ha jól teszed fel, tehát elég specifikusan teszed fel a kérdést, akkor nagyon jó választ kapsz. Ha rosszul teszed fel a kérdést, akkor sokszor nem kapsz jó választ. Ezt már mindenki tudja, nevezik hallucinációnak, meg mindennek. Jó kell kérdezni, tehát most már van egy olyan szakma, hogy prompter. Tehát aki jól tud kérdezni, tehát hogyha megérti a problémát, akkor úgy teszi fel a kérdést, hogy lényegében jó választ kapjon. És ugye ezeket fejlesztik. Tehát aztán utána van az, amikor már nem kell a prompter, hanem van egy agent, elmondod neki, hogy te milyen témakörbe szeretnél vele együttműködni, tehát azért ügynököd, ez már egy magasabb előfizetési szint, beírsz neki mindent, és ott hagyod. Tehát neked nem kell figyelni, hogy mit csinál, az agent dolgozik, és aztán visszamész, és megnézed, hogy mi történt egy hét múlva. És akkor ő mindenféle dolgokat neked mondani fog. Tehát, mintha jelentést kértél volna tőle. Tehát nem egy ilyen interaktív kérdés-párbeszéd szituációban vagy vele, hanem kiadod a feladatot neki, és ő azon dolgozik. Tehát én kettő rendszerrel vagyok kapcsolatban, a Cloud-dal meg a ChatGPT-vel, mindegyik másikban jó, de ez, hogy ott hagyom, dolgozzon rajta, majd visszanézek egy hét múlva, hogy mit talált, mit nem talált, ez tökéletesen működik. De elő kell fizetni, ugye meg kell tudnod nyitni egy agent, az egyiknek, tehát a ChatGPT-nél hívják agentnek, a Cloud-nál azt hiszem projektnek hívja, és akkor az dolgozik a háttérbe, megállás nélkül.
1: De ha jól értem, akkor ezért fizetni kell.
0: Ezért fizetni kell, igen. De nem olyan nagy összeg, ez a szokásos amerikai módi, tudod. Avonta, 20-30 eurót vagy dollárt, attól függ, hogy mivel számoljuk, illetőleg most már kezdik bevezetni azt, hogy hogy mennyi energiát használsz el, most ezt így lefordítom, tehát, hogy mennyiszer használod, hány elindított, nem tudom, hogy hívják, ez most nem jut eszembe ez a szó, de erre is van egy kifejezés ebbe a úgymond szerződésben, amit megkötsz velük, tehát, hogy egyszerűen kimerülhet az energiád, mint hogyha lenne 100 pontod, vagy 1000 pontod a 30 dollárért, és hogyha az elfogy, nem arról van szó, hogy most te a magasabb tudású, vagy az alacsonyabb tudásúba vagy benevezve, tehát, hogy melyiket fizetted elő, hanem azt mennyi ideig, vagy mennyi erőforrást használsz tőle el. Tehát ezek az agentek ezt is már mérik. És hogyha túl nagy feladatot adsz nekik, akkor jöhet nagyobb számla.
1: Tehát, hogyha én például azt a kérdést teszem föl, hogy a Tilos Rádió jelenlegi stábjából kik érintettek esetleg, akkor azt egy prompttal teszem föl, vagy ezt csak egy agentre hagyhatom rá?
0: Nem, ez egy prompt, hát ez szerintem...
2: Simán megkérdezheted így
0: van. Tehát konkrétan én úgy kezdeném, hogy simán ezt így megkérdezem, akkor ugye állati sok dolgot föl fog dobni, tehát végigmegy minden olyan hivatkozáson a nyílt adatbázisokban hangsúlyozottan, ami

0: ben hivatkozást talál erre a szóra, hogy tilos rádió, hiszen ezek nyelvi rendszerek, és akkor onnantól kezdve szedegeti össze a neveket, és akkor utána, ha ez a válasz neked előjött, azt már oda lehet adni egy projektbe, hogy akkor mélyítsük a tudásunkat. Hogy ki az, mikor, mettől, meddig, tehát ez már innentől kezdve egy sokkal mélyebb keresést tud elindítani, mint hogyha te csak állandóan rákérdezgetsz, hogy akkor a tilos rádió, akkor most földob valamit, akkor most visszaválaszolsz neked, csináljátok ti is ezt szapindat, nem? Én legalábbis most már az életem nagy része az én szakmában ezzel telik, hogy jogszabályok dzsungelébe ő sokkal gyorsabban eligazodik.
1: Mondj egy példát.
0: Hát nagyon érdekes példát tudok neked mondani. Tehát érdekel a példa?
1: Ja, hogyne, persze.
0: Na, hát elmondom neked. Volt egy ügyfelünk, akinek a alkalmazottja anyuka lett, és ugye innen szült egy gyereket, és akkor innentől kezdve előjön ez a gyász, mikor mennyi jár neki. Ugye könyvelő iroda, a bérszámfej, tehát ez hogy van? És neki a jogállás olyan bonyolult volt, hogy elég pontosan meg tudtok fogalmazni a kérdést, hogy ő amennyiben, és akkor nem mondom végig a jogállását, tehát hogy felsoroltuk, hogy neki mi volt az előélete, mielőtt megszülte a gyereket, akkor mi a helyzet. És akkor kidobta azt a jogszabályt, amit a Covid alatt egy saláta törvénybe így ültetve, 400 oldalas volt ez a saláta törvény a Covid-nál, egy paragrafusba belejtettek, tök fölöslegesen, semmi köze nem volt a Covid-hoz, csak akkor rendezték ezt a problémát. És akkor fogtuk magunkat, oda mentünk a jogszabályi helyhez, nem már megtalálta nekünk, mi is elolvastuk, tökéletesen, és akkor megállapítottuk, hogy jól válaszolt, vagy nem, vagy még kell további kérdést feltenni, vagy nem. De ez egy ilyen interakció, tehát így haladsz balról jobbra, vagy előre-hátra, ahogy nevezed.
1: És hogyha ez a segítség nem lett volna, akkor egészen más végkifejlet lett volna?
0: Figyelj, ez a mi szakmánkban ez úgy néz ki, hogy annyira kuszák a jogszabályok, de szerintem a médiavilágban, amivel te sokkal jobban foglalkozol, ugyanez a helyzet, hogy ezeket a törvényi hivatkozásokat, amit egy közlönybe, ha láttál már közlönyt, látod, hogy arról szól a szöveg, hogy a XY törvény ilyen paragrafusának, ilyen módosításának, módosítása, ezt ember végig nem követi. Erre voltak a jogtár, meg az ilyen-olyan rendszerek. De azok se adtak ehhez olyan nagyon nagy segítséget, mert végig kellett bogarásznod. Most meg ő végig bogarásza, és eljut a megoldásig. Tehát ő kiszedi ebből a szövegadatbázisból, hogy mi az a hivatkozás, őt kiszedi az ellentmondásokat is, ami van a magyar jogrendszerben, nem is kevés. Tehát konkrétan addig elemzi a paragrafus helyeket balról jobbra, amíg el nem jut oda, hogy mi a megoldás. Ezt ugye hatályosságnak hívják az ügyvédek, de fogalmuk sincs arról, hogy ez a hatályosság bizonyos bonyolult össze-vissza hivatkozott törvények esetén mihez vezet meg. Tehát ez az AI ezt megoldja. Simán. Kikeresi.
1: Hát jó, kiakasítottál most itt, jó kis tanfolyamot. Köszi szépen.
0: Jó, de visszatérve az alapra, szerintem nagyon nagy kérdés lesz, amivel beszéltetek. Én leszek az első, aki megnézem, hogy édesapám állandóan azzal, hát ő ugye úgymond ő rendszerellenesnek volt tekintve a 70-es években, hogy őt mindig megfigyelték, szinte mániákusan mondta nekem, hogy ő meg így, meg úgy, hogy most megnézem, hogy akkor tényleg megfigyelték, van-e róla karton, volt-e valaki, aki megfigyelte. Kíváncsi vagyok rá, már nem él, tehát egyszerűen csak kíváncsi vagyok rá, és ebben is igazod van, papu, hogy ennek, vagy nem te mondtad, azt hiszem a harmadik ujjámmel, nem tudom a nevét, aki távol
2: van. András.
1: András.
0: András. hogy most ennek már úgy konkrétan a mai életre nincs relevanciája, de ugye az ember érdeklődik így, hogy az apjától ezt hallotta ilyen naptól, akkor most megnézem, hogy igaza volt-e. Tehát erre én most már úgy felgyúrtam magam.
1: Na, köszi szépen, viszont hagyd mondjam el neked, hogy majdnem minden nap legalább egyszer eszembe jutsz.
0: Mitől?
1: Akkor fordál, amikor a újabban a joghurtos pohár, amikor lehúzom a tetejéről ezt az alumínium tetőt, akkor egy kis kanállal levakarom róla a legalább egy fél kanálnyi, ott van, amit én ki szoktam régen dobni, mert nem figyelek ilyesmire. És amikor ezt lekaparom, még te jutsz eszembe. Mert te mesélted egyszer, hogy te iszonyú az utolsó köbb millimétert is kigyaludálod egy tubusból, vagy valami, mert az...
0: A feleségem tanította meg a fokrémből. Nem a jogkultus, a fokrémben még van egy heti adag, és azt még ki kell nyomni belőle. Jó, igazad mondom. Sziasztok!
1: Oké, szia!
2: Hello. No. Hát ott nekem eszembe se jutott, hogy az AI-t tényleg legkézenfekvőbb erre használni. Ja.
1: Igen, most igen, erről nagyon sokan rá fognak jönni, különben ez terjedni fog ez a hír nyilvánvalóan is. Zenéljünk egy kicsit, vagy köztársasági elnökezzünk?
2: Hát a köztársasági elnökről nincs, vagy mit akarunk beszélni? Hát
1: a nevét már... nem tudom, de mi ott tartok,
2: hogy... Baka András.
1: Jaj, nem, a köztársaság elnök által kijelölt legfőbb
2: ügyész jelölt, én sem tudom a nevét, de viszont az látszik, hogy nem lett az a felzúdulás, mint ami az előzőnél azonnal. Tehát...
1: És amit az első napokban róla olvastam, az nagyon bizalmat gerjesztő volt, hogy ő rendet fog itt csinálni, és...
2: Hát a Jordán Tamás telefonált be tegnap, vagy tegnap előtt a Bolgár úrba, és mondta, hogy ő személyesen ismeri, mert hogy ez ott Szombathelyen volt, és amikor ott a színházat alapították, akkor mennyit segített, meg milyen rendes ember. Tehát igazából rosszat nem mondott rá még senki.
1: Na, akkor...
3: Majd most kikutatják a felmérést.
2: Igen.
3: Úgyhogy egyébként, bocsánat, én nekem az a tippem, bár ugye nem totózunk itt, hogy őt meg fogják szavazni.
2: Szerintem is. Tehát most már ezt fölösleges lenne tovább húzni.
1: Én arra gondoltam egész végig, hogy ugyan kifelé azt mondták, hogy nincs különösebb párbeszéd ebben az ügyben a köztársasági elnök és a miniszterelnök között, szerintem most még egyszer nem követték az azt a hibát, hogy...
2: Értelmesen nyilván így kellene, persze.
1: Aztán egy nagyon érdekes dolog, állandóan arra felé megyek különböző járművekkel, ahol a déli vasút, körvasút része épül, meg új vágányok, meg új hidak, meg mindenféle iszonyú nagy munka különben. És kezdetben, és most se értem, hogy miért vannak a majdani, hogy is mondjam, ilyen hang visszaverő falak, vagy akusztikai falak, amit építenek a vasút, hogy a környezetét ne bántsa. Azok olyan brutális ilyen acélkolosszusok egymástól két és fél méretre, hogy nem értem, hogy ez, mit fognak erődítményt fognak ráépíteni, de nem ez a lényeg, hanem hogy két év múlva 28. december 31-ére kell ennek elkészülni, mert akkor van rajta érvényes Európa Uniós támogatás, és szélnek eresztették, kirúgták a kivitelezőt most. Úgyhogy most el kellett nekik mindent vinni, le kellett vonulni a munkaterületről, és áll az egész. És
2: de
1: most,
2: ez az úgynevezett Mészáros Lőrincnek a cége, ugye?
1: Most írnak ki tendert.
2: Igen.
1: Tehát ez iszonyú bátor húzás, és gondolom nagyon-nagyon alaposan utána gondoltak és számoltak, de hajmeresztőnek tűnik, hogy másfél év múlva kész kell lenni. És
2: hát figyelj, most lehetett olvasni a sportfinanszírozásról, egyébként nem tudom, olimpiát akartad de szóba hozni, mert engem az is érdekelne, hogy mi a véleményetek róla, de hogy milyen összegeket fizetett ki az állam a különböző sportrendezvények megrendezésére, vizes VB, atlétikai VB, és így tovább, és így tovább. És voltak, nyilván nem lehet mindenbe tételesen belemenni, de voltak összehasonlító példák, hogy külföldön mennyiből csinálták meg, és kivétel nélkül ilyen ötöd-hatodáron rendezi meg London, Róma, akármi, azokat, mint amik itt nálunk. Tehát most nyugodtan elképzelheted, hogy az megint hányszorosan volt túlárazva ez a V-hidas szerződés.
1: Persze.
2: Tehát,
3: Én arra gondoltam, hogy azért, ha egy ilyen döntést meghoztak a kormány vagy a vitéziék, és ezt tudjuk, hogy az Európai Uniónak a adatai alapján tették, mert ugye a itthoni információk alapján erre nem jöttek rá a megfelelő szervek. Én biztos vagyok benne, hogy lesz némi tolerancia az Európai Unióban, hogyha ők azt kérik, hogy igen, szóltatok, kirúgtuk őket, újraindul, nem hiszem, hogy ne tudnának kialkudni egy új határidőt.
2: Hát az nem tudom, hogy úgy van-e, hogy kialkudható, megjegyzem. Jó, nem tudom.
3: Lehet, hogy nem, de hát ha nem, akkor végül is tényleg egy nagyon nehéz helyzetbe kerültek, hogy két év alatt, hát nem tudom. Nem tudom, hogy mit kell csinálni. Hát
1: nem tudjuk, hogy mennyi van hátra.
2: Igen.
3: Azt sem tudom, hogy mennyi van hátra, és így tovább. A másik kérdés pedig az, hogy ki lehet rúgni ezt a társaságot. Én nem tartok attól, hogy ezek az emberek, meg ezek a szervezetek, ezek nem fognak újra megjelenni, mert valahol az az érzésem, hogy egy ilyen Mészáros Lőrincféle V-híd, arra lennék kíváncsi, hogy például hány saját alkalmazottjuk volt. Mert ha nulla, vagy csak Mészáros Lőrinc és testvére volt, és mindenki alvállalkozó volt, hát akkor ezek a kivitelező kapacitás ott van, csak most egy más csoportosulásban.
1: Ja, persze, nyilvánvalóan.
2: Hát ez így van, de hát most volt ez a családi napjuk a Ügetőn, vagy nem tudom hol. Hát ott több tízezer emberről beszélt, akinek ők adnak munkát.
1: Aztán már 50 ezeret mondtam.
2: Valami ilyesmi, tehát nyilván alvállalkozókkal dolgoznak, de biztos, hogy vannak saját alkalmazottaik is, és minél nagyobb egy szervezet, annál nagyobbat tud esni. Tehát amikor hirtelen elfogy az összes megrendelésed, hiszen kizárólag az állam rendelt tőled eddig, hát ezek egy kocsibeállót nem építettek piacon, akkor ott nincs pardon. Ez úgy csuklik össze, mint egy gólem.
3: Hát ez azért nem így van, mert én egyszer hallottam egy interjút Tiborcz Istvánnal, akinek föltették ezt a kérdést, aki azt mondta, hogy neki semmiféle rossz éjszakája nincs, mert ő úgy gondolja, hogy ha egyszer külföldön neki meg kell méreckedni, ott ugyanolyan sikeres lesz, mint itthon. Tehát
2: aha, hát nyilván, persze. Hát mondjuk, most figyelj, a bank az valószínűleg nem fog becsődölni, mert azért azt alig, hanem hozzáértő emberek vezetik. A Tiborcnak az ingatlan birodalma az továbbra is vagyont fog érni, tehát annak az valamit érni fog, de ezek a építőipari cégek, akik csak és kizárólag állami megrendelésre dolgoztak, ezeknek szerintem nem lesz pálya.
3: Ez tény, de én most nem is róluk beszélek, mert ja. Nekem valahol az az érzésem, hogy nem tudom persze, hogy Mészáros Lőrincnek ez a 50 ezres stábjában a saját alkalmazottaknak az aránya elképzelhető, hogy 500 ember.
2: Én nem hiszem. De mindegy, hát nem tudjuk.
3: Többre satszolod?
2: Hát többre, hát egy csomó cég, hát most gondolj bele, most oké, hogy a Visontai...
1: A cégei, majdnem 500-300 valány cége. Igen. Van.
2: De csak a Visontai erőmű, ami már persze nem az övé, de hát ott 2 vagy 3 ezer ember dolgozott, csak abban az egy cégben. Most gondolj bele, hogy az MBH, most te nyilván tudod, hogy egy bank fiókban hány ember van, de hát az MBH bank az, mint talán a második legnagyobb bank az országban, hát az biztos, hogy több ezer van, ha nem 10 000 alkalmazott.
3: Kérdés, de most csak az építőiparra gondoltam, hogy ott ez a piramis rendszer, ami a szubalvállalkozó alvállalkozójának az alvállalkozóján keresztül old meg mindent, ott egy menedzsment cégnek a fenntartása, aki koordinálja ezt az egészet, az nem igényel néhány száz embernél többet, azt gondolom. De okay, lehet, hogy nagyon tévedek.
2: Nem, ez valószínűleg tényleg így van.
3: És azok az ügyek, amik itt esetleg kipattantak menet közben, amiről olvastunk, hogy hogy nem fizette ki az alvállalkozókat, stb. És ezt igyekeztek ugye elmismásolni, hogy ilyet nem csinál meg. Ez hát a saját embereinek fizetne bért, alvállalkozókat leszarta alkalmasint. Ezért vagy azért, hogy azért. Ettől függetlenül azt gondolom, hogy nem fog dráma történni, csak az a baj, hogy ő nincs egyedül, mert ott van még a West Hungária, ott van még a magyar, az aszfaltosok, a Szíj László, na, ott volt ez a Bayer Konstruktion. Szerintetek most, hogy csődeljárást kért maga ellen ez a Bayer?
1: Bayer.
3: Ez, mit?
1: A Bayer, igen.
3: Igen. Ezt hány száz vagy ezer embernek a problémáját veti föl? Hát az se volt kis cég. De ott valahogy nem vallunk arról, hogy milyen dráma történt volna. Nyilván, hogy lesznek emberek, akik elvesztik a munkájukat. De ha az állam fog munkát adni az építőiparnak, akkor valahol ezek a csoportosulások megjelennek. Na mindegy, hát... Nem hiszem, hogy ez egy jó zsaroló eszköz a Mészárosik részéről, hogy és minket, ha kirúgnak, akkor itt megáll az élet. Nem
2: persze. Fog megállni.
3: Egyébként Mekkából mentek Medinába, hopó. Neked volt igaz.
2: Jól mondtad.
3: Jól mondtad.
1: Le vagytok ti szalga.
2: Na most miért? Nem is értem. Most lettél megdicsérve.
1: Nem hittetek nekem. Nagyon rosszul esik.
3: 622-ben volt.
1: 622-ben, így van.
3: De és jól mondtad, úgyhogy bocsánatot kérek, hogy kétségbe voltam.
1: Na. Zené. Szerintem picikét lazítsunk, aztán még visszajönk egy kicsit.
3: Mindent jól? Elmondtuk. És köszönöm, megnézem a nevét.

De ezt én nem ezt akartam lejátszani, úgyhogy kicsit odébb megyünk. Még egyszer nekifutunk, ezt leállítjuk, így, és...

0: A Szabad és Független Tilos Rádiót halljátok éppen 90.3-on, Andris, Zsolt, Papó, Éjszakás Műszak még egy pár percen keresztül. És a múltkor rosszul mondtam, és a fejemre is kopintottak, nem 8000 gumit szedtek ki, csak nagyon sokat a Velencei tóból. És nagy szám forgott, de nem találtam meg, hogy a kedvesem, mert hol olvastuk ezt a ízét, keresgéltem, hogy végül is mennyi, de csak maradjunk abban nagyon sokat, és elnézést, hogy a 8000-re nagyon túllőttem. És láttátok, hogy hallottátok, hogy olvastátok a Őrsi Gergővel való interjút, akit most szabad, nem szabad, hanem ilyen házi őrizetben van.
1: Én nem.
0: Mondta, hogy az élete legrettenetesebb 4 hónapján van túl, és hogy reméli, hogy ez ebbe is fejeződik, hiszen összesen ez egy nagy hitelű ember vallott rá, és hogy 100 milliókat vett, tehát egy WC-nek a ablakában WC-papír tekercsbe teker, azt mondja, viccnek is rossz ez az egész, és semmiféle más bizonyíték nincsen, meg legalábbis azt mondja ebben a pillanatban. És én most kifejezetten nagyon drukkolok, hogy ez így legyen is.
1: Hát igen, jó lenne, ha így lenne.
0: És nehéz elképzelni, aki így látszólag többszörösen bizonyított, és így jó embernek tűnik, meg becsületesnek, meg tehetségesnek, meg a városáért és rábízott munkának élőért, és tele jobbító szándéka, meg ötletekkel, kreativitása, hogy ilyen szörnyűségbe belement volna. Na mindegy. De...
2: Én olvastam egyébként, valóban. És akkor hadd kérdezem, hogy akkor ezek szerint politikai ügyet kreáltak, kreált az ügyészség és a bíróság vele szemben?
0: Nem ők kreálták, hanem az a valamilyen Z. Zsolt, aki...
1: Hát bíróság még nincs egyelőre a képben, tehát lesz. Most még csak az ügyészségnél nyomozgatnak.
2: De hát a valaki 4 hónapig, nem tudom én, előzetesbe volt, nem?
0: Igen.
2: Börtönbe volt 4 hónapig.
1: Igen, igen. Igen.
2: Oda kell egy, kell valami.
1: Hát azt a bíróság rendeli el, persze, de...
2: Bíróság elrendeli, tehát arra gondolok, hogy akkor egy kreált, mert az, hogy valaki ellen van egy szemben egy vélemény, ha ez elegendő ahhoz, hogy őt börtönbe csukják, akkor ez elég nagy baj. Tehát én drukkolok neki, én is, mert egy szimpatikus embernek tartom, de valahol nem egészen látom azt, hogy milyen bizonyítékok voltak ezen az egy tanúvallomáson kívül. Ezt nem mondta.
0: Hát nyilván az ügyvédei meg ő is, hogyha tudják, hogy nagyon sáros a dolog, akkor minek mondaná ilyen hülyeségeket, amivel úgy is kiderül, hogyha még változik, hazudik is.
1: Jó, de szerintem ez egy rutin eljárás. Én nem nagyon hiszem, hogy van olyan, hogy a bíróság azt mondja, hogy már pedig nem rendelem el, az ügyészség hiába kéri, mint ahogy olyan se nagyon van, hogy ugye mindig panasszal élnek a gyanúsítás ellen, hogy ennek mi értelme van, mert még életemben nem hallottam, hogy ezt a panaszt elfogadták volna.
0: Vagy... Jabból csak mondani.
1: Igen, vagy mégse. Megfértettük, jaj.
0: Na, akkor itt folytatjuk. Jó, gyerekek, jövő héten.
2: Jó. És... Dr. Fejes Péternek hívja.
0: A ügyvédjét?
1: Nem, hát nem.
2: A legfőbb az ügyész jelölt.
1: Ja, a legfőbb ügyész, na hát ez oké.
0: Okay. Jó, jegyezzük meg azt.
1: Hát az lenne jó, hogyha nem kéne tudnunk nekünk a legfőbb ügyész nevét, ugye?
0: Ja, igen, egyszer beszélgettem egy svéddel, és kérdeztem, hogy náluk ki van kormány, meg ütve egy fogalmás, és ütve ki a miniszterelnökök, és akkor először azt hittem, hogy tök hülye, másik gondolta az, hogy boldog ember.
1: Így van.
0: No.
2: Mi is azok.
0: Akkor az utolsó vonat hazafelé.
1: Jó köszönjük, hogy velünk voltatok.
0: Jövő héten folytatjuk érdekesebb dolgokkal.
2: Olimpiával folytassuk jövő héten.
1: Bizony, olimpia.
2: Ne felejtsd el, papu.
0: Hát sajnálom, hogy nem hoztuk most szóba. Igen, komoly véleménye van nekem is.
2: Na, sziasztok.
0: Sziasztok.

You are listening to Rota on Telos Radio.

0: Tilos Rádió hírei következnek.
1: Hollandia tizedét borítja tőzegláp, amit a gazdák hagyományosan lecsapolnak, hogy marhát legeltessenek rajta. A száradó tőzeg bomlása évente millió tonna szám bocsát széndioxidot a légkörbe, a teljes mennyiség 2-3%-át, miközben a talaj is több centimétert süllyed. Az ördögi kört a klímaváltozáshoz is alkalmazkodva a földek folyamatos nedvesen tartása törheti meg. Így merült fel a rizstermesztés gondolata. A kísérlet egyelőre 6 hektáron zajlik. Egy japán rizsfélével már aratásig jutottak, de mintegy 30, többek között orosz, kínai és üzbék fajtát vizsgálnak, melyik illik jobban a holland éghajlathoz. A hazai rizst megkóstolók szerint az kicsit rágós, de finom, szemlézte a magyar mezőgazdaság. Az idei hűvös száraz tél és a perzselő csapadékmentes nyár hatására bőséges diótermés ígérkezik a honi ültetvényeken, jelezte a szakértő Gabi Géza szekszárdi agrármérnök. Az időjárási tényezők ugyanis megtizedelték a dióburok fúró légy lárváit, drasztikusan visszavetve az amerikai eredetű, amúgy dekoratív légyfaj populációját. Az 1983-ban Svájcban felbukkant burokfúró védekezés hiány a dió akár 70-80%-át is elpusztította Európa szerte. Idén viszont nemigen lesz hazánkban megfeketedett rothadó termés. A diófák mélyre hatoló gyökérrendszerük révén kiváló szárazságtűrők, így a kifejezetten pára és nedvesség kedvelő gombák, baktériumok sem okoztak náluk különösebb fertőzést, újságolja a Sokszínű Vidék.
2: A kelet-csendes óceáni régióval, ahol volt a második legerősebb hurrikánjává fejlődött a póló, mindössze másfél napra volt szüksége, hogy szeptember 22-ére elérje a legmagasabb 5-ös fokozatot. Az El Niño időszakban 31 fokosra melegedett a csendes óceán vize Mexikó partjaitól nyugatra. Sorra alakulnak ki az erős viharrendszerek, 2026-ban már 3 hurrikán ért el a ciklon szemek körül az 5-ös erősséget. Póló esetében ez 285 km/h volt. Középpontjában a légnyomás 892 hektopaszkálig esett. Az egész nyugati féltekén ennél csak 3 hurrikán volt valaha erősebb. Ugyan Póló 3-as erősségűvé gyengült, de így is óriási erővel fog lecsapni Baja California félszigetére, átszegult a kaliforniai öblön, maradványai óriási esőzéseket okoznak Arizonában, Új-Mexikóban és Texas nyugati részén, majd az egész amerikai középnyugatra bőséges csapadékot biztosít a Magyar Narancs hírét. Hallottátok?
0: Ezek voltak a hírek.

Szép reggelt kívánok! Tilos Rádiót halljátok, benne a Full Vokál kezdődik éppen. Rekedt a műsorvezető, eddig nem mondtam egy szót sem, nem tűnt föl. De a műsorról röviden. A műsor első részében a szokásos tétel következik, a hét nagy lemeze, ami hát egy régi felvétel, soha nem jelent még meg, nem hogy vinilen, de semmilyen formában. Usgin Üver, Ausklang, a nagylemez címe, és ez a tényleg a legeslegutolsó Usgin Üver nagylemez. Ugye meg is nézem, ott a gyönyörű borító hátulján áll, hogy melyik nap lett fölvéve, és ráadásul kedves kollégánk, Tilos Rádióból, Homoki Péter családjának házában, Kecskeméten vették föl. Ő maga keverte és maszterelte. Nem. Na akkor elmondom, ki maszterelte. Winnie Mastert Tilkian Müller csinálta. És a felvétel 23. február 3-án a Hanusz István utcában Kecskeméten készült. És hát ezt fogjátok most hallani. Farkas Marcsi, Majos Gyula, Homoki Péter, az Usgin Üver felvétel. Címe pedig a Ausklang.

Sziasztok! Sziasztok!

Már-már szokásos, váratlan fordulattal ér véget lassan a fullvokál. Van egy üzenetem még. Dadának üzenem, hogy legyen a nagyon jó. Küldöm neki a következő számot. Remélem hallja, vagy majd délután meghallgatja. Minden esetre szép napot. Tehetek jók? Szerintem jövő héten. Vagy nem lesz élő műsor, vagy annyira élő lesz, hogy ott leszek Budapesten. Ez a két verzió lehet csak. Aztán majd meglátjuk, hogy olyan tovább. Ciao, ciao. Figyelj, Dada.

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: Hollandia tizedét borítja tőzegláp, amit a gazdák hagyományosan lecsapolnak, hogy marhát legeltessenek rajta. A száradó tőzeg bomlása évente millió tonna szám bocsát széndioxidot a légkörbe, a teljes mennyiség 2-3%-át, miközben a talaj is több centimétert süllyed. Az ördögi kört a klímaváltozáshoz is alkalmazkodva a földek folyamatos nedvesen tartása törheti meg. Így merült fel a rizstermesztés gondolata. A kísérlet egyelőre 6 hektáron zajlik. Egy japán rizsfélével már aratásig jutottak, de mintegy 30, többek között orosz, kínai és üzbék fajtát vizsgálnak, melyik illik jobban a holland éghajlathoz. A hazai rizst megkóstolók szerint az kicsit rágós, de finom, szemlézte a magyar mezőgazdaság.
2: Október 5-én a Karolinska Intézet bejelentette a 2026-os fiziológiai és orvostudományi Nobel-díjat a fényvezérelt ioncsatornák felfedezéséért és az optogenetika nevű forradalmi eljárás kidolgozásáért Carl Deisseroth, Stanford Egyetem Peter Hegemann, Berlini Humboldt Egyetem és Georg Nagel, a Würzburgi Egyetem kutatója kaptak megosztva. Peter Hegemann a 2000-es évek elején Georg Nagelrel közösen rájött, hogy amint kékfény éri, a Chlamydomonas alga sejtfelszín ilyen található különleges fehérje szerkezet megnyílik, pozitív töltési ionok áramlanak a belsejébe, ami feszültségváltozást idéz elő, génnyét bármilyen más sejtbe átültetve, a sejt rögtön fényérzékenyé válik. A fehérje genetikai kódját Carl Deisseroth patkányok idegsejtjében juttatta be, 2 évvel később sikerült elérni, hogy a fényvezérelt biológiai kapcsoló optikai szálakon keresztül éber egerek agyában is megbízhatóan működjön. A Magyar Narancs hírét hallottátok.
1: Csömör tetőpontján, a 243 méteres Szent István hegyen adták át szeptember elején a 20 méter magas, 8 szintes a rozsdafarkú kilátót. A helyi önkormányzatnak szívügye a fenntarthatóság, ezért Emődi Kis Tamás építész a magas lest 8 tengeri konténer újrahasznosított anyagából tervezte meg. Az úgynevezett korten acél felületén sajátos barna patina alakul ki, amely idővel sötétül. Egyes részeket akácfalécek fednek. A már is népszerű körpanorámás toronyhoz a Levendula utcától tanösvény vezet, 16 állomása a környék élővilágát mutatja be. A kilátót az építése közben belé költözött madárpár után keresztelték el, a rozsdafarkúak itt raktak fészket, itt költötték ki a fiókáikat is. Árulja el a sokszínű vidék.
0: Ezek voltak a hírek.

0: Attilos Rádió, hier Réke Wötkeznek.
1: A német útlevelek rádiófrekvenciás csipje nem csak digitális fényképet tárol, hanem személyes adatokat is, úgy mint név, születési hely, nem, szemszín, testmagasság és lakóhely, valamint a kiállításkor vett két új lenyomat. A Szövetségi Információbiztonsági Hivatal szerint az RFID chip hamisításbiztos és a határokon módot ad a személyazonosság gyors ellenőrzésére. Ott mégis gyakori a torlódás, mivel számos utazó alufóliába csomagolja a passzust. Nehogy illetéktelenek, menet közben érintés nélkül leolvashassák. Szakértők a bankkártyás fizetés példájára utalnak. Gyakorlatilag kizárt, hogy az akár bőre okmány közvetlenül egy adattolvaj eszközéhez érjen, márpedig csak így tudná leolvasni. Nyugtat meg a Euronews. Brandenburg tartományban, Sipkau mellett szeptember 28-án felállították a világ leghórihorgasabb 365 méteres szélerőművét. A Gikon csoport égisze alatt épült berendezés tengelye 300 méter

0: ki. Életciklusa nagyjából szeptember végéig tart. Igénytelen, más növényeknél jobban bírja a forróságot, ez okozta idei látványos térfoglalását. Egy centiméteres tok termése 4-5 részre esik szét, ezekből állnak ki a hírhedet, talpba, mancsba, gumiba fúródó tüskék. Az évelő füvek szerencsére képesek kiszorítani, de kihúzni, kikapálni sem árt. A királydínyét hazánkban egy 1525-ös feljegyzés említi először. Egykor Sulyom Szurdancs, Földi Sulyom és Banyafog néven is ismerték, gyom és gyógynövénynek egyaránt tekintették. Hatása hajzószerként vitatott. Bosszúság forrásként vitán felül áll. Világosít fel a Telex.
1: A Tilos Rádió hírét, halló Tatok!

0: de szépen ért véget. Jó reggelt kívánok, ez a Nemzeti Felkelés, mellettem Laci, és mellettünk, illetve velünk, de egy kicsit távolabb, Béni. Szervusz, Béni.
1: Na?
0: Béni?
1: Nem számított arra, hogy beadjuk.
0: De hallok, azt nem tudom, hogy az összmetölés tőled jön, vagy tőle. De ne csinálj semmit, hogy szaszeroljam ki. Halló, Béni, jelentkez.
2: Ez az én. Ferde mikrofonom.
0: A tied is el van tyulodva. Ha te hallasz minket, akkor majd...
2: Inkább a Béni üzenjen azzal kapcsolatban, hogy ő most beszél, vagy nem beszél.
0: De nem hallok semmit, ennyit mondom.
2: Na, akkor legalább mondott valamit.
0: Jó, mi készen állunk, Béni, látunk téged.
2: A következő dal után,
0: igen.
2: Hát eddig próbálunk operálni, nem? Ott nézd, csak ott maradt ezt. Na, akkor jön, ami nem volt.
0: Jött egy, ezt kicsit operálgatjuk a rendszert, addig hallgassátok ezt a csodálatos reggeli nótát,

0: van, Béni, beszélj.
1: Hallottok?
0: Ó, tökéletesen.
2: Te, azt kell mondjam.
3: Lenyomtad, némítja magát a Jici.
0: A Jici némította magát, képzeld, a Jici gonoszkodott velünk.
2: Hát leginkább vele.
0: Béni. Na, jó reggelt kívánunk.
2: Tette partvonalon kívülre, de most itt van.
0: Beköszöntötte az ősz nálatok is, Bénikém.
1: Nem még, szerencsére, még csodálatos.
0: Ó, na hát ezt örömmel hallom, hogy van akinek jó, amikor nekünk nem annyira időjárás.
2: Neked mi a kifogásod a mai nappal?
0: Nincs tényleg, vész, nincs
2: október
0: vész.
2: 15-e így van, és 17 fok Laci, várható, 9
0: Laci, nem
2: fok
0: panaszkodom,
2: reggel.
0: Nem panaszkodom, csak hozzászoktunk ehhez a brutál meleghez, és meglepő, hogy fölköltözi, de egyáltalán nem szeretnék panaszkodni, félre ne ért.
2: Sőt, még azt kell, hogy irigykedve néztelek most, ahogy leszálltál a biciklőről itt a... az udvarban.
0: Mert?
2: Hát egyszerűen...
0: Hogy úgy leszálltam?
2: Nem csak, hogy úgy szálltál le, hanem, hogy az évszaknak megfelelően szálltál le. Minden harmonikus volt körülötted itt ebben a galambfosos udvarban, ahogy megérkezel.
0: Yeah.
2: Jó látvány volt. Ennyit
0: köszönöm szépen, hát ez nagyon
2: ritka ez, amikor én dicsérlek.
0: Igen, úgy, igen, hát ilyen, föl is írom.
2: Írd már föl valahova, hogy meleg hangon
0: jó.
2: Édesgetlek.
0: Jó, don't go too far.
2: Ennyi?
0: Hogy az angol, hogy ennyi.
2: De jó, de akkor már a te beteg kész.
0: Nem, visszatérhetünk a régi genyázáshoz.
2: Jó, akkor jön az. Te akartál?
1: Helmut.
0: Ami volt elmúlt.
2: Nem az volt, hogy Helmut.
1: Nem azt mondtam, hogy elmúlt, hanem azt, hogy Helmut.
2: Na, én hallottam jól.
0: De miért?
2: Hogy a Helmut az mit jelenthet ebben a
0: igen.
2: helyzet? Én sem tudom. De a Bencének van annyi csavaros
0: igen, mindjárt megtudjuk.
2: Hogy ez ki...
1: Hát nem, akkor ezek szerint nem ismertétek a Helmut kifejezést, a nyaligépekre használtam.
0: De csak gimi, ó, de rég volt gimibe, hogyne, Nagy Gabi barátom.
1: Most a Helmut kinyomásánál egy élénk nyelvcsapást mutatom. Az ember arcán.
0: Igen, abszolút emlékszem.
2: Akkor én most
0: de jó, hogy eszembe juttattad, Helmut.
2: Én Helmutoztam egy nagyot?
1: Te voltál Helmut, igen.
0: Az Északaföldönben hogy hívják a német taxisofőrt, aki New Yorkban dolgozik?
1: Jó.
0: Nem.
1: Helmet.
0: Igen, azért, mert helmet, tudod, ezen megy végig a beszélgetés. Szóval Colt Helmet.
4: Azt nem tudom, de izének Ármi Müller-stál játszom.
0: Igen, nem akárki, bizony.
1: Igen. Ármi Müller-stál, igen, és megkérdezi, hogy és téged hogy hívnak, és mondta, hogy jó. Az utasság. Na, a lényeg az, hogy nagyon jó idő van, esténként már lehűl azért a levegő, de az alkalmas arra, hogy egy kicsit begyújtson az ember, okot találjon arra, hogy begyújtson a vaskájába, és a vaskája tetején szelídgesztenyét sütögessen, amiben annyi van, hogy egy 5 kilót szedtem az egyik visszavizett poki meccs.
2: Vigyázz a tárolásra, mert megférgesedhetnek könnyen, hogyha magukra hagyod, és nem...
0: De minden nap megforgatja őket.
1: Kérlek szépen beáztattam őket pár órára.
2: Ja, hogy kijöjjön belőle a kukac, ha van benne. Az igen, arra jó, hogy nem akar megfogadni.
1: Bevagdostam, illetve mivel annyi van, zacskókba szelektálva a mély hűtőbe helyeztem el.
2: Ó, hát ez tökéletes.
0: De Benedek, és elkezdtél utána nézni Szelit Gesszennyivel kapcsolatos recepteknek? Mert ilyen mennyiségnél már nem az, hogy csak megsütögeted mindent. De
2: erre a konyha épült. Ennek van konyhája.
0: Szerint, én is gondolom. Hát, azért kérdezem.
1: Nem vagy konyha, de 10 napos fesztivál. Fesztivál. Minden második fontos.
0: Remélem az ugyanolyan, mint a spanyoloknál a paradicsom fesztivál, hogy dobálják egymást Szelit Gesszennyivel.
4: De így megcsűrik rendesen.
0: Igen. Szapja nincs, ugye, nem lesz olyan látványos a végeredmény, de komolyabb sérülést lehet igen. okozni.
2: Szent gesztenyéje válogatja, de van néhány olyan, ami már ilyen öklömnyi.
0: Igen.
2: Nőni nagyra.
0: Hát de már a kicsivel is az egy csúzliból kilövött szerintem csodákra képes.
4: Hát mondjuk Olaszországon minden ételnek és növénynek, és nem tudom minek van fesztiválja nagyjából.
0: Articsókának biztos van.
4: Van.
0: Ez nyilvánvaló.
4: Igen.
1: De itt mész két
4: voltak egészen furcsák is, amiket láttam. Igen.
1: Teljesen más a helyi specialitás. Olyan specialitások, ételspecialitások.
4: Amikről Debi Rottiban nem is hallottak.
1: Hát egyrészt nem hallottak, másrészt meg még a Váncsaféle olasz lakoma című könyvben sincs róla említés, pedig ott aztán egy 4000-es címjegyzék van a végén.
0: Szerintem a Váncsa örülne, ha megírnád neki, hogy mit találtál a második kiadáshoz. Váncsa úr, ne feledkezzen meg a Deboretti híres.
4: De Birotti.
0: Igen, De Birotti híres. Miről?
1: Hát a borát...
2: Gesztenye lisztből készült sütemények, igen, például.
1: Igen.
2: Tehát nem lisztből, hanem ledaránt kell.
1: Meg itt a raviolit ürömfűvel, borágyónéval, borágóval töltik, és arra tolják a ilyen többnyire
4: borágó
1: ragút. Borágó.
4: Igen. Igen, és ezen gondolkodtam, hogy hol is hallottam legutóbb a borágóról.
1: Hát szerintem lehet, hogy én meséltem.
4: Nem, de nem, talán van egy ilyen népzenei együttes? De
0: hát vagy az ugróegér kapcsán, még az lehet.
4: Az ugróegér?
0: A borágúnyi.
4: Milyen gyuriai?
0: Dzsinguriai, vagy nem tudom, van, igen.
4: Igen. Ugró.
0: Illetve, ami valójában törpölcsök. Gyakran összekeverik, ami egyébként felháborodva azt mondta nekem egy szakértő, hogy hát ezt nem lehet összekeverni. Oké. Okay. Na, még valami finomságot megosztasz velünk így jéggyomorra, vagy ennyi volt?
1: Nem tudom, hogy...
2: A borágónak mi a magyar neve? Ezt nekem kell.
4: A borágó, ürömfű. Ja, de a borágót is használják magyarul, azt hiszem. Igen.
0: De akkor az ürömfű az ehető. Azt gondoltam, hogy azért van a mondás, hogy az ürömfű az méreg. Halló?
2: De gyógyszer biztos lehet belőle csinálni.
0: Abbas mindenből lehet. Halló?
5: Dzsungáriai,
4: ez az, kösz.
5: Dzsungáriai, tanuljátok már.
0: És a pók?
1: Az is.
4: Jó, figyelj, eleve nekem nem, köszönheted, hogy tudod, hogy nem egérről van szó, hanem örcsögről.
0: Szongelói?
5: Szongáriai.
4: Ami ugyanaz.
5: Ami majdnem egyenlő a dzsungáriai törpeörcsöggel.
0: Ja,
4: így van.
0: Jó, kösz. Jó, hogy éber voltál. Hello.
4: Igen, kösz. Igen.
2: Nekem rémlik, mint hogyha egy ilyen beszélgetés mostanában lezajlott.
0: Hát, nem.
2: Ez volt a témája.
4: Múlt héten konkrétan.
2: Jó, akkor azt majd előhívom.
0: Ja, most tényleg csak rémlet. Nagyon hosszan kibeszéltük ezt a témát, csak
4: igen, meg, ugyan,
0: egyszerűen annyira szórakoztató.
4: Jó fél óráig volt szó erre.
2: De az nem mentem ki, akkor is itt voltam.
0: Itt lacsicsodottam hozzászom. Nem voltál még webbutolva teljesen, van olyan. Csak ez feledhetetlen volt azért is jutott eszembe. Ja. Én készületlenül érkeztem ma, úgyhogy bármilyen témával meglephettek.
1: Akkor kérdezlek.
4: Tamás, nem? És a jegyzeteid, amiket hozni szoktál?
0: Új dolgot eszeltem ki, most haikukat írok.
4: Na mondjad, Béni.
1: Hogy itt délelőttönként visszanézem az éjszakai hoki meccseket, amiket úgy adnak le egy weboldalon, jó minőség, vagy hogy az összes amerikai, tehát a közvetítés reklámjaival együtt Magyarországon ezeket kiszokták takarni, és nagyon-nagyon érdekes az amerikai hoki meccsek reklámszüneteiben leadott reklámoknak a miensége meg elemzése, és ezt akarom megkérdezni tanult barátomtól, Tamástól, hogy lát-e evolúciót a pick-upok hirdetésének az alakulásában. Az elmúlt mondjuk 30 évben, amióta én pick-up hirdetéseket nézegetek a különböző hoki meccsek szünetében, mert az égvilágon semmi.
2: Bár hogy régebben 30 évvel ezelőtt elég volt egy farmernadrágos, kockás inges...
0: És most is elég. És most is elég. Erre célod a Béni.
1: És ugyanilyen kietlen utakon mennek,
4: ugyanúgy... Gondolom, a nevadai sivatagban halad a izéje.
0: Nézd, Béni, pick-up hirdetésben nem vagyok erős.
1: Ugyanúgy néznek.
0: Ja. Nem vagyok erős, mert sose csináltunk pick-up reklámot, hiszen Magyarországon nem annyira népszerű ez a műfaj, hogy érdemesen reklámot fordulnak neki. De a véleményem az, hogy a reklámot a célcsoport határozza meg, és nyilván a célcsoport az elmúlt 30 évben egyáltalán nem változott, nem fejlődött, nem lett okosabb, nem dobta el a kockásinget, ezért aztán ugyanúgy azt kell nekik mutatni, hogy nagyon erős a RAM, nagyon sok árut elbír a RAM.
2: Jó, de az F-150 az ott, hogy mondjam, a népművészet rész, a folklor rész.
0: Igen, de a RAM is azért egy kicsit, RAM valójában,
1: nem teljesen,
0: Dodge RAM.
1: Egyrészt a pick-up hirdetésekbe is beszivárogtak már a ázsiai eredetű modellek, tehát mármint az emberek, férfiak vagy
0: Értem, értem. Tehát
1: a... hogy, mintha kikacsingatna a Ford is, meg a GMC is a kínai piacra, vagy pedig...
4: Hát egyre több a kínai rednek.
0: Nem, hát abszolút nekik abszolút érdemes, mert ne felejtsük el, hogy a kínai piac úgy működik, hogy én már meg nem mondom, melyik kutyafajta egyszer így divatos lett a gazda kínaiak körében, és pillanatokon belül a kutya átlag árfolyama, mit tudom, hogy magyarra átszámítva 2 millió forint lett, mert hogy hát akkor az divat. És gondolom, hogy ugye egy ilyen nagy országban a nagyon gazdag réteg, akármilyen minimális százalék, az nagyon jelentős fogyasztónak számít, tehát megéri.
4: De hol a célcsoport, a kínai amerikaiak, vagy a kínaiak? Konkrétan?
0: Szerintem a kínai piac. Szóval hát nem tudom, hogy reménytelennek.
4: Azok néznek NHL-t?
0: Mindent néznek. Tehát, látod, az NHL jó kérdés, de hát ugye a snookert az mentette meg, hogy Kína elkezdte nézni, majd aztán kitermelni a játékosokat. Mert lett egy akkora piac hirtelen, és pénzügyileg erős piac.
1: Mert most már a Shanghai Open-t is, meg a nem tudom mit is, két kínai.
0: Igen.
1: Játszotta az aktuális világbajnok is, talán most nem kínai, de tavaly kínai volt.
0: Igen, szóval azt így szépen. De kíváncsi vagyok, mikor mennek rá a dartsra. Abszolút nekik való. Pontosan.
1: A kövér tetováltban még azért rosszabbul állnak.
0: Hát igen, de hát mondjuk van most már van ez az új trend, hogy nem kell feltétlenül kövérnek és alkesznak lenni ahhoz, hogy jó dárcos legyél. Van néhány slankabb egyén.
4: De a pick-up hirdetéseket úgy kell, jó 30 évvel ezelőtt nem, de mondjuk 50 évvel ezelőtthöz képest valószínűleg nagy különbség, hogy már nem lóg egy cigi a szája sarkában.
0: Hát, ez
4: a főszereplőnek.
0: Igen. De kár is.
4: Ahogy kikönyököl a montánai hegyekben.
1: A másik két reklámtípus, amit ezekben a megyszünetekben nagyon gyakran meg lehet tapasztalni, az egyik az a Magyarországon meglepően, vagy nagyon furcsán nem elterjedt, vagy hogy meghökkentő, negatív politikai reklám. Tehát én még így gyalázni...
0: Igen, hát ugye eleve ugye Amerikában az összehasonlítő reklám is mindig ment, és ez, ennek innen már csak egy ugrás, hogy nyugodtan lehet a másikat gyalázni.
1: De olyan animációkkal, kígyónak, meg patkánynak, meg nem tudom minek ábrázolni egy politikai hirdetésben az aktuális szenátort, aki annyit lopott, hogy már rég megérett a lecserélésre, az nekem egy kicsit megfökkent.
4: Hát azt gondolom most, mivel 2-3 hét múlva lesz a választás,
1: hát igen,
4: ezért most felpörgött. De hát Amerikában ugye az is van, hogy viszont egy ilyen hirdetésnek a végén mindig odaírják, vagy bemondják, hogy ugye ki gyalázza az illetőt. Igen. Tehát, hogy a felelősséget vállal érte az ellenjelölt, ugye így lehet csak leadni őket.
2: Minden politikai hirdetésnél?
0: Igen, ugye a hirdetés, csak amikor egy filmbe lemegy a hirdetés, akkor a végén elmondják, hogy this announcement was sponsored by, és akkor mondják, hogy ki, vagy kinek a stábja.
4: Ez gyakran úgy ment, hogy a végén azt mondja előtt, hogy I'm and I approve this advertisement. I approve this message, valami ilyesmi.
0: Message, így van.
4: I approve this message.
1: Hogy én világéletemben lifetime demokrat vagyok. Mi ezt elmondja 8-10 ember, de ez a mostani mi demokratánk. Erre én még akkor sem. ez már egy evolúciója a gyalázó.
0: Ugye vége az lesz, hogy jobban fogod szeretni a reklámokat a hoki meccseken, mint a meccset.
1: Hát ahhoz azért még kell egy kicsit. Ten nevű közlekedési ügyvéd, az nagyon, nagyon...
0: Várjál, azt mindjárt elmeséled, csak a hallgatót meghallgatjuk, hogy mit szeretne mondani. Haló?
6: Hello, köszi, jó reggelt, jó a műsor szokás szerint. Azért ehhez a gyalázó hirdetésekhez oké, hogy nem a hoki meccsek szünetében, de azért azt gondolom, hogy az elmúlt elég sok évben itt a különböző politikai szereplőket az aktuális államkormánypárt azért csúnyán gyalázta, a YouTube-on aztán meg végképp mindenféleképpen, órás plakátokon bohócozták meg. mindenféle dolgokat mondtak, meg rajzoltak róluk, szóval azért ez itt sem volt messze annyira.
4: Igen, részben ezért mondtam ezt az I approve this message-et, mert itt viszont mindig úgy volt csinálva, hogy hát nem tudjuk, ez ki volt, nem tudjuk.
0: De ne felejtsd el, hogy ugye ez a fajta kommunikáció... Ez a fajta kommunikáció Magyarországon, és ráadásul humormentesen azután terjedt el, hogy lett az amerikai tanácsadója, Finkenstein, vagy hogy hívták? Hát így van, persze, hát megmondta, hogy hát gyerekeket, hogy akkor országban működik, itt még jobb lesz.
6: Ja, úgyhogy ez volt az egyik ok egyébként, amiért nekem lett ügyű belőfizetésem. Már is a mulatság, de legalább én ebből a rettetes őrületből, ebből a szempontból kimaradtam. Itt is volt, oké, mondom még egyszer, hát jégkorong meccs előtt valószínűleg nem, mert az kevés van itt, meg tévében szintén nem. Ilyen durván, de hát igen, volt. Na, ennyi, úgyhogy...
0: Jaj, köszönjük!
1: De az itt az hol? Magyarországon?
0: Igen.
6: Igen.
1: Persze, de én most kifejezetten a meccsek közti reklámokról, tévéreklámokról beszélek. Ami viszont nincsen Magyarországon még, és szerintem egy darabig nem is lesz, az ilyen közlekedési balesetekre szakosodott ügyvédek hirdetései garmadával.
0: Hát mert ott tudod, hogy ott
1: emelgetnek.
0: Szóval Magyarországon tudod, hogy működnek a közlekedési ügyekre szakosodott ügyvédek? Konkrétan végigjárják a traumatológiát a János kórházban, így van. De nálam is voltak.
1: Ez egy kicsit ilyen, nem, nálam is
0: volt. Aha. Csak ugye Magyarországon sokkal kisebb pénz van a közlekedési balesetekben, Amerikában egészen elképesztő összegeket lehet bezsebelni.
2: És ő azért jött, hogy...
1: Reklámok, de ilyen
0: az ügyvéd?
1: 600 ezer és másfél millió dollár közötti kártérítésekről szóló csekkeket emelgetnek a hálás ügyfelek, és...
0: Hát igen, azok már nyilván nagyon nagyok, de én ismerek esetet, amikor egy kint tanuló magyar fiút biciklivel elütötték. Komoly sérülése volt, nem annyira nagyon súlyos, mit tudom én, bokatörés vagy valami ilyesmi, és nagyon, az is egy ilyen 100 000 dolláros történet lett.
2: Nem is közlekedési ügyvéd, hanem inkább egészségügyi területen mozgó ügyvéd, aki a kártérítést próbál a baleset után.
0: Kártérítési ügyvédek, igen.
2: Már közlekedési ügyvédnek azt gondolom, amikor én átmegyek a piroson, és nem tudom, én csinálok valami csúnyaságot, és ezért perbe fognak, nagyon helyesen.
0: Hát lehet, hogy mindkét oldalnak dolgoznak, azt nem tudom.
2: Azt hívnám én közlekedési bejártas ügyvédnek, a tiéd az egy egészségügyi kártérítés.
4: Igen, ezek kártérítési ügyek. Azok is, amiket a jégkorom meg
2: traumatológián érdemes keresni az ilyen ügyfeleket.
0: Ez egyébként jogosan fölmerül bennem a kérdés, hogy honnan tudják, hogy kihez kell oda menni? Tehát valahonnan kell, hogy szerezek valami basic infót, mert nem az volt, hogy oda jött hozzám, hogy na, milyen baleseted volt, hát ha tudok segíteni.
2: Ez olyan, az autómentők honnan
0: tudják, kéne engedni az Ozit,
2: pont
0: úgy látom.
2: Baleset volt az autómentőség, hát honnan tudják, vagy a sírkövesek, vagy nem tudom, honnan tudja, hogy éppen kiment el a patológiára.
0: Azt mondjuk könnyebb.
2: Azért is harc van itt.
1: Ki volt a emlékeztek a Ferjánc Sándori párosra?
0: Igen, hogy nem.
2: Ma reggel a Kiranga jutott
1: Sándori
2: eszembe.
1: Sándori volt az egyik legfoglalkoztatottabb és legmenőbb ilyen közlekedési...
4: Hát nem véletlen hívták Dr. Sándorinak.
0: Bár hívhatták valami véletlen.
1: Akkor szemész is lehetett volna. Kicsit. Ugyan volt.
4: Igen.
0: Csodálatos kis Renault Alpine-juk volt egy időben. Az egy egészen apró az az autó.
2: A Renault 5-ös.
0: Életben. Nem, előtte mentek, nem emlékszel? A kis mini, az a nagyon apró kis kupé. Renault Alpine.
2: A 111, a 110-es? Az a 110, vagy mi ez volt a Renault-nak a...
0: Szerintem már a modernebb volt. Nem emlékszem, hogy ennek volt száma is-e.
2: Hát a Renault Alpine, az amelyik egy lapos sport.
0: Igen,
2: kocsi.
0: Igen. És de... az nagyon-nagyon kicsi, nagyon iszonyatosan jól néz ki életben.
2: De szerintem ők Renault 5-össel mentek.
0: Később. Mentek Renault 8 Gordinivel is mentek, szerintem, ha nem tévedek.
1: Gordinivel mentek.
0: A Gordini az olyan, mint a Fiatnál
2: az apart.
0: Így van.
2: A tuningnak az
0: elnevezés. Igen, az egy tuning cél.
1: Lesz, aki helyre tesz.
2: Még nem jutottunk megoldáshoz, de...
0: Jó, halló!
6: Tetszik megint. Szerintem Renault 8 Gordini.
0: Az volt az első. És utána az volt az a kis kupé. Fact checker barátomra, Renault Alpine 60-as évek.
5: Volt egy R10, meg a Renault volt, azt hiszem az R17-es.
4: Minek kell utána nézni?
5: Az is egy kupé alakú, egy, igen, kicsit úgy nézett ki ez az autó, mint a...
0: Mindjárt a megtalálja itt nekem a Balázs. Itt van, rögtön megtalálta, hát a gyerekek, ne bosszantsatok fel, az egyik legszebb sportautó a világon, a Renault Alpine.
2: Ez az.
0: És az se nem Renault 8, a Renault 17-ről nem tudok nyilatkozni, szerintem azzal nem mentek.
4: Ez az A110.
0: Akkor az az A110 van szám.
2: Típus szám szerint.
0: A Laci típus szám szerint mondja, hogy a Mercedeseket is úgy mondja, hogy...
2: 190-es. Ja nem, azt én nem tudom, azt nem. Ezt egyáltalán nem fogom, és a BMW-t sem tudom.
0: A BMW-t E23-as, meg ezt sem tudom.
2: De az A110-es Renault Alpine-t azt...
0: Meg a Porsche 911-nél érdekes, hogy valójában a Porsche 911-eseknek van egy másik száma még pluszba, hogy na, tudják, hogy melyik évjárat
2: érte. És az is 9-essel kezdődik.
0: 963, meg ilyennek, igen. 998. Na, hát mindegy, ezek lényegen, csak azért tudom, mert az egy nagyon szép autó, és aztán igen, később Renault, hát a legendás Renault Turbo, igen.
2: Renault 5-ösre emlékszem.
0: Igen, ilyen, az egy Renault Turbo, hát az egy csodálatos autó volt. Halló!
7: Halló, sziasztok, Iba Zoltán. Azért írtanak benneteket, hogy elmondhassátok, hogy egy készfogásra voltatok dr. Tandaritól. Még kopasznyakú ügyvédkoromban Szegeden találkoztam vele, az már a balesete után volt. És azt is
0: milyen balesete után?
7: Hát volt egy jó, hát majdnem meghalt, úgy kaparták össze, de az nem sportbaleset volt, hanem közúti.
0: Oké. Uh-huh.
7: És mond, ezt is elmesélte, hogy annak köszönhető, hogy egyáltalán úgy, ahogy életben maradt, hogy azt hiszem a veje az valami agysebész, vagy valamilyen, uh-huh. nem tudom kicsoda, és akkor nagyon gyorsan oda került elé, és akkor ő mentette meg. Tehát nagyon le volt lassulva meg minden, de hát dolgozott ügyvédként, tehát még azután is működött, de már láttad, az nagyon meglátszott rajta, hogy volt neki ez a balesetem.
0: Na.
7: Na, kis színes.
0: Hát nagyon köszönjük. Egy készfogásra vagyunk dr. Tandaritól.
7: Na, sziasztok.
0: Hello.
4: Hogy a Renault Alpine egyébként, nem is a Renault, hanem Alpine az egy sportautógyártó volt.
0: Ez így van. És a Renault megvette valószínűleg.
4: És a 70-es években vette meg a Renault, de ez a Renault Alpine, az Alpine.
0: Igen.
4: Ez az 50-es években fejlesztett autó, tehát ez még azelőtt volt.
0: Megpróbálod magad autószakértőként feltétlenül, elmondom neked, hogy a Mátra is egy külön cég volt.
4: Ezt képzeld el, ezt tudom.
0: És ami ennél sokkal érdekesebb, tudod-e, hogy az Espászoknál hányadik sorozatig gyártotta a Mátra az Espászt a külön műhelyében?
4: Nem tudom, egyáltalán a Mátra létezéséről is csak azért tudok, mert volt egy idő, amikor
2: nagyon szép sportkocsi volt a Mátrának, a Mátra Szimkának.
0: Nagyon szép, ők csinálták az első szép SUV-ot. Most úgy mondjuk SUV. Az emeltetejük is Mátra Szimka Rancho.
2: Igen?
0: Gyönyörű autó volt. Bocsánat, Balázs, elmerültek.
1: Hát, bocsánat, de ha mi most podcast lennénk ezt a részt, mert...
4: Ki kéne vágni?
0: Hát igen, de nem vagyunk podcast. Szóval látod,
4: mindennek van előnye. A Mátra létezéséről kizárólag azért tudok, mert talán a 80-as években, mikor megpróbálták újraéleszteni a Racing Paris foci csapatot, amelyik ugye mondjuk, hogy a
0: Union Berlin.
4: Paris Saint-Germain elődje.
0: Azt hittem a Paris Union
1: Berlin.
4: Hát ott játszott Raymond Kopaulia.
0: Na, ha ez podcast lenne.
4: Na, és akkor ennek az újraélesztésnek a Mátra volt a főszponzora. Kizárólag innen tudok arra, hogy létezik a Mátra, és az alapvetően autókat gyártott.
0: Jó, de hát tudsz róla. Viszont a fociról jut eszembe, hogy tegnap így leültem az asztalomhoz játszani, de a másik szobába bekapcsoltam közben a tévét, hogy hát ha van valami jó sport, és akkor ott ment nem találtam semmást, hagytam ezt a Lask Liverpoolt, mondom, menjen ott a háttérbe, majd benézek, ha lesz gól, úgyhogy úgy nézett ki az estém, hogy folyamatosan fölleugráltam. 9 gól volt a meccsen. 9. Ja, és még 2 lesz gól.
4: De ez a Lask akkor ezek szerint, mert ők voltak azok, akik talán a Celtic-et, vagy
0: a Celtic-et, igen.
4: Valami 5-3-5-4-es meccsen verték.
0: 3 után kiverték a visszavágón, így van. Most kaptak, első félidőben kaptak 3-at, aztán kaptak még egyet, mert 4-0 volt, és akkor elkezdtek ők is így focizni, hogy jó, hát akkor játszódjunk, uh-huh. és akkor így a végén egy ilyen 6-3-ig eldöcögtek egymással.
4: Szimpatikus csapat ennyi alapján, nem láttam egy percet se játszani.
0: Abszolút, Frimpongnak nagy meccse volt, mert rugott vagy két gólt, és rúgtak róla hármat. Uh-huh. Mert hogy én nem tudtam, hogy a Frimpong az jobb hátvédet játszik. De azt játszott.
4: Tehát Szoboszlai is játszott, ugye, jobb hátvédet.
0: Igen, de róla nem rúgtak három gólt. Na, ennyi volt az én focizás, és Laci megtalálta, gyönyörű, mutasd meg a Balázs.
2: Nem én találtam meg, oda van írva, hogy...
1: Én a Roma-Manchester...
0: Köszönöm, nagyon kedves vagy.
1: Sajnáltam szegény Róma szurkoló barátaim.
0: Hát a Róma fordított valami, ennyit olvastam csak.
1: A Real fordított.
0: Úgy értem, a Real fordított, bocsánat.
4: Hát én azt sem tudtam, hogy BL forduló volt.
0: Én sem szoktam tudni, tök véletlenül, amikor végtekerem, mert most miután ugye rám tukmálták ezt a tévét, azóta megállítottam, hogy van amerikai foci is, és néha meccsek végét szedtem megnézni, mert az meccsek vége az igen izgalmas tud lenni, újabban sokkal szorosnak.
4: Ki tukmáltál egy tévét?
0: A Magyar Telekom.
4: Ja.
0: Tehát egyszerűen azt mondták, hogy van egy olyan ajánlatuk, hogy akkor mostantól kevesebbet fog fizetni, mint eddig, és akkor kapok egy tévét.
2: Viszont
0: is mondtam, jó.
2: Viszont nézned kell.
0: Nem, képzeld, nem. Ez olyan kedves, mert nem nagyon nézem. Tehát az a baj, ha egyszer leszoksz a tévéről, és megszokod, hogy neten nézed a tartalmakat, ahol azért jobban a magad ura vagy, nagyon nehéz visszaszokni. Tehát képtelen vagyok. Néha leülök elé, amikor nagyon bamba estén van, de akkor általában egy 12 perc múlva már érzem, hogy elámosodtam. Úgyhogy nagyon, nagyon ritkán fordul elő, hogy nézem.
2: Jó, vissza fogom hallgatni ezt a mai műsort, megnézem, hogy milyen meccsekről beszélgettet.
4: Tehát ha jól látom, hogy a Linzerről elnevezett Lask Liverpool.
0: Én csak a Linzer Lask Liverpool.
2: Hogy 9-0 lett egy mérkőzés.
0: Nem, 9-0 volt. 6-3 lett. Ráadásul micsoda szép eredmény.
2: Mert úgy viszont összejön, hogy egyik játékos ide is rúg kettőt, meg oda is hármat.
0: Nem, rúgtak róla.
2: Ja, értem ezt már, ezeket a finomságokat már értem.
4: De lehet, hogy el kéne magyarázni, mert Laci ezt úgy képzel, hogy a hátán álltak, és úgy...
0: Igen, rúgtak, szerintem is.
4: Úgy rúgtak
2: hátán. Úgy van, hogy ilyenkor letérdel.
0: Van az a fajta is, igen. Igen. Hát, ez volt a sport 5 percünk, gyerekek. Ha csak az NHL-ben nem történt valami drámai, de ezt nem tudhatjuk.
4: Hát a pick-up jelentéseken kívül nem sok.
1: Az elején még ez drámainak nem.
4: Most még csak borostás a béni.
0: De a nagy legenda, az óbetűs orosz.
2: Oleskin.
0: Igen, az, hogy visszavonul, olvastam.
1: Hát minden évben ez van.
0: Ja, oké.
1: Okay. Egy éves elmúlt, azt hiszem. Most is ütött gólt valahol. Nem tudom, nem állnak rosszul, nem rossz csapat a Washington. Jó az egész NHL, csak 84 meccses alapszakasznál azért a 6.-7. meccsen még nem nagyon lehet veszteni még következtetéseket.
0: Mennyi ideig tart egy hoki meccs, hogy minden estül a reklámokkal együtt? 2 óra?
1: 3 óra.
0: 3 óra? Hány meccs van az alapszakaszban? Mit mondtál?
4: 84.
1: 2 és 4 óra alatt.
0: 3x84 az mennyi?
2: 252.
0: 252 óra.
4: Igen, tehát nettó 10 napot. Igen. 24 órányit.
0: Nagyon kemény. Nagyon
4: ez kemény. Még a béni, és hát ugye a szakállam meg akkor is nem, amikor nincs meccs. Igen. Ki nem esik a Tampa.
1: Nem, ez nem így van.
4: Nem? Nem. Csak a playoffban növeszted?
0: Nem, a igen, szakáll nem nő, ha nincs meccs.
1: Kezdem, amikor
4: ja, bejutottunk. Ilyenkor még nem növeszted, jó?
0: Jó, hogy nem vagyok hoki szurkoló.
1: Tényleg nagyon jó az igazság, hogy szerintem, nem tudom, van olyan sport, amit ti régen néztetek, követtetek, de elengedtetek?
0: Hát mondjuk egy 10.
4: Csak olyan van.
0: Kézilabda, kosárlabda, vízilabda, labdarúgás.
1: Igen, na hát igen.
2: Salakmotor nekem.
0: Salakmotor is megvolt. Salakmotor korszak is megvolt rövid ideig. Igen.
1: Egy női válogatott kézilabda meccset, ha nem olimpiai vagy világbajnoki döntő magyar részvétellel, akkor már nem. Tehát az ilyenek például eleget. Nagyon örültem a női kosárlabda csapat a rovuros világbajnoki menetelésének, de 2 percet nem láttam.
0: salakmotort még úgy kezdtem el kedvelni, hogy még nem voltak a tévében, hanem az automotorban olvastam.
1: Van salakmotor pálya Magyarországon, Budapestben?
2: Debrecenben volt régen, tehát az, ami, amikor a lengyel csehszlovák...
0: Hát ugye a régi atlétikai stadionokból mind lehetne csinálni salakmotorpályát, hiszen ott van a salakos futó rész.
1: Nem tudom, Balázs, te sokat repülsz.
4: Én most többnyire nyitott szemmel járok salakmotorpályák ügyében, ha csak tehetem.
1: Nem, de most szombaton, amikor jöttem haza a érettségi találkozóra, akkor egy salakmotornak tűnő pályát véltem ott Recsés környékén leszállás közben felfedezni.
0: Hát nem tudjuk, nem tudjuk igazolni.
2: Hazajött, de már vissza.
0: Hazaugrottál egy érettségi találkozóra?
1: Hát...
2: És már vissza is mentél.
0: Akkor remélem jobban sikerült, mint amilyenk, ahol hatan voltunk, mert nem érte volna megjönni.
2: Jó, de ebbe a korban már az is szép, hogy ennyien maradtatok.
0: Ja, nem, többen élnek azért kettővel. De az utóbbi évek, hál' Istennek nem vesztettünk el senkit. Hogy, na, és azt akartam csak mondani, hogy és ott volt egy fotó, fekete-fehér ugyan, de elhittem a leírást, hogy ez egy aranyozott salakmotor, amit nem tudom, hanyadik világbajnoksága után kapott, nem tudom, hogy hívják lengyel.
2: Most az autómotorról beszélünk, igen, hogy 76-ban ezt láttad?
0: Nem, ez korábban volt még szerintem.
2: Igen?
0: Hát csak mondom, hogy így ott kedveltem meg a salakmotort. És aztán akkor láttam, és mindig is lenyűgözött, hogy ugye a salakmotoron nincs fék. De nincsen rajta egyáltalán ha fék. Hanem nincs fék, semmi. Lelassulsz. Hát leteszed a lábad, és elveszed a gázt.
2: De abban az a gyönyörű...
0: Nem tudom, hogy a sokat kapcsolgatnak.
2: Próbálgattam egy ideig a kerékpárral is, hogy azt hogy lehet megcsinálni, hogy jobbra fordítod a kormány, de balra mész.
0: Hát tehát, salakon kell.
2: Igen, meg nagyon kell tekerni. És nem sikerült biciklivel.
0: Biciklivel úgy, hogy láttad, nem sikerült, de biztos jártál már úgy, hogy mondjuk sóderen kanyarodtál és kicsúsztál. Azt, amikor megmented, ugyanezt történik, egy külső képen látnád magad, ugyanezt történik, hogy ellenkormányzásra hoztad.
2: 8 évesen ez nagyon-nagyon vonzó abszolút, volt. Látványos abszolút. Volt az, hogy ezek direkt a másik irányba fordítják a
0: igen.
2: kormányt, és mégis
0: igen. Hát igen, és az ember azt mondta, hogy
2: hát ez a fizika
0: és miért hatékonyabb, mint egyszerűen bevenni egy kanyart. Ja.
4: Kutakodok a fejembe, hogy a salakmotorra fiókban mik vannak, de két dolgot találtam, csak az egyik a rajtrács intézménye. Van
0: igen.
4: Igen. A másik pedig, hogy volt egy Drapál János nevű verseny.
2: De nem a salakmotor.
0: Nem, ő MotoGP-s volt. Nem.
2: De nem, és gyorsasági
0: volt. Rendes gyorsasági motoros volt. Egy csehországi verseny, vagy akkor még csehszlovák versenyen halt meg, mert
4: erre emlékszem,
0: kevés volt a széna az oszlop körül. Neki repült egy oszlopnak. Bizony, Drapál János nagyon nagy név volt.
2: De ezért nem tudunk mondani sajnos híres magyar salakmotor bajnokot.
1: Adorján.
0: Tessék, hogy ne tudnánk? Laci, pont de ezt ne tudnánk.
1: Ez rémlik nekem, de...
0: Már így hagyjuk, így szép, így szép, amíg úgy gondoljuk, hogy ez így van.
4: A szocialista országok úgynevezett békebarátság kupájának hatszoros győztese.
2: És a Drapál vagy az Adorján?
4: Drapál.
0: Igen, hát ugye akkor még nagyon nehéz volt neki külföldi versenyt ülni, tehát a világbajnoki sorozatban nem tudtak részt venni, hanem néhány nagy futamon is, vagy hát világbajnoki.
2: Hát ezért voltak a békebarátság
0: versenyek. Igen, azokon indulhattak. Igen, kerékpárosoknak.
2: Kerékpár, vagyis az volt, hogy a vasfüggöny az létezett.
0: Igen.
2: Bár az osztrák kollégák néha részt vettek a magyar, vagy ezeken a KGST-s vagy Varsói szerződéses békebarátság
4: kerékpárosok. Hát a semleges Ausztria, ugye?
2: Igen. Hát miután 55-től már elmondhatta magáról.
4: Adorján Zoltán, Hajós Alfred Díjas sportoló.
0: Köszönjük, Béni, ezt is tudtad, ennyi.
4: 13-szoros magyar bajnok, 2-szer Európa bajnok.
1: De milyen sportban?
4: Debrecen díszpolgár. Hát milyenben? Salakmotorban.
2: Te mondtad. Jó,
0: megijesztek,
1: hogy...
0: kajakos. Volt... Adorján nevű kajakos is volt, nem?
1: Nem, meg sakkozó.
4: Az volt, persze.
0: Az biztos.
1: Tudod, Adorján András.
4: Ő volt Léko Péter, izéje...
2: Szekundása.
1: Black is okay, azt hiszem, ő írt a Black is okay.
0: Figyelj, Béni, megyek ki kávét csinálni a Balázsnak, meg magamnak, kérsz te is?
1: Várjál, én ma
0: ittam. Ezt a kedvenc fajtádat hoztam a 3 az 1-ben. Na jó van, mindjárt visszatérek és mesélünk róla Balázsra.

0: Ja, és képzeld el, mindegy, azt hiszem, adásban is elmondom, mert nagyon biztos, hogy tegnap a kis fekete, a Hubáik a 15 ezer kilométert átlépte.
1: Ne viccel.
0: Tegnap volt meg a 15 ezredik kilométere neki, bizony.
2: Ajándékokat várunk ezért.
0: Úgyhogy, és ugye amellett más pingákat is használok, tehát ez egy szép szám, azt hiszem 6 év alatt, vagy 5. 5 vagy 6 év alatt.
1: Már olyan rég van meg ez a pinga.
0: Hát azt nem tudom, a Covid az 20-ba volt.
1: Akkor hát 21-22-ig eltartott.
0: Ugye? Ne, akkor 21-be vettem, mert a Szlovákiába kimehettem, tehát akkor gondolom nem volt a teljes lezárás azért, vagy a fele tudja, hogy volt, és igen, 5 év.
2: Megcsináltad sikerrel.
0: 5 év. És meg mindig 90%-os az aksi.
1: Nem, igen, én ugye nem mérek ilyesmiket, nem is tudom megbecsülni, hogy mennyi lenne, fogalmam sincs.
0: Hát azt tudom neked mondani, hogyha a mindennapi ingázás Budapesten, ha nem mész messzire, akkor is úgy a napi átlagban 10 kilométert meg kell, hogy csináld körülbelül. Szerintem annyit szinte minden budapesti ingázás megcsinál, azok is, akik csak Pesten belül vannak. Ha pici még volt extra, tehát volt egy másik dolgod is, már pedig sokszor van, akkor fölmegy 15-re. Amikor a régi helyén volt a tilos, azok jó napok voltak, mert ott felszaladt akár 20-ra is. Úgyhogy, na, mindegy, szóval csak ezt el akartam ezzel dicsekedni, mert büszke vagyok erre a kis kerékpárra, hogy ilyen szépen teljesít. És egyébként egy nagyon rám nézve is vicces, hogy mindig lecsúszott a nyereg, és mindig húztam rá csavart, és végül már úgy ráhúztam, hogy nem nagyon ment le a nyereg, de most a fiam, hogy rám néz, azt mondta, hogy alacsonyan a nyereg, följebb kéne tenni, úgyhogy kinyitottam a pántot, mert ugye ez ilyen gyors záras, és azonnal ketté tört a csavar. És miért tört ketté? És kiderült, hogy túl hosszú volt a csavar, ezért nem lehetett ráhúzni. És azért csúszott le a nyerek. És mindegy, a kerékpárboltos barátaim a kerékvárnál nagyon szépen vizsgáztak, mert egy kicsi, de bonyolult művelettel sikerült onnan kiszedni azt a beletört csavart, és megjavítottuk a dolgot. Na, csak ennyi, jó, ennyi volt a kerékpár. Most néztem versenyt, de nem mesélek róla.
1: Kösz.
0: Mert annyira nem néztem.
1: Tegnap volt az első reggel egyébként, amikor már csípős volt fölülni a bringára reggel.
0: Hát most, ugye most jöttek el azok az idők, hogy négy réteggel készülsz, 2-3 van rajtad, és egy a hátizsákban, hogy ha még kell. Igen, csípős
3: milyen
0: volt.
3: A kicsi, de bonyolult művelet?
0: Na, köszönöm szépen, hogy megkérdezted, nagyon kedves volt tőled. Hát ugye úgy tört bele ez a csavar.
1: A nagy részecske gyorsítóba kellett betenni a... Igazából ez egy mozdulat, de...
3: A gyorszában... Hogy jött Angliából a szerelő...
0: Na figyelj, nagyon nehéz ezt lenni. Van a gyorszának ez a pántja, ugye, ami úgy néz ki, mint a gyorszára a kerekeken is, egy ilyen hajtható pánt. Most abba ugye van egy henger alakú dolog, amin átmegy keresztbe a csavar. Az a csavar úgy tört bele, hogy közben elfordult, tehát nem olyan irányba állt, hogy láttad a csavar végét, csak a henger oldalát láttad. Tehát először meg kellett azt csinálni, hogy kiforgasd annyira, hogy lásd a csavart, de utána, miután a csavar bele van törve, ugye nincsen rajta olyan vége neki, amivel lehet csavarni, és nem loki annyi, hogy fogóval megfog, stb. Ezért egy úgynevezett menetfúróval kell belefúrni egy menetet, amiben belecsavarsz egy kisebb csavart, és azzal kicsavarod.
1: Szerintem a kicsi, de bonyolultból a kicsi talán túlzás.
3: Igen. Szerintem meg a bonyolult.
0: Szerintem a bonyolult az benne van. De nem otthon megoldható minden esetre.
1: Nem otthon megoldható, és azért egy több fázisú.
3: Szép megoldás minden esetre.
1: Igen.
0: Igen.
1: Igen, gratulálunk a kerékvárnak.
0: Abszolút. Őket nagy adát. Szeretettel fogom nyilván.
1: Igen. Bár lehet, hogy én fogom előbb látni őket, mert de ha első fékpofát kell cserélnem.
0: De ha arra jársz, akkor nyugodtan beugorhatsz Fish barátomhoz is, az Attila úton, akit szintén nagy szeretettel ajánlok, mert nagyon-nagyon kedvesek, és nagyon-nagyon készségesek.
1: Úgyhogy... Ott is szoktam, a múltkor úgy jártam, hogy éppen ott történt valami a környéken, és akkor gyorsan bementem, de tényleg egy ilyen apróság volt, de volt nála valaki, És akkor mondta, hogy itt vannak a szerszámok, és akkor gyorsan megcsináltam, és az volt, hogy azt hiszem 600 forintba került az alkatrész, de 400-at visszaadott, hogy de hát az a, te csináltad meg, az a, az a munkat.
0: Na, abszolút ilyenek. Tehát én szerintem ez a, az a fajta kerékpáros világes. És 8-ig nyitva van, ami nagyon nagy előny, mert ugye ott a, sokszor van a petangozás közben, aki kerékpárral érkezett, királydínyébe szalad, és akkor még 8-ig van esélye egy defektjavításra.
1: Igen, az is, az, az, az is egy jó, jó műhely.
0: Most először írták meg egyébként szélesebb körben az újságok is, hogy a hogy elképesztő mennyiségű defektet okoz a királydínje szezon.
1: Mi az a királydínje?
2: Egy a földön terjengő
1: gondolom valami
2: növény,
1: tüskés dolog.
2: Tüskés,
0: olyan a azt hiszem az a termése, mint a halálcsillag, minden irányba tüskék, és egészen olyan kemény tüské van, képzeld, hogy múltkor a Ritának volt egy ilyen defektje, és leszedtem már a külsőt, kihúztam a belsőt, és még mindig teljesen merőlegesen ott állt benne ez a tüske a külsőbe.
2: A takácsmácsonya is legalább ilyen veszélyes?
0: Őről a kevesebb információ van.
2: És a neve alapján?
0: A királydínyében a legsúnyibb az az, hogy ott nő, ahol azt gondolod, hogy ez már csak a fűnek az ilyen széle, és tulajdonképpen már az aszfalton megyek. Úgy néz ki, mintha amikor ilyen elszáradt fű van az út mellett, mert a nyírás után ott hagyták. Tehát ilyen teljesen sunyi gonosz.
1: Még nem találkoztam vele, de úgy hangzik, mint hogy akkor a biciklinek az a királydínje, mint a kutyának a toklász.
0: Igen, abszolút, nagyon szép a hasonlat, igen. És a toklászra már, de szerencsére ugye a divatipar, vagy hát a kutyafelszés ipar nem állt meg, úgyhogy már elkészítették a toklász sapkát.
1: A toklászálló kutyát?
0: Nem, a toklász sapkát spánieleknek, illetve hosszú más lógófülű kutyáknak, amit ilyen kicsit olyan, mint ezek a bufsálak, csak oda kell húzni pont a fülére, és akkor nem megy bele a toklász. Halló! Parancsolj!
4: Halló, sziasztok! A királydínyéhez szeretnék hozzászólni.
0: Tedd azt!
2: Ez nekem nem jön be.
4: Oké, én is biciklis vagyok, a busszal kell mennem, baromira elmegyek ezen. A helyzet az, hogy tavaly nagyon forszírozták a fűnyírást, és a főpolgármester elmondta, hogy ennek az lesz a következménye, hogy levágatja a füvet, hogy a királydínje elszaporodik, addig fogalmam sem volt, hogy mi ez a királydínje.
0: Aha.
4: És tényleg levágatták vele a füvet, és hát tényleg elszaporodott a királydínje, és idén tudtam meg, hogy mi az, de hogyha defektáló gumit veszel, ami nem sokkal drágább, az...
0: Ez itt egy kicsit vitatkozom, nagyon sokkal drágább. Tehát nekem a 16-os kerekű kerékpáromra az igazán defektáló Schwalbe Marathon Plus az 18 ezer forint volt egy gumi.
4: Nem annyi. 9-10 ezer forintért vettem, és nagyon jó németet.
0: Jó, mondjuk lehet, hogy a speciális méret miatt volt nekem. Ennyi a lényeg az, hogy...
4: Lehet. A 28-as kerékre vettem. De még van egy másik hozzászólásom, egy felháborító dolog, ami én a polgármesterrel szimpatizálok, és nem is az ő bűne, hogy ez a CEF villamos, a 40 darab, ezt egy hivatalos embertől hallottam, egyetlen egyen lehet szállítani, egy darab biciklit is, az valamikor délelőtt indul. Majd.
2: Ezt nem CAF villamosnak hívják?
0: Nem tudom, én azt sem tudom mi ez, de
2: CAF, az ami az 4-es hatosan.
0: Vicces egyébként
1: az... A Hannoveri villamos?
0: Ne,
4: az a villamos, amit beszerettek.
0: A Hannoveri villamos az a magas lépcsős.
3: Az a kombinó.
1: Kombinó ez az.
0: Az se a Hannoveri.
4: Valami ez a neve.
0: Jó, hiszünk neked. De figyelj, az 59-es villamoson is egy darabot lehet, pedig az aztán tényleg hegyre megy. Úgyhogy igen, ez vicces.
4: Egy darabot is felháborodott utasok megrugdosták a múltkor.
0: Tényleg?
4: Tényleg, egy ilyen részlet.
3: Hát, ez azért ez nem a villamos hibája.
4: Jó, oké.
0: Köszönjük szépen. Oké. Hello.
1: Hello.
0: Köszi, hello.
1: Hogy a királydínyét viszont vélelmezett tesztoszteron növelő hatása miatt bodybuilderek használják állítólag.
0: egyétek meg mindig.
3: Hát még gondolj bele, mennyire ezt folyamatosan el kell tartanod a
0: kárgyaidat.
1: Megbeszúrjuk.
0: A vérmező tele volt vele.
3: Beteszed a királydinnyét a hónod alá.
0: Én nem láttam bodybuildereket, akik gyűjtögették volna, pedig nagyon örülnék neki.
1: Valami királydinnye kivonat.
0: Ez milyen szép lenne, nem amikor sportok így találkoznak, hogy a kerékpárosoknak azzal segítenek a bodybuilderek, hogy összegyűjtik a királydinnyét. Halló?
4: Na, szevasztok,
3: meg a banánhéjat.
4: Hát én úgy jártam a királydinnyével, hogy szombaton volt életemben először ilyen SPD cipő a lábam.
0: Aha. Sejtem, mi lett a vége?
4: Beroppantottam, és akkor nagy tétényig mentem, és akkor mondom, de rossz hátul a kerekem. Hát ezek teljesen defektes. Ó, leszállok, nézem, és akkor mondom, az elsőben is van valami kis, ezért kihúzom, dupla defekt, királydínje, és SPD cipő, nagy tétény.
0: Ja, és ahogy tolni kell, azt hittem, hogy rögtön el is estél az SPD-vel, ahogy szokott az ember első nap.
4: Hanem végig kopogtam egy 4 kilométert.
0: Szép.
4: Amíg a 41-es villamos felengedett, mert annak a tátra és arra föl lehet rakni egy biciklit.
0: Na, hogy, szép történet.
4: Hát igen, hát tube lesz és folyadék, nincs mese.
0: Abszolút a slime-ot azt mindenkinek nagy szeretettel ajánlom. Igen.
4: Igen, de egyébként még, hogyha bele tudja valaki a belsőbe is pakolni, meg vannak most már láttam,
0: belsőbe
4: hogy vannak ilyen, szivacsok, amelyek, de egyébként igen, jó gumi kell hozzá, igen.
0: Jó, köszönjük, szép napot, ciao, ciao.
2: Na ezek a slime-ok, ezek azok, amik soha nem segítettek rajtam semmit.
0: Pedig de?
2: De próbáltam kerékpárnál, lakóautónál, több helyen ezzel voltam felkészítve az útra, és...
0: Nekem a kerékpárnál bevált.
2: Akkor biztos rossz végén fogtam meg a szerszámot.
0: Hát vagy van, hogy akkora, nekem volt, hogy akkora volt a defekt, hogy... Egyszerűen nem értettem, hogy miért vannak kis zöld pöttyök a kerékpáromon hátul, és a mögöttem bicikliző Gábor barátom kabátján, és azért, mert a zöld slime-ot lőtte ki, mert nagy volt a luk, és nem tudta befenni, és lőtte kifele apró kis pöttyök formájában.
1: Én is próbáltam ezt a slime-ot talán kétszer, és nem működött.
0: Pedig jó, nekem már tudom, hogy kell, és hogy általában működik. Az a lényeg, hogy leereszthet a gumi, de utána a fölfújod, meg tudja tartani.
1: De nem tudja.
0: Neked nem
1: tudta.
2: Itt ketten vagyunk egy kettő elégedetlen.
0: Selejt slime-ot vetted.
1: Egy 15 percig jó volt, aztán 15 percig jó volt, aztán szép lassan.
0: Az is nyereség.
1: Hát.
0: Na, halló!
5: Augustus

0: A Király Gyönyörűnél képzeljétek, nem volt még bringás kalandom, ellenben, hál' Istennek már kinőttünk a babakocsi korszakból, olyan volt, hogy hazajött a feleségem a kis sétából, és a négyből három kerék.
1: Az idén nagyon sok babakocsi is panaszolt, ugye, mert most már vannak pumpálós
2: de
1: babakocsi
2: gumik. De a babakocsi kerekek azért többnyire tömörgumik.
1: Ne, hát most már nem a luxus babakocsik, ami 400 ezerbe kerül, a gondolhatod, hogy az már pneumatikus.
2: Nem is értem, miért nem tudok ezeknek a létezéséről.
0: Már rájöttek amúgy, hogy én is azt mondom az összes ismerősemnek, aki követ ezen az úton, hogy azért gondolja meg a pumpálós babakocsit, mert hogy van ez az issú.
1: Hát arról nem beszélve, hogy spéci pumpa kell, mert ugye olyan pici az a kerék, hogy az a, nem tud ráhúzni egy nagy pumpának.
0: Sima autópumpával ment a dolog. Ez egy hót egyszerű lengyel-kínai, nem tudom, kooperációban készült valami tucat babakocsi volt. Csak hát amikor ez így bekövetkezett,
1: Polszki akkor Csang.
0: Nem tudtam vele, hogy basszus, ennek kétszer annyi kereke van, mint a biciklin. Egy órán. Igen. És egy órán keresztül defektet.
1: Ez így van. Na.
2: Tehát gondolom, hogy azért az űrtartalma az kisebb, nem?
1: Nagyságrendekkel, Balázs, uh-huh. Nagyságrendekkel.
0: Hát most mihez képest, mert hogy egyébként volt olyan is, hogy üvegvágta szét a kereket valami parkba, és akkor télvíz idején végigjártam, nem tudom, 5 vagy 6 bringa volt ott a belvárosban, mire 12-es köpenyt tudtam venni, hát sokkal balonosabb, tehát egy ilyen...
1: Igen,
0: jó, uh-huh. Képest nem feltétlen kisebb az őrtartalma, amit van egy előtt, hát
2: ja, az eddigi információk alapján a felfújható kerekű babakocsi hülyeségnek tűnik.
1: Vagy egyetértek. Én még tovább megyek, a háti hordó, amit mi használtunk mind a négy gyereknél, meg a hasi hordó egyáltalán nem rendelkezik kerékkel.
0: Igen, valakinél az is működik, nekünk volt nyári gyerek, és az izzadás miatt.
1: Ja, jó, elfogadom.
0: Meg volt, amikor tehát így a napi séta...
2: Nekem a derekam nem szerette ezt a hordozót.
0: Még a Mózessel az jó, arra jó volt a babakocsi, tehát meg a tehát abban így aludt, tehát az így nem csak közlekedési eszköz volt, hanem ilyen használati tárgy, tehát hogy mondta, rendesen megmondta a védőnél, hogy ki kell tenni a hidegbe a gyereket.
1: Az elsőt még kinnaltattuk télen is az erkélyen.
0: Igen.
1: Bírja de is van. A hideget, öcsém. Na jó, köszönjük.
0: Ciao.
3: Tehát akkor a pórújárt kismamák is mehetnek este 8-ig a kerékvárba is.
1: Nem oda, csak 7-ig, 8-ig csak a fisbe mehetnek. Halló, tessék!
4: Halló, szervusztok, akkor ha jól értem, akkor a királydénye evolúciós szempontból a királydénye ellensége az a gumikerék és a testépítő.
1: Hát inkább a testépítők, mert a gumikeréket azt simán nézi, lenyomja és röhög. Különben nekem az egy kerékben defekt mennyiséget a királydínyének köszönhetően 8 volt a maximumom. Hát mit tudod, az a fajta megcsinálod, mert azt hiszed egy volt.
2: Ja, hogy egyszerre.
1: Igen, uh-huh. És beteszed az új belsőt, megint erre ezt nem értem, megtalálod a második tüskét, ugye a harmadik után már aztán alaposan végignéztem az egészet, de 8 darab.
2: De ez beletörik ezek szerint.
1: Beletörik, és a mountain bike-nak a legnagyobb ellensége, mert ugye annak a kis bütykök közé megy be, és oda szépen, ott vékonyabb a gumi, uh-huh. Hatatlanul a bütykön belül, ha nem defektáló, és akkor ott megöli. Na, elég a királydínyébe vagy nem tudom. Halló?
5: Sziasztok, Gergő vagyok. Nekem olyan hozzászólásom lenne, hogy a nehézkes defekt mentesítő folyadék betöltéshez azt úgy lehet kiküszöbölni, hogy előre töltött gumit vásárolok, és ezt az eredeti gyártó, amit ti is említettetek itt többször, is árul ilyen előre töltött gumibelsőket, illetve a kék-fehér francia sportáruház is itt az rendkívül kedvező áron megvásárolhatók ezek az előre töltött gumibelsők, azt hiszem 3000 forint darabja, illetve még itt a Presto szerep is felmerült arra,
2: még mondd azt is, hogy most 20%-os leárazás van és akció.
5: Azt nem tudom, de hogy a Presto szerep ellen meg a 8,5 mm-es fúró az, ami megoldja a problémát. Szerintem az autószerep az, tehát így több előnye van, mint hátránya. A Presto szerintem ilyen nagyon sérülékeny.
2: Amikor Presto

0: Tomtok mindig bizonyítom, hogy a single.
1: Single az ugyanaz.
2: Igen, de mert ugye ez nem single.
3: Mi volt a Presta?
2: Mindig is úgy hívták, mi magyarok hívtuk gyerekkorunkban szingónak, mert akkor még szingó gumisok voltak a versenykerékpárok, amint Presta szerep volt.
0: Én még szingónak
2: hívom. Én is úgy hívom, persze.
4: Szóval én felszoktam fúrni.
5: Hogy hívjam a kérdést?
4: A felnit, és akkor autószerepeset használok.
2: Jó, abszolút egyetértek, az, hogy sokkal praktikusabb, így van.
0: Mit melyik?
2: Az autószelep. Hát ugye a Presto szelepnek a legnagyobb hátrány, hogy pumpálástán néha elferdül az a kis
0: igen,
2: sapka.
0: De nekem mindig single van.
2: De az bele tud törni. És az nem jó. Na, ezt neked is mondjuk, Béni, aki sorsolott.
5: De melyik az? Melyik az?
2: Mert ami egy kis karcsú vékony, az a single szelep. És a végén van egy kis...
0: Kitekered a szelep tetejét.
5: Azt akkor leereszt az egész.
2: Igen, igen.
0: Hát csak akkor, hogyha benyomod, akkor ereszt le.
2: Kitekered, megnyomod, akkor ereszt le.
5: Ez rettenetes.
2: Na, igen, az az. Akkor megtaláltad az. Én is egyébként olyat használok.
3: Akkor a Bén is ezek szerint az autó szeleppel jár.
2: De szerintem ő igazán.
5: Nem, hanem ez, amit mondtatok, Singo vagy Presto, ilyen van ebben a biciklimben, uh-huh. De...
0: Hát egy nagy hátványom, hogy nem tudod benzinkutnál felfújni, ugye?
2: Igen, de mondjuk a benzinkutas kutak se bírnak
5: másokat. Igen, de van ilyen rácsavarható.
2: Nem bizony. Igen, van egy adapter.
0: Van, igen, az van.
2: Kis rézadapter.
0: Nekem is van, de soha nem találom, amikor kéne.
2: Rá kell csavarni magára a szelepre, az a legegyszerűbb. És akkor mindig nálad
5: igen,
2: van.
5: Igen, de én nekem az a régi alumínium hegyű, klasszikus, tudod, pumpa, ami
2: igen.
5: Az a alumínium pumpa, és az ahhoz való, a régi Csepel biciklibe való szelep, az az, ami...
0: Ja, amivel focilabdát is fújtunk.
2: Nem, igen, és arra a szelepre gondol, aminek szintén volt egy kis kiállója, igen, ezt kellett csavarni, igen. Vagy ki kellett csavarni.
0: Nem kellett, azon csak egy sapka van, amit lecsavarsz róla.
5: Igen.
2: De és a kicsi csőbe csak bedugtuk?
0: Igen.
2: Okay.
5: Igen.
2: Ja, azt már nem nagyon gyártják. Azt a fajta szerepet.
0: Nem.
2: Van egy telefonálom?
3: Nincs. Ja. Befejeztük.
2: Nem tudom, Laci türelmetlen.
5: Egy bácsit levittem a hegy tetejéről.
2: Kerékpárral?
5: Igen. Hát én kocsival voltam, ja. És defektet szerelt éppen tényleg a hegy tetején. De nagyon aranyos volt. Egy ilyen, hát 70 körüli lehetett. Uh-huh. Már rég nyugdíjas, torinói volt, és Gravel biciklivel vágott neki a hegyeknek, de nem elektromos volt, hanem ilyen
2: hát hagyom. Persze.
5: És bankban dolgozott sokáig, és már jó pár éveig a tengerparthoz közel egyekben. Nagyon aranyos.
2: De ezt a beszélgetést olaszul folytattad, akkor már tudsz olaszul.
5: Hát angolra váltottunk, mert ő dolgozott egy időben Frankfurtban.
2: Aha.
0: Az Európai Központban. Lehet, hogy Mário Montival találkoztál.
5: Lehetséges. Nem csak arra jutott eszembe, mondtátok, hogy általában a bicikliboltok azok ilyen egy jó közeg, meg milyen barátságos, meg segítőkész a legtöbb ringásbolt, és itt is pontosan ugyanez volt, hogy már lefele menett a hegyről, felhívtuk Gabrielét, hogy ne menjen el ebédszünetre, mert érkezik.
2: Vészhelyzet van.
5: Vészhelyzeti ember, aki, és meg is várták, meg is csinálták, meg én is oda járok a Biciklo nevű
2: bicikloboltban.
3: Biciklo.
5: Biciklo. Na, Biciklo. Na, ez. Jó van, beszéljetek másra.
2: Örülök, hogy ez egy ilyen nemzetközi dolog, a barátságos kerékpárboltok. És egy helyesbítenem kell, mert Csejdi barátunk beírt, hogy helyesbítsünk a kerékvár 6-kor.
0: Igen. Azért intettek elnézést. Valakit megsértettem volna.
2: Na...
3: Na, mondhatom.
2: Jó, persze.
3: Tehát, hogy a kereskedelmi rádiós személyek közül kevés az, amelyik szimpatikus személyként megmaradt volna nekem, és Vadon Janiról se gondoltam.
2: Abszolút a szimpatikusok közé tartozott nálam.
3: Semmit, egészen addig, ameddig idén tavasszal fel nem tűnt a YouTube-on a Bozót Brigád, vagy valami ilyesmi néven futnak, és a itt-ott a távol a településektől bozótokkal benőtt ipari emlékek, vagy régi épületromokat, templomromokat, tehát nagyobb épületeket szabadítanak ki a gazból, és tesznek hozzáférhetővé, és ezt viszonylag erős protokoll alapján, tehát, hogy a megyei múzeum mindig kín van, hát, ha előkerül ott egy 18. századi pénzérme, vagy valami, vagy tárgyak, vagy, és kellő, jó szponzoráció, tehát az ilyen fűnyírók, meg mik ezek, bozótvágók, azok mind ott vannak, jelen vannak.
2: Okos, hülyeség lenne tepsit reklámozni egy bozótvágó csapattal.
3: És láthatóan van mögötte lendület, meg tömeg is, akik csatlakoznak hozzá.
2: Tök jó.
3: Gyönyörű, szép. És ez mindegy ilyen 20-30 perces filmben benne van az, hogy megérkeznek, és még nagy a bozót, és utána ilyen gyorsított felvétel, minden onnan. És tehát túra, útvonalak megálló helyeivé emelik ezáltal a, vagy hát point of interest-é, vagy hát ilyen...
2: Teljesen szimpatikus dolog, egyetértek.
0: De milyen dolgok ezek?
3: Hát vízimalom a falutól 5 kilométerre az erdő szélén. Gondolom,
2: olyan, mint amit egyek környékén te is megtaláltad azt a templomot, ami mellett...
0: Bogpusztán?
2: Igen, a romos plébániával. Azt is hamarosan belepi annyira gaz, hogyha oda mennek és kiszabadítják, az jót tesznek.
0: Két hete bicikliztem arra pont.
2: Hogy hívják?
0: Bogpuszta.
2: Meg fogom nézni megint.
0: Többször is voltam már ott, az bingával Pestcsövetlen, nincs sok választás.
2: Egy felhívásom van a hallgatóinkhoz, hogy a Szlovákiában lett egy új kerékpárút, egy hegyre futó, 12 km vadiúj aszfalttal az Alacsony Tátrában, 80 km-re van innen, most azt nem tudom, hogy a határtól. A tancernek megnéztem a szép kilátásban, igen. És
3: Tencer,
2: bocsánat. És nagyon kíváncsi lennék személyes tapasztalatokra a kedves hallgatóinktól, mert azért az a 12 kilométer elektromos bringával volt neki másfél óra, hogy mennyire lehet kemény, hogy neki vágjak-e analóg kerékpárral, vagy ne.
3: Ez pontosan az ábrá, ezzel egyezik meg.
5: Ezt én mondom neked, ne vágj neki.
2: Nagyon kemény? Azt mondod valószínűleg?
3: De szépen szívós munkával ezt meg le lehet
2: győzni. Hát gondolom, akkor ilyen kb. 6 és 9 között mennék halszákázva.
3: Ez 12
0: vagy 10. Éppen elég arra, hogy ne dőlje.
2: Valószínűleg vannak olyan részei. Igen. 8,8 az átlag. Tehát az azt jelenti, hogy valószínűleg helyenként fölmegy
3: 10-11. És 12 vagy 14 kilométer.
2: 12 kilométer. Aha.
3: És megy 1100 métert.
2: Ami ilyesztő, nagyon sokan mennek rajta.
3: Ez pont az Alpdiaz.
2: Ha tényleg pont az Alpdiaz, akkor viszont nem akarom megpróbálni.
3: Csak az Alpdiaz név a 21 kanyar.
2: Igen, az egyébként szórakoztatóbb, ha van sok kanyar. Sokkal jobb érzés olyan úton menni fölfelé, ahol, mert ha mész a Szilvásváradról, fölmész mondjuk Bánkútra,
3: igen,
2: akkor ott olyan az út, hogy egy ilyen, azt hiszem 14 kanyar van benne, annak idején volt időm megszámolni, és az egy 11 kilométer, talán nem olyan meredek, valószínűleg nem olyan meredek, mint az Abdülhez, de hát az 400 métert emelkedik ez a 11 kilométeren, és itt, ha jól emlékszem, sokkal nagyobb az emelkedés, úgyhogy nem olyan meredek, de bőven elég meredek, szóval. Csak azt akarom, hogy viszont az, hogy sok kanyar van, jobb érzés, mert oda kanyarig akarsz elmenni, és utána megint a kanyarig akarsz elmenni, mikor van egy hosszabb enyhes, akkor Jézusom, azt nem kívánom senkinek. Na, bocsánat a kitérő, szóval valakinek lesz erről saját személyes élmény, akkor számoljon be róla.
0: Most két hát ki akartam próbálni, ugye ennek a bubán már a balatoni bringa útnak ugye ezt. Igen. A...
3: Melyik szakaszát?
0: Hát a Velencei tói terjedő szakaszát.
2: Azt én már megcsináltam.
0: Még nem csináltam meg, de hogy...
3: És egyekről ki össze szép az a kaptató.
0: Az egész nagyon jó, de hogy ez a Pestől kikeveredés, hát ez...
3: Azért kell Kamaraerdőtől indítani.
0: Hát igen.
2: De figyelj, nekünk a Kamaraerdők se olyan vészes, mert van egy bringa út.
0: Ez a környezet, amiben itt ki kell...
2: egy olyan szakasz van, egy, mit, egy 600 métert kell menni autóúton összesen, és akkor már ott vagy a kamera indulásnál.
0: De egy azért relatív hosszú és nagyon unalmas szakasz.
2: Ez kétségtelen tény.
0: Meg arra erdőig terjed, és hogyha mondjuk csak egy néhány órád van bringázni, akkor hát ugye sajnálod azt az egy órát
2: belőle. Biatorbágy előttől kezd klassz lenni, a Biatorbágyon az nagyon gáz, a Biatorbágy az nagyon gáz, az össze-vissza kis utcázás.
0: Nem, a Biatorbágy gyíkbenő rész, tehát a
2: az is jó, az rendben van, nagyon jó. Nagyon gyönyörű. Egy a Biatorbágy utánival sincs bennem, csak az nagyon meredek, ugye többször, és az egyeki kaptat az nagyon kemény. De nagyon kemény. Viszont utána kapsz egy jó nagy gurulást majdnem Velencéig.
3: Aminek a végén egy derékszög van balra.
2: Igen?
3: Ha ott jössz le és beérsz, talán nem is tudom, hogy falu, de ez még nem Tárnok, hanem talán...
2: Hát én megcsináltam a Kápolnásnyék. Kápolnásnyék van ott. Nem, Soskút,
3: de ugyanarról beszélünk, hogy amikor egyek után fölmész a dombtetőre, és onnan le, hogy ott a...
2: Szerintem Kápolnásnyékre érkezel, nem?
0: Nem.
2: Nem lehet hívni minket, Laci, valami baj van a telefonnyal. Aha. Igen, nem nyomta ki a gombot, amit be van nyomva. Köszönöm, hogy írtál, Tamás, hívjál minket.
0: Hát egyek után még ott ugye Bicske mellett mész el.
3: Nem megyünk el Bicskéhez.
2: A CAF nem kombinó.
3: A CAF az egyes. CAF az egyes.
2: És egyébként a Hanoveri, meg az, aminek nagyon magasan van az ajtaja, mert olyan ott olyanok a peronok, hogy magasak, és ezért ilyen pótlépcső nyílik rajtuk, nem, és azért nagyon kényelmetlenek.
0: De akkor az melyik vonalon jár most?
2: Azoknál, ahol nagyon kint, én utoljára nagyon rég láttam be, kevés van belük. Halló!
4: Sziasztok, Tamás vagyok, na, most már lehet.
2: Én kérek elnézést, igen, nekem kéne, a Laci miatt.
4: Már nem akarok nagyon visszamenni, minden esetre én egyébként azt mondom, hogy próbáld ki azt a Királyhegyet. Én az nyáron voltam Ábdülhezen, ugye ezt pont mondtátok, hogy ez ugyanez a meredekség, meg hossz, meg stb. Egészen frenetikus egy ilyen hegyet megmászni. Persze nem Erdingában.
2: Na mennyi volt az idő? Mennyi idő alatt értél fel az Ábdülhezre?
3: Nekem van két időm.
4: Azt hiszem 1 óra 47.
3: Annál gyorsabb voltam.
2: Hát, na már, Laci,
3: és fiatalabb Csicska is voltam.
2: Egy 1.47 kuka.
4: Egyszer
5: rábuktál a hosszú cumira, Tamás.
4: Kétszer álltam meg, sikerült úgy indulnunk délután 2-kor, hogy az első kanyarnál 44 fokot mutatott a hőmérő, szóval ez nem volt okos dolog. És akkor kétszer álltunk meg, vagy legalábbis én kétszer megálltam, egyszer csak a fejemet belemártattam valami hideg vízbe, egyszer meg kulacsot töltöttem, de zseniális egy ilyen.
2: Hát én tudom, milyen az, amikor azért szemelik, hogy a végén fölérünk a hetet, és azt mondjuk, hogy megcsináltam, de hát én most már öreg kezdek lenni hozzá.
3: 12 vagy 13 volt, vagy 12 szem, amikor egy versenynap előtti napon,
2: kedden,
3: meg szerdán. És délután már jöttek a verseny, még szerdán is fel lehetett menni.
4: És ugye az nagyon jó volt, hogy utána nem ugyanott jöttünk le, hanem azon a
3: másik oldalán
4: jöttünk le. A másik oldalon, ugye az idei túron mind a kettő.
3: De hogy akkor hogy keveredtél vissza, valahogy visszakeveredtél?
4: Úgy keveredtünk vissza, hogy ott volt az a víztározó, és ott volt még egy hegy, azt is megmásztuk, az is volt ilyen, tehát az rövidebb, és úgy mentünk vissza abba a településre.
2: Jó, oké, te vagy a hősöm, de nem vagyok meggyőzve, hogy neki akarok vágni, nem elektromossal.
4: Mindez előtte levő nap a Bonnetre mentünk fel. Szóval...
2: Na fokozza, és fokozza, Balázs.
4: Sokkal hosszabb, de kevésbé meredek. Na mindegy, visszakartam térni a Bubára, én gyakorlatilag hetente kétszer-háromszor azon megyek, mert nekem az 11. kerületből tökéletesen elérhető. Uh-huh. És az az út, amit a Balázs mondott, az a Botpusztai út, Herceghalom, Botpusztai egyek, az a kedvenc.
2: Nagyon szép, igen.
0: Oda hagyományosan járok már Buba előtt is.
4: Igen,
0: mentem, mert például van a Bicskétől Tarjánig vezető bicikliút, azt nem tudom, ismeritek-e?
3: Igen.
4: Nem, azt én nem ismerem.
3: De ez nem a régi út maga?
2: Az a régi út, amin ki van írva, hogy egyes út mellett megy egy ideig párhuzamosan?
0: Bemegy az erdő közepén, az egy viszonylag új út, mondjuk egy olyan 5-6 éves lehet. És gyakorlatilag semmi nincs a közelben, végig erdőn keresztül a Vértesen át megy.
2: Aha.
0: Nagyon szép út.
4: Amit a Tamás mond, az a egyes melletti régi út, az jó, egyébként csak nagyon, már úgy értem, hogy jó, hogy ott van, csak rettenetes minőség.
0: Ez, amiről beszélek, ez egy önálló, egyedülálló bicikliút, nem...
2: És Bicskéről megy hova?
0: Bicske Tarján. Tarján, hát az bent van a vértes közepén.
3: Hát sőt, az már Gerecse, nem? Az nem a Tata, hát azért másik, Gerecse, az M1-esnek a Tata felüli oldalában a Tarján.
0: És ez egy ilyen 40-50 kilométer hosszú, nagyon jó bicikliút.
2: Olyan hosszú? Hú, aha. Hát azt akkor azt meg kell nézni. Igen. És mert redekes?
0: Nem vészes. Mm-hmm.
4: A másik, ami nagyon jó, hogy egyektől fölmenni a Kordához, és utána le
0: Gerecse, a alsó
4: felsút Bicske.
2: Hát az egy... Az gyönyörű, igen.
4: Csodálatos, felújított, vadonatúj aszfalt végig.
2: Na de várjál, a Kordához megy kerékpárút is?
4: Nem.
2: Ott csak a rendes útat mondod, igen.
4: Ez rendes út, itt nincs kerékpárút, de rengeteg kerékpáros...
2: Tudom, persze, hát ez egy nagyon jó edzőterep. Igen.
4: Abszolút.
2: Hát amíg nem volt Buba, ott lehetett följönni alternatív módon a Balatonról.
4: Hát és ugye pár éve a Tour de Hongrie-nak ott volt egy befutója a Kordánál.
2: Szóval igen.
4: Ott jó megnézni a Szravaszegyen.
2: Hát azt biztos persétem, hogy pont véletlenül letekertem egyekre egy fagyira, és ott láttam, hogy ahol mennék tovább, ott le van zárva az út, úgysem én akartam tovább menni, és akkor így 3 percvel kiderült, hogy azért megjön a Tour de Hongrie mezőnye. És akkor láttam először azt, hogy vesznek be derékszegű kanyart az országútisok. Nem hittem el azt a sebességet, nem hittem el.
4: Igen. Nem is szabad megpróbálni.
2: Nem nekünk való, igen.
4: Igen.
2: Jó van, köszönjük Tamás, ciao.
0: Ezt nagyon ajánlom, én ezt többször is csináltam, ugye azért a Bicskéig
3: vonat?
0: Negyed óra alatt le lehet jutni vonattal, aha. Tehát megúszod ugye ezt a Pestről kimenő
2: szakaszt,
0: és Bicskéről meg elindulsz ezen az úton, és akkor mondjuk a végén meg Tatáról vagy Tatabányáról visszavonatozol.
2: Ez nagyon okos, ez nagyon tetszik nekem, ezt mindenképp ki fogom próbálni. Én közben elkezdek elnézést készülődni, tudjátok.
3: Mindannyian elkezdünk készülődni.
2: Na, végül is igen. Okay. Kedves hallgatóink, köszönjük szépen. Béni, jövő héten már velünk itthon?
5: Nem. Hát nem sajnos, de majd nem, valamikor.
2: Nem sajnos. Jó.
0: Jövő héten én se vagyok.
2: Laci?
3: Vagyok.
2: Akkor mi itt leszünk, Béni, és keresünk a Jitsin olyan promptul, ahogy
5: törüljük
2: most is.
5: Törüljük már ki azokat a Jitsi tilok, mert annyi csatorna van, hogy...
2: Mi kitöröljük az egész Jitsit.
5: Szerencse kérdése rátalálni arra a tilos 2025 vagy tilos 2026 csatorna.
2: Jó. Intézkedünk. Sziasztok, kedves hallgatók!
0: Szevasztok!
5: Sziasztok!

0: következnek.
1: Brandenburg tartományban, Sipkau mellett szeptember 28-án felállították a világ leghórihorgasabb, 365 méteres szélerőművét. A Gikon csoport égisze alatt épült berendezés tengelye 300 méter magasan van, a szélkerék rotorlapátokkal együtt éri el a 365 métert. Így a 368 méteres berlini tévétorony mögött ez Németország második legsudárabb égi meszelője. Akad némi teendő, amíg a magas légköri széltorony várhatóan novemberben hivatalosan is üzembe áll. A Sipkaui létesítmény mintegy 7500 háztartást lát majd el árammal. Eddig a bajorországi Wimberg beli volt, a maga 199 méteres tengely és 285 méteres teljes magasságával a világ legtermetesebb, sorozatgyártásban készült szélerőműve, szemlézte a 24.hu. Hetedjére írt ki szavazást hazánk kedvenc kilátójáról az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ. A tízes döntő mezőnye a nagy közönség, illetve a szakmai zsűri jelöltjeiből állt össze. Sokat számított, hogy az ajánlott úti célok rendezett környezetben, élménydús utak mentén jó állapotban legyenek. A voksolást 2026-ban a kovácsvágás fölött álló Jánosvára nyerte, amely a Zemplén és a hegyköz panorámáját tárja a kitartó túrázók elé, akár a Füzéri várig is ellátni. Az év kilátójához Pálházáról indul, egy vízimalmot érint, majd a Somhegy erdején és kovácsvágáson keresztül vezet a túra. 1050 lépcsőfok visz a Jánosvára kilátóhoz, amely az 50 ezer szavazatból jó 20 ezret kapott. Hirdet eredményt az Aktív Kalandor. Pöttyös lámpahordó kabóca, Ikorma Delicatula. Jelent meg Bács-Kiskun megyében, az Európai Unió területén először, írta a Nébih. Fiatal nymfái fekete-fehér, utóbb vörös-fekete-fehér mintázatúak. A kifejlett rovarok előső szárnyai szürkék, fekete foltokkal, a hátulsók színezete piros. Súlyosan, akár 90%-os veszteséggel fenyegetik a szőlősöket. Gyümölcs, erdészeti és díszfák, különösen a bálványfa kártevői. Puszta szívogatásuk is gyengíti a növényeket, a szúrási sebek és váladék pedig számos kórokozó és kártevő előtt nyitják meg az utat. A pöttyös lámpahordó kabócák tojáscsomói, kezeletlen faanyagok, kamionok, konténerek és vasúti kocsik sima felületein megtapadva terjednek. Figyelmeztet a hvg.hu.
0: Ezek voltak a hírek.

0: Jó reggelt kívánok mindenkinek, a Tilos Rádiót hallgatjátok élőben, innen a pedagógusok szakszervezetének székházából. Melyik Feri jelentkezik, és következik az Apa Paragrafus című műsor, amelyben most itt az élőben fogunk jelentkezni a helyszínről, vagy hát nem fogunk, én fogok jelentkezni élőben, illetve más sajtó munkatársak, hiszen ez egy sajtótájékoztató az úgynevezett strasbourgi győzelem kapcsán, melynek során a Magyar Helsinki Bizottság közreműködésével a pedagógusok szakszervezete, a TASZ, a pedagógusok demokratikus szakszervezete az Emberi Jogok Európai Bíróságához fordult, és ez a bíróság a friss döntésében kimondta, hogy a magyar állam jogsértő módon és aránytalanul korlátozza a tanárok sztrájkjogát a 2022-ben bevezetett szabályozásokkal, tehát hamarosan ennek a sajtótájékoztatóját fogjátok majd hallani. Bízom benne, hogy jó a hangom, és hogy majd a sajtótájékoztató közvetítése is legalább ennyire jó sikerült technikailag, és legalább ennyire izgalmas lesz. Nagyjából 30 percig tart majd a sajtótájékoztató, utána kérdések következnek, és akkor utána két órás a műsor, utána testvérem Ozi, köszönöm neki innen a távolból a technikai támogatást, ő pedig beadja majd, csokinak leadja a 420-as örökérvényű mixét nagyjából két évvel ezelőttől, és már is úgy látom érkeznek a résztvevők, tehát kezdődik a sajtótájékoztató. Remélem mikrofonba fognak majd beszélni, mert úgy készültem. Közben azt elmondom, hogy nagyjából 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ember van.
1: Nagyon sok szeretettel és nagy tisztelettel üdvözlöm a sajtó megjelent munkatársait a sajtótájékoztatónkon. Hagy mutassam be a sajtótájékoztató résztvevői. Nagy Erzsébet a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének ügyvivőjét, Nyitrai Zsuzsannát, a TASZ képviselőjét, dr. Bíbor Ivonnát, a Magyar Helsinki Bizottság tagját, és Sziklai Tamás ügyvédet. A mai sajtótájékoztatónkat élőbe fogja közvetíteni több szervezet a közösségi médiában. Ha valakinek valami kifogása van ellene, akkor azt kérem jelezze, hogy nem óhajt a közösségi médiában megjelenni. A mai sajtótájékoztatónknak a fő célja az, hogy 2023-ban két pedagógus kollégánk és a két pedagógus szakszervezet bírósági keresettel élt az Emberi Jogok Európai Bizottság, egy Európai Bíróságánál, amelyet be is fogadtak egy 8412/23-as sorszámmal, illetve egy 31159/23-as sorszámmal. Erről a keresetről hozott 2026. október 6-án ítéletet a bíróság, és ezzel kapcsolatban a bírósági ítéletet fogjuk ismertetni, illetve ennek a következményeit. Ha Erzsi visszajön, akkor átadnám neki a szót. Ő lesz az első, aki az előzményeket ismertetné a bírósági kereset beadásához.
2: Elnézést kérek, csak most itt kaptam egy ötletet a Tamástól, és úgy gondoltam, hogy megkérem itt a kollégákat, hogy a PDS Facebook oldalán is legyenek szívesek élőben közvetíteni a sajtótájékoztatónak a kéket kell megnyomni. Ja, le is lehet egy kicsit támasztani, vagy egy pohára. No, szóval az előzményekről. Hát mi 2020-ban már elkezdtünk tárgyalni a kormánnyal, mégpedig azért, mert a sztori igazából, hogyha egészen pontosak akarunk lenni, ugye Tamás, akkor 2015-re vezethető vissza, hiszen a pedagógus bértábla akkor még volt bértábla, az gyakorlatilag befagyasztatott akkor, amikor annak a vetítési alapját a 2014-es minimálbérhez kötötték. Ebből az következett, hogy a bértáblában lévő bérek azok úgy, hát úgy maradtak, és a garantált bérminimum gyakorlatilag egy idő után magasabb lett szinte minden fizetési fokozatban és fizetési kategóriában, és hát ezáltal a pedagógusok garantált bérminimumot kaptak meg, hát természetesen a többi munkakörben dolgozók is. Tehát ezért kezdtük meg már 2020-ban a tárgyalásokat, amelyeket egyébként a COVID teljes mértékben keresztül húzott. És 2021-ben vettük fel újból a fonalat, egyébként tehát nagyon érdekes, hogy 2021. október 15-én pontosan ugyanitt jelentettük be sajtótájékoztatón, hogy közös sztrájkbizottságot alakítottunk, és megkezdjük a tárgyalásokat. Mik voltak a követeléseink? Hát a követeléseink az előzményekből fakadóan az volt, hogy azok voltak, hogy legyen egy olyan bértáblánk, amely a minimál bérhez kötött, tehát folyamatosan progresszívan emelkedjenek benne a bérek, csökkenjen a munkaterhelés, mind a pedagógusok, mind pedig a nem pedagógus munkakörben dolgozók vonatkozásában, legyen kötelező óraszámújból, és a többletmunkát mindenkor fizessék ki. A nem pedagógus munkakörökben, főképpen itt a pedagógiai asszisztenseket érintette a kérdés, ne lehessen az a gyakorlat, hogy heti 40 órában beküldik őket órára, felügyeletre és egyebekre. De egyébként ez az egy sztrájkkövetelésünk volt az, ami megvalósult. Tehát ilyen jellegű sztrájkkövetelésekkel álltunk elő a kormány elé, és hát kezdtük meg a még elégséges szolgáltatásról szóló tárgyalásokat. A sztrájktörvény úgy rendelkezik, hogy vagy törvény írja elő a még elégséges szolgáltatásokat, tehát amit a sztrájk alatt biztosítani kell, vagy pedig a felek megegyezésén múlik. Ez abban az időszakban történt, még amikor a felek megegyezésén múlt, és hát ahogy itt visszaemlékeztünk a sajtótájékoztató előtt Tamással, hát mi nem emlékszünk olyan esetre, hogy ne tudtunk volna egyébként megállapodni. És hát itt is mentek a tárgyalások, egyébként a megállapodásoknál ugye az volt a szabály, hogy amennyiben az nem történik meg, akkor a bíróság mondja ki, hogy melyik ajánlat az, ami elfogadható, a szakszervezeti ajánlatot fogadta el első fokon a bíróság, és mi így kezdtük meg a figyelmeztető sztrájkunkat 2021. január 31-én, csak hogy a kormány ezt megtámadta, tehát úgy kellett a figyelmeztető sztrájkunkat lebonyolítani, hogy nem tudtuk aztán, hogy mi lesz a jogerős döntés. Később a másodfok is a szakszervezetnek adott igazat, de ez is már azért nagy mértékben hát, próbálta eltántorítani a kollégákat attól, hogy sztrájkban vegyenek részt. Aztán utána folytattuk volna tovább a tárgyalásokat, csak hogy február 11-én kijött egy rendelet, a veszélyhelyzetre hivatkozva, és rendeletben írták elő a még elégséges szolgáltatást elég brutálisan. Tehát konkrétan ilyeneket írtak elő, hogy 8-tól 17 óráig kell felügyeletet biztosítani, és egyébként pedig a tanításnak az 50%-át meg kell valósítani, tehát gyakorlatilag tanítani is kell sztrájk alatt, az érettségi felkészítésben pedig a tanóráknak a 100%-át meg kell tartani. Nem adtak lehetőséget arra sem, ami korábban egyébként már megállapodásban is fennállt, hogy esetenként máshol történjen a felügyelet, nem ugyanabban az intézményben, itt ugye a veszélyhelyzetre hivatkozva kijelentették, hogy nem, minden intézményben biztosítani kell a felügyeletet. Magyarán teljes mértékben láthatatlanná tették a sztrájkot. Most a szakszervezetek próbáltak mindenféle trükkökhöz folyamodni, ezek egyébként részben sikeresek voltak, tehát hogy a tanítást azt máskor szerveztük meg, nem pontosan a sztrájk időtartam alatt és egyebek, de azért a kollégáknak ebből nagyon-nagyon elegük lett, és hát elég sokan fordultak a polgári engedetlenség eszközéhez, mondván, hogy ez a sztrájkról szóló szabályozás teljes mértékben ellehetetleníti, kiüresíti a sztrájkjogot. Aztán a következő esemény, ami tényleg eléggé döbbenetes volt, és amire egyébként a bíróság ítélete is kitért, hogy ezeket a koronavírus járvány alatti szabályozásokat ugyanúgy átvette a veszélyhelyzet megszüntével a törvény is, amelyet egyébként nemrégiben helyezett hatályon kívül az új parlament, és gyakorlatilag ugyanazokat a szabályokat tartotta meg, talán még egy kicsit szigorította is, mert ott még beleírt szankciókat is, tehát hogy a munkáltató kötelezheti a sztrájkolókat munkavégzésre, és egyébként pedig, hogyha azt megtagadják, akkor különböző szankciókra is lehetőség volt. Magyarán teljes mértékben ellehetetlenítették a sztrájknak, a gyakorlásának a jogát, úgyhogy ezért volt az, hogy mi végül is végigjárva az összes jogorvoslati lehetőséget kikötöttünk az Emberi Jogok Európai Bíróságánál. Talán ennyit az előzményekről.
1: És akkor én megkérném dr. Bíbor Ivonát, hogy ismertesse a bíróság ítéletét. Ugye a bírósághoz Kis Réka, Kis Berta, Beáta, a Pedagógusok Szakszervezete és a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete fordult keresettel.
3: Köszönöm szépen a szót. Először is a Magyar Helsinki Bizottságnál dolgozó valamennyi kollégám nevében szeretném elmondani, hogy megtiszteltetés volt veletek együtt dolgozni ezen az ügyön. Egyrészt azért, mert nincsen senki közülünk, akinek az életében ne lett volna egy olyan tanár, aki alapvetően befolyásolta nem csak a pályaválasztását, hanem a személyiségfejlődését is. Másrészt pedig nem tudunk elég hálásak lenni azoknak a tanároknak, akik minden viszontagság ellenére lelkesen és lelkiismeretesen tanítják vagy tanították a gyerekeinket. Most egy 2022 óta tartó küzdelem ért véget, vagy legalábbis érkezett egy mérföldkőhöz, amikor az Emberi Jogok Európai Bírósága a múlt héten kimondta, hogy a magyar állam megsértette a pedagógusokat képviselő szakszervezetek és a pedagógusok gyülekezéshez és egyesüléshez való jogát, ezen belül is konkrétan a szabad sztrájkhoz való jogot. Ezt a jogot az Emberi Jogok Európai Egyezményének 14. cikke garantálja. Az ügy központi kérdése az volt, hogy jogsértő-e az akkor hatályban lévő szabályozás, ami speciálisan a tanárok sztrájkjára írt elő szabályokat. Bizonyára mindannyian tudják, hogy az összes sztrájk tárgyalás alfája és omegája, az a már említett még elégséges szolgáltatás szintje. Ez azt a kötelező, minimális szolgáltatási szintet jelenti, amely a lakosságot alapvetően érintő szolgáltatások esetében biztosítandó még sztrájk esetén is. A magyar munkajogban az az általános szabály, hogy ezt a szintet egyébként, ahogyan ez elhangzott, a felek közös megállapodással határozzák meg. Azaz leül a munkáltató és a munkavállalókat képviselő sztrájkbizottság, és együtt megpróbálják meghatározni, hogy mi az a még elégséges szolgáltatási szint, amit biztosítani kell. Természetesen ezek az egyeztetések nem mindig járnak sikerrel, ugye két ellenérdekű fél ül ilyenkor az asztalnál. Ekkor az az eljárás, hogy a bíróság törti ki ezt a fogalmat tartalommal. Ennek évtizedeken keresztül jól működő gyakorlata volt a pedagógusok esetében is. És mindez 2022-ben változott meg. A kormányzat először ugyan, mint munkáltató ült le tárgyalni a pedagógusokkal, és nyitottnak mutatkozott a tárgyalásra, de csak hamar szerepkört váltott, és már nem mint munkáltató, hanem mint jogalkotó lépett fel, és egyoldalúan határozta meg, először egy veszélyhelyzeti rendeletben, majd pedig törvényben, hogy konkrétan mit tekint még elégséges szolgáltatásnak. Ezzel nem csak a konstruktív beszéd lehetőségét zárta ki, hanem elzárta a tanárokat attól, hogy bírósághoz forduljanak. A bíróság mérlegelési joga kiüresedett. Nem tudott állást foglalni arról, hogy mik ezek a szolgáltatások, hiszen azt jogszabály írt elő. A bíróság végül, elfogadva az érvelésünket, úgy foglalt állást, hogy ez jogszerűtlen. Tehát a jogalkotó nem teheti meg, még törvényben sem, hogy olyan magasan határozza meg ezt a minimálisan nyújtandó szolgáltatási szintet, hogy az gyakorlatilag kiüresítse a sztrájkhoz való jogot, azaz, hogy ugyanúgy folyjon a pedagógusi munka, minthogyha semmi sem történt volna, és gyakorlatilag láthatatlanná váljon a sztrájk. Arra is felhívnám a figyelmet, hogy a bíróság jelentőséget tulajdonított magának a jogalkotási folyamatnak is. Külön kiemelte, hogy ezt a törvényalkotást nem előzte meg sem hatástanulmány elkészítése, sem pedig semmiféle társadalmi egyeztetés. Azért emelném ezt ki, mert azt gondolom, hogy ez iránymutatásul szolgálhat, ez az elv a mindenkori jogalkotás számára a jövőben is. Nem kerülte el a bíróság figyelmét azt sem, hogy ez a jogszabályi környezet gyakorlatilag polgári engedetlenségbe kényszerítette azokat a tanárokat, akik alapvető jogukkal élve sztrájkolni szerettek volna. Nem csak fegyelmi eljárástól kellett tartaniuk, hanem sok esetben attól is, hogy máról hónapra megszűnik a megélhetésük, elbocsátják őket, akár több évtizedes munka után is az állásukból. Egy ilyen légkör bénítólag hat, meghátrálásra kényszeríti, vagy kényszerítheti még a legbátrabb tanárokat is. Ezért, ahogy a bíróság is megalapíthatta, ez nem áll összhangban egy demokratikus jogállam alapjogi felfogásával. Összességében tehát a Magyar Helsinki Bizottság üdvözli ezt az ítéletet. Bízunk benne, hogy sok pedagógusnak ez erkölcsi elégtételt fog jelenteni, és bízunk abban, hogy nem csak a tanárokat, hanem minden munkavállalót meggyőz arról, hogy érdemes szolidárisnak lenni, és érdemes közös érdekképviseletben gondolkodni, és bízunk abban is, hogy ez iránymutatásul szolgál mindenkori jogalkotó számára is.
1: Tamásra tudnád kapcsolni másikat. A következő szeretném felkérni Nitrai Zsuzsát, a TASZ képviselőjét, hogy ismertesse az ítélet következményét, és ami nagyon fontos, hogy milyen feladatokat ró a jogalkotóra, és a későbbek folyamán a jogalkalmazókra.
4: Halló! Így lehet hallani? Lehet hallani. Jó, hát én is köszönöm szépen, szeretnék köszönteni mindenkit, elsősorban a pedagógusokat, a szakszervezet képviselőit itt, és kedves kollégáimat is, és a sajtó megjelent tagjait is. A TASZ-ban nagyon büszkék vagyunk arra, hogy képviselhettük és segíthettük ezt az egész folyamatot a jogaikért kiálló pedagógusokat és szakszervezeteket egyaránt. Miután itt hallhattuk Erzsébettől, illetőleg Ivonától is, hogy mi volt az ítéletnek, illetőleg ennek az egész ügynek az előzménye, illetőleg maga az ítélet is mit állapított meg, érdemes egy pár szót szólnunk arról is, hogy mégis hogyan tovább ezután az ítélet után. Meglátásunk szerint alapvetően három egyértelmű feladat látszik kibontakozni a jelenlegi kormányzat számára ennek az ítéletnek a nyomán. Először is mielőbb és maradéktalanul végre kell hajtani ezt az ítéletet, hogy ez mit jelent. Hát először is felszólítjuk a kormányt arra, hogy haladéktalanul nyilatkozzon a Strasbourgi Bíróság felé arról, hogy nem kéri az ügynek a nagykamara elé való utalását. Ez azért fontos, hogy nem akarja, hogy újra elbírálják ezt az ügyet, jelzi, hogy egyetért vele, és ezáltal minél hamarabb jogerőre emelkedik maga az ítélet is. Miután ez az ítélet véglegessé válik, 3 hónap áll a kormány rendelkezésére arra, hogy megtérítse a költségeket, illetőleg a bíróság által megítélt nem vagyoni kárt a szakszervezeteknek. Emellett az ítélet véglegessé válását követően 6 hónapon belül arra is kötelessége van a kormánynak, hogy egy úgynevezett cselekvési tervet készítsen arról, hogy hogyan fogja végrehajtani ezt az ítéletet, és ezt elküldje a strasbourgi ítéletek végrehajtását felügyelő miniszterek bizottságának. Azt gondolom, hogy a TASZ, illetőleg kollégáim a Helsinki Bizottságtól is, mint jogvédő szervezetek mindenképpen figyelemmel fogjuk kísérni és ellenőrizni fogjuk, hogy megtesz-e a kormány mindent annak érdekében, hogy a végrehajtás megtörténjen, és hogyha kell, akkor erről a miniszterek bizottsága felé is fogunk jelentést készíteni. Emellett, hogy mit is jelent az ítéletnek a végrehajtását, elsősorban ugye a mindenkori jogszabályi környezetnek alapvetően az ítélettel való összhangba hozása az, ami feladata az új kormányzatnak. Ez azt jelenti, hogy nem kozmetikai javításokra van szükség, nem toldozás-foldozásra, hanem igen sok tartalmi és eljárási módosítást a jogalkotónak figyelembe kell venni ahhoz, hogy érdemben helyreállítsa a sztrájkjogot. Kezdődik ez azzal, hogy amit hallhattuk már a kollégámtól is, hogy a még elégséges szolgáltatási szintnek a túlzott magasságban való meghatározása az nem alkalmas arra, hogy a sztrájkjog érdemben megvalósuljon, ezért a törvényi szabályozásnak is ezt olyan szintre kell hoznia, hogy tényleg csak a tanulók, illetve a gyerekek alapvető szükségleteit biztosítsa, de ennek a kialakítására egy egyeztetés folyamán nem törvényi előírások alapján kerülhessen sor. Rugalmasan kell igazodnia minden esetben az adott sztrájk társadalmi helyzetéhez, beágyazottságához, ahhoz, hogy ezt meg lehessen állapítani, hogy mi is ez a minimális vagy még elégséges szint. Nagyon fontos az is, hogy láttuk itt az előzményekből, hogy ugye 2022 előtt működött az az egyeztetési folyamat, az a modell, amelyben a felek egyenrangú félként megegyezhettek erről, hogy mi az elégséges szolgáltatásnak a tartalma, és ha vita volt köztük, akkor a független bíróság határozott ebben. Na most ezt ugye egy hirtelen jogalkotással és érdemi társadalmi párbeszéd nélkül a kormány, az akkori kormány elvette ezt a lehetőséget, és ezt vissza kell állítani. Tehát nem lehet törvényi szinten megkerülve az egyeztetést, ami a sztrájknak már az egyik, a sztrájkhoz való jognak az egyik első eleme az, hogy ez az egyeztetésre sor kerülhessen, ezt nem lehet így elvenni. Úgyhogy ezt mindenképpen a mindenkori jogalkotónak úgy kell visszaállítani, hogy ez az egyeztetésre sor kerülhessen, illetve hatékony eljárási garanciákat kell törvénybe iktatni, ami az érdekérvényesítést biztosítja. Ami még nagyon fontos, hogy a szabályozásnak, az új szabályozásnak biztosítania kell, hogy a pedagógusokat ne fenyegethesse semmilyen munkaügyi szankció azért, mert élni kívánnak a sztrájkjogukkal. Ugye ezt is láttuk, hogy az előző kormányzat nem csak a sztrájk korlátozásával, hanem az azt követő státusztörvénnyel is mindent megtett annak érdekében, hogy megfélemlítse és elrettentse a tiltakozni vágyókat attól, hogy a véleményüket a sztrájk formájában nyilvánosságra hozhassák. Végül azt gondoljuk, hogy ami még nagyon fontos feladata a jelenlegi kormányzatnak, az egyfajta igazságtétel, és a meghurcolt pedagógusoknak és ezzel együtt a társadalomnak is egyfajta morális elégtétel biztosítása. Ennek alapvetően két módja van. A sokkal kézzelfoghatóbb módja az, hogy vannak még folyamatban levő perek, amelyeket pedagógusok azért indítottak, mert a polgári elégedetlenségük miatt elbocsátották őket. És azt gondoljuk, hogy hivatkozási alapként fog szolgálni ezekben a perekben ez a jogerős ítélet, mivel kimondja, hogy jogsértően korlátozták a pedagógusok sztrájkjogát, és ezt a körülményt az elbocsátások vizsgálatakor mindenképpen figyelembe kell majd venni a bíróságoknak, hiszen ez adott okot igazából a polgári elégedetlenségi akciókra, arra pontosan a sztrájkjog korlátozásával összefüggésben került sor. Tehát ez egy fontos tényező lesz, amit nem lehet figyelmen kívül hagyni a folyamatban levő perek esetében. És ami a kicsit közvetlenebb igazság, közvetettebb igazságtételt és közvetettebb morális elégtételt jelenti, hát a jelenlegi kormány szakíthat az elődje gyakorlatával, és azt gondoljuk, hogy erre most sokkal jobbak a kilátások, mint az elmúlt években valaha, hogy jogtiprás helyett tényleg az érdemi párbeszéd legyen az, ami visszatér sztrájk esetén a szakszervezetek és a döntéshozók között. A döntés hátterében ugye a közoktatás súlyosbodó válsága, alacsony bérek, pedagógus hiány álltak, ezzel mindenki, aki jelen van, tisztában van, és ezek ugye egyértelműen veszélyeztették az államnak a feladat ellátását az oktatáshoz való jog tekintetében, és a sztrájk, a pedagógus sztrájk erre akarta felhívni a figyelmet. Ez indította cselekvésre a pedagógusokat. Na most erre a fellépésre megbélyegzéssel válaszolt a hatalom, elvonta a sztrájkjogot, és egy megtorló jellegű státusztörvényt is megalkotott, ami a tömeges pályaelhagyáshoz vezetett, és hát ennek egyértelműen a társadalom látta a kárát. És ezért mondjuk azt, hogy nem csak azok, akik a bírósághoz fordultak, hanem széles értelemben is a társadalomtól úgy kell bocsánatot kérni a jelenlegi kormánynak, mint az előző kormány jogutódjának, hogy lehetővé teszi, hogy ez ne fordulhasson elő a jövőben újra. Összességében azt gondoljuk, hogy ez az ügy megmutatta azt, hogy az állam minden eszközzel, hogyha ez az érdeke, még veszélyhelyzetre hivatkozással is képes a szólás és a véleménynyilvánítás szabadságának gátat szabni, annak érdekében, hogy elhallgattassa a kritikusait. Azonban a tanárok sztrájkjogának az így módon való korlátozása és ezáltal való megtiprása végső soron a diákok politikai szocializációját és politikai öntudatra ébredését segítette elő. Azt hiszem, ezt nem feltétlenül gondolta az előző kormány, mert arra sarkalta őket, hogy kiálljanak a tanáraik mellett, és végső soron kiálljanak egy autoriter rendszer ellen. És azt gondolom, hogy a strasbourgi ítélet pedig azt bizonyítja, hogy érdemes volt kiállni. Köszönöm a figyelmet!
1: És akkor nem végül, és nem utolsó sorban Sziklay Tamás ügyvéd, aki a két szakszervezetet és Kis Berta Beátát képviselte a bíróság előtt. Átadnám neki a szót, hogy a következményeket, meg egyáltalán az egész bírósági folyamatról beszéljen.
5: Köszönöm szépen, Tamás. Szeretném azzal kezdeni, hogy egyrészt szeretném én is nagyon megköszönni a közös munkát a Helsinki munkatársainak, a TASZ munkatársainak, maguknak a pedagógus szakszervezeteknek. Név szerint szeretném megemlíteni a TASZ munkatársai közül Zeller Juditot, aki jelenleg már a Szociális és Családügyi Minisztérium, van ilyen minisztériumunk, helyettes államtitkára. Az én volt jelöltemet, dr. Kisszabó Dórát szeretném még kiemelni, nagyon komoly szakmai teljesítményt tett bele ebbe a munkába. És a másik csapatból úgymond, erre majd ki fogok térni, mert két kérelem lett aztán egyesítve, szeretném név szerint említeni, akinek a nevén futott Frank Evelyn kolléganőt, és még egy nevet szeretnék megemlíteni, Karsai Dániel, ő kezdte ezt az ügyet, aki két éve elhunyt kolléga, és én ezt a sikert az ő emlékének szeretném felajánlani. A nagyon nagy örömmel látom, hogy ilyen szép számban jelentek meg a sajtó munkatársai. Ez azért is öröm, mert utoljára én személy szerint a tanárperek során láttam ilyen szintű sajtó és média jelenlétet, ami azt mutatja, hogy hát ezt az országot érdekli az, hogy nagyon érdekli a társadalmat, hogy mi történik a tanáraival, és ebből látszik, hogy a társadalom és a sajtó megbecsüli a tanárait. Egy párhuzamot, egy fontos párhuzamot szeretnék megemlíteni, ami a tanárperek és ennek a strasbourgi döntésnek és a strasbourgi eljárás közötti párhuzam, az az úgynevezett alperesi védekezés. Ezért mondom csak, hogy úgynevezett, mert a per során nyilván alperesi pozícióban voltak a tankerületek. A kormány itt nem alperesi pozícióban, de ugye védekező pozícióban van. Hogy mindkét esetben a tanulók jogainak a védelmére hivatkoztak. Az volt az ürügye a sztrájkjog ellehetetlenítésének. És tisztelettel kérdezem, hogy az a tanulók jogainak a védelmét jelenti-e, hogy a Karinti gimnázium tanárai olyan körülmények között tanítottak, penészes falak között tanították azokat a gyerekeket, akiknek a védelmére hivatkozik a kormány, az a kormány, amelyeknek az emberei, már bocsánat, hogy ezt a kifejezést használom, ültek a tankerületek élén, és megkereshették őket a tanárok egyszer, kétszer, tízszer, százszor, választ nem kaptak tankerületi szinten, sem olyan problémákkal kapcsolatban, hogy penészesek a falak, sem bármi egyéb más problémával kapcsolatban, úgyhogy ez

0: Köszönöm szépen. Ígértem, csak ezért mondom, mert ennek összességében mondhatni csak eljárásjogi technikai jelentősége van, hogy még a Helsink is, illetve a Karsai Dani és a Frank Evelyn által indított kérelem az még 22 nyarán ment be a Strasbourgi Bírósághoz. Mi egy évvel később, 23 nyarán adtuk be azért, mert hogy mielőtte még megpróbáltuk megfuttatni az ügyet az Alkotmánybíróságnál. Nem tudom, egyébként azt említettük el, hogy az Alkotmánybíróság meglehetősen sajátosan járt el a két ügyben. Az első ügyben, az első ügyet azért, az első kérelmet alkotmányjogi panaszt azért utasította el, mert érdemi vizsgálat nélkül utasította el, majd a második kérelmet, amit mi adtunk be a TASZ-szal együtt, az Eller Judittal együtt, ott az első érdemi vizsgálat nélküli döntésre hivatkozva közölték velünk azt, hogy hát ez pressz judikáta, az az ítél dolog, tehát nem foglalkozik vele. Köszönöm, ezt még azért fontosnak tartottam hozzátenni.
1: És akkor a sajtómunkatársai kérdéseket tehetnek fel az elhangzottakkal kapcsolatban. Én azt szeretném kérni, hogy az élő felvételek miatt legyenek szívesek már megvárni, míg a kolléganő a mikrofont oda viszi, és akkor a mikrofonon keresztül tegyék fel a kérdést.
2: Varga Mónika vagyok az M1 Híradótól. Két kérdésem lenne. Az egyik, hogy a két tanárhölgyről mit lehet tudni, őket elbocsátották, felmondtak, miért kezdeményezték a pert. A másik pedig, hogy már történtek lépések a sztrájkjoguk visszaállításával kapcsolatban. Ezt Totyik úrtól kérdezem. Ezzel elégedettek, vagy várnának még lépéseket a kormánytól?
0: Egyik Kisberta Beáta nevében tudok nyilatkozni, őt képviseltem, és szintén a Karinti gimnáziumnak volt a tanára, viszont meglepő módon, mert élen járt a polgári engedetlenséggel, rekordszámokat hozott és döntögetett, ő mégsem került be azon hatok közé, akikkel 2022. november 30-án közölték az azonnali hatályú felmondást, tehát őt nem lukták ki magyarul. Utána még egy darabig, ahogy aztán azt mindenki előtt ismert, még mentek a PL mozgalmak, aztán azok szépen lassan az úgynevezett chilling effekt hatására kihunytak, és Kisberta Beáta mondhatni bedobta a törül között, ő maga felmondott, egyszerűen nem bírta tovább abban a helyzetben, hogy folytatni tudja a pedagógus pályafutását.
1: A szakszervezet részéről nem vagyunk elégedettek. Ezt azért szeretném hangsúlyozni. Valódi szabad sztrájkjogunk minden év január 31-ig van, mert utána az érettségére való felkészítésre korlátozzák továbbra is a sztrájkjogunkat, illetve a bírósági ítélet, mely most ezt külön megerősíti, hogy akkor a munkáltatóknak vagy a munkadóknak és a szakszervezeteknek kell az egyeztetést lefolytatni, és ha nincs megállapodás a még elégséges szolgáltatáshoz, akkor kell bírósághoz fordulni, és ez nem szerepel egyértelműen a jogszabálymódosításban.
3: Egy gondolat, amit kiegészíteném, ugye itt gondolhatunk arra, hogy a magyar sztrájkjogban a még elégséges szolgáltatást, ugye azt mondja ki a törvény, hogy vagy törvény mondja ki, hogy mi a még elégséges szolgáltatás, vagy pedig egyeztetni kell róla. Ezt csak azért mondom, hogy ezt mindenképpen rendbe kell tenni az ítélet kapcsán, tehát hogy lehet jogszabályt alkotni még elégséges szolgáltatásról, de annak nem kell olyan részletezettnek lennie, mint amilyen a jelenlegi. Mire gondolok? Arra, hogyha például előír a jogszabály felügyeletet, a felügyeletet nem kell, hogy törvény mondja ki, hogy az mettől meddig kell tartani, hanem bele lehet írni a jogszabályba, hogy a felek megállapodása alapján. És egyébként pedig azt kértük, mind a ketten azt kértük a mostani szabályozás kapcsán, hogy ugye bekerült egy olyan rendelkezés, hogy a fenntartóval való megállapodás alapján lehet másút is a felügyelet. Ez egyébként egy pozitív fordulat a

0: mostani szabályozásban, de mi azt is kértük, mivel nem azonos érdekérvényesítő képességgel rendelkező felekről van szó, hogy amennyiben lehetőség van arra, hogy másút is megvalósuljon a felügyelet, akkor ez legyen már kötelező. És ezt nem fogadta el egyébként a jogalkotó, arra hivatkozva, hogy vannak itt olyan fenntartók, ahol nagyon egymástól távol lévő intézmények vannak, és ott ez nem lehetséges. Pedig hát benne van a jogszabályban, hogy ahol lehet, hát ahol nem lehet, ott nyilván nem lehet megállapodni. És hát mindenképpen felül kell vizsgálni a tanítást is. Tehát azért egyáltalán nem biztos az, hogy jogszabályban kellene garantálni, hogy az érettségire történő felkészítésnél meg kell tartani az órák 100%-át. Bízzák már ezt a felekre, hogy ténylegesen hogyan történjen az érettségi előtt a sztrájk szervezése, és hát amit az imént említett Tamás, az pedig tényleg egészen felháborító, ez a bizonyos 90 napos szabály, ami gyakorlatilag lehetetlenné teszi az érettségi felkészítésben résztvevők sztrájk jogának gyakorlását. Tehát azért nem igaz az a kijelentés, amit Lannert Judit egyébként posztolt a Facebookon, hogy visszaadták az oktatásban dolgozóknak a sztrájk jogát. Hát valamelyest visszaadtak belőle, de azért még bőven van mit igazítani.
1: Az, hogy a kérelmező felállt a tanítástól, ez egy tömeges jelenség volt a sztrájk idején, és éppen erre rezonál kiválóan a Strasbourgi Bíróság ítélete, mert felismerte, hogy nem csak az elbocsátás jelent jogsérelmet. Az a dermesztő hatás, aminek következtében sokan, és gyakran sajnos a legaktívabb, a leglelkesebb tanárok álltak fel a pedagógusi pályától. Ennek a hatása, tehát ez ennek a szabályozásnak a hatása.
2: És csak annyit szeretnék mondani, hogy az is fontos, hogy kimondta az bíróság az ítéletben, hogy nem is kellett, hogy mint kérelmező konkrét közvetlen sérelmet szenvedjen ettől. Tehát nem várta el, mert a kormányzatnak az álláspontja akkor az is volt, hogy hát igazából nem fordulhat a Strasbourgi Bíróságból, mert közvetlen hátrány nem érte őt ebből a szabályozásból, mert hogy őt nem bocsátották el. De hogy megállapította a bíróság azt, hogy de, önmagával azzal közvetlen hátránynak minősül, hogy ellehetetlenített, hogy nyomást gyakorolt rá ez a törvény, és amiatt lehet, hogy változtatni kellett azon a szándékán, hogy ő sztrájkolni akar, vagy sem, és ezáltal a véleményét ki akarja nyilvánítani, vagy sem.
3: Szóba került itt ugye az, hogy milyen maga a dermesztő hatás, tehát hogy ez ugye azt jelenti, hogy azt követően, hogy elbocsátották a tanárokat 22 novemberében, azt követően nagyon sokan fordultak. Vagy pályaelhagyók voltak, vagy egész egyszerűen úgymond csöndben maradtak, és nem mertek tovább sztrájkolni, vagy polgári engedetlenkedni. A két dolgot említenék még meg nagyon röviden. A polgári engedetlenség, mint fogalom ezzel kapcsolatban, ez sokszor előjött a tanárperek során, a peresi érvel, illetve kormányzati szinten, kormányzati kommunikációban, hogy ilyen fogalmat nem ismer a jog, mint polgári engedetlenség, tehát hogy ezzel nem tudnak mit kezdeni. A tanár, aki nem a sztrájk szabályoknak megfelelően sztrájkol, az egész egyszerűen kötelezettségszegést a kötelezettségét szegi meg, és emiatt az jogellenes, nem kell ezt elnevezgetni így vagy úgy vagy amúgy. Ehhez képest az a törvény, aminek az egyezménybe ütközését most mondta ki a Strasbourgi Bíróság, ez a 2022. évi 5-ös törvény, veszélyhelyzet megszűnésével kapcsolatos rendelkezésekről szóló saláta törvény, ebben volt benne ugye a 100%-os bizonyos esetekben 100%-os vonalnál meghúzott határ, mint elégséges szolgáltatás. Ennek a törvénynek az indokolásában a polgári engedetlenség az konkrétan megjelenik, és arra hivatkozással hozták meg ezt a törvényt, hogy a polgári engedetlenséget kvázi szankcionálja a törvényhozó. Amit még meg szeretnék említeni, a karintis tanárok kapcsán, tehát amit Biber Ivona kolléganőm is mondott, hogy milyen kiváló tanárok adták föl, vagy hát milyen kiváló tanárokat rúgtak ki, a külsőpesti tankerületi központ nem válogatott. kirúgott többek között olyan tanárt is, aki németül tanított biológiát a gyerekeknek, a tanulóknak. Azt gondolom, hogy azért nem lehet minden buszmegállóban ilyen kvalitású tanárt találni. Majd ez a tanár pár hónappal később, amikor a külsőpesti tankerület észbe kapott, hogy hát nem fog könnyen találni egy ilyen pozícióra ilyen kvalitású tanárt, ismét megnyitotta ezt a pozíciót, álláshirdetést adott föl, hogy németül tanító biológia tanárt keresünk, majd erre Fejfer Norbertnek hívják ezt a tanárt. Úgy gondolta, hogy magáénak érezte ezt a pozíciót, jelentkezett rá, nem kapott választ. Csak ennyit szerettem volna még elmondani.
0: Igen, és hát kijött ugye a státusztörvény, amely hát egyáltalán tehát semmiféle előzménnyel nem rendelkezett, amikor a kormány az Európai Unióval folytatta az egyeztetéseket, és mint tudjuk, egy eléggé hát meglehetősen hát rendkívüli folyamat során pedagógus bérekre nyújt az Európai Unió keretet, tehát támogatást, ezt el lehetett érni. Idézőjelben ugye ennek az előző kormánynak, ez rendkívül szégyenletes dolog egyébként. No, szóval ebben a folyamatban egyszer csak nem értettük, hogy hogy kerül a csizma az asztalra, hogy bejött egy új jogállási törvény, ez a bizonyos mi státusztörvénynek, de leginkább bosszú törvénynek nevezzük. Ugye a pedagógusok új életpályájáról szóló törvényről van szó, amiben semmiféle pedagógus életpálya nincs, nincs bértábla, nincsenek garantált bérek. A mai napig is hát igazából a kollégák ezt szenvedik el, hogyha egy új munkahelyre kerülnek és kapják a minimális összeget, ami az adott fokozatukhoz rendelt. Na de igazából azért akarom a státusztörvényt, vagy ezt a bosszú törvényt szóba hozni, mert abban van egy érdekes rendelkezés, amelyet az új kormány még mindig nem húzott keresztül, és még nem hatálytalanított, pedig nagyon fontos lenne. Ez pedig arról szól, hogy ha valakinek rendkívüli felmentéssel szüntetik meg a jogviszonyát, tehát például, ugye, ami a polgári engedetlenségnél történt, ahol szándékos kötelezettség szegés címén rendkívüli felmentéssel szüntették meg 15 főnek a jogviszonyát, nem 15-nek, 14-nek, mert az egyikük még ugye próbaidő alatt volt, és őt indokolás nélkül küldték el. Na, szóval belekerült ebbe a törvénybe az, hogy abban az esetben sem kérheti az érintett a visszahelyezését, hogyha jogerősen pert nyer. Ez a mai napig is benne van a törvényben. Ezt nagyon sürgősen hatályon kívül kellene helyezni.
4: Van-e másnak kérdése?
5: Horváth Ádám, Klubrádió, köszönöm szépen. Az én kérdésem az lenne, itt a Izvéd úr is említette, hogy mekkora dolog ez, hogy a bíróság Strasbourgban most már ezt kimondta, hogy jogellenes volt. Az én kérdésem egy kicsit ilyen gyakorlatilasabb ezzel kapcsolatban, hogy hogyan lehet ezek után az érintett tanároknak visszaszerezniük, vagy hát kvázi elégtételt kapniuk mindazért, ami történt az elmúlt 4 évben, és ez már itt kicsit mindenkire vonatkozik, ez a kérdés. A mostani kormány, az új kormányváltás óta mennyiben érzik a hajlandóságot afelé, hogy felszámolják azt a rendszert, amit az elmúlt években történt?
3: Az első kérdésre válaszolok. Nyilván önmagában ez egy elégtétel, azt gondolom mindenki számára, és azoknak a tanároknak a számára szintén, akik személy szerint voltak érintettek a 3 folyamatban lévő perben, ugye 5 Kölcseis tanár, 6 Karintis tanár és a belső pesti tankerületi központhoz tartozóan még egy 5-ös és egy VMG-s tanárról beszélünk. Az, hogy konkrétan az ő esetükben milyen jogi lehetőségek vannak, ezt vizsgáljuk. Még ugye egy nagyon friss, alig egy héttel ezelőtt hirdették ki magát a strasbourgi döntést. Én tegnap előtt kaptam meg postán, határidők szempontjából egyébként nem ennek, hanem a kihirdetésnek, tehát az október 6-ának van relevanciája. Az, hogy a kormányzatnak milyen teendői, további teendői vannak, vagy lesznek, azt gondolom, hogy a szakszervezetek a legkompetensebbek ebben, úgyhogy ezt a kérdést ők fogják megválaszolni.
2: mielőtt szóltok, még egy szót mondhatok én is, hogy azt gondolom erre általánosabb kérdésként, hogy mit várunk. Nagyon jól megmutatta ez az ügy, hogy itt nem csak a sztrájkjog került a vizsgálat középpontjába, hanem az oktatáshoz való jog is. Tehát azért sztrájkoltak a tanárok, mert az oktatáshoz való jog kapcsán az állam a feladatellátási kötelezettségét elégtelenül teljesítette. Nem nyújtott minőségi oktatást, mert hogy tanárhiány volt, 1000 dolgot, omladozó iskolaépületek belülről, stb. Fel lehet sorolni. Tehát, hogy alapvetően, amit tud csinálni a kormányzat, az az, hogy mint az, aki felelős végső soron azért, hogy az oktatáshoz való jogot biztosítsa minden gyermek számára, és minden felnőtt számára is, hogy itt politikai akarattal azt mondja, hogy a forrásokat beleteszi, a tanárbéreket megemeli, megteremti azokat a lehetőségeket, amelyek az oktatáshoz való jog érvényesülését lehetővé teszik. Ennek sok formája van, de azt gondolom, hogy leginkább a politikai akaratnak kell meglennie, a többi már a politikai akarat nyomán jön, és ott lehet segíteni még jogi eszközökkel, de végső soron ez a cél.
6: Számunkra a legeslegfontosabb az lenne, hogy amikor a pedagógusok új életpályáját a törvényét bevezették, akkor nagyon sokan felmondtak pontosan emiatt a kialakult helyzet miatt. Ennek a fekete listáját egyértelműen miniszteri nyilatkozatban, utasításban eltörölni és szabad utat adni azoknak a munkahelyekre, nek a betöltésére, ahol még üres állások vannak, és ezek a kollégák fekete listán vannak, és még mind a mai napig nem vették őket vissza, amikor vissza akartak menni. És válasz nélkül hagyták, ahogy itt is volt az utasítás. Ez az egyik legfontosabb. A másik legfontosabb pedig az, hogy a miniszterasszony végre egyértelművé tegye, hogy a pedagógusok új életpályáról szóló törvényt, ugye ez az 52. törvény, a 2023. évi 52. törvény, hogy ezt a lehető legrövidebb időn belül felülvizsgálják, és azokat a negatív anomáliákat a jogszabályokból kiveszik azonnali hatállyal, és a lehető leggyorsabb jogalkotásban, amelyek ezeket a mostani ítéletbe is, és a joghátrányokat érinti, amiről ez is beszélt a pedagógusokat, azokat a lehető legrövidebb időn belül kiveszik. Ez nem kerül pénzbe sem. És ha igazán gesztust akarnak gyakorolni, akkor ez lenne az igazi gesztus.
0: És hát hosszú távon pedig mindenképpen meg kell szüntetni ezt a teljesen fölöslegesen bevezetett, és egyébként rendkívül dilettáns módon összestoppolt új jogállási törvényt. Rendbe kellene rakni végre azokat a háttérszabályokat, amelyek minden munkavállalóra érvényes kell, hogy legyenek. Ez például a munkatörvénykönyve, a közszférában a közalkalmazotti törvény, a jogállásokat rendbe kell rakni, és a státusztörvényt pedig ki kell vezetni. De addig is, amíg ez megtörténik, és amíg hát folyik a státusztörvénynek a stoppolása, csak ugye a kérdésre közvetlenül válaszolva, mi ezt kértük, és még nem történt meg, nagyon fontos lenne a pályáztatás, a kötelező pályáztatás, tehát üres álláshelyekre legyen kötelező kiírni a pályázatokat, nem csak miniszteri utasítást, körlevelet kell kiadni, mert egyébként Lannert Juditék azt mondták, hogy ők ezt tették meg ebben az ügyben, nem, jogszabálynak kellene ezt előírni, és transzparensnek kéne lenni ezeknek a pályázatoknak, hogy látszon az, hogyha olyan kolléga pályázik újból, akit elküldtek, vagy éppen ő maga nyilatkozott úgy, hogy nem hajlandó a státusztörvény hatálya alatt tovább dolgozni, és 2023. november 30-án megszüntették a jogviszonyát, erre hivatkozva ne történhessen meg az, hogy őt hátrányos megkülönböztetésben részesítik, hanem az ő pályázatát is átlátható módon tudják kezelni és felvenni akár, hogyha ő a visszahelyezését kéri. Ezeket nyugodtan meg lehetne tenni, mert ehhez sem kerül ugye pénzbe, meg az előbb említett rendkívüli felmentéssel kapcsolatos diszkrimináció megszüntetése is a törvényben.
1: Én is egy általánosabb választ adnék a kérdésére. Én azt gondolom, hogy ez az ítélet, ez erkölcsi elégtételt jelent ugyan, de jóvá tenni ezeket az éveket, azt nem lehet. Tehát mi jogvédőként, ügyvédekként a jog korlátai között vagyunk kénytelenek dolgozni. Tehát a jogérvényesítés az szükségszerűen reaktív. Tehát arra tudunk reagálni, amikor történik egy jogsértés. Azt gondoljuk, hogy a valódi megoldást azt tudná jelenteni, hogyha a Strasbourgi Bíróság által is kiemelt tisztességes jogalkotási folyamat során születnének meg döntések. Tehát gondolok itt a hatástanulmányokra is, de elsősorban a társadalmi egyeztetésre, és itt, hogy konkrétak legyünk, nyilvánvalóan a pedagógusokra kell elsősorban gondolnunk, mert a tanárok azok, akik nap mint nap találkoznak a gyerekekkel is, a szülőkkel is, látják a tantervet, látják a készségeket, képességeket, azoknak az alakulását, ők tudják, mint elsődleges források megmondani a jogalkotónak, hogy merre érdemes indulni. Tehát úgy is fogalmazhatnék, hogy semmit róluk nélkülük.
6: Van-e még valakinek kérdése? Akkor a sajtómunkatársainak nagyon megköszönjük a jelenlétet, az érdeklődést, további jó munkát kívánunk, illetve ha egyéni riportokat szeretnének, akkor a kollégák még állnak rendelkezésükre. És köszönjük szépen!
7: A Tilos Rádiót hallgatjátok, az Apa Paragrafus című műsor élő közvetítését a pedagógusok szakszervezetének a székházából jelentkezett Meik Feri. A strasbourgi győzelem került feldolgozásra, összesen nagyjából 14-15 sajtó orgánum jelent meg. Én azt gondolom, hogy igazán fontos döntés született Strasbourgban, és akkor mivel az Apa Paragrafus című műsor egy kicsit hosszabb, tehát még van belőle egy óra, akkor arra kérem Ozzit, a mai technikus, megköszönve a támogatását a távolvó, hogy akkor Csoki Csibésznek a 420 című örökérvényű Technomix-ével pótolja ki ezt az időszakot, amihez mindenkinek jó szórakozást kívánok a Tilos Rádió élő közvetítését a pedagógusok szakszervezet székházából, Meik Feri technikailag bonyolította. Szevasztok!

0: Kedves Tilos Rádió hallgatók, ez itt a Mi Csoda Világ 36. adása. Mai vendégem Érdi Krausz Gábor, a Mesterséges Intelligencia Koalíció technológiai és biztonsági munkacsoportjának vezetője, illetve a korábbi MILAB, azaz Mesterséges Intelligencia Nemzeti Laboratórium projektkoordinátora. Köszöntelek az adásban.
1: Köszönöm szépen, és én is köszöntöm a hallgatókat. Öröm itt lenni.
0: Kezdjük is rögtön ezzel az utóbbival, a MILAB-bal. Ha jól tudom, ez ugye egyetemeknek és kutatóintézeteknek az együttműködése volt. Eredeti mandátuma már lejárt, hogyha jól tudom, 2021-től, őszétől 2026 tavaszáig futott, ugye? És hogyha jól tudom, akkor ez egy ilyen 9,5 milliárdos költségvetésű projekt volt, meg volt már a záró eseménye. Lehet tudni arról valamit, hogy lesz ennek folytatása esetleg?
1: Hát nagyon bízunk benne, illetve van, ha nem is ugyanazban a formában, ahogy a MILAB létezett, illetve működött. Hogyha egy picit így visszanyúlhatok az időben, és egy kicsit mesélhetek magáról a MILAB-ról, mert a feladat az volt, hogy létrehozni egy olyan platformot, vagy egy olyan együttműködést, ahol mondjuk a mesterséges intelligenciával foglalkozó, ahogy említetted is, kutatóintézetek, egyetemek, illetve mondjuk olyan vállalatok, állami cégek, akiknél a mesterséges intelligencia felhasználási szinten került elő. Tehát ezeknek az együttműködése volt, vagy így hozta össze ezt a MILAB konzorciumot. És hát a feladat az volt, hogy úgy csináljunk egy ilyen utat közösen, hogy a kutatásokat, azokat minél jobban hangoljuk össze, tehát a korábbi mondjuk ilyen párhuzamosságok, vagy a párhuzamos kutatásokat minél jobban szűrjük ki, legyen együttműködés, tehát hogy egy-egy kutatási feladaton több intézmény is vegyen részt, és ez a fajta hálózatosodás, ez ne kizárólag csak a MILAB-ra, vagy a MILAB-nak a tagjaira vonatkozzon, hanem ha lehetőség szerint igyekeztünk bekapcsolni más, mondjuk a konzorcium nem résztvevő egyetemeket, kutatóintézeteket, azokkal együttműködni, illetve nagyon fontos cél volt még a nemzetközi hálózatosodás, tehát hogy minél jobban részt venni nemzetközi kutatási együttműködésekben, kutatási programokban, európai kutatásfejlesztési programokban. Úgyhogy a MILAB az egy ilyen, mondjuk azt, hogy az én értékelésem szerint egy nagyon jó alapgondolat volt, amit mi igyekeztünk minél jobban kihasználni és kiaknázni. És azt tudom mondani, és egy kicsit azért így büszkén is tekintek vissza erre a nagyon izgalmas és érdekes és hasznos időszakra, hogy nagyon jó együttműködések alakultak ki, nagyon, tehát sikerült azt bebizonyítani, hogy igenis kutatók és kutatóintézetek tudnak és akarnak is alkalmasint együtt dolgozni egy-egy jó cél érdekében. Kiderült az is, hogy például az, hogy felhasználókat vonunk be, az is egy jó dolog, mert ha úgy tetszik, az egyes ötleteknek a tesztelése az már házon belül úgymond meg tudott történni, és az eredmény tekintetében is azt kell, hogy mondjam, hogy olyan eredmények alakultak ki, amik nem csak a fióknak és a polcoknak készülhettek, hanem igenis ezeknek van ipari alkalmazásuk, vagy olyan lehetőségük, hogy vagy már megjelentek ipari alkalmazásokban, vagy pedig folyamatban vannak ezek a alkalmazási projektek. Ugye ez a múlt, mert ezt kérdezted.
0: Főleg kutatásokat és kutatóintézeteket említettél, de kimondottan cél volt az ipari együttműködés is, vagy erre is volt benne keret, úgymond?
1: Természetesen, igen. Tehát, hogy nagyon, tehát az elején úgy lett megfogalmazva a cél, általunk is, de egyébként a korábbi, mondjuk azt, hogy tudománypolitika részéről is, hogy a kutatás ne legyen öncélú, a kutatási eredmények azok egyrészt jelenjenek meg minél gyorsabban ipari alkalmazásokban, másrészt pedig, hogyha az iparnak szüksége van valamire, tehát olyan jellegű alap vagy alkalmazott kutatásra, ami az ő elképzeléseit, fejlesztéseit tudja támogatni, akkor ezt meg minél gyorsabban csatornázzuk be a MILAB-ba és a konzorcium tagjai között jelenjen meg, vagy akár egy együttműködésben is. Úgyhogy hát tavaly mi kiadtunk egy 150 oldalas kiadványt, ami ténylegesen inkább az egyes területekről így fölvillantva bemutat olyan eredményeket, amire úgy gondoljuk, hogy nem csak mi lehetünk büszkék, hanem az ország is, és hát ezzel elég sokat házaltunk, úgymond különböző nemzetközi fórumokon. Akár maga az együttműködés formája, akár az eredmények, akár az, hogy a kutatóintézetek így meg tudták mutatni magukat a külvilágnak, ezek mind-mind olyan eredmények, ami szerintem nagyon hasznos és nagyon jó, de nem csak szerintem, tehát erről talán minden irányból és mindenkitől pozitív visszajelzést kaptunk. És de hát ez a múlt, ugye?
0: Ha jól értem, akkor ez egy konzorciumként indult, az akkori mesterséges intelligenciával foglalkozó kutató csoportok, intézetek voltak benne, de eltelt ugye 5 év, vagy az 5 év alatt derült esetleg ki az, hogy vagy lehetett hozzá csatlakozni, vagy csatlakoztak hozzá esetleg más kutató csoportok vagy intézetek, akik időközben kezdtek el mesterséges intelligenciával foglalkozni, vagy megmaradt az alap felállás?
1: Mondanám azt, hogy csatlakoztak, de ez így ebben a formában talán nem teljesen fedi a valóságot, tehát például a Pázmány Egyetem az időközben csatlakozott hozzánk, de ennek az volt a fő szempontja, hogy a kezdetétől ő a Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézettel szorosan együttműködött valamelyik kutatási projekt vagy programban, és akkor így mondjuk az ő csatlakozása az egy ilyen, mondjuk az, hogy egyenes út volt, és egy normális következménye a folyamatoknak. A konzorcium megmaradt abban a formában, ahol indult, tehát a tagok így nem, tagok létszáma nem növekedett, hát eleve meg volt határozva a finanszírozás, meg volt határozva a cél. Én könnyen beszélek, mert én akkor csatlakoztam ehhez az egészhez, amikor ez már eldöntött tény volt, tehát hogy áll össze ez a konzorcium. De úgy gondolom, hogy pont azzal, hogy nem zártuk le a határokat, tehát az együttműködést, azt igyekeztünk mindenkivel, aki mesterséges intelligenciával foglalkozik, és hát ugye ahogy ez berobbant a köztudatba, úgy a széles társadalmi köztudatba így 2022 végén, hát az összes egyetemnek ez egy, mondjuk azt, hogy kötelező lépés volt, hogy a mesterséges intelligenciával valamilyen szinten foglalkozzon. Most mi 5 egyetemmel, illetve a futamidő végére 6 egyetemmel dolgoztunk együtt. Magyarországon azért hála Istennek több és nagyon jó egyetemek vannak, és nagyon magas szinten van az oktatás is. Mindenkinek így vagy úgy, de be kellett építeni az oktatási tervébe, rendjébe a mesterséges intelligenciát. Mi együttműködéseket kötöttünk velük, tehát nem tagként vettük föl őket.
0: Hallottam ezt, hogy nem tudom, hogy ez mennyire volt ténylegesen szándék, hogy a mesterséges intelligenciát egy ilyen kiugrási pontnak tekintse a régi kormányzat, ugye. A mesterséges intelligencia ugyebár nem csak a tudományt, hanem gazdaságunkat, vállalkozásokat, ipart, oktatást, mindent érint. Hogy érzed, hogy ahhoz képest, amennyit költöttek rá ennek a programnak a keretében, az elég volt vajon? Itt most összehasonlításképpen tudom például mondani, hogy volt valamikor ugyebár az agykutatásnak a programja, ami szintén egy ilyen hasonló időtávbeli program volt, de hogyha annak az összegét nézzük, akkor arra majdnem kétszer annyit költöttek, úgymond. Nem tudom, hogy a mesterséges intelligencia belendítésére, úgymond, egy ilyen kis országnál ezt így elegendőnek tartottátok-e, vagy hogy az eredmények ezt visszaigazolják-e, hogy elegendő volt?
1: Hát, ha kizárólag és csak a kutatási oldalt nézzük, akkor ez már egy látható pénz volt. Azt tudtuk elérni, hogy a kutatók szívesen dolgoznak Magyarországon, alkalmasint azok a kutatók, vagy olyan kutatók is, akik külföldön dolgoznak, vagy dolgoztak, azok szívesen jöttek újból haza. Tehát ilyen szempontból ez a pénz, ez egy nagyon jól volt felhasználva. Hogy ez elég? Hát szerintem a tudomány ez egy olyan terület, ahol a világpénzét el lehet égetni és költeni, vagy bocsánat, az égetnér, de tehát alkalmasint égetni is, de költeni. Hogyha nézzük azt, hogy mi mindent kell csinálni ahhoz, hogy nem is a kiugrás, hanem a fölzárkóztatás, tehát egy széles társadalmi edukációtól kezdve a vállalatok edukációján keresztül folytatva az innovációt így vagy úgy, de megtámogatva. Tehát, hogy ez még ennek sokszorosát el lehetett volna, vagy el lehet a jövőben költeni ezekre a területekre. Én úgy gondolom, hogy olyan szempontból verseny van, tehát minden szempontból verseny van a világban, de olyan szempontból nem vagyunk se rosszabbak, se jobbak, hogyha tudjuk a helyünket, hogy mi itt valóban egy kis ország vagyunk, egy sajátos és különleges nyelvvel itt Európában, akkor ismernünk kell a korlátainkat is. Tehát mondjuk nagy nyelvi modellt kizárólag magyar nyelvre, vagy magyar nyelvi dokumentumokra és eszközökre alapozva elég nehéz akkorát csinálni, mint mondjuk a, nem tudom én, az OpenAI-nak, vagy az Anthropic-nak a modelljei, de ugyanakkor meg felhasználva azt a tudást, illetve például a matematikai készségünk vagy képességeinket, én úgy gondolom, hogy nagyon jó dolgokat lehet csinálni Magyarországon. És ez egy, hát ez úgy fogalmazta, hogy kiugrási lehetőség, vagy a korábbi kormányzat úgy fogalmazott, hogy kiugrási lehetőség, nekünk kellenek a jó innovációk, és abban lehet kiugrási lehetőség. Én úgy gondolom, hogy vannak olyan területek, akár az ipar, mármint a gyártóipar, akár a mezőgazdaság területén, ahol olyan dolgokat lehet létrehozni, olyan modelleket lehet alkotni, ami elsősorban mondjuk a magyar gazdaság számára lehet hasznos, de ha az jól működik, akkor miért ne lehetne ezt kivinni máshova is?
0: Ha már így említettél ilyen példát, akkor konkrét példát is tudsz mondani, hogy az eddigi MILAB működésnek a legfőbb eredményeiből egy olyant, ami a hazánknak kimondottan hasznos, illetve tudsz-e egy olyan példát mondani, amit pedig nemzetközi szintre ki lehetett vinni, és ott kiemelkedő eredmények számít?
1: Tehát vannak például nagyon jó együttműködések voltak a Semmelweis Egyetemmel és az egészségügy területen, a szívinfarktus megelőzés területén. Én úgy gondolom, hogy mesterséges intelligencia támogatásával vagy adatalapú támogatással igen csak jó eredményeket lehetett elérni, tehát így a mortalitás mutatókat lejjebb lehet szorítani. Ennek van magyarországi vonatkozása is, van nemzetközi vonatkozása is. Hát mi az Európai Unió tagjai vagyunk, és például az Európai Unión belül rengeteg olyan közös program van, ami a tagállami gazdasági fejlesztés mellett mondjuk az európai gazdasági fejlesztést támogatja, vagy kívánja támogatni. Ilyen szempontból például az egészségügy, vagy amit az előbb említettem, tehát így a Városmajori Szívklinikával való együttműködés és az ott történő szívkutatásoknak az eredménye, az nemzetközileg is eredményes lehet, vagy hát az. Remélem, hogy jó példát mondtam neked.
0: Igen, igen, ezek fontos példák. Térjünk akkor át az EMI koalícióra, ami ugyebár még létezik, és aki nem tudná, ezt ugye a kormányzati indítatásból hozták létre, hogyha jól tudom, de ugyanakkor önkéntesen csatlakoztak hozzá egyetemek, cégek, tehát egy hatalmas nagy koalícióról van szó, nem is tudom, talán 500 tagja is van?
1: Most már 500 fölötti taglétszám van, és a még létezik, tehát örömmel jelentem, hogy igen, létezik. És,
0: mert a MILAB-hoz képest mondtam, nem...
1: Nem fejeztük be, mert ugye a MILAB-nál az volt a kérdésed, hogy mi a folytatás ennek az egésznek, de majd akkor visszatérünk oda, akkor, hogyha már a kérdés most, a mostani kérdés a koalícióra vonatkozott, tehát a koalíció gondolata az 2018-ban született, meg 2019-ben hívták életre a koalíciót, valamikor az év elején, én ott voltam az alakuló ülésen, és egy, hogy mondjam, tehát egy olyan társadalmi platformot hivatott biztosítani, ahol a mesterséges intelligencia, tehát maga a technológia iránt érdeklődők, a művelők, illetve a kutatók és a felhasználók azok közös platformon találkozhatnak. A cégeknek lett ez, vagy tehát ma is cégek a tagjai a koalíciónak, és úgy gondolom, hogy jó időben indult ez el. jól lett megszervezve a már a legelején, azáltal, hogy ténylegesen úgy alakult ki a felépítése a mesterséges intelligencia koalíciónak, hogy igyekeztünk minden olyan témát lefedni, vagy tematikusan lefedni azt, hogy egyáltalán egy ilyen koalíciónak mi mindennel kell foglalkozni. Hát ugye én a technológia és a biztonság munkacsoportnak vagyok a vezetője. Hát a mesterséges intelligencia az én megközelítésem szerint az egy technológia, tehát hogy mondjuk ez az alapja az egésznek, és úgy gondolom, hogy mivel a következő, vagy a jelen és következő kormányoknak is a jelennek a programjába szerepel, illetve a miniszter úrnak mondjuk azt, hogy többszöri megszólalásában a mesterséges intelligencia fejlesztése, vagy annak a fontossága, az mindig előjött. Éppen ezért úgy gondolom, hogy ennek van létjogosultsága most is, meg a jövőben is olyan. Tehát, hogy legyen egy olyan platform, ahol egyáltalán nem csak megbeszélt, nem csak egy ilyen társalgó klub ez, hanem igyekszünk mondjuk azt, hogy lépést tartani a világ történéseivel, igyekszünk lépést tartani a technológia fejlődésével, és ennek megfelelően tájékoztatni a tagokat, bevonni a tagokat, és nagyon bízunk abban, hogy előbb-utóbb azt a fajta feladatot is megkapjuk, ami az induláskor ki lett mondva, tehát az, hogy a mesterséges intelligencia koalíció lesz az a, mondjuk az, hogy szakmai szervezet, amelyik, hogyha vannak állami vagy nagyobb vállalati projektek, akkor van kihez fordulni, és akkor az itteni szakértelem az meg tud valósítani ilyeneket.
0: Őszintén szóval nagyon örülök, hogy eljöttél, már azt hittem, hogy a mesterséges intelligencia koalícióban ki van adva, hogy nem lehet velem beszélni. Elnézést, hogy egy ilyen zárójelet nyitok.
1: Akkor csak hozzám nem jutott el az a hírnet.
0: Igen, csak azért mondom, hogy már több adás le volt mondva, tehát az elnök urat is hívt, másfél éve hívom, és kétszer lemondta, a szakmai vezetőt is hívtam, ő is lemondta, Palkovist is hívtam, ő is lemondta, tehát már nagyon sokan lemondták a találkozót. Nem tudom, hogy most elnézést, hogy nem rajtad kérem számon, csak kívülről így elég furcsán néz ki. Te belülről látod, hogy miért ilyen nehéz a kifelé való nyilvános kommunikáció? Van ennek valami oka? Vagy?
1: Szerintem nincs. Tehát én nem akarok belemenni az egyes felsorolt embereknek a pillanatnyi problémáiba, de úgy gondolom, hogy nincsen semmi olyan, se belső szabályzat, se írott és iratlan, mondjuk az, hogy ilyen rendelkezés, ami által mondjuk a tilos rádió, vagy bármelyik másik médium, az tiltó listán lenne.
0: Lehet, hát. Gondolom, hogy nincs, nem, tehát nyilván elfoglalt emberek, viszont az nekem nagyon fura azért, hogy az AI az ugye rettentő gyorsan fejlődik, rettentő fontos a gazdaságilag az ország számára, és szerintem rettentő fontos az, hogy beszéljünk róla, tehát hogy kifele is legyen kommunikáció, hiszen manapság éppen az egyik legnagyobb probléma, hogy gyorsabban fejlődik, mint ahogy az emberek ezt követni tudják, és az egész társadalom, tehát nem csak cégek, hanem mindenki. És hogy ilyen szempontból nem tudom, hogy a belülről elégedett voltál a kifelé történő kommunikációval, ez megmaradt így a konzorciumon belüli kommunikációnak, amit csinálnak az egyes munkacsoportok, meg hasonló.
1: Lehet, hogy a többiek ezért nem vállalták ezért a kérdést, vagy ezért a kérdése, de nem, egyébként azt tudom mondani, hogy nem. Tehát, hogy nem, mármint nem voltam elégedett a kommunikációval. Én úgy gondolom, hogy az operatív rész, ami a munkacsoport vezetőknek a feladata, az működik és működtet, meg működtetjük, és egyébként nagyon bízom benne, hogy az, amit mondjuk az elmúlt időszak, vagy az elmúlt közelmúltban, tehát így a egy-két héttel ezelőtti történésekről beszélek, tehát hogy az új kormányzat megszólalása alapján a koalícióra számítanak, és a koalíciónak a munkájára igenis igényt tartanak a jövőben is, tehát hogy ezt komolyan gondolják. Hát most szerintem egy többé-kevésbé mindenkinek egy kicsit problémája van a történések sebességével, de hát mi nagyon várjuk azt, hogy legyen egy új kormányzati tényező, aki megszólít bennünket. Egyébként én igyekeztem pont egy picit proaktívnak is lenni, tehát a Tudományos és Technológiai Minisztériumnak a szervezet és működési szabályzata nem olyan régen jelent meg. Abban elég pontosan le van írva, hogy az innovációért és innovációs és technológiai helyettes államtitkár feladata a technológiai koalíciók működtetése, tehát úgy gondolom, hogy viszonylag hamar fogunk egymással beszélgetni, és akkor kiderül, hogy hogyan tartanak. Egyáltalán mit várnak el a koalíciótól a jövőben, meg hogyan tartanak igényt arra, vagy azokra az eredményekre, most tényleg eredményeket is tudok mondani, vagy tudok egy párat mondani, hogy mi az, amit csináltunk a múltban, hogy ezt be lehet építeni akár egy kormányprogramba, akár egy gazdaságfejlesztési programba, úgyhogy nagyon bízom benne, hogy ez a beszélgetés ez mi hamarabb meg fog valósulni.
0: Azt mondod, hogy a koalíció munkájára igényt tartanak, bár ez most még nincsen újra megfogalmazva.
1: Hát ez a Tanács Zoltán miniszternek a, nem is tudom, 2 vagy 3 hete volt egy interjúja, abban ő ezt elmondta, hogy
0: számít. És akkor ezt finanszíroznák is, vagy ezt mindenki igazából szabad idejében hobbiból csinálja, úgymond, vagy nyilván voltak átfedések mondjuk a MILAB-bal, meg hasonló például a részedről is, tehát olyan értelemben finanszírozva volt, de maga a koalíciót mindenki...
1: Hát ez egy érdekes dolog, mert dedikáltan a koalíciónak finanszírozása, amióta én így próbálok visszaemlékezni, de nem nagyon volt. Tehát, hogy ugye a koalíciónak most jelenleg is van egy működtető szervezet, ez a Neumann János Nonprofit Kft., de dedikáltan az egyes koalíciókra nem kapott pénzt. Ezt amikor munkacsoport vezetőket mondok, vagy a szakmai vezetőt, tehát ezek lelkes emberek, akik úgy gondolják, hogy érdemes csinálni azt a munkát, amit beleölünk, vagy belefetszölünk, és igazából ez sosem volt kérdés házon belül, tehát hogy most a mi finanszírozásunk hogyan néz ki, az, hogy mondjuk legyenek rendezvények, amit az előbb említettél, tehát hogy kifelé jól látszon az, hogy van, hogy ide érdemes fordulni, hogy vannak programok, tehát én úgy gondolom, hogy egy fejlődést, az többek között ez is tudja segíteni, tehát hogy nem csak az, hogy milyen jól hangzik, hogy mi egy koalíciónak a tagjai vagyunk, mert hogy az ingyenes egyébként a tagság számára, hanem azért is, mert hogy ott vagyunk, és ennek haszna van, vagy az a haszna, hogy meg tudunk olyan információkat, amit egyébként sokkal nehezebben tudnánk meg sokkal több munkával, vagy az, hogy partnereket tudunk találni ahhoz, hogy nekem igényem van, neki szolgáltatása, és akkor kettő az találkozhat ezen a platformon, vagy pedig az, amiről eleve is szó volt, ugye van egy mesterséges intelligencia nemzeti stratégia, annak van egy végrehajtási terve, és akkor abban leírtakat, az pedig hát az a fajta szakértelem, az meg tudja csinálni, amit a koalíció így magába gyűjtött.
0: Említetted, hogy szívesen beszélnél eredményekről, ami a munkacsoportot illeti?
1: Hát hogy mondjam, tehát inkább azt mondom, hogy a teljes koalíciót illetően talán a legnagyobb eredmény, ami azért elég sokszor és sok helyen megjelent a sajtóban, az az, hogy mi nagyon büszkék vagyunk arra, úgy ország szinten is, meg hát a koalíció saját maga, hogy a Magyarország mesterséges intelligencia stratégiája, ez egy ilyen alulról felfelé építkező programnak az eredménye. Tehát nem arról szólt, hogy valamilyen ilyen nem tudom, elefántcsontoronyban megalkottak valamit, és aztán utána félnapos a társadalmi vitára bocsájtották, hanem arról szólt, hogy a koalíció tagjai sok-sok, tényleg azt kell, hogy mondjam, hogy így 2000 vagy 2019 és 20 környékén sok-sok munkaórát beleölve alkották meg azt, amit utána természetesen valaki szintetizált, és aztán utána így került a kormány, illetve a parlament elé a Magyarország mesterséges intelligencia stratégiája, tehát ez egy eredmény. És mivel, még egyszer mondom, hogy itt az volt leírva, hogy ennek van egy végrehajtási terv része, hogy az egyes állami szervezetek azok milyen fejlesztéseket fognak megcsinálni, ezt mi komolyan vettük, tehát kidolgoztuk azt, hogy akkor egy ilyen folyamat hogy fog kinézni, hogyha jön egy ötlet, akkor ki fogja azt véleményezni, hogy egyáltalán az ötlet az megvalósítható-e, hogy az ötlet az mondjuk ne az legyen, hogy újból feltaláljuk a spanyol viaszt, mert az már létezik a világban, tehát hogy lesz, aki utána néz ennek, akkor utána értékeljük ezt műszakilag, tehát az, hogy ez megvalósítható, beilleszthető-e valamilyen architekt, vagy egyáltalán felépíthető-e valamilyen architektúra erre, tehát egy architektbordot is akartunk működtetni, egy sandboxot hoztunk létre, ahol egyrészt azt biztosítottuk, hogy az olyan meglevő magyar alkalmazások, mesterséges intelligencia alkalmazások, amiket a létrehozók valamilyen szinten közkincsé akartak bocsájtani, akkor azokat hozzá lehessen férni, illetve hát mondjuk ki is lehessen próbálni. Tehát végig megcsináltuk ezt a folyamatot, meg felépítettük ennek az egésznek a rendszerét. Ez készen van, tehát csak, és ezt eredménynek gondolom, tehát ezt vihetjük tovább. Emellett rengeteg előadást, workshopot tartottunk. Éppen tegnap tartottuk a legutóbbi workshopot, azt tegnap tartottuk a technológia és az alkalmazás munkacsoport szervezésében, illetve bocsánat, ez egy összkoalíciós workshop volt, ami a Magyar AI Factory antennát, a Hunajfát mutatja be, tehát az, hogy ez milyen lehetőségeket biztosít a magyar kutatók, kisvállalkozások, nagyvállalkozások, meg egyáltalán annak számára, hogy legyenek ötletek, az ötletek azok ne vesszenek el, az ötleteket segítsünk úgy megfogni, tehát hogy rengeteg ötlet van, időnként nagyon ilyen a valóságtól elszakadt dolog is, de hogy ezt legyen, aki ezt segít megfogni, legyen, aki ezt tudja értékelni, és utána ez a Hunajfa arról szól, hogy ezt hogyan tudjuk végigvinni mondjuk egy olyan megvalósítási szakaszig, amikor ezt modellezni kell, amikor ezt már futtatni kell.
0: A mesterséges intelligencia, pontosabban a gépi tanuló módszerek ugye egyik fő összetevője az adat, amit szoktak ugyan említeni, de a részletekbe ritkán szoktak belemenni. Te pedig sokat foglalkozol adatgazdasággal is, hogyha jól tudom. Mit kell ez alatt érteni? Mit jelent az, hogy adatgazdaság, és mit tehet egy ország ez ügyben? Hogyha így kis emberként gondolkodik róla az ember, akkor mi a kényelmünk okán sokszor nagyon sok adatunkat ugyebár kiadjuk, és tulajdonképpen ezekből építkeznek a nagy modellek Amerikában főleg, ugye, akik ebből fejlesztik a különféle AI rendszereket. Ezt valahogy felül kéne szabályozni, hogy az adatainkra jobban vigyázzunk, vagy hogy kell ez
1: szabályozás viszonyulni? Természetesen, tehát ahol egy rendszert kell kialakítani, és talán innen indulok a rendszer szervezésből, ott szabályozni is kell. Tehát az, hogy ez valahogy, tehát hogy ez ne kaotikusan működjön, ott szabályokat kell alkotni. De jó hírem van, mert van Európai Data Act, van Data Governance Act Európában, tehát ezeket Magyarország alkalmazza is, tehát nem kell új dolgokat kitalálni, egyszerűen a szabályok azok léteznek, el kell őket olvasni, és akkor ennek megfelelően kell élni. Amikor adatgazdaságról beszélünk, akkor arról, vagy azt én onnan igyekszem megfogni, tehát az én definícióm szerint, de ezt már többször ütköztettem, tehát hogy nem feltétlenül az én definícióm, a 21. században az adat az egy gazdasági érték. Ugye, hogyha ezt a nagyon-nagyon elcsépelt frázist idehozhatom, ugye, mert sokszor így el szokott hangozni konferenciákon, hogy az adat az új olaj. Én úgy gondolom, hogy ebben az analógiában nagyon sok minden benne van. Egyébként azt szoktam mondani, hogy annyiban tetszik a hasonlat, hogy az olaj is ott volt évezredeken keresztül a lábunk alatt, tehát valahol a föld mélyén. Valaki egyszer rájött, hogy ez használható is, de úgy nem használható, tehát hogy kijön, tehát ahogy a felszínre kerül, úgy még nem használható, finomítani kell, meg föl kell dolgozni ahhoz, hogy ez használható legyen az élet különböző területein, a közlekedéstől egészségiparon keresztül a szépségiparig, tehát rengeteg felhasználási területe van a nyers olajnak. És az adat ilyen szempontból egy jó analógia, vagy ez az előbb mondat, ez egy jó, jó analógia. Most visszatérve a gazdasági tényezőhöz, tehát hogyha azt mondjuk, vagy elfogadjuk, hogy a 21. században ez a bizonyos olaj, ez most az adat, akkor erre így is kell tekinteni, tehát gazdasági tényezőként kell megfogni, és úgy kell kiaknázni, tehát azt kell megnézni, hogy egy adatból hogyan lesz utána gazdasági érték. És ezért gondolom azt, hogy az adatgazdaság fejlesztése az egy nagyon fontos dolog, mert hogy adata mindenkinek így vagy úgy van, de van. Tehát a telefonomon is van adat, az adatbázisomban is van adat, a számítógépemben is van adat, a cégeknél rengeteg adat van, de hogy ebből gazdasági érték legyen, na ez az adatgazdaságnak a feladata, hogy egyrészt a vállalatok szintjén kialakuljon, és egyébként szerintem a vállalatok jobban működnek így, mint mondjuk az állam, ahogy megfogja a dolgokat. Tehát, hogy ők elkezdtek azzal foglalkozni, hogy az adatot ezt hogyan tudják gazdasági értékké alakítani, akár egy folyamat optimalizálás eredménye, akár valami fajta egyéb hatékonyságnövelés, tehát most az előbb kérdeztél MILAB eredményeket, például egy nagy magyar autógyárban mondjuk a selejteknek a selejtszám kiküszöbölése vagy csökkentése, az is adatalapon történik, mesterséges intelligencia segítségével, egy géptanulásos módszer segítségével, és hát ennek gazdasági értéke van a sor végén, azáltal, hogyha kevesebb selejt jön le, vagy a selejtet előbb lehet megfogni, vagy a hibás, mondjuk azt, hogy terméket korábban lehet megfogni, akkor ennek komoly gazdasági értéke van. És akkor úgy gondolom, tehát ezért szoktam én sokat beszélni az adatgazdaság építésének fontosságáról, mert ez az élet különböző területein megjelenik, akár iparban, tehát a gyártóiparban, de akár a társadalmi jólét szintjén. Tehát, hogy mindenki, általában kormányok arról beszélnek, hogy ugye digitalizálunk, ezáltal mindenkinek sokkal jobb lesz, de hát ez ahhoz, hogy jobb legyen, azt érdemes adatszinten kezdeni, megnézni, hogy mink van, azt hogyan tudjuk még jobbá tenni, egyáltalán hogyan tudjuk azt az adatot jól felhasználni, mi az az adat, amit ebből föl kell használni, és abból hogyan lesz egy sokkal jobb állami szolgáltatás, akár egy ilyen, nem tudom én, az ügyfélkapunak a könnyebb kezelése, vagy mondjuk egy igazolványnak a könnyebb elérése, vagy egy új igazolvány kiállításának a könnyebb elérése. Tehát egy csomó olyan dolog van, ami igenis javítható, optimalizálható, hogy ilyen szép szót használjak, és ezáltal gazdasági vagy társadalmi jólét értéket teremt.
0: Ahogy mondtad, mindenkinek vannak adatai, de hogyan lehet ebből...

0: vagy mondjuk egy kultúrának a növelése az ugyancsak itt a precíziós mezőgazdaságra gondolok, tehát annak a segítségével sokkal jobb terméshozam érhető el. Ez ugye ez egy olyan dolog, amivel például utána Magyarország egy nemzetközi piacon hatékonyabban, versenyképesebben tud utána megjelenni. Tehát nem feltétlenül arra gondolok, hogy a modelljeinket adjuk el, hanem az eredményeinket, ami a modellre épül. Tehát a mezőgazdaságban a végeredmény az egy mezőgazdasági termék lesz, hogyha azt nagyobb mennyiségben jobban pozícionálva, tehát most az, hogy melyik területre lehet és milyen növényi kultúrát rakni, vagy ezt biztos vagyok benne, hogy ilyenkor egy mezőgazdász már fölháborodna, hogy azt mondanám, hogy növényi kultúrát rakni, tehát hogy telepíteni, és ezáltal a termék az jobb minőségben, nagyobb mennyiségben tud jelentkezni, akkor ez úgy gondolom, hogy Magyarországnak egy verseny előnyt, vagy egy másfajta versenyhelyzetet tud biztosítani a nemzetközi piacokon. Ilyesmire gondolok.
1: Ezt az olaj analógiát említetted, ugye ez abból is jó analógia, hogy egyre kevesebb az új hasznos adat, ahogy az olajnál is egyre nehezebb hozzájutni, és egyre több energiába kerül hozzájutni a megfelelő olajhoz. Itt most beszéltél a könnyen elérhető, alacsonyan lógó gyümölcsökről, ugyebár, de mi a helyzet a nehezebben elérhető adatokkal, vagy mik azok a területek, ahol érdemes energiát befektetni, és gépi tanulási rendszerekkel komoly eredményeket lehet esetleg elérni?
0: Akkor honnan fogjam meg? De ugye gépi tanulással fejezted be, tehát mondjuk azt szerintem, hogy gyártóipar tipikusan ilyen rengeteg kihasználatlan lehetőség van. Az energia vagy energetika területén folyamatosak a fejlesztések, és az iparág, ami sok-sok évtizedenken keresztül mindig magát is úgy definiálta, hogy az egyik legtradicionálisabb és a legkonzervatívabb iparág, az folyamatosan fejlődik és folyamatosan javul. Úgyhogy nekünk tényleg egyrészt azzal kell főznünk, ami van, és hát azért rengeteg adat termelődik, tehát azáltal, hogy jobbak lesznek a hálózatok, hogy a hálózatok minőségét sokkal jobban tudjuk előrejelezni, azáltal, hogy a felhasználás, a termelés és a felhasználásnak az előrejelzése az még pontosabb lesz, azáltal szerintem ez az iparág, ez még rengeteg plusz és nagyon pozitív meglepetést fog tartani, vagy már most annyit tartalmaz, és olyan lehetőségekkel bír. Említettem ugye a mezőgazdaságot, szerintem ott is vannak ilyen lehetőségeink. Ami úgy gondolom, hogy ahol tudnunk kell a határainkat, az, amit korábban említettem, az a nyelv. Tehát, hogy nekünk, tehát mi nem fogunk tudni akkora nyelvi modellt építeni, pusztán magyar, mondjuk a magyar eszközökre, vagy magyar lehetőségekre építve, mint amit az angol, vagy mondjuk egy kínai nyelv tud, de az a jó hír, és ugye ezzel foglalkozik a Nyelvtudományi Intézet, az ELTE-nek a digitális bölcsészkara, meg hát vállalkozások is, hogy a meglévő, és mondjuk nagyvállalati nyelvi modellek mellett, vagy azokra építve, hogyan lehet olyan magyar célirányos, vagy egyes doménekben felhasználható eszközöket kifejleszteni, modelleket kifejleszteni, amivel mondjuk támogatni tudunk egy-egy területet, akár legyen ez államigazgatás, akár legyen ez közlekedés, akár legyen ez bármi más, vagy akár egy gyártóiparban levő vállalat, ahova egyébként mindig mindenki fél bevinni ezeket a nagy nemzetközi gyártóknak a modelljeit, mert hát amit ott promptolnak, az utána be is kerül a nagy közösbe, ami nem a mi közösünk, hanem a nagyvállalatnak a közöse.
1: Említettél jó példákat, például autóipar, de tulajdonképpen az államnak, vagy a koalíciónak mi köze van ehhez? Tehát ezt a cégeknél vannak az adatok, ők tudják megcsinálni, vagy itt a lehetőségeknek a fölvillantása a

0: továbbképzés az, amire nagy hangsúlyt kell fektetni, vagy a cégek nem találják meg ennek a lehetőségeit saját maguk? Vagy itt szükség van cégek közötti, vagy cégek és állam közötti együttműködésre?
1: A mesterséges intelligencia területén kérdezett?
0: Hát főleg az adatok területén és annak a felhasználása. Tehát most mondtál példát, hogy egy autógyártás mondjuk hogyan tudja használni az adatokat és a mesterséges intelligenciát, de ezt saját maga meg tudja csinálni, meg kifejleszteni egy nagy vállalat. Miben tudjuk mi ezt segíteni, vagy az állam, vagy a koalíció?
1: Hát, hogyha ha csak nem akar minden egyes kutatási feladatot házon belül tartani, akkor az ő jól felfogott érdeke is az, hogy kutatóközpontokkal, egyetemekkel dolgozzon együtt, és akkor egyébként az általam említett példa is mondjuk egy ilyen jellegű együttműködésnek az eredménye. Valószínűleg azért is tudok én róla, mert hogy egyébként nem biztos, hogy tudnék, hogy egy nagy vállalaton belül milyen, vagy egy autóipari gyárton belül mi minden folyik. Lehet, hogy pont rossz iparágat mondtam olyan szempontból, hogy ott azért a kutatásfejlesztésnek van egy több mint egy évszázados történelme, és az erre felé, vagy tehát maguk az autógyártók, vagy az autógyárak, vagy inkább azt mondom, hogy a márkák, azok menet közben fölépítettek rengeteg olyan kiszolgáló és kutató intézetet, amik segítik az ő munkájukat, de hát most akkor mi találtunk egy olyan területet, vagy ők találtak meg bennünket egy olyan területen, amihez kellett a kutatási együttműködés. Visszatérve, én úgy gondolom, hogy nem itt van az állam feladata, meg nem a nagyvállalatok, mert főleg a multikkal, mert ők, köszönjük szépen, ők jól megvannak. Nem is biztos, hogy itt Magyarországon van a legnagyobb kutatásfejlesztési központjuk, hanem itt csak részfeladatok vannak. Én úgy gondolom, hogy ha egy másik definíció igaz, mi pedig az, hogy egy gazdaság gerincét általában kis és középvállalatok adják, akkor egy államnak elsősorban rájuk kell figyelni, és őket kell edukálni, és ez már állami feladat, tehát az, hogy kezdve az adatok, hogy az adatok értéket jelentenek, hogy az adatokat lehet rendszerezni, hogy egyáltalán egy ilyen folyamatot hogy kezdjenek el, tehát hogy ne onnan, hogy kell nekem mesterséges intelligencia, hanem onnan, hogy van egy üzleti problémám, vagy van egy adott megoldandó feladatom, és nézzük meg, hogy mi a megfelelő technológia hozzá, és akkor innen induljon el a folyamat. Én szerintem ez mind-mind állami feladat. Szó van arról, hogy digitális készségek, meg digitális tudás, ez megint csak egy olyan dolog, amit az államnak kell jól megfognia, hogy az iskolákban hol és hogyan kerül be a digitális készségeknek az oktatása. Ne legyen ez túl korán, de ne legyen túl későn, és ha már bent van, akkor meg legyen valami olyan rendszerbe, ami aztán tényleg olyan állampolgárokat hoz létre, így csúnya szóval, vagy csúnya kifejezéssel, akik amikor kikerülnek egy magasabb iskolába, vagy kikerülnek utána a való életbe, akkor nem csodálkoznák rá dolgokra, hanem tudnak okosan kérdezni, tudják azt, hogy milyen eszközökhöz és hogyan kell nyúlni. Úgyhogy itt látom elsősorban a feladatot. A koalíció ilyen szempontból jól együtt tud működni az állammal, mert például az, hogy a stratégiában mik legyenek azok a fókuszpontok, hogyan kerüljenek be ezek arra, úgy gondolom, hogy igenis szükség volt arra, hogy ne egy ember, vagy egy, mit tudom én, egy ilyen, nem tudom én, egy tanácsadó cég kizárólagosan foglalkozzon ebben a témával, hanem pont attól szép a koalíció, hogy nagyon sokszínű és nagyon sokféle tudást hoz össze. És ezek a tudások, ezek különböző szempontból, de ugyanazt a célt szolgálva össze tudnak adódni, és egy nagyon jó eredményt tudnak kihozni. Tehát itt van a koalíció és az államnak az együttműködése, meg hát az, hogyha ugye ez, ami már sokat szóra ismétlem magamat, tehát hogyha már vannak projektek, tehát hogy egy minisztériumnak van egy feladata, ami gépi tanulást, vagy mesterséges intelligencia, vagy mondjuk, mit tudom én, egy nagy nyelvi modellnek a beépítés, vagy beépítését igényli, akkor legyen, hogy tudja, hogy kihez fordul. Tehát nem feltétlen a házi informatikusnak kell megoldani, hanem a házi informatikus tudja, hogy van Magyarországon egy mesterséges intelligencia koalíció, több mint 500 taggal, és ott biztosan meg fogja találni azt a fajta tudást. Ha nem, akkor meg segítünk neki, és akkor megint csak biztosan meg fogja tudni találni azt a tudást, jó gyakorlatot, vagy már kész modellt, amire neki szüksége van.
0: És az állam a kis és középvállalatokat ebben a képzésben hogyan tudja elérni, vagy megszólítani? Erre már voltak programok, vagy a koalíció például a tagjai között, az 500 között milyen arányban vannak az egyetemek, nagyvállalatok, kisvállalatok?
1: Hát főképpen kis és középvállalatok vannak, tehát mondjuk szerintem a 80x%-át az a kis és középvállalatok adják a koalíció tagjainak, természetesen az egyetemek is képviseltetik magukat, állami vállalatok, illetve állami intézmények is képviseltetik magukat, de hát akkor ők reprezentálják ezt a maradék 15%-ot. Egyébként hát Magyarországon vannak kamarák, tehát van ugye a Kereskedelmi és Iparkamara, amelyik a vállalkozások, én nem tudom hány százalékát, de gondolom, hogy a közel 100%-át így vagy úgy, de eléri. Tehát, hogy rajtuk keresztül lehet ilyen programokat csinálni. A múltban csináltunk ilyen programokat, és bízunk benne, hogy a jövőben is lesz erre szükség, hogy ők ugye gazdaságfejlesztési szempontból igyekeznek támogatni, vagy igyekeznek támogatni a kis és középvállalatokat, és ahogy az előbb említettem, és remélem, hogy megegyeztünk abban, hogy mindezek, tehát az adat, a mesterséges intelligencia, mint technológia, ezek mind mondjuk gazdaságfejlesztési célokat tudnak támogatni, ergo nagyon gyorsan meg kell találnunk, meg is találjuk egymást ebben a feladatban.
0: Ha jól tudom, az EU is támogatja, vagy nem is tudom, lehet, hogy megkívánja, hogy ilyen közös adattereket hozzunk létre versenyelőny szempontjából, vagy nem is tudom, 14 ilyen adatteret említenek. Mesélni egy kicsit arról, hogy mit kell az alatt érteni, hogy adattér?
1: Igen.
0: És hogy ez miben segíti az Európai Uniónak a versenyképességét?
1: Igen, és örömmel is teszem, mert személyesen az egyik sapkám az a Gaia X nevű európai adat megosztó, meg adat cserélő, adatföderációs projektnek a képviselete itt Magyarországon. A Stakiban 2022-ben alapítottuk meg a Gaia X magyarországi kapcsolati pontját, a Gaia X Hub Hungary-t. És ez a Gaia X nevű program egyébként egyike, van négy ismert, vagy mondjuk azt, hogy általam jobban ismert olyan európai törekvés, amelyik mind-mind azt támogatja, hogy ezek az adatterek, ezek létre tudjanak jönni, tehát műszakileg is megvalósíthatók legyenek. De mi az adattér, ugye az volt a kérdés. Tehát akkor, amikor azt szeretnénk, hogy az adatainkat szeretnénk megosztani valakivel, de úgy, hogy nem odaadni, hanem az adatmegosztás az legyen biztonságos, ugye ez egy elsődleges szempont, legyen transzparens, tehát tudjuk azt, hogy ki az, aki és mihez fér hozzá, és úgy, hogy a legyen szuverenitásunk ezen tehát az adatunkkal kapcsolatban, tehát hogy az adatok feletti rendelkezés az mindig megmaradjon nálunk, na ez az adattérnek a definíció, tehát az adattér az a platform, amelyik biztonságosan, transzparensen és szuverén módon biztosítja az adat megosztást. Hogyan kapcsolódik ez az európai programokhoz? Az Európai Unió azt mondta, hogy az európai gazdaságnak a versenyképessége, az, ha alapozunk arra a gondolatra, hogy az adat az egy gazdasági érték, akkor úgy tud megvalósulni, hogy létrejönnek Európában ilyen közös iparági adatterek, amelyek az európai gazdaságot fogják különböző területeken szolgálni, és akkor mik ezek a különböző területek. Most nem fogom felsorolni a 14-et, de van agrár, van ipari gyártás, van turizmus, van a geoadatok, van nyelvi adattér, van mobilitási adattér, van egészségügyi adattér, most hetet soroltam föl, tehát a felét azért így fejből most így elsoroltam. Tehát az a cél, hogy a európai szinten létrejöjjön egy olyan adatcsere megoldás, megosztás, ami által az 1 plusz 1-ből nem csak 2 lehet, hanem lehet 5 is. Tehát, hogyha van két olyan, mondjuk az, hogy kutatóintézet, maradjunk az én területemen, tehát kutatóintézet, akinek vannak adatai, és ebből szeretnének egy olyan közös projektet, akkor egy európai, mit tudom én, kutatási adattéren keresztül meg tudják ezt osztani egymással, és akkor ezáltal mondjuk nagyobb adaton több és jobb eredményeket tudunk elérni a gépi tanulás módszerével. De vannak ilyen lokális adattér kezdeményezések, hogy mondjak két gyors példát, például Németország és Ausztria között van egy, vagy, tehát egy biztosan, de több is energetikai adattér, amelyik az energiaadatoknak a megosztását tudja lebonyolítani, és ezáltal mondjuk a két ország közötti energia felhasználás jobban optimalizálható, a határkeresztező energiaáramlás az jobban modellezhető, és egyáltalán tulajdonképpen egy piacként tudja a kettőt modellezni. Hát a végcél az lenne, hogy az egész Európát valamilyen szinten egy piacként tudjuk modellezni ezekben az adatterekben. Hát én úgy gondolom, hogy ettől nagyon-nagyon messze vagyunk, de mondjuk mind cél nem egy utolsó gondolat. Tehát, hogyha a kínai piac attól tud nagyon sikeres lenni, hogy más szabályrendszer szerint, de egy nagy piacot egységesként tud felmutatni, vagy az Egyesült Államok piaca azért tud, vagy az Egyesült Államok azért tud nagyon sikeres lenni, mert hatalmas nagyvállalatok tudnak olyan adattereket létrehozni, ami által az adatmegosztás az ő partnereikkel sokkal gyorsabban és transzparensebben működik, akkor ezt miért tudnánk mi Európában megcsinálni. Egyébként, hogyha már említettem ezt a GAIA-X-et, a GAIA-X az úgy jött létre, hogy ezt autóipari gyártók hozták létre, mert az ő a gondolatuk az volt, hogy létre kell hozni egy olyan adatmegosztási platformot, ahol a mondjuk az autógyártási teljes értéklánc az transzparens. És hogy ez miért jó? Csak azért tudom elmondani, mert volt ezzel kapcsolatban a beszélgetésem, például itt az a Magyar Autóipari Gyártók Szövetségével, és mondták, hogy egy autógyártónak nagyon fontos, illetve kötelező feladat az, hogy az ilyen széndioxid lábt, ez a carbon footprintet lejelentse, és pontosan jelentse le. A pontosság az pedig az azt jelenti, hogy neki a teljes beszállítói láncban tudnia kell, hogy az egyes szereplők mekkora széndioxid kibocsátást csinálnak. Hát, hogyha azt vesszük, hogy egy autó gyártásnál ez a beszállítói lánc, ez biztosan 5, de inkább azt mondom, hogy 10 feletti a láncszemek, vagy a láncpontoknak a száma, akkor valószínűleg, hogy amikor ott állunk egy ilyen bevallásnál, akkor az ex-has helyett, hogyha nekem van egy nagyon pontos rálátásom arra a teljes értékláncra, akkor sokkal jobban tudom ezt a jelentésemet megcsinálni, de mondok egy másik irányút is, tehát hogyha én egy autógyártó vagyok, és azt szeretném, hogy van egy elképzelésem, mert ugye vannak belső fejlesztési, meg innovációs nem csak ötletek, hanem ilyen tervek és időbeli tervek is vannak, akkor nekem fontos az, hogy erről az utolsó láncszem is értesüljön időben, tudja azt, hogy az ő gyártását hogyan kell alakítani, hogy egyáltalán, hogyha ezt az ellátási láncot, ezt én folyamatosan és napra készen, és nagyon pontosan akarom működtetni, akkor ez a fajta transzparencia, ez szükséges. De ez csak egy példa volt.
0: Említetted a példát például a kutatóintézetekkel, akik nyilván eddig is megoszthatták egymással az adataikat, de hogyha jól értem, akkor ez elsősorban egy ilyen technikai megoldás, vagy vannak itt jogi kérdések is, meg ott van akkor az a kérdés, hogy mi az ára az adatnak, ugye, tehát hogy ki és hogyan profitál belőle. Ez a rendszeren kívüli dolog, ez...
1: Hát ez az egyik legnehezebb része, nem a technológia vagy a technika felépítése, hanem a jogi kereteknek a tisztázása. Tehát egy adattér az úgy jöjjön létre, vagy úgy is definiáljuk, hogy úgy kell, hogy létrejöjjön, hogy először is azt a fajta üzleti célt meg kell határozni, hogy miért jön létre egy ilyen. Számításokat kell végezni, hogy ennek mi a befektetett értéke, és mi a várható haszna, és csak úgy szabad elindulni egy ilyen úton, hogy ezek megtörténnek. Ugye, amit említettél, hogy a kutatóintézetek egymás között, persze, hát ilyen peer-to-peer kapcsolatok léteznek. Itt az a kérdés, hogy hogyan lesz az, hogyha én itt vagyok Magyarországon, ő ott van mondjuk Spanyolországban, a harmadik az meg Finnországban, és ehhez létre akarunk hozni egy olyan platformot, ahol mondjuk a mi adatainkat egy ipari partnerrel, vagy több ipari partnerrel akarjuk majd megosztani, és azt is szeretnénk, hogy ő is megosztan olyat, hogy a mi kutatásainkat így megfelelően tudjuk menedzselni.
0: Tulajdonképpen itt ugye van egy furcsa ellentmondó dolog is, hogy folyamatosan azt mondjuk a vállalatoknak, hogy az adat az egyik legértékesebb vagyonunk, utána megpróbáljuk őket rávenni arra, hogy megosszák, ugye, amiből jól is kijöhetnek, de azért itt lehetnek veszélyek is, ugye, tehát azért ez egy bizalmi kérdés is, és az AI korában itt nagyon komoly kiberbiztonsági kockázatok is vannak. Ezt hogy látod, hogy mennyire tudnak egymásban bízni, vagy egy ilyen rendszerben például?
1: Hát a technológia szintjén nagyon sok mindent meg tudunk valósítani, nagyon sok, mondjuk azt, hogy olyan szabályt be tudunk építeni, amivel megvédjük a rendszereinket, megvédjük az adatainkat. A bizalom az egy rettenetesen lassan épülő dolog, tehát ebben sajnos nem tudok nem igazat adni, tehát hogy ez egy nehezen építhető dolog, és a bizalmat nem mindig szolgálja a jogi hercehurcáknak a megjelenése. Én úgy gondolom, hogy a vállalatokat nem arra kell biztatni, hogy osszák meg önként és dalolva az adataikat, hanem a vállalatokat arra kell biztatni, hogy nézzék meg, hogy mik azok a lehetőségek, tehát mik azok az együttműködési lehetőségek, amik nekik is majd hasznot fognak hozni, és ilyen fajta együttműködésbe kell bemenni, úgy, hogy természetesen jogilag is ez le van fedve rendesen, meg műszakilag is le van fedve rendesen. Egyébként tehát már akkor büszkén hozom megint előre, vagy elő, mert a Gaia X az pont ezt csinálja, tehát ezt a bizonyos Trust Framework-öt adja ennek az egész adattér közösségnek, tehát hogy az, hogy hogyan bízhatok meg abban a másikban, ehhez milyen fajta labelöket és certifikéteket kell beszereznie az adatszolgáltatóknak, és utána pedig milyen műszaki megoldásokkal tudunk kilépni egy ilyen adattérre, vagy odaadni az adat, vagy a hozzáférést biztosítani. Ugye ettől próbáltam óckodni ez az adat, mert nem arról van szó, hogy oda kell adni. Hogyha valaki ilyenre biztat bárkit, hogy adja oda az adatait, akkor azért kétszer gondolja meg, hogy milyen gombra nyom rá. Lásd mondjuk, amikor én egy social portálra fölmegyek, és azt mondják, hogy nem is mondják, van ott egy apró betűs, ami arról szól, hogy ettől kezdve én tulajdonképpen megosztottam mindent.
0: Sajnos már csak egy perc van az adásidőnkből. Egy nagyon gyors utolsó kérdés, amire tényleg csak röviden válaszoljál, hogyha tudsz, hogy szerinted hogyan érdemes a startupokat támogatni leginkább? Tehát, hogyha egy konkrét dolgot kiemelni, hogy mi az, amit az állam leginkább kéne tegyen, hogy a mesterséges intelligencia területén támogassa a startupokat?
1: Remélem, hogy nem csak egy percem van, de úgy gondolom, hogy van egy rendszer egyébként, egy olyan mesterséges intelligencia ökoszisztéma Magyarországon, ami van, még jobban kell működtetni. Ennyi az egész. Tehát van nekünk AI EDIH-ünk, az EDIH-hez a European Digital Innovation Hub, ami kifejezetten azért van, hogy segítse, edukálja startupokat. Ne kalódjanak el az ötletek. Van nekünk most már egy hunajfánk, tehát egy AI Factory antennánk, amelyik ugyancsak támogat, és utána még a számítási kapacitások biztosítását is adja. Aztán utána van egy koalíciónk, tehát ahol megint csak tudjuk majd segíteni azt, hogy akár piacra is tudjanak menni ezek a termékek, ötletek, úgyhogy meg kell fogni. Tehát csak annyi a feladat, hogy ezt a rendszert, ezt rendszer szinten kell működtetni.
0: Kedves hallgatók, sajnos lejárt az időnk. Köszönjük szépen a figyelmeteket mára. Gábornak is köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt, és köszönöm a beszélgetést.
1: Én is köszönöm szépen.
0: Ha tetszett az adás, kérlek osszátok meg ismerőseitekkel, hallgassátok meg a neten, és küldjetek bátran kérdéseket is. Találkozunk a következő adásban. Viszlát 2 hét múlva.
2: A Tilos Rádió hírei következnek.
3: Brandenburg tartományban, Sipkau mellett szeptember 28-án felállították a világ leghórihorgasabb, 365 méteres szélerőművét. A Gikon csoport égisze alatt épült berendezés tengelye 300 méter magasan van, a szélkerék rotorlapátokkal együtt éri el a 365 métert. Így a 368 méteres berlini tévétorony mögött ez Németország második legsudárabb égi meszelője. Akad némi teendő, amíg a magas légköri széltorony várhatóan novemberben hivatalosan is üzembe áll. A Sipkaui létesítmény mintegy 7500 háztartást lát majd el árammal. Eddig a bajorországi Wimberg beli volt, a maga 199 méteres tengely és 285 méteres teljes magasságával a világ legtermetesebb sorozatgyártásban készült szélerőműve, szemlézte a 24.hu. A német útlevelek rádiófrekvenciás csipje nem csak digitális fényképet tárol, hanem személyes adatokat is, úgy mint név, születési hely, nem, szemszín, testmagasság és lakóhely, valamint a kiállításkor vett 2 új lenyomat. A Szövetségi Információbiztonsági Hivatal szerint az RFID csip hamisításbiztos és a határokon módot ad a személyazonosság gyors ellenőrzésére. Ott mégis gyakori a torlódás, mivel számos utazó alufóliába csomagolja a passzust, nehogy illetéktelenek menet közben érintés nélkül leolvashassák. Szakértők a bankkártyás fizetés példájára utalnak. Gyakorlatilag kizárt, hogy az akár pőre okmány közvetlenül egy adattolvaj eszközéhez érjen, márpedig csak így tudná leolvasni. Nyugtat meg a Euronews. Hollandia tizedét borítja tőzegláp, amit a gazdák hagyományosan lecsapolnak, hogy marhát legeltessenek rajta. A száradó tőzeg bomlása évente millió tonna szám bocsát széndioxidot a légkörbe, a teljes mennyiség 2-3%-át, miközben a talaj is több centimétert süllyed. Az ördögi kört a klímaváltozáshoz is alkalmazkodva a földek folyamatos nedvesen tartása törheti meg. Így merült fel a rizstermesztés gondolata. A kísérlet egyelőre 6 hektáron zajlik. Egy japán rizsfélével már aratásig jutottak, de mintegy 30, többek között orosz, kínai és üzbék fajtát vizsgálnak, melyik illik jobban a holland éghajlathoz. A hazai rizst megkóstolók szerint az kicsit rágós, de finom, szemlézte a Magyar Mezőgazdaság.
2: A Tilos Rádió híreit hallottatok.

Sziasztok, kedves Tilos Rádió hallgatók! Ez a Microbeat című elektronikus zenei műsor, amely minden második héten jelentkezik. És két házigazdája van, egyik házigazda Mangó, a másik pedig jó magam Ózon. A nemrég vásárolt elektrolemezeimből, illetve a mix vége felé egy kicsit régebben vásárolt elektrolemezeimből fogok válogatni. Jó szórakozást kívánok!

amit pedig most hallunk, Fracture and Sambinga Lake című száma, ami az Omura című közös elektroalbumukon jelent meg.

Ez pedig Def Pandia, Paradox, a.k.a. Alaska. Személyes kedvencem, igazából ő a drum funk, drum and bass stílus keresztapja. Moving Shadow, Reinforce Records, Metalheads, stb. Óriási figura, egy dob alkimista.

Németországból Markus Mumm, a.k.a. Das Muster, Die Suche című száma, ami a svéd Stilleben Recordson jelent meg, ami egyébként Luke Irgagel kiadója.

Göteborgból Lou Kirgaga, Warship Services. Köszönöm az eheti hallgatást, találkozunk egy hónap múlva, viszont két hét múlva Mangó fogja nektek rakni a jobbnál jobb kis zenéket, addig is minden jót!

0: Sziasztok! Ez itt a Körkapcsolás, a Tilos Rádió vidéki műsora, és most ketten leszünk. Én Gerda vagyok Debrecenből, és Norbi itt van Kecskemétről.
1: Sziasztok!
0: És hát ma olyan egybeesés született, ami nem is tudom, nem is jellemzem inkább a gyakoriságot, na mindegy. Hát mind a két városban most egy ilyen építészeti probléma történt, és Debrecenben le akarnak bontani egy új bevásárlóközpont miatt egy régi történelmi jelentős, és egyébként az egész utcája is jelentős házat, illetve Kecskeméten pedig megmenekült egy hasonló ház, úgyhogy Norbi, ezt elmeséled, hogy nálatok mi történt?
1: Sziasztok, én is üdvözlök mindenkit, kedves hallgatókat. Egy picit onnan indulnék a mai napon, ugye, hogy szerintem egy, és azért is választottuk ugye részben ezt a témát, hiszen hogy 1940-es, 50-es évektől egészen 89-ig számos olyan szocialista, realista vagy modern jegyeket viselő építészeti alkotás született a városokban, és különösen ugye a vidéki városokban ez egy érdekes, ugye, ahol ez a paraszti, mezővárosi és korábbi polgári épületek közé ugye beszúrta, beékelődtek ilyen szociál vagy modern jegyeket viselő épületek, ugye, amelyek kicsit ilyen idegennek hatottak már akkor is. Az utóbbi 30 évben pedig ugye azért hathatnak idegennek, mert nagy részüket nem tartották karban, és közben ugye a városoknak ez a fejlődése, újragondolása, vagy igazából inkább ezek a polgári jegyeket viselő épületeknek a megmentésére fordítottak nagyobb figyelmet a városvezetők, viszont mégis ott vannak ugye a város központokban, a sétáló utcákon, a főtereken, egyébként ezek a mára már megszokott, jól bevált, és ugye sok helyi számára olyan épületek, amelyekhez ragaszkodnak. Ugye ezek az épületek vagy egy iskolai funkciót töltenek be, vagy valamilyen kulturális intézmények. Tehát összességében van ma már olyan történetük, ahol egy helyi közösség belakta, megéli, események vannak, tehát hogy magukévá vált. Tehát tulajdonképpen ez a klasszikus 45 előtti polgári klasszicista építészet, és ez a szociál modernista épületi típusok, ugye igazából mára jól megférnek egymással. A nagy kérdés, és ez merült fel Kecskeméten is a Kerényi féle házzal, erről mindjárt fogok mesélni egy kicsit többet is, de hogy igazából felvezetőként, bevezetőként szeretem volna egy hangsúlyozni, hogy akkor mit fognak kezdeni, mit szeretnének kezdeni, ugye ezek a városok ezekkel az épületekkel, hogy most meg kell menteni, le kell bontani, mert inkább akkor a helyibe egy pláza épüljön, vagy maradjon meg az eredeti funkciója, vagy az eredeti külsejét megmentése következtében, és igazából Kecskeméten egy ilyen ügyként merült fel, ez úgynevezett Kerényi ház, amelyet virágablakos házként is szoktunk emlegetni, ez azért van, ugye a nevéből is adódóan, ugye magas lábakon álló épületet képzeljenek el így a hallgatók, és az épületnek a felétől fölfelé, az ég felé, tényleg ilyen nagy, látványos ablakok vannak. Tehát tényleg úgy látszik, hogy egy kicsit ilyen, mint hogyha valami ilyen űrállomásként is le lehet ezt képzelni, hogyha így el akarjuk ezt hinni, hogy Kecskeméten ez hogy néz ki. És tulajdonképpen ezt az épületet évekkel ezelőtt bontásra ítélték egy városfejlesztési terv keretében, amelyet az állam adott volna, viszont mégis úgy döntöttek az utóbbi időszakban, ez egyébként az részben a kormányváltással is összefügg, de nem teljes mértékben azzal, hanem azzal, hogy már korábban is ugye jól látható volt, hogy erre nem lesz állami forrás, és ezt le is állították, és most ezt az épületet megmentik. De most átadom a szót Gerda neked, hogy akkor itt te is vezess fel, hogy akkor látok, mi a helyzet, és akkor utána meg gondolom, majd beszélgetünk arról, hogy hát, hogy miért tudták megmenteni Kecskeméten ezt az épületet, és ki mentette meg, így ezt gyorsan közbeszúrnék, hogy a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemnek működik Kecskeméten a Kodály Intézete, és ő neki köszönhető részben, hogy ez a virágablakos, modern és egyeket viselő épület úgy néz ki, hogy meg fog menekülni.
0: Igen, nálunk egy kicsit más a fókusz, itt igazából egy egész nagy belvárosi részt érint. Aki járt már Debrecenben, az lehet, hogy nagyjából tudja, hogy itt ugye, ahol a nagy templom van, a nagy állomásig, az a piac utca, az így a belvárosnak a fő utcája végül is, és ebből nyílik a Csapó utca, ami pedig egy nagyon hosszú utca, aminek az egyik fele az ilyen régebbi épületes klasszikus belváros, és utána egy nagy kereszteződés, és onnantól panelházak vannak a Csapó utcán, de ez a belvárosi résznek a legforgalmasabb része igazából, és hát Debrecennek szerintem az, hogy a városvezetés itt hogy kezeli sok éve a belvárost, arról sok órát lehetne beszélgetni, de most az, ami itt igazából lényeges, hogy itt van egy nagy bevásárlóközpont itt a belvárosban, a Csapó utca sarkán, a kereszteződés mellett, ami után már panelok vannak, ez a Fórum nevű bevásárlóközpont, és igazából a Fórumot üzemeltető cég az már évekkel korábban a közgyűlést kérte arra, hogy ők építenének egy második bevásárlóközpontot, gyakorlatilag itt ez a Fórum 2 lenne. Itt én ott voltam akkor ezen a közgyűlésen, amikor erről szavaztak a képviselők, és az volt az egyik indoklás, hogy majd, amikor itt beindul Debrecenben az ipar, ami ugye az akkumulátoripar, sok gyár jött ide, akkor, hogy majd a cégvezetők és a különböző üzleti szereplők, akik a városba érkeznek, azok tudjanak jó helyeken vásárolni, és a Fórum 2-ben az ő pénztárcájukhoz mért boltok is legyenek, amik a jelenlegiben mondjuk nincsenek. És igen, most ez évekig semmi nem történt, annyi történt, hogy lebontottak civis házakat a belvárosban, a Csapó utcán, amik közül volt, ami műemlék kivédettséget is élvez, ez volt a roncsbár, aminek a homlokzatát meg kellett tartani, és ezt majd bele kell valahogy applikálni az új épületbe is, és mellette lebontottak 4-5 civis házat, amiket pedig teljesen a földig elbontottak onnan. Ez egyébként szintén egy vita van erről, hogy azok a házak nem érdemelték-e volna meg a műemléki védettséget. Ugye a civis házak azok szintén Debrecennek egy nagyon egyedi ilyen építészeti öröksége. Na és évekig nem történt semmi, annyi volt itt a belvárosban, hogy van egy ilyen fém kerítéssel erzelt terület, ahol a civis házak álltak néhány évvel ezelőtt, és ott igazából már a fű is benőtte ezt az építési telket, semmi nem történt évekig, és egyszer csak most a Fórum szeptemberben kirakott egy látványtervet és egy kérdőívet, hogy az emberek mit szeretnének a belvárossal ott, ahol a Fórum van, hogy mert ezt úgy építenék meg, egy kicsit nehéz ezt így elmagyarázni teljesen szóban, mert tényleg látni kell, és hogyha valaki ismeri Debrecent, akkor ez tényleg egyébként így nagyon durva, hogy itt a tervek szerint mi történne. De úgy építenék meg, hogy a meglévő bevásárlóközponttal szemben van most ez az üres terület, ahova építenék, és ezt összekötnék egy híddal, és a szeptemberben kitett kérdőív, meg látványtervek szerint a Csapó utcának egy részét is újra alkotná a beruházó, ami ugye a Fórum, És ehhez kapcsolódóan, ugye ez egy akkora nagy bevásárlóközpont, hogy a túlsó utcát is befolyásolja, mert onnan menne le a mélygarázs, egy új mélygarázs, és ehhez akarnak lebontani egy nagyjából 70 éves házat. Egyébként Debrecennek az egyik legszebb utcája, a Blahánay utca, ami most egysávos, egy autósáv van, és egy parkolósáv. Most ezt tennék három közlekedősávba, és onnan nyílna egy jelenleg még állóház helyén a mélygarázs. Tehát itt elég drasztikus változások lennének itt a belvárosban, és most tegnap ezelőtt volt is egy ilyen kisebb demonstráció a lakókkal, és most igazából nem tudjuk, hogy mi fog történni. A fórum az indított egy kérdőívet szeptemberben, amiben megkérték ugye a lakosságot, hogy minek örülnének. Itt ilyen válasz lehetőségek voltak a Csapó utcával kapcsolatban, és a kitöltőknek ajánlottak 100 000 forintos fórumban felhasználható kupont, vagy kisorsoltak a kitöltők között, és nyilván, tehát hogy itt az a gondja ezzel az embereknek, hogy erről is lehet vitázni, nem tudom most már ennyit fogunk erről beszélni, hogy ugye szükség van-e egyáltalán még egy bevásárlóközpontba a belvárosban, Debrecenben, szükség van-e egyáltalán bevásárlóközpontokra most.
1: És szükség van? Egyébként mit mondanak a debreceniek? Szükség van plázára?
0: Hát a fórumnak a kérdőívét azt szerintem hagyjuk ilyen szempontból. Én amiket hallottam, visszajelzéseket nyilván nincs, meg egyébként, hogyha az ember bemegy a meglévő fórumba, nincs tele amúgy. Tehát nem, nyilván ezt most nem olyan adatokból mondom, hogy ismerem az adatokat, hogy pontosan mennyi ember látogatja ezt a bevásárlóközpontot, de egyébként nincs annyira szerintem kihasználva. Ez nem egy debreceni dolog, hanem egy már ilyen globális tendencia, hogy nem annyira népszerűek a plázák, mint amik voltak, mint amennyire voltak mondjuk 10-20 éve, és az meg egy másik, ugye, hogy a Debrecen belvárosára amúgy is nagyon sok hatással volt az, hogy ide raktak egy ilyen nagy bevásárlóközpontot, mert gyakorlatilag ezen kívül mindent üzletileg ellehetetlenített az ilyen kisebb boltokat, tehát nyilván teljesen más a belvárosnak a hangulata is, úgyhogy most erről így van egy vita itt Debrecenben, meg egyébként a fideszes polgármester is posztolt arra, hogy ő nem tudna arról, hogy a fórum az átalakíthatná a Csapó utcának a körülményeit, úgyhogy szerintem még nagyon nincs lezárva ez a történet.
1: Megütötte a fülemet, hogy említetted, hogy hidat, egy ilyen gyaloghidat, Sóhajok hídja, ugye mindig ez teszünk be egyébként, amikor így, hogy ő ilyen volt egyébként korábban Debrecenben, illetve igazából itt a civis házak lebontása és elbontása, ugye, ami tényleg egy ilyen nagyon fontos építészeti öröksége Debrecen városának, megkülönböztet nagyon sok más várostól. Ugye ez fontos egyébként, ez egy tök jó dolog egy vidéki magyarországi városban, hogy van egy-egy olyan házsor, van egy olyan összefüggő kulturális társadalmi, jól értelmezhető épületsor, mert ugye nem csak egy-egy épületről van szó, hanem ez egy ilyen sokrétű, hogy annak mentén, vagy nem az igazítják ezt a hidat, vagy inkább azért merült fel a híd szerep, vagy ez a híd, mert ez igazából jobban illik a plázához. Tehát, hogy nem tudom, ilyen szempontok fel, vagy melyik diktálja a tempót inkább.
0: Nem, itt ez a híd, ez azért van, hogy az ember oda menjen az egyik utcára, egyébként a meglévő fórumnak is van egy emeletes parkolója, tehát hogy ez a mélygarázsra csak hogy mennyire van szükség, tehát leparkol az egyik parkolóba, és akkor átmegy a plázán, elmegy az összes boltba, és átmegy a hídon keresztül a másik épületbe, ahol még több bolt van, és akkor úgy tud a boltok között közlekedni, hogy nem lép ki az utcára ez a híd, ez ennyi célt szolgálna. Nagyon drasztikus változás lenne azért, igen, itt a belvárosban szerintem, hogyha egy ilyet csinálnának.
1: És ez egyébként ők leköveti a tervek, valamennyire lekövetik ezt a régi, ugye most van egy ilyen ugye Nyugat-Európában is volt egy sok olyan településen, ahol nagyon drasztikusan beavatkoztak a városképbe, és mondjuk átalakították, de ezért korábban már jó pár tizenévekkel ezelőtt ugye ezt a tendencia megállt, és most ugye ahhoz nyúlnak vissza, hogy megőrizni egyébként a tényleg régit, amit régi alatt legalább 80-100 vagy akár korábbi évekre tudunk visszavetíteni, hogy mondjuk ebben a fejlesztési tervben ez most szempont, hogy valamelyest legalább az új épület mondjuk hajazzon a régi cívisre, vagy ez teljesen az van még mindig Magyarországon, Debrecenben, hogy akkor földig rombolni, és akkor utána valami nagyon modernet létrehozni, mert azt gondolják egyesek, hogy akkor ez most az új irány, és nem kell a régit megőrizni.
0: Hát nem, ez semmi köze nem lesz semmihez, tehát ez teljesen egy modern nagy pláza épület, gondolom hasonló stílusban, mint a fórum. Egyébként itt azt tudni kell, ami egy ilyen kicsit ilyen plusz érdekesség, nem tudom, hogy Magyarországon más plázák, annyira nem vagyok pláza szakértő, de én próbálom is elkerülni.
1: Jó pláza szakértő Magyarországon, ezt
0: hogyha van...
1: NER alatt lehet, hogy voltak pláza
0: szakértők.
1: Igen.
0: Igen, hát hogyha most valaki van, aki jobban ért nálunk a plázákhoz, akkor egyébként az adás élő, és be is tudtok telefonálni a +35 1 215 37 73-as számon, szóval hogyha valaki tud többet a plázákra, akkor szóljon nekünk, de igen, tehát hogy ez egy ilyen modern épület, óriási nagy, tehát hogy egyébként így megnézve ott a mellette lévő belvárosi házakat, azoknak a sokszorosa egy óriási területen épül, és tényleg ez az utcakép átalakítás is, ami nagyon drasztikus ennél, mert amit most háromsávosítani akarnak, aminél lebontanak egy házat azért, hogy gyakorlatilag a gazdasági bejárata legyen a Fórum 2-nek, ott tényleg az egyik legszebb utcája Debrecennek, nagyon különleges házak vannak. Én úgy tudom, hogy nagyjából az 50-es években épültek, pont ott vannak szerintem a legizgalmasabb házak, ott érdemes úgy végig sétálni, hogy így felnéz az ember, és most ott akarják lebontani, és csinálni egy mélygarást, tehát hogy szerintem erre sem igény sincs, és sem észérvek sincsenek igazából, hogy erre miért lenne szükség.
1: Történelmi analógiával, hogyha reagálhatok rá, és ez tényleg mutatja ezt a Kecskemét, Debrecen, mennyi hasonlóság van, és nem csak azért, mert keressük tudatosan egyébként akár a kapcsolódási pontokat. Kecskeméten a 90-es évek végén, 2000-es évek, nem pontosabban a 2000-es évek közepén bontottak el egy több mint 100 éves malom épületet. Ez benn volt a belvárosban, hogy ez egy mezővárosi város, és erőteljesen a belvárosban meg volt egy száraz malom. Egy nagyon szép épület, tehát ma ez egy műemlékvédelmi épület lenne biztosan. Ezt teljesen földig rombolták, ezt az épületet tehát nagyon látványosan a sílóit felrobbantották, ahol egyébként a kecskeméti polgárság kiment megnézni, és azt a robbantásokat meg lehet nézni, a YouTube-on is fent van a felvétel is készült magasról, meg újságcikkek, meg fotók készültek, tehát nagyon jól dokumentált a rombolás része, és utána pedig ezt így építettek egy hatalmas nagy plázát ennek az épületnek a helyére, nagyon mély garázsa, nagyon magasan építették ezt az épületet. Hát neked az lett a plázának a neve, hogy Malom, és ma egyébként egy malomkő van ebben az épületben, ennyi maradt meg ebből az épületből. De ugye ez a 2000-es évek közepén járunk, és tényleg az, amit így az említettem az előbb, hogy ez a nem számít a régi épület, nem kell megmenteni, mert és fel sem merült az, pedig egyébként ott voltak építészek, megszólaltak. A kérdésem erre fog majd vonatkozni mindjárt, hogy mondjuk megszólalnak a Debrecenben akár egyébként a szakma képviselői, építészek, tájépítészek, egyesületek, olyan egyesületek, amelyek a helytörténetet kutatják, nézik és kiállnak. És Kecskeméten akkor megszólaltak ugyan, semmi eredménye nem lett, meg akkornak volt is egy ilyen politikai vetülete, hogy szétszakadta az akkori Fidesz frakció, ez politika történetileg érdekes, de ma nem erről beszélünk. És felépült egyébként az a Malom Center, aminek ma a belvárosban igazából egy pláza. És utána egyébként még merültek fel a városban pláza építések, de nem volt, és nem is, és ma sincs pláza építési terv Kecskeméten, ilyen eklektikus. Az elegen azért fura, mert ez a hullám, ez mintha lement volna már. Szegeden is egyébként lezajlott jó pár évvel ezelőtt, ott is több pláza épült, hasonló módon bontottak el régi polgári épületeket, a saját szememmel is végigkövettem, amikor egyetemista voltam Szegeden, meg későbbiekben, de hogy ez egy nagyon érdekes, hogy vagy ez tényleg a aksi gyárhoz kötődő, felvázolt jövőképez, vagy majd olyan nagy fejlődés indul, vagy akkora várossá fog fejlődni Debrecen, hogy szükség van, hogy mi az, ami vezérli, nem pedig az, hogy inkább most visszaadni a régebbi épületeket, hogy erre van igény, oda szeretnek menni a turisták, ahol van régi hely, kis zegzugos udvarok vannak, be lehet ülni.
0: Hát egyébként így most már így évek táblatából érdekes visszanézni arra az időszakra, amikor először bejelentették Debrecenben az akkumulátoripart, és tudom, hogy mindig erről beszélünk, de nagyon sok mindent befolyásol tényleg itt a városban ez, és ez ugye ilyen 22-23-ban jelentették be sorra a gyárakat, akkor a városvezetés és mindenki arról beszélt, nyilván akik támogatólag beszéltek róla, hogy itt majd mennyire meg fog változni az egész városkép, mennyi minden teljesen más lesz, és ugye nyilván vannak változások, ez tényleg így van, tehát ugye sok szó volt erről, hogy jönnek ide nyilván emberek dolgozni a gyárakba, és egyrészt az, hogy mennyiségük, mert amúgy ez több tízezer ember, aki a gyárakban így összesen dolgozik. Másrészt pedig nyilván téma volt a nemzetiségük is, ez egyébként látszik a városban, ez nem ilyen negatív hangvétellel gondolom, csak hogy látszik a városban, hogy amióta nyilván jött az akkumulátoripar, nagyon sok külföldi van a városban, sok fele vannak hát munkásszállók, nem hivatalos munkásszállók, ugye főleg ázsiaiakkal, tényleg a belvárosban is hétvégente nagyon sok külföldit látni, akik valószínűleg hétköznap inkább a gyárakban dolgoznak, tehát hogy ilyenre is hatással volt, és amit ilyenkor még mindig emlegetett a városvezetés, hogy majd milyen jó lesz, amikor a cégvezetők a pénzükkel megjelennek a városban. Konkrétan ilyenek voltak. A kulturális alpolgármester, szerintem az adásban korábban, akkoriban beszélgettünk is erről. Ő mindig azt mondta, hogy majd jönnek a BMW-től a német cégvezetők, és ők majd technót akarnak, mert ugye Berlinben is az van.
1: Ez hát, a Berlin megjelenik majd akkor a debreceni plázában, és bemegy a Faudába vásárolni egy ruhát.
0: Igen.
1: Ami ugyanúgy megvan Németországban, bár szerintem nem ebben az A-kategóriában vásárolnak ruhákat. Ezzel
0: igen. És ez volt ugye a fórummal is az egyik indoklás, hogy majd itt ugye itt olyan boltok lesznek, amik tényleg a külföldi cégvezetőknek az igényeit kiszolgálják, tehát hogy az ilyen luxusmárkák, amik eddig annyira nem voltak Debrecenben. De most az is kérdés nyilván, nem vagyok annyira szintén ennek szakértője, de néhány azért néhány cégvezető, hogyha vásárol egy boltban, akkor az nem biztos, hogy feltartja, vagy fenntartja az üzletileg azt a boltot. Na mindegy, úgyhogy ezzel volt indokolva amúgy akkor a Fórum 2, de tényleg annyi éve van ott az üres telek, hogy szerintem el is felejtette egy kicsit mindenki, hogy most mi történik ott.
1: Gondoskodhatok egy kicsit?
0: Igen.
1: Hát. Ez nagyon NER tempó, tehát ez Igen. Nem az a NER kultúra, hogy egyébként mesterségesen felhúzunk valamit, ami egyébként valamira nincsen igény, mert ugye a luxus meg nem ezen a szinten jelenik meg, és ez nem Debrecenről vagy Kecskemétről szól, hanem a luxus olyan helyen jelenik meg egyébként, ami nem tömeg. Tehát, hogy tökre ellentmondásos, hogy felhúzunk egyébként egy olyan plázát, ami tökre univerzális, bárhol a világon elmegy az ember, bármelyik kontinensre, még a legszegényebbekre is vannak egyébként ilyen plázák, és egyébként a külföldről érkezett munkások, dolgozók Debrecenben, ugye nekik ez tényleg az ő minden napjaikban, amikor végez a munkájával, nem tudom hány óra után, 8-12-16 órás, nem tudom, meg hány műszak után, tényleg azt érezhet, hogy hát igazából olyan, mint otthon, mert otthon is van egyébként pláza, van itt is, tehát az ő életükben ez valóban segítheti azt, hogy akkor így könnyebben, de hát azért nem lehet építeni egy várost, nem lehet...
0: Hát meg ugye van pláza, igen, tehát hogy már van egy Debrecen pláza, ami egy kisebb, ami a régebbi, és utána készült a fórum, ami a Debrecen plázának, amúgy ez sok helyen van, de hogy a Debrecen plázának is egy kicsit azért megölte ilyen szempontból, amikor a fórumot megépítették, szóval, hogyha most nem tudom, lenne még egy plázának, tényleg semmi szükség nincs rá, úgyhogy igen.
1: Teljesen ez a nerv fura dolog, hogy akkor azt gondoljuk, hogy majd ez beindítja a helyi gazdaságot. Tehát inkább ugye ebben a dologban, amiről beszélünk, ez olyan evidens, amikor így beszélgetünk így az utcán a barátaink, meg bárki a hallgatóink közül is ez fölmerül, de inkább a maga gondolkodásmód az, ami érdekes, hogy miért van még mindig egyébként ez a politikusok fejében, hogy egyébként így lehet helyi turizmust építeni, így lehet várost kitalálni, hát nem pont azért megyünk valahova egyébként, mert valami egyedit keresünk, tehát hogy mi az egyediség egyébként ebben a fejlesztésben, tehát ez, ami jól mutatja egyébként, hogy egy nagyon régóta regnáló politikai kurzus mennyire képtelen kilépni egyébként a megszokásaiból, a saját köréből, mennyire nem gondolkodik, mennyire nem lát, és nem mer egyébként olyat álmodni, ami valamennyire realisztikus, mert ez közben meg inkább egy ilyen irreálisnak is tűnik, tehát hogy itt olyan nagyságú beruházás, ami állami meg uniós forrásból értelemszerűen erre nem lehet költeni, akkor ki fogja megfinanszírozni?
0: Hát igen, erről akartam is beszélni, hogy azt tudni kell, hogy egy cég, hát egy debreceni nagyvállalkozó tulajdonában van a jelenleg meglévő fórum, és az új is az övében lesz, hogyha tényleg megépül. Ő a Tutor Lóránt, nagyon sok mindent tulajdonol egyébként. Debrecenben van egy vicc, hogy ő meg egy másik vállalkozó kezében van gyakorlatilag minden a városban. Egyébként nagyon sok mindenhez kötődik ez a két név. Na igen, és akkor a Tutor Lóránt állítólag az USA-ban él, és sokat utazott ki korábban is, és neki volt egy ilyen elképzelése, hogy az amerikai típusú plázák kellenek itt Debrecenbe is. Emiatt érdekes helyi érdekesség a helyi médiapiacról, hogy van a fórumnak egy saját újságja, és saját tévéje is valamennyire, ez nekik ott van a szerkesztőség, amúgy tényleg ott dolgoznak emberek, ott van egy szerkesztőség, ott vannak a plázában, és ők gyakorlatilag arra született ez az újság, hogy a fórumnak a programjait, dolgait igazából ők promotálják. De nyilván amúgy mással is foglalkoznak, de főleg a fórum dolgairól. És ez is olyan, hogy sok elképzelésből kilátszik ez, hogy valami ilyen helyi életet meghatározó fórum bevásárlóközpontot képzelnek ők oda. Például tegnap a demonstráción ott voltam, mint újságíró, és arról beszéltek, hogy állítólag az új fórumnak az emeletére egy ilyen egész emelet nagyságú edzőtermet akarnak majd. Van a belvárosban 5 másik óriási nagy edzőterem nyilván, mint mindenhol. Szóval ez is...
1: Nem az övéké, nem?
0: Hát igen, lehet, hogy igen, ez a gond vele. Úgyhogy de nagyon sok ilyen van. Amúgy itt annyi most az érdekesség, és majd meglátjuk tényleg, hogy mi lesz ebből, hogy viszont a politikai akarat, meg úgy látszik, hogy nincs már mellette. Pap László is ugye arról posztolt, a polgármester, hogy ő nem tud arról, és ő, hogy, tehát, hogy a fórum az nem írhatja át a Csapó utcának a kinézetét, illetve aki azért ennél erélyesebben is most kiállt ellene, az Tárkányi Zsolt, aki a Debrecen egyik országgyűlési képviselője, ugye a Tisza színeiben már, és...
1: Most ez volt a saját államtitkárának is.
0: Igen, igen, igen. Úgyhogy ő most harcolva. Igen. Úgyhogy ő is posztolta arról, hogy ő ezt nagyon nem támogatja, hogy itt a Csapó utca teljesen átíródjon, és ez is már egy várospusztításnak nevezte azt, hogy a civis házakat itt lerombolták, szóval tényleg itt meglátjuk, hogy majd mi fog történni ezzel. Amúgy aki jár Debrecenben, érdemes itt elsétálni még ezek a meglévő utcákon, hogy tényleg látni azt élőben, hogy mennyire durva itt az átalakítása miatt.
1: Helikopter leszálló is lenne?
0: Igen, amúgy...
1: Akkor nézem itt a tervet, amit átköltél, azon így simán elképzeltek ott egy ilyen helikopter leszállót.
0: Ja, ott a másiknak a tetején, hát igen, az szintén a sok éven át épített végül Latinovics színháznak tervezett színház, ami valami 10 éven keresztül volt, újra és újra a tervpályázatokat írtak ki, és aztán végül Csokonai Fórum lett a neve. De amúgy Norbi, szerintem egy kicsit még hogyha gondolat terjünk át a ti ügyetekre, hogy akkor ott akkor most mire van ez az épület hasznosítva, vagy hogy van így Kecskemét életében a virágablakos ház?
1: Még mielőtt belevágni a Kecskeméti szába, csak úgy nézem itt ezt a tervet, a debreceni tervet, tehát hogy tényleg, ugye, ha milliárdos volnék, és akkor ugye tényleg az a célom, hogy minél több forrás és profitot szerezzek, hiszen igazából ez a tőkének a logikája, hogy minél több profitra szert. Itt jól látszik, hogy itt koncentrálódik minden, és hát ugye ez szerintem ez egy ilyen nagyon, nagyon eklektikus példája, hogyha a beruházó oldalára egyébként tökre érthető. Tehát most tényleg játszunk el azzal, hogy most ilyen kritikus hangban beszélünk egy ilyen plázaépítésről, meg egy ilyen területbővítésről, de közben meg ugye, és az ő oldalát teljesen érthető, minél több bolt, minél többet el tudjon értékesíteni, minél több bérlője legyen a ugye lent parkolója, hiszen Debrecenben is azért nehéz parkolni, és akkor igazából itt minden oldalról ugye bejönnek a források. Itt szerintem igazából a politika és a városvezetés részéről merül fel egy kérdés, inkább egy általánosságban is így fölmerül, hogy mi van akkor ugye, amikor azt mondja a politika, hogy nekem ez tetszik, és ezt beveszi. Tehát, hogy tényleg, hogy fölmerülnek azok a szempontok, hogy miért tetszik neki, hát hiszen koncentrálódik egy viszonylag szűk területre egy hatalmas fejlesztés, beruházás, de minden más honnan ugye a forrást meg egyébként elvonja és kiveszi. És ugye szerintem, és itt van egy ilyen nagy konfliktus, amikor és akkor ugye van a lakosság, akik ugye mondjuk vagy plázapárti, vagy nem plázapárti, és ha nem plázapárti, ugye azok azt mondják, hogy tehát itt ugye akkor mi lesz az utcának a másik végén, ahol egyébként le van robbanva a középület, és akkor a város több pontján is ugye ez merül fel akkor, hogy oda jut forrás, vagy igazából ez nem csak arról van, hogy felhúznak egy épületet, hanem itt ugye olyan közművezetékeket kell egyébként fejleszteni, nagyobbítani, javítani, ami viszont meg már közpénzt is érint. És ugye ezt is érdemes kibontani, hogyha amikor ugye ezzel van. És ezért nagyon kíváncsian várom egyébként, és akkor most átnevezzek a Kecskemét oldalra, hogy nagyon kíváncsian várok, hogy egy olyan régóta regnáló városvezetés, mint a debreceni fideszes, hát most tényleg megmerik-e lépni egyébként, ahol egyébként az elmúlt másfél-két évben keresztül tulajdonképpen Debrecenben csak ellenállás van minden típusú beruházással szemben, ugye itt az akkumulátorgyárakra gondolunk elsőkörben, de hogy még magukra húzzák egyébként ezt a típusú konfliktus, hogy a belvárost is, hát nem csak átalakítják, hanem ugye még igazából forrásokat is adnak. Tehát ugye ez egy nagyon érdekes, alatt elhúzódó vita is lesz, de lehet, hogy már le fogja zárni gyorsan a politika. De erről van vita, vagy így, ez így, vagy inkább azt látod, akkor most visszakérdezek, és mielőtt még Kecskemétre mennénk, hogy itt a papék itt most így játszanak ezzel, mert hogy nem merik bevállalni a közhangulat miatt, vagy mi, hol van az, hogy ők most picit ilyenben óvatosak?
0: Szerintem itt azért az is van, hogy lehet, hogy nem ugyanaz a látványterv volt néhány éve, amikor ezt először prezentálta a fórum. Most az a nagyon fontos még, amit nem is említettem, hogy ez a híd, ami ugye átmegy a két pláza között, ez nem a levegőben van ez a híd igazából, hanem a földön. Tehát a Csapó utcát ketté vágná ez az épületrész. Erre amúgy Tárkányi Zsolt, nem akarok tőle itt túl sokat idézgetni, de ő azt mondta, hogy kvázi bevásárlóközponttá alakítja a közterületet ezzel a fórum, és ezt igazat kell adjak ennek, tehát hogy azért ez nagyon súlyos, hogy egy történelmi városrész, ami Debrecenben egyébként nem olyan nagy, ami ilyen, tehát hogy ez az egy ilyen típusú belvárosi rész van, ez a néhány utca, és ide a földön, tehát hogyha át akarnál menni a Csapó utcán keresztül, mondjuk a belvárosból teljesen mindegy, kifele ugye nagyon sok

0: épített örökséget próbálják megőrizni, és ők is indítottak egyébként egy kérdőívet. Ők nem osztogattak fórumutalványt, viszont ők adtak szabad választási lehetőségeket arra, hogy mit szeretnének az emberek a helyére a Fórum 2-nek, meg mit gondolnak a beruházásról. És a legtöbben azt mondták, hogy ha már lerombolták a civis házakat, akkor nyilván itt a legészszerűbb dolog egy park lenne, egy közpark, egy zöld felületes közpark, ami amúgy hiányzik a belvárosból Debrecenben gyakorlatilag, úgyhogy lehet, hogy hát egy ideális esetben szerintem ez lesz a megoldás, de meglátom azt is, hogy a tutorlórend eláll a pénzétől, és majd ezt megengedi.
1: Ez érdekes, hogy akkor tehát nem a magasban, hanem ugye az utcán menne át, ugye ez a híd, tehát ez mondjuk kapitalista szemmel tényleg ez a legnagyobb húzás, hogy ki sem lehet engem kerülni, meg be
0: Igen.
1: kell, hogy gyere az épületbe, és
0: Hát
1: egyébként
0: tényleg, mint
1: nem
0: egy ilyen
1: vagy.
0: halászháló.
1: Akkor már így van, egy ilyen halászháló, de ugye ez a városkép szempontjából ugye felvet jó néhány kérdést. A Kecskeméti pedig igazából egy olyan kísérlet lenne, itt azt kell tudni a Kecskeméti dologra, aki még nem járt Kecskeméten, hogy ez az épület ez úgy helyezkedik el a belvárosban, hogy mellette egy egykori ferences rend által használt kolostor épületről van szó. Ez egy több száz éves épület, amit az elmúlt pár évben egy helyi cég újított és restaurált nagyon szép állapotban. Európai Uniós forrásból valósult meg ez a beruházás, és mellette egyébként van egy katolikus templom, és mellette pedig van az egykori templomnak a romjai látszódnak, és egy ilyen romkert. Tehát maga az épületnek a környezete, az egy ilyen romkert, templom és egy kolostorépület helyezkedik el, és ebben az épületben működik a Liszt Ferenc Egyetemnek a Kodály intézete. Ez a Kodály intézet hosszú évtizedes múltra tekint vissza, mikor a szocializmus alattban hozták létre, és itt külföldi diákok tanulnak zenét. Japán, Kína, Amerika, Brazília és Európa számos országából van, és egyébként ugye Grúz, ez az épület, ben működik ez is. Ezzel az épület mellett 1982-ben Kerényi József építész által tervezett virágablakos ház emelt fel, és ez a két épület ugye így szorosan egymás mellett van. Tehát ugye kívülről nézve, ugye úgy, és akkor még egy sarki épület van, ami be van ékelődve, mert ez egy ilyen csokorban vannak több épületek egymás mellett szorosan, és egy ilyen sarki épület pedig ott működik most egy ilyen középiskola, ami meg szintén a 80-es években épült, ilyen, az egy nagyon lerobbant épület. Tehát az elmúlt években pedig az a fejlesztési terv merült föl, hogy ez az egész épület együttest, kivéve a templomot, de magát ugye a kolostorépületet, a egykori volt kolostorépületet, ezt a virágablakos házat és a most még benne működő középiskolát megkapja a Liszt Ferenc Egyetem. Ennek egy részét elbontották volna a tervek szerint, és felhúztak volna egyébként egy ilyen modern, új épület együttest, amiben nagy termek, tehát oktatási intézményi alakították volna át, ahol vidéki hangversenyeket lehet tartani. Hát ez egy ilyen brutális 10 milliárd fölötti beruházás lett volna, hát ugye ez már nagyjából a tervek elkészítésekor sem volt reális, de hát ugye amíg az elmúlt években így mindig jöttek-mentek Lázár János miniszter által bejelentések, akkor nagyon jól hangzott, és akkor ezt a helyi hát kormánypárti média is ugye ezt előszedett el, így hangsúlyozta, hogy fog megújulni. Akkor egyébként már reálisan látták a Kodály intézetesek és a Liszt Ferencesek, hogy ezt így nem fog megvalósulni, és akkor megtörtént, hogy a nem csak a kormányváltás, hanem bejelentették, hogy lefújják ezt a beruházást, akkor merült fel, hogy reálisan mit tudunk ebből az egészből kihozni, és akkor merült fel, hogy ezt a virágablakos házat meg lehet menteni. És tulajdonképpen itt most arról van szó, hogy körülbelül egy 800 millió forintot, közel 1 milliárd forintot a Kodály intézet és megmentett, tehát ez szó szerint, amikor volt egy sajtótájékoztató erről, meg egy épületbejárás, Rajk Judit vezetésével, ő Rajki Lászlónak egyébként a volt felesége, és Rajk Judit nemzetközileg ugye, nagyon híres művész, zeneszerző,

0: zenész, énekes, és egyébként ők így, hát tényleg megmentették ezt a 801 milliárd forintot, de ilyeneket kell elképzelni, hogy megmondták nekik, hogy mondjuk fel kell újítaniuk az épületben lévő egykorabeli szépen faragott asztalokat, bútorokat, és azt mondták, hogy nem, ezt dobjátok ki, újat kell csinálni. Erre mondta a Kodály Index, hogy miért dobjunk ki olyat egyébként, ami ez az épülethez készült. Ez adja vissza az auráját. És ezekből a tulajdonképpen restaurált különböző eszközöknek, bútoroknak a beruházásából mentettek meg egyébként 1 milliárd forintot, és még ez még hozzá kell tenni némi pénzt, nem sokat, és itt tudják majd felújítani, hát remélhetőleg 2 éven belül ezt a virágablakos házat.
1: És nálatok mi a reakció, csak így a miénkhez viszonyítva nálatok mi a reakció a városvezetés részéről, meg a lakosság részéről inkább erre az egész ügyre?
0: Ugye, mivel nem akkora beruházásról van szó, mint ugye, mint a debreceni, tehát hogy ennyiben így nem fogja megbontani a belváros képét, nem fogja megváltoztatni, sőt, igazából most az történik, hogy most tényleg van egy akarat, hogy akkor ezt a virágablakos házat megmentsék, és tulajdonképpen ebben az épület együttesben megmaradjon. Így megóvják egyébként ezt az egykori régi kolostor épület, belvárosias, polgáriasult városképet, és mellette megóvják ezt az úgynevezett szocialista, realista, modern típusú épületet. Tehát, hogy igazából ugyanaz marad, mint ami most van, csak ugye egy megújult állapotban egyébként restaurálják, megóvják ezt az egyébként korábban még eklektikusnak tűnő külsőt, de ugye már ezt a helyiek által teljesen elfogadott. Van megosztottság benne, mert valaki tényleg lerombolná, mert azt mondja, hogy nem illik a belvároshoz. Ez kicsit olyan, mint a parlamenti előtti tér felújítása a Fidesz kormányzat alatt, hogy ugye azt mondta Kövér László, hogy vissza kell állítani az eredeti 1945 előtti állapotára ugye a főteret. Ugye erre meg azt szoktuk mondani, most előveszem tehát egy történészként ugye erre azt mondjuk, hogy hát attól még egyébként, mint hogyha ki akarnánk törölni a 45 utáni történelmi élményeket, ottani történt eseményeket, csak gondoljuk az 56-os eseményeket, a 89-es eseményekre is, vagy a 2000, vagy a 90 utáni tüntetéseknek a megtörtént valóságát is ki akarnánk törölni, hogy egyébként is ki is törölték tulajdonképpen azzal, hogy ugye elvitték onnan, arré tették a József Attila szobrot, elvittek korábbi szobrokat, visszaállítottak 45 előttieket, tehát ugye ez merül föl bennem ilyenkor mindig, hogy nem lehet eltüntetni egy teret azért, mert egyébként vissza akarunk állítani valami eredeti állapotára, hiszen igazából nagyon sok generáció megfordult. És ennyiben így Kecskeméten van ez az állapot, ez a közvélekedés, hogy egyébként, ha már fölépült 82-ben egyébként ez az épület, és részévé vált a mostani városképnek, akkor egyébként ez megőrzendő. Van egy másik oldal, aki egyébként azt mondja, hogy továbbra se tud ezzel mit kezdeni, hogy ilyen lábakon áll ez az épület, úgy néz ki, mint egy ilyen lerobbant űrállomás, nagy ablakokkal, de valaki virágot lát benne, valaki meg inkább valami ilyen nagyon torz, amor formákat. De én most kicsit inkább úgy gondolom, meg most pozitívan reakciók is jöttek, mi is a Ketchup híreken egyébként ezt megírtuk, és nagyon sok visszajelzés volt, hogy örülnek, hogy végre nem bontásról van szó, hanem valaminek a megőrzéséről.
1: Igen, akkor nálatok azért egy ilyen nősebb téma lett viszonylag, mint nálunk a fórum. És most hasznosításban...
0: Most úgy megoszlik az egyetem és a szakközépiskola között. A szakközépiskolának egy néhány tanterme van ott. Nem nagyon belemenve a részletekbe, ez igazából az építkezéskor alakult így ki, amikor a tanács, az egykori tanács elkezdte építeni az épületet, elfogyott a pénze, és a negyedik emelet, negyedik szintet, azt már eddig az állam építette, és akkor a tanács beszállt. De ez is, hogy milyen érdekesség, hogy ugye elfogyott akkor az állampénze, a tanácsnak volt arra saját forrás, és ráhúzta egyébként a negyedik emeletet, és akkor igazából 90 után, amikor ez az épület ugye több tulajdonoshoz került, akkor ugye az egyik része az iskolához került, a másik pedig az egyetem, ez a Kodály intézet tulajdonában, a használatában van. Nekem most az egyetem ott könyvtárat használ, ugye nagyon rossz belül az állapot, tehát itt ugye kell a víz, gáz, fűtés, tehát hogy mindent kell korszerűsíteni, egyébként a termeket szeretnének kialakítani, illetve hogy ott van a Liszt Ferencnek, a Kodály Intézetnek egy archívuma, könyvtára, és ezt fogják fejleszteni, akik ugye zene történettel vagy zenekutatással foglalkoznak, akkor egyébként nagyon sokszor ide a Kodály Intézetbe érkeznek kutatni külföldről, Magyarországról egyaránt, és ezt az eredeti állapotát tervezik egyébként. Nem csak visszaállítani, hanem ugye ezt akarják fejleszteni, tehát a teljesen oktatási, kutatási intézményként kívánják hasznosítani az épületet. Szóval szerintem ez egy ilyen pozitív történet, mert tényleg lehet, jól megmutatja, hogy lehet a régit, az újat, a modernistát egyébként jól hasznosítani és arra fordítani, hogy egyébként ami még a közjót is szolgálja. Tehát itt nincs tőkés beruházás, nincs nagy beruházó, tehát ez tényleg ebben a szempontból egy ilyen.
1: Igen, meg mintha most már az így társadalmilag inkább ez az elfogadott szerintem, és Debrecenben is azért keltett ilyen nagy felháborodást a fórum, mert inkább kicsit szerintem elege lett az embereknek, megkezdték megérteni most már, hogy így a NER alatt nagyon furcsák voltak ezek a historizáló felújítások, meg az is, hogy nyilván, hogy nem kell lebontani mindent, ami kicsit is nem tetszik. Egyébként hasonló ez azért, nem teljesen hasonló történet, de szerintem most aktuális példa, ami miatt azért sokakat talán foglalkoztat, ugye a Budapesten az Iparművészeti Múzeum is egy elég hányatatott sorsú épület, és ott is úgy látszik, hogy társadalmilag az lenne nyilván az elvárás, hogy ezt megmentsék, és újra használható legyen, és Debrecenben is a civis házaknál szintén nyilván amúgy nagyon rossz állapotban vannak a civis házak sokszor, és ez eredménye is nyilván annak, hogy a városvezetés mit kezdett velük, mert gyakorlatilag igazából a nagy részükkel semmit, hanem hagyta őket elbomladozni.
0: Igen, ez felvet ezért egy általánosabb kérdést, tehát ez a két példa szerintem, a Debrecen és a Kecskemét így felveti egyébként magát a műemlékvédelem, mint általános problémakörnek is a kérdését. Ugye az elmúlt években azért azt tapasztaltuk, nagyon sok szakmai publikáció, vita alakult ki, hát zárt körben, mert igazából ugye tényleg olyan élménye volt az embernek, hogy az elmúlt években minden, ami fontos, vagy társadalmilag hasznos, arról így nem tudott nyilvánosság előtt vita. Én ezért ezt picit reménykedem, hogy ez át fog alakulni, hiszen amikor a műemlékvédelemről van szó, klasszikusan a televízió, vagy a közrádiónak egyébként a műsoraiba kellene arról szerepelni, hogy akkor mi a műemlékvédelemnek a szerep. És akkor azt láttuk, hosszú-hosszú éveken keresztül, hogy leépítették a műemlékvédelmet, vagy úgy szigorították, hogy akkor egyébként nem lehet értelmesen hasznosítani egy 300 éves épületet, és akkor ugye el is riasztották egyébként a beruházót, hogy hozzányúljon, mert ugye akkor azt mondja, hogy vissza kell eredeti állapotába állítani az épületet. Ugye egyébként sokszor tényleg fölmerül az is problémaként, hogy nincs olyan anyag, vagy milyen anyag, egy 300 évvel ezelőtti berakott ablakkeretet, tehát hogy alakít, hogy formára megvan, vagy ugyanazokat a festékeket, tehát eleve ez egy nonsens dolog, tehát hogy nagyon fagyszigorú volt, hát vagy pedig úgy fölhigították, hogy egyszerűen át lehetett egyébként nagyon régi épületeket úgy formálni, hogy már a végén nem is ismert rá az embert. Tehát ugye ez, és akkor ott jönnek elő megint a politika, meg ugye ezek a mahinációk, hogy akkor mi is volt a szándék az egyébként, hogy a műemlékvédelmet korábban leépítették, betették a miniszter alá, az államtitkár alá, és a végén meg valami ilyen nagyon-nagyon al, sokadrangú intézményhez került be egyébként maga az elbírálás. Ugye rengeteg embert elküldtek, azt tudjuk, hogy a műemlékvédelemből nagyon sok ember távozott, ez kicsit olyan, mint a környezetvédelem is ilyen volt ugye az elmúlt 10-12 évben, hogy nagyon sok szakmabeli hagyta el ezt a szektort. Tehát ez igazából rávilágít arra, hogy akkor hogyan tovább műemlékvédelem, hogyan tovább városfejlesztés, hogyan tovább az a típusú szemlélet, tehát hogyan tudják mondjuk átvinni, egyébként ez valószínűleg ilyen központi is lesz, hogy mondjuk hozzá lehet-e nyúlni így Debrecen belvárosának az átalakításához.
1: És Norbi, nem tudom, hogy neked van-e még valami, ami ehhez a témákhoz kapcsolódik, vagy tartsunk-e itt a végén az adásnak most egy ilyen kis aktuál rovatot?
0: Hát legyen egy kis aktuál, szerintem még megpróbáltuk kivesézni a hallgatóknak, hogy ismeri Debrecent és Kecskemétet, az ugye tudja, hogy aki meg nem ismeri, azt meg azt üzenjük, hogy ha van lehetőség, akkor nézzék meg egyébként Kecskeméten ezt a világos ablakos házat, vagy pedig nézzék meg Debrecenben a cívis házakat, amit még megtehetik, hát remélhetőleg sikerül megmenteni minél többet. Meg szerintem folytassuk és nézzük meg mondjuk egy jó néhány hónap múlva, hogy akkor tényleg mi valósul meg a mi kecskeméti felújításból, sumból, illetve Debrecenben ezek a viták hogyan zajlanak, és akkor ott tényleg meg is tudom még hívni egyébként további szakértőket. Szerintem így próbáltunk így rávilágítani erre, hogy mi zajlik a megyei jogú városokban.
1: Igen, és nálatok egyébként mi zajlik a Kecskeméten azon kívül, hogy megmenekült a virágablakos ház, nálatok mi az, ami most ugye legutóbb a legbreakingebb körkapcsolásadásban élőben mondtad a Hankónak az előzetes letartóztatását, de azóta mi a helyzet felétek?
0: Ugye azóta meghosszabbították a letartóztatását, tehát hogy ugye fellebbeztek az ügyvédje, és ő maga is kérte, hogy szüntessék meg, de hogy továbbra is zárkában van Hankó Balázs. Hát nagyon kíváncsiak várom, hogy egyébként ez a kiszabadító ima hogyan fogja majd segíteni az ő szabadulásukat, vagy nem szabadulásukat, de viccet félretéve, tehát tényleg ez egy nagy kérdés lesz, hogy szemmel láthatóan ennyi hát nem szabályosan felhasznált közpénzt követően meg lehet-e úszni egyébként ezt az egész ügyet. Ha meg lehet úszni, akkor tényleg az a botrány, hát ha meg nem, akkor egyébként meg Dévény István vetett fel egyébként egy érdekes elméletet, hogy akkor az meg titkoltan pártfinanszírozás, tehát közpénzből fártott nem finanszírozunk, és ugye vissza kell fizetni akkor egyébként azt a pénzt az államnak, és mondjuk ezt mondjuk, ha meg nem tudja visszafizetni a párt, ugye a Fidesz, akkor egyébként meg behajtják róla, és akkor felszámolják a Fidesz, hogy ez persze egy elméleti...
1: Majd a megtakarításokból.
0: A megtakarításokból, igen. Na, tehát ez most egy ilyen elméleti kitekintés volt ez. Hát ami most Kecskeméten egyébként így fölkavart a közhangulatot, az, hogy Kecskeméten 5 alpolgármester regnált 2014-től, mind a mai napig ez a rendszer állt be, hogy a polgármester mellett 5 alpolgármester van, egy másfél héttel ezelőtt egy alpolgármester lemondott, és utána pedig egy héttel később bejelentette a polgármester, hogy akkor a megmaradt 4 alpolgármesteréből 3-at nem meneszt, hanem ők jelezték, hogy akkor takarékosságra hivatkozva ők akkor szintén lemondanak, vagy átalakítják ugye ennek tekintetében a közgyűlést. Jövő héten van városi testületi ülés, és akkor igazából ott elvekben erről szó lesz, de azért van még egy másik ügy, mert az egyik alpolgármester, aki szintén távozni fog, vagy véletlenül távozni fog, ő egyébként egy ilyen szociális bérlakásban lakik, miközben 3 milliós fizetése van, és a nevén még 4 ingatlan is van, és amúgy még az is kiderült, hogy az ingatlanjai közül van többet kiadott albérlet formájában, tehát is közben meg ő meg belvárosban lakik. Szóval azt gondolom, ebből a hallgatók megértik jól, hogy mi zajlik kis magyar vidéki Magyarországonkon, Kecskeméten, ott a homokhátság közepén, tehát ezek felvetik a kérdést. Bár egyébként, ami meg fura, ezt nem a Tisza robbantotta ki, hanem amelyiket a közgyűlésben lévő szövetség a Hírösvárosnak súgtak, és amúgy ők, mint ilyen darázs módjára, azt szurkálják a kecskeméti Fideszt.
1: Igen, hát én ezt láttam nálatok, amúgy a hallgatóknak is ajánljuk figyelmébe azt a videót, amikor szembesítik az alpolgármestert azzal, hogy a szociális bérlakásban lakik. Hát ez megdöbbentő egyébként, tehát, hogy nyilván ez is olyan dolog, mint amúgy sok más, mint az NKA-nál is, hogy olyan, mintha azt gondolták volna, hogy ez soha nem fog kiderülni. Az NK-nál is így van, szerintem ennél is, hogy egyszerűen nem gondolt abba, hogy ez valaha kiderül, és ott lakott, vagy lakik egy szociális bérlakásban, miközben nyilván tudjuk, hogy sokan várnak általában, Debrecenben legalábbis sokan várnak sorba, hogy kaphassanak szociális bérlakásokat. Úgyhogy...
0: És Debrecenben az NK-s ügynek a helyi szálait, azt mennyire foglalkoztok vele, ki foglalkozik vele, mennyire túrják a közgyűlési ellenzékiek, akik még ott, még egyelőre még státuszban vannak?
1: Vitatható, hogy Debrecenben a közgyűlésben van ellenzéke a Fidesznek, nem fogom inkább megválaszolni most. Itt
0: ezt
1: inkább
0: a debreceni ellenzéki szavazókra bízunk. Bízom,
1: igen,
0: igaz?
1: majd 29-ben itt egy nagyon inaktív ellenzék van amúgy, tehát itt volt egy ellenzéki összefogás, ami DK, MSZP, Momentum, ugye 24-ben, illetve van egy kétfős Mi Hazánk, és amúgy meg a Fidesz van, meg van egy ilyen helyi szervezet, de nem aktívak, tehát hogy nem egy aktív ellenzék, nagyon sokszor együtt szavaznak a Fidesszel. Hát egyébként akár még lehet is majd egyszer egy NK-s külön kiadásunk. Nálunk egyébként nem a közgyűlési ellenzék, hanem a helyi szikra mozgalom, akik nem ülnek bent a közgyűlésben, ők foglalkoztak eleinte az NK ügyjel. Itt az egyik alpolgármester nagyon sok programon megjelent, ugye ő volt az egyik jelöltje a Fidesznek, nagyon-nagyon sok programon jelen volt, de ami amúgy Debrecenben történt, és én meg gyorsan beszúrnám, így Hankóhoz szintén valamilyen hasonlóságot felfedezvén, hogy még az utolsó két percben Tasó Lászlónak az unokaöccse, Tasó János, aki Tasó László ugye a 3. választókerület országgyűlési képviselője volt, szerintem a hallgatók hallhattak már róla. Nagyon, hát egy tipikus ilyen fideszes kiskirályként emlegetik sokan. Neki az unokaöccse egy vállalkozó, és most volt a tárgyalása néhány napja, és előkészítő üléseket tartottak igazából az ügyeiben, még nem tárgyalások voltak, mert... költségvetési csalás és sikkasztás miatt emelt vádat ellene az ügyészség, ami azért egy új élmény szerintem, és egyébként bűnösnek vallotta magát mindkét ügyben, és még 2 év, 8 hónap börtönbüntetést is kértek rá, annyi, hogy a sikkasztás ügyében végül el kell vinni tárgyalási szakra, mert egy ilyen átszámolás miatt van erre szükség, de azért, hát én ott voltam amúgy a tárgyalóteremben, új élmény volt igazából ez most, hogy ez megtörténhet. Itt sikkasztás, hogy a közbeszerzésekre kapott támogatásokat kiutalgatta a saját magánbank a vagyonkezelőnek, kiszámlázták a tevékenységeket, megkapta a cég a pénzt, és utána pedig stornozták a számlákat, és a pénzt pedig megtartották.
0: Még soha nem fordult elő Magyarországon.
1: Igen, de hát ez is szerintem egy tipikus példa arra, hogy mintha azt gondolták volna, hogy soha nem derül ki. Úgyhogy szerintem ezzel most a mai adásunkat.
0: Hogy mindenkinek szép napot, és ez vidám témák után.
1: Igen.
0: Egy kávé délután, igen.
1: Igen, hát köszi Norbi, és akkor 2 hét múlva ismét itt leszünk.
0: Köszönjük szépen, visszahallát, szervusztok, minden jót!
1: Sziasztok!
2: A Tilos Rádió hírei következnek. Hollandia tizedét borítja a tőzegláp, amit a gazdák hagyományosan lecsapolnak, hogy marhát legeltessenek rajta. A száradó tőzeg bomlása évente millió tonna szám bocsát széndioxidot a légkörbe, a teljes mennyiség 2-3%-át, miközben a talaj is több centimétert süllyed. A az ördögi kört a klímaváltozáshoz is alkalmazkodva a földek folyamatos nedvesen tartása törheti meg. Így merült fel a rizstermesztés gondolata. A kísérlet egyelőre 6 hektáron zajlik. Egy japán rizsfélével már aratásig jutottak, de mintegy 30, többek között orosz, kínai és üzbék fajtát vizsgálnak, melyik illik jobban a holland éghajlathoz. A hazai rizst megkóstolók szerint az kicsit rágós, de finom, szemlézte a magyar mezőgazdaság.
3: Október 5-én a Karolinska Intézetben jelentette a 2026-os fiziológiai és orvostudományi Nobel-díjat a fényvezérelt ion csatornák felfedezéséért és az optogenetika nevű forradalmi eljárás kidolgozásáért Carl Deisseroth, Stanford Egyetem, Peter Hegemann, Berlini Humboldt Egyetem és Georg Nagel, a Würzburgi Egyetem kutatója kaptak megosztva. Peter Hegemann a 2000-es évek elején Georg Nagelrel közösen rájött, hogy amint kékfény éri, a Chlamydomonas alga sejtfelszínén található különleges fehérje szerkezet megnyílik, pozitív töltésű ionok áramlanak a belsejébe, ami feszültségváltozást idéz elő, génjét bármilyen más sejtbe átültetve, a sejt rögtön fényérzékenyé válik. A fehérje genetikai kódját Carl Deisseroth patkányok idegsejtjébe juttatta be, 2 évvel később sikerült elérni, hogy a fényvezérelt biológiai kapcsoló optikai szálakon keresztül éber egerek agyában is megbízhatóan működjön. A magyar narancshírét hallottátok?
2: Pöttyös lámpahordó kabóca, Icorma delicatula, jelent meg Bács-Kiskun megyében, az Európai Unió területén először, írta a Nébih. Fiatal nymphái fekete-fehér, utóbb vörös-fekete-fehér mintázatúak. A kifejlett rovarok előső szárnyai szürkék, fekete foltokkal, a hátulsók színezete piros. Súlyosan, akár 90%-os veszteséggel fenyegetik a szőlősöket. Gyümölcs, erdészeti és díszfák, különösen a bálványfa kártevői. Puszta szívogatásuk is gyengíti a növényeket, a szúrási sebek és váladék pedig számos kórokozó és kártevő előtt nyitják meg az utat. A pöttyös lámpahordó kabócák folyáscsomói, kezeletlen faanyagok, kamionok, konténerek és vasúti kocsik sima felületein megtapadva terjednek. Figyelmeztet a hvg.hu.
4: Ezek voltak a hírek.

0: Sziasztok! Ez itt a Mana Mana.
1: A Tilos Rádión.
0: Én Savvy Geez vagyok.
1: Én pedig Suefo.
0: Ma ismét izgalmas zenéket hoztunk nektek.
1: Mai adás az 50-es, 60-as évek egzotikája körül forog majd.
0: Az első egy órában a magyar tánczene aranykorából válogatunk különleges darabokat.
1: Az utolsó fél órát pedig a nemzetközi egzotika gyöngyszemeivel töltjük meg.
0: A műsor a Tilos Archívumában is visszahallgatható lesz majd. Jó szórakozást!

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: Pöttyös lámpahordó kabóca, Ikorma delicatula. Jelent meg Bács-Kiskun megyében, az Európai Unió területén először, írta a Nébih. Fiatal nymphái fekete-fehér, utóbb vörös-fekete-fehér mintázatúak. A kifejlett rovarok előső szárnyai szürkék, fekete foltokkal, a hátulsók színezete piros. Súlyosan, akár 90%-os veszteséggel fenyegetik a szőlősöket. Gyümölcs, erdészeti és díszfák, különösen a bálványfa kártevői. Puszta szívogatásuk is gyengíti a növényeket, a szúrási sebek és váladék pedig számos kórokozó és kártevő előtt nyitják meg az utat. A pöttyös lámpahordó kabócák tojáscsomói, kezeletlen faanyagok, kamionok, konténerek és vasúti kocsik sima felületein megtapadva terjednek. Figyelmeztet a hvg.hu. A királydinnye kétszikű, sárgavirágú, látszárú növény. Egy nyári, áttelelő magja május-júniusban csírázik ki, életciklusa nagyjából szeptember végéig tart. Igénytelen, más növényeknél jobban bírja a forróságot, ez okozta idei látványos térfoglalását. Egy centiméteres toktermése 4-5 részre esik szét, ezekből állnak ki a hírhedet, talpba, mancsba, gumiba fúródó tüskék. Az évelő füvek szerencsére képesek kiszorítani, de kihúzni, kikapálni sem árt. A királydinnyét hazánkban egy 1525-ös feljegyzés említi először. Egykor sulyomszurdancs, földisulyom és banyafog néven is ismerték, gyom és gyógynövénynek egyaránt tekintették. Hatása hajzószerként vitatott. Bosszúság forrásként vitán felül áll. Világosít fel a Telex. A vármegye elnevezés 2023. január 1-én élet újjá hazánkban az alaptörvény 11. módosításának értelmében. A 17. alapján, amely elsődlegesen jogtechnikai és terminológiai jellegű, idén október 1-től újra megyéknek és kormány megbízottaknak hívják a területi közigazgatást és a főispáni hivatalokat. Ez nem jár a közigazgatás átszervezésével, nem lesznek új megyehatárok, nem költöznek hivatalok, nem változnak az ügyintézés szabályai, sőt az állampolgárok személyes adatai sem. Új okmányokat nem kell igényelni. A vármegye alak október 1-je után is használható, amíg a megyére való áttérés a felelős gazdálkodás elvei szerint meg nem valósítható, tájékoztat a sokszínű vidék.
0: Ezek voltak a hírek.

0: még egy moziban elfért a Tilos Rádió maraton.
1: Nem is vagy, vagy itt, Csilla.
0: És a másik nagy szívfájdalmam, hogy Orosz Csilla és Kovácsi Tibi hangja hiányzik a rádióból, úgyhogy hoztam nektek egy kis Kovácsi Tibit és Orosz Csillát.
1: Élőben.
0: És Weyer Balázs zenét, és még további Buggy Westartoft zenéket. Induljon is akkor ez a műsor.
1: Tortapapír.
0: Pergőképek 2021. Május 6. 5:30-tól 6-ig.
1: Sziasztok, te arra gondolsz, hogy

0: foglaljuk össze, nem?
1: Ez abszolút.
0: A Csejdi Görögországban a pankráció klasszikus szabályai szerint a földön fekvő, hogyha pacsizni tud a külsővel, akkor beszállhat, és akkor válthatnak, akkor le kell szállni róla. És egyébként meg mi a helyzet? Még mi volt? Fizetőképes keresletet nem tekintjük, a polgári szolgálatosnak megköszönjük, a robogót lefújhatja, nem lesz meg.
2: És álmodjon a robogóra.
0: Ezen kívül minden kedden süsfölnap és minden szerdán Vox. Most szombaton pedig az Almási téren egy egészen hihetetlen, rongyrázó, hatalmas nagy.
1: Kiadott többet tilos rádióparti.
2: Abszolút, nagyon nívós külföldi vendég.
0: A legnagyobb szponzorok személyes felismerésével és a közönség népszerinti köszöntésével.
2: Szervusz közönség!
0: Tilos rádió! A közönség népszerinti köszöntése abból az időszakból ered, amikor még a Józsefvárosi klub volt az szinte egyetlen, meg a Kilizsi, az egyetlen amatőr zenekarok számára fellépésre alkalmas hely, ahol az egész család és két-három barát jött el, úgyhogy ez lehetett a közönséget név szerint köszönteni. Szevasz Feri, szevasz anya.
2: És tényleg így végigmentek?
0: Persze.
2: Ezt a számot akkor most nektek, Józsi?
0: Persze, hát teljesen normális.
1: Nektek ingyen, egy ládas előtt.
0: Nektek ingyen, esküszök, hogy csak ma is csak ingyen jöttem el nektek. Hely! És most pedig szóljál
2: kell, a láda.
1: Nem, ez Deák Bégyula.
2: Igen?
1: Persze. Az ki? Kőbánya körzője.
0: Kőbánya körzője.
2: Fúj! Na ez közel, politikailag milyen mélyen inkorrekt.
0: Te mint intelligens.
1: Melyiknek mondod?
0: Ez a politikailag inkorrekt. Tehát én nemrég értesültem arról, hogy a tilos.telnet.hu-n el lehet olvasni ugye a Tilos Rádió programját, és ott meg lehet ismerkedni néhány dologgal. A levelezési rovat, mint tilos kötője radio@mtit.hu, ismétlem, tilos@mtit.hu, ahol a tárgyrovatban a subscribe szó elhelyezésével mindenki hozzájuthat a közös levelezéshez, ami nem interaktív chatline szerűen működik. Felmerült az, hogy Superman politikailag inkorrekt.
1: A kis japánokról volt szó,
2: szóval azt hiszem,
1: hogy a kontextusban
0: jöttek. Én ezzel kapcsolatban meglepődöttséget kellett.
2: Már feliratot készítettek.
0: Igen?
2: Hozzá.
0: Hogy?
2: Most ezt te tudsz elővágni. Hát, hogy egy feliratban fordulnak hozzád, hogy
0: akkor azokat szeretném értesíteni, nem a személyeskedést szeretném megragadni, vagy a lehetőséget, de azokat szeretném értesíteni, akik ezzel kapcsolatban véleményt formálnak, hogy a tilos@radio.mtit.hu-n magam is innentől kezdve szerepelek, mondjuk mától.
1: Subscribe voltam,
0: ami azt jelenti, hogy alkalmasint válaszolok is ezekre a megjegyzésekre, tudnék, hogy idézőjelben, nem idézőjelben, vagy pedig mi a túró.
1: Reszkes nép,
0: vigyázjál a kis testeddel, mert válaszolok.
2: Mi baj van?
0: Na, ennyit szerettem
2: volna. Kezemben van egy fax papír.
0: Kezemben püstölök egy szójuk.
2: Ez nektek szól, itt van. Tisztelt ez a jövő egyétek.
0: Tisztelt ez a jövő egyétek.
1: Ne is olvasgass.
0: Minden műsornak
2: szól. Mindegyiken ugyanaz van, itt van. Tisztelt ez a jövő. Tisztelt pillangó első látásra.
0: Ne olvassam?
2: Várjál, nem. Semmiképp sem, hiszen nem a tartalmáról fogunk beszélni. Uh-huh. Tisztelt pillangó esetlátásra, tisztelt kolorlokár, ez a Csejdinek szó,
0: igen.
2: Ez ő a bal kezem.
0: És tisztelt tartod ez a nem kereskedelmi, mint egy közösségi rádiózás tekintetében a fax, tehát a helyi postarendszer bevezetését?
2: Én úgy gondolom, hogy ez a kommunikációs technológiai forradalomnak egy olyan vívmánya, uh-huh. aminek evolucionárista.
1: Figyelj, nézem a szemed.
2: Igen, én is próbáljuk az ilyen szavaknál belép kapaszkodom.
1: Nézem a szemed, figyelj.
2: Tehát az evolucionista felfelelöndítő robbantó hatása az elképesztő a civil társadalom szemben. Figyelj, amiért a papírt kiosztottam. Tehát ezt egy ilyen rendezvényszervező iroda küldte, nagyjából Somló Tamás, Hevesi Tamás és Padödő koncerteket szerveznek.
0: Irigy Honaim, Irigy Fergelen Parti.
2: Igen, de most figyelj már, először is kiküldték minden egyes reggeli műsorunkat.
0: Igen.
1: Ez már arra a fax számra nyolcszor.
2: De például szerinted milyen hangulat lehetett ott, amikor leírták azt, hogy tisztelt hirtelen halál plusz gyermekem az a hétfő reggeli műsor címét.
0: Igen.
2: Telefon. Azért utolérhetetlen komolyan. Rendezvényszervezés. Halló!
0: Szólalj meg!
3: Superman, Isten hozott a listán. Úgyhogy minél előbb légy szíves, nyilvánulj meg.
2: Nem, ne lésd félre. Én mondtam neki, hogy van ilyen.
3: Jó, de ő azt mondta, hogy ő ezentúl rajta
4: igen,
3: lesz a listán.
4: Subscribe-ok. Subscribe-olok mától.
2: Wow.
4: Mától subscribe-olok, ami azt jelenti, hogy hétfőn már válaszolok meg is.
2: Kölcsön is adom
3: hát, neki. Nem tudom, hogy
4: úgy működik ez a Closet, a tilos kötője radio@mtt.hu-n, de minden esetre izgatottan várom a kis webet, hogy mit fog nekem földobni.
3: Már mi is izgatottan várjuk, most kipróbáljuk, hogy milyen vagy írásban is, oké? Okay? Csöcsi.
4: Csak László.
2: Andi Internet. Ez itt a Tilos Rádió Maraton című helyi specialitása.
4: Ami arról szól, hogy a Tilos Rádió, mint közösségi rádió, a non-profit alapítványokra jellemző módon. Non-profit.
2: Non-profit rádió.
4: Zorbál. Kénytelen vagyok, hogy
2: bazd meg. Mondjuk ki, hogy Zorbál.
4: Igen. Tehát a Tilos Rádió a non-profit alapítványokra jellemző működési szisztéma szerint.
2: Tudod, mit mondok neked
4: erre? Értelenségére hivatkozva saját hallgatóit kéri meg önmaga támogatására.
2: Hogy ez azért egyáltalán nem úgy van, hogy a non-profit alapítványok ezt így szokták csinálni. Ez Magyarországon egy úttörő civil társadalmi kezdeményezés.
4: A non-profit alapítványok úgy szokták csinálni, hogy van néhány, néhány vezetőjük, akik az összes tiptongot letarhálják. Ez az időszak, idő,
2: hál' Istennek lassan
4: pénz,
2: végre.
4: Mondjuk és kipáradás félre. Miatt okán.
2: Nem, és meggyőződés. Meggyőződés. Akaratlagos.
4: Igen?
2: Abszolút. Kognitív.
5: Közösség formáló hatása van, Gyuri.
4: Ez egy picit olyan, mint amikor valaki azt mondja, hogy én direkt hízok.
2: De ez a marketing elmerültetik fel. De nem, ez tényleg olyan, te spion vagy spin vagy... Mire gondolt ezzel, amikor
1: az direkt a hízol?
2: Nem, a doktor spinnel Nádor.
1: Nem és tudom,
4: tudja, már
1: sose fogjuk megtudni.
4: De Nádor is hízik.
2: Ja, ezt, érted, annyit adnak. Amiről szó van, hogy nem a malac persze egy polírozása folyik.
4: Nem?
2: Nem. Hanem arról van szó,
4: folyik?
2: Hogy
4: megadjuk ki a beavatottságérzését.
2: A tilosrádió, mint hitvallás,
4: igen.
2: Az arról szól, hogy tök más a viszony.
4: Kivel?
2: Tök más a viszony a hallgatókkal. Nem fogok idegen szót mondani, csak akkor.
1: Akkor nem nézek rád.
2: Tök más a viszony a hallgatókkal. Például
4: nekünk?
2: Erre rájöttünk mi is, nem? Hát látod már, máshogy lehet betelefonálni, más a tónus, más a mondandó. És ez a viszony legitimizálva, megerősítve, bátorítva, igen. Sőt,
1: nem ha még
2: egy eszembe jutna egy ilyen mondatban.
4: Nagyon jó lenne.
1: Aktivizálva.
2: Aktivizálva.
1: De ez nem igen.
2: Ezt egy viszonyt aktivizálni, Rozi, jégre vitték.
1: Abszolút lehet.
2: Intenzifikálva kapaszkodnék vissza. Ezt a viszont erre alapítjuk, érted? És ez a hét, ez erről szól, ennek a demonstrációja.
4: Tehát kezet fogsz a hallgatók?
2: Abszolút, éteri.
4: És elveszed belőle a pénzt?
2: Rázok.
4: Tehát a hallgatók egyfajta paraszolvenciával támogatnak.
2: A pénzt át lehetne nemesíteni. Nem, mert te inkább a pénznek érthetetlen módon egyébként azt a tónusát hangsúlyozott, hogy piszokos.
4: Nem.
2: Úgy inkább.
1: Nem.
4: Én azt a tónusát, én így az utolsó nap, valószínűleg a szombat és a vasárnap hallgatottsága miatt, meg egyáltalán a hétvégesége miatt nem annyira hatékony. De talán ez a péntek. Tehát én azt az egy dolgot szeretném végre megbeszélni, hogy valaki odajön, mondjuk a Uniába, hogy valaki fölad egy csekket. Amit én egy nagy dolognak, igen. Amit én egy nagy dolognak tartok, tudnilik ehhez nagyon aktívnak kell
2: lenni, hogy valaki feladni. Hogy a sztori magatartásban abszolút.
4: Tehát
2: ezért is mondom, hogy nem
4: csak a hiba százalékra, tehát a statisztikai hiba százalékra bazírozhatunk, tudnilik a fogyasztó nem megy el feladni egy csekket.
1: Így van.
4: Akarja, hogy kiszolgálják. Tudja, hogy milyen társadalom.
1: De ő tudja, hogy másról szól.
4: Tudja, hogy őt valaki ki akarja szolgálni. Ennek az érzése. Tehát ez az érzet hiányzik még igazából a mi fogyasztói társadalmunkból, hogy a fogyasztó valóban tudja és várja is el, hogy őt szolgálja.
2: Igen, viszont a tilosban.
4: Viszont a tilosban mi a magunk módján szolgáljuk ki. Ez olyasmi, mint amikor mindenki nagyon nézi ebben a célcsoportban akár az MTV-t, amit ugyanúgy ítélnek meg, mint a Friderikus Show-t. Utálom, nem utálom, de nézem. Stb. Ha lenne.
2: Igen.
4: Amit én egy fontos dolognak tartanék mondjuk a magyar társadalom és a felnövekvők szempontjából, mert az MTV megválogatja azokat, akik rajta hirdethetnek, és megválogathatja azokat a dolgokat, amik rajta mehetnek. Tehát a sugárzásra kerülhetnek, meg van válogatva. Az a dolog meg van válogatva. Ami azt jelenti, hogy az MTV vizualitása hiányzik például a magyar televíziók és a magyar fogyasztók elvárási szintű vizualitás.
2: Na, ez olyan, mint ha én mondtam volna. Ergo, nem értem.
4: Ami azt jelenti, hogy a Gyukodi pajtás, és hogy hívek a másikat? Tudod, akinek a sejmes loadingja van, és megmutatja a vitési
2: formát,
4: tök mindegy, nincs élenjáró példa, tudod, és nézzük ezeket a szarokat. Mindegy, én nem erről akarok beszélni, arról akarok beszélni, hogy jön egy pasas, és ad 5000 forintot. Ad 5000 forintot, kimegy a Hunniából, és azt mondja, hogy hát ezt el is kurvázhatta volna, vagy vehetett volna rajta valamit, vagy ezt csinálhatta volna, vagy azt csinálhatta volna. Úgyhogy ezt a kérdést nekem még senki nem válaszolta
2: meg,
4: hogy ezt erre az érzésre Halló. Mi adunk-e valamit.
6: Én mondom, Csinom Palkó.
4: Csinom Palkó, köszönöm szépen.
2: Én még megválaszolom, a kérdést.
4: Ez mind a savanyú
2: jövő. Figyelj, kérdezték már itt, hogy én vagyok-e az agitropis. És az a helyzet, hogy igen.
4: Te vagy?
2: Igen, én nagyon képzett vagyok a közösségi rádió ideológiában.
4: A testbeszéded egyébként abszolút azt árulja el, hogy mi, akik itt kuporgunk ezeken a szakszéteken, te pedig, aki itt ilyen pöffeszkedő.
2: Ezt félreértem.
4: A hallgatóknak mondom, képen próbálom elmagyarázni azoknak a nőknek is, akik megypirosan néző motorjukkal még mindig nem tették négyesbe a váltót.
2: Nézd meg,
4: hogy
2: pedig egy kérdés.
4: A Simó kolléga úgy,
2: mint
4: azokban az S-Classer nagyméretű Mercedesekben azok a bőrsapkás pasik, akik csuklóval vezetik a kormány, tehát akik dél, a 10 óra 10 percet szemben egy ponton dél irányában a csuklójuk ráhelyezésével, a jobb kar a jobb ülésre való, az anyós ülésre való helyezésével vezetik az autót, mint egy félrefordulva. Ami alkalmasint egy azonnali várra erősített mobiltelefonálást is lehetővé tesz.
2: Igen.
4: Na mindegy, te így ülsz itt.
2: Igen,
4: tehát de a te beszéded maximális önbizalmat árul.
2: De nem figyeltem meg, hogy korábban mennyire kuporogtam én is, csak amióta nádori teret nyitott nekem, azóta kitöltöttem ezt. Kettő helyett ül. Válaszolja a kérdésre.
4: Már is nem úgy
2: beszélünk. Így van, tereljük az eredeti mederből beszélgetünk.
4: Igen, például esünk
2: egymást. Koporogni fogok.
4: Na.
2: Így.
4: Rögtön jobban.
2: Ahogy egy rendes non-profit közösségi rádióideológus.
4: Félve.
2: Kicsit iparban is próbálom meg elmondani.
4: Egyes pisznyakú ilyen rokkalkáltal kötött karácsonyra kapott pullover érzik rád, ami egyébként a trikó, a trikóval
2: majdnem azt vettem föl.
1: De Tarisznyával jöttél?
2: Nem.
4: Ez még kellene.
2: De az van, most én tudod mi van? Én abban a fazonban vagyok, aki most kezdik kivakarni magát ebből a non-profit létből, mert egy-két zsírosabb alapítványi támogatással lepte meg magát, és így most már van két jó darabom. De alattam még ott vannak. Például a táskát cseréltem először. Na, de az fontos, nem érsz a következő izére, és akkor azt le kell tenni. De nem erről van szó. Nem arról van szó, hogy ezektől a sztereotípiáktól, nem csak hogy függetlenül, de lényegében ezeknek ellentmondva. Létrejött itt Magyarországon valami. Talán egy európai nemzetközi kísérlet. Nyugodtan hívják fel. Életem először mondtam volna ezt így végig. Halló.
7: Halló, egyszer szeretnék kérni.
2: Jaj, de jó. Bocsáss meg, adom.
4: Imádunk.
2: Szia.
4: Boly sokat.
2: Tehát, létrejött, ezt halál komolyan mondom neked. Halál komolyan mondom, hogy nincs ilyen, nagyon ilyen fajta rádió, mint amit mi csinálunk.
4: De hol nincs?
2: Azokon a helyeken...
4: Melyik kontinensen nincs?
2: Hát a nagyon nagy élét vetted a dolognak. Mondd ki, hogy nincs ilyen. Ez az.
1: Nincs ilyen nagyon, az élét veszi.
2: Így van, így van. Tehát nagyon ritka dologról van szó.
4: Nincs ilyen.
2: Plusz, de maga az elv, az viszont sok-sok száz rádióban működik. No célcsoport, no fogyasztói. Ez a bizonyos, nagyon hülye hangzó közösségi szó, amiről beszélünk. Ez, ha egy kicsit belegondolsz, ha megkockáztathatjuk ezt, akkor én azt javaslom, hogy tedd meg. Mert hogyha összehasonlítod ezt a rádióműsort más rádióműsorokkal, akkor azt fogod látni, hogy ott is van egyfajta közönség-közösség viszony, de itt sokkal erősebb, sokkal kevésbé van közönség, és sokkal inkább van közösség. Ergo, teljesen más a motivációjuk, amikor eljönnek a Hunniába. Ne, tényleg nem fogyasztóként jönnek el, remélem legalábbis, hogy ez van a szándék, mint hogy mi nem is úgy szólítjuk meg őket, hogy vegyetek, hanem azt mondjuk, hogy adjatok. És ezért hülye a pénz, a mindnyájunkban lévő pénz sztereotípiák, meg ezért szorulnak állandóan magyarázatra. Ha mert úgy lesz kölcsönadsz, vagy nem tudom. Halló, nem befejezem, mert sok lesz így. Már ennyi is talán.
8: Szevasztok.
2: Szia.
8: Élén vagyok. Na figyeljetek, információt szeretnék felajánlani a rádiónak.
4: Jó.
8: Na, hétfőn a műsorban, a Speedlight-ban azt mondták a Jimmy-ék, hogy kéne a rádiónak egy reload-jó szerver. amivel interneten tudtok sugározni. És azóta, tehát hétfőóta, ezt most már ingyen le lehet tölteni.
2: Igen?
8: Igen, tehát ingyen 5.0-as real server, mindenféle platformon, minden
2: de
8: megy.
2: De 30 napos, nem?
8: Nem. Ez most már nem ilyen behetetős izé meg minden. Nem, ez rendesen, csak nem lehet bizonyos, mit tudom, egy real flash animációt nem lehet felesugározni.
2: Semmi baj.
8: Audiót
2: semmi
8: baj.
4: Nem is animálunk.
2: Nem animálunk. Ez nagyon-nagyon fontos információ, nagyon fölgyorsítja a folyamatot.
4: Én akartam itt valamit mondani. Tudni
2: légy? Köszönjük. Ez azt jelenti, hogy az interneten hamarosan lehet hallgatni a rádiót.
4: Nagyon jó.
5: És majd visszahívunk persze.
4: Persze. Na hát 10 óra lesz 11 perc múlva, és én még nagyon gyorsan szerettem volna valamit mondani, ami nem biztos, hogy ütközik. Tehát nem biztos, hogy ütközik,
2: én biztos vagyok benne, hogy nem.
4: Viszont Nándorfehérvárként magasodik fixen.
2: Le fogsz rántani engem a toronyból?
4: Nem. Csak az a kérdés, hogy te fölmászol-e rá. Tudni, hogy az érdekes, hogy annak ellenére, hogy ez itt egy közösségi
2: multi... Közben a monitorok csendesen ringanak.
4: Hogy ez itt egy közösségi multikulti rádió, ami egész másképp szólítja meg azt a közösséget, aminek önmaga is része.
2: Igen.
4: Ezzel egyfajta közösséget kovácsolni képes lenne, hogyha ezt feladatának tekintené. De azok, akik hallgatók, azok csak nagyon-nagyon kis részükben tilos rádióhallgatók, egyébként fogyasztók.
2: Érted? Így van, ezért beszélünk általában a világnak arról a területéről is.
4: És hozzá is szoktak, hogy ők fogyasztók.
2: De gondolkodó fogyasztók.
4: Gondolkodó fogyasztók, de nem tudnak
2: viselkedni. Játékos, fogyasztók.
4: Az egyéb a piac, vagy egyébként a környezetük hihetetlen nyomására, ugye a nyomásának megfelelően nem tudnak másképp viselkedni. Tehát ők nem tudnak az életükben, a saját életükben tilos rádióhallgatóként viselkedni, ahogy abban a néhány szabad órában, amikor ezt keddenként megtetik, ezért bizonyos szinten nem szabadna pénzt kérni tőlük. Ez az én elvem. Tudni, hogy nem szabadna pénzt kérni tőlük,
2: nem, ezt nem
4: mert akkor
2: látod.
4: Az ő fogyasztóságuk sértve van. Nem. Ezért pont ki kéne szolgálni. Én azt mondom, hogy pont ki kéne szolgálni a fogyasztóságukat, mert az nekik otthonosabb lenne, és nem vetnék fel bennük azt a morális kérdést, hogy tudnilik most jól csinálta, vagy nem jól csinálta.
2: Azt a hibát követed el, hogy azt gondolod, hogy egy fogyasztó, az csak fogyasztó lehet. Ezben a fogyasztónak pont az a...
4: Nem tud másképp viselkedni, nem tud a tilos...
2: Hát hogyan lenne? Az egyik pillanatban...
4: A Superman keddenként igét hirdet. Kijelent. Idézőjelben vagy nem? Korrektan vagy nem politikailag, amit egyébként egy olyan hülyeségnek tartott, hogy ez ilyen
2: partik. De ezzel el fogod gáncsolni magad, ha ebbe beleragadsz.
4: Mert
2: most ezt még tisztáltnak
1: kell kifejteni.
4: Na szóval nem tud úgy viselkedni. Tehát egyszerűen nem tud úgy viselkedni.
2: De tud, én azt
1: állítom.
4: Én úgy hiszem, hogy nem tud úgy viselkedni, mert vannak ilyen törekvések, és most nem akarok, tehát nem a megnevezésem van a hangsúly, példaként mondom azt, hogy vannak szekták, van hídgyülekezet, van ilyen, olyan, amolyan, azok az emberek, egy kisebbség úgy akar viselkedni, amilyen ideológiának kis részében megfelel, ami viszont őt nagyon vonza.
2: Sztereotíp.
9: Hello. Tudunk úgy viselkedni, legalábbis én mindenképpen, és csak úgy, hogy elmondjam, hogy milyen a viszonyom a tilossal, hogy és ezzel nem egyedül vagyok, hanem mondjuk a baráti társaságomban is egy jó páran, meg úgy általában a betelefonálók között is hallok ilyesmit, hogy például visszajött az a szokásom, hogy a rádiót hallgatok. Ez azt jelenti, hogy bekapcsolom a rádiót.
2: Amiről azért szokott le, mert fogyasztóként kellett volna hallgatni.
9: Bekapcsolom a rádiót, és nem az, hogy megy, én meg közben, mit tudom én, számítógép ezek velem a farkam, akármi más, olvasok, hanem megy a rádió, és azt hallgatom, rákoncentrálok, és csak is azt, és csak a tilost. Ez az egyik. Másik viszont abban teljesen egyet kell jel, csak a Supermannel, hogy valóban mindannyian fogyasztók vagyunk, még ha ki is próbálunk szakadni ebből a hogy is mondjam, belemből a kátyúból, tehát mindenki próbálja magáról elhessenteni azt a mondatot, vagy gondolatot, hogy én egy fogyasztó vagyok, mert én nem akarok egy fogyasztó lenni, mert hát nehogy már én legyek a nagy multik játékszerep, pedig azok vagyunk. Bármennyire is tiltakozunk ellene, de viszont a tilos pont egy olyasmi alternatívát kínál több-kevesebb sikerrel, hogy mi el tudjuk hitetni magunkat el tudjuk magunkkal azt hitetni, hogy hát mégse vagyunk annyira fogyasztók.
4: Bocsánat, csak azért vágok közben, nem tahóságból meg itt nyomni akarom magam, hanem mert csak nagyon kevés időnk van. Én egy dolgot szeretnék mondani. Azt mondtam, hogy a fogyasztók még nem ismerték föl azt, hogy ők fogyasztók. Tehát itt még van a fogyasztókban egy komoly kérdés, és te azt mondtad, hogy a nagy multik játékszere. Én pedig multik azt is, kell, hogy mondjam, hogy akkor lesz itt ma jó világ, mikor majd a fogyasztók, tehát te is rájössz, hogy te nem a játékszere vagy a nagy multiknak, mert a nagy multik valami elképesztő, hát rosszul talán a tisztelet, de valami elképesztő érzékenységgel és kiszolgálási szándékkal iszonyú fontosnak tekintik a fogyasztókat.
1: Közelebbni akarnak.
4: Valami jó lenne. Hát a multiknak kurva jó lenne, hogyha neked nagyon nagyra nőnének az elvárásaid, tehát hogyha te valóban fogyasztóként viselkednéd. De ehhez talán még kell egy rövid idő, vagy valami nagy boom, hogy az egész társadalom felismerje, hogy ő az úr.
9: Tehát én most még ehhez hozzá akarok fűzni az én gondolatomat is, nem engedett. Tehát, hogy ez olyan hasonlít szénszemembe a tyúk tojás kérdéséhez, hogy na most akkor mi van előbb, a kereslet vagy a kínálat, ugye már. És hát én ezt nem tudom megválaszolni szerintem is. Tehát azt azért nem merném kijelenteni, ahogy az előbb mondtam, hogy...
4: A tömegében a kereslet van elő.
9: Hát, vagy kérdés, hogy ez a kereslet az valóban belülről jön, vagy kívülről jön.
1: Hát, hogy gerjesztett.
9: Na jó, most ebben nem menjünk bele, nem ez a lényeg, hanem a Tilosnak a szerepe. És még egyszer akarom mondani, hogy szerintem a Tilos számomra pont azért, tehát nem szerintem, tehát akkor számomra pont azért jó a Tilos, mert valami alternatívát kínál egyrészt, másrészt pedig el tud hitetni valamit. Na jó, csöcs!
1: Hello.
4: Egyet akartam ezzel az egész szarral mondani, hogy én úgy gondolom, hogy pontosan emiatt lehet, hogy nem pénzt kéne kérni, hanem azt kéne mondani, hogy vegyen meg tényleg egy tárgyat. Komolyan mondom, egészen más az optikája ennek a dolognak. Én úgy gondolom, hogy ha eladnánk egy kis szőrmackót, nem tudom, pénzért, amit 1-től 20 ezer forintig meg lehetne venni, akkor más lenne az optikája, mint annak, hogy mi pénzt kérünk.
10: Jó, a hallgató, Pávó, én, utána mindjárt búcsúzunk. Haló!
11: Nagyon szimpatikus gondolat volt.
10: Lesz ez is.
11: Úgyhogy ennyit akartam csinálni.
10: Oké, haló.
1: Nekem az jutott eszembe, amikor elkezdtünk beszélni, hogy fogyasztó, meg pénzkérés, hogy ez nekem egy picit olyan, de lehet, hogy tévedek, mint amikor az ember bemegy egy étterembe, és azt mondja, hogy és eszik, és ott fogyasztóként viselkedik. Kap enni, kifizeti. Viszont van egy jatt, tehát van egy borravaló, amit akkor ad sokat, hogyha jó volt a szerviz.
4: Igen, de keveset mindenképpen ad, mert az a szokás.
1: Ez egy dolog.
10: Nem.
1: De akkor az pluszt, akkor az magadhoz
4: kérdés. Az lenne jó, hogyha a fogyasztó rájön, hogy a keveset is csak akkor adja, ha akarja. Ha neki úgy tetszik. Viszont
1: mondjuk a McDonald's erre például rávezet, mert ott nincs ilyen.
10: Most a következő hibát követitek el. A 4 perccel 10 előtt belemegyünk a fogyasztói kultúra emzésébe, nem fog sikerülni. Szerintem próbáljuk meg összeölteni ezt a fogyasztó-tilos viszonyt. Aztán, amikor te azt kezdtem adogni az előbb, hogy én nem nagyon láttam ilyen fajta rádiót másit, akkor az arra vonatkozott, hogy közösségi rádió van. Ezeknek a többsége viszonylag dogmatikus, és viszonylag erőteljes, néhány nagyon erős ragaszkodik, néhány nagyon erős elvitételhez, amelyek antikommerciálisak. És amit én a Tilosban azt gondolom, hogy unikális dolog, hogy kritikus a fogyasztói magatartással, kritikus a kereskedelmi típusú kultúrával, de nem úgy kritikus, hogy azt mondja, hogy ezt leváltom, és egy nem létező, nem élhető alternatívát kínálok, hanem röhög, játszik, szórakozik, benne él.
4: Igen.
10: És ez az a történet, amit viszont a kereskedelmi rádiók, vagy a kereskedelmi kultúra, ahol fogyasztónak tekintik a hallgatót, hát soha nem fog tudni megengedni magának. Ezért gondolom azt, hogy mi nem fogyasztónak, ha mi fogyasztónak tekintjük a hallgatót, akkor az baj.
4: De a Tilos különböző adásainak is kellett egy-két év, hogy merje kinevetni a saját környezetét, tehát
10: igen.
4: Stb.
10: Halló.
12: Hello.
4: Sies.
12: Hogyan?
4: Sies.
12: Nagyon sietek. Azt hiszem, akkor sokkal több pénzt kapnátok, hogyha ti, akik kértek, nem tűnnétek olyan nagy fogyasztónak. Mert azért nem adnak, mert ők nem olyan nagy fogyasztók, akik hallgatnak ezeket, tudod?
4: Na jó, de hát ez a koldusok vetkőzenetre tudják ki a lábujjukat.
12: Hallottam.
10: Az őszintétlen volna, hát nyilván mondataim mögül kiderül, hogy mi mit fogyasztunk. annyit fogyasztunk, ez egyáltalán nem minősíti azt, hogy a, tehát én nagyon szívesen körbevezetek bármit a tilos, bárkit a tilos rádióban, és ez egy teljesen másik rendszer és egy másik közösség, amit nem kéne azonosítani mondjuk a reggeli műsorok közül három hang, vagy négy-öt hang.
12: Na, de hát ennek a reggeli műsornak akartok zsetlen, nem?
10: Dehogy is, mi egy rádiónak.
4: Egész rádiónak.
10: Csomagba.
12: Jó, oké. Okay.
10: Na.
12: Bocsi, hát különben tetszik.
10: Köszönöm. Oké.
13: Szia.
10: Na, az a tanulság, hogy még mindig nem jutunk soha a végére.
13: Oké, szerintem mondjuk el a bulikat, meg hogy maraton, és hogy
4: unuljam
13: az őttől.
4: Jó.
13: Aztán 10 óra lesz mindjárt.
4: Na hát akkor kedves hallgatók, ez volt itt a maraton utolsó hétköznapi száma. Ez az nem jelenti azt, hogy az utolsó nap, amikor adni lehet, és azt sem jelenti, hogy a Hunnia moziban megszűnt volna a maraton és a személyes találkozók lehetősége. Egyébként pedig a maraton folytatódik minden kedden a Süsfölnapban, és minden szerdán a Voxban. Ezen kívül a maraton zárógulija a nagy-nagy tilos
10: Bolitúri
4: szeremónia, őrület, fesztivál, móka, kacagás, rongyrázás. Most szombaton az Almási téren a jól megszokott délután 4-es időpontban fellépnek a YouTube, a Led Zeppelin.
10: Igen, tehát este 9-kor.
4: Este 9-kor. Ez meg volt itt a kedd-kedd, szerda-szerda és a péntek.
10: Ez a pillangó.
4: Ez a pillangó.
10: Legközelebb már az egy évre hétfőn fogjuk kideríteni, hogy érdemes-e még csinálni a bulit.
4: Igen.
10: Köszönjük mindenkinek, aki adott. Még vasárnap estig be lehet szállni a mókuskerékbe.
4: Tilos kötője radiokukac mtit.hu.
10: Na. Szevasztok.

0: reaktorok pozíciója 98 FM. Célobjektum Unniamazi. Maximális pénzerő végrehajtani.
1: Adást vettem. Célobjektum nem érve. Küldetést teljesítve. Kassa feltöltve. A diszkó kiürítve. 98 FM-re állok. Adás vége.

0: most pedig, kedves hallgatóink, itt a Tilos Rádióban pellengérre állítjuk a magyar társadalmat. Csilla, parancsolj!
1: Igen. Hát a pellengérre állításnak az az apropója, hogy ahol én lakom, ez egyébként egy ilyen belvárosi utcát jelent, a környékünkön, tehát mondjuk a 150 méteres körzetben értendő, 3-4 komolyabb építkezés folyik, néhány tessékláség, egy-két tetőtérbeépítés, mindenütt állványzatok, kocsik járkának, tehát aki mondjuk egyébként az utcában lakik, az eleve életveszélyben van, és le is szakadnak néha ilyen kocsitörő kőtömbök, emiatt több ház el is van kerítve, mert ami magától porlik, és van, amit pedig direkt porlasztanak. Tehát, hogy 4 vagy 5 komolyabb építkezés van, ami azt jelenti, hogy hát ugye több százan dolgoznak ezen, legalábbis hivatalosan, vagy papíron kívül, és hát ez a több száz dolgozó nagy arányban képviselteti magát a helyi éjjel-nappali közértek által alkotott háromszögbe, ami egyébként hát egy ilyen nagyon piperköt kiskerttel van övezve, és hát reggel 8 és délután 5 óra között mindig legalább egy olyan 150 fős építkezői gárdát lehet találni a két közért előtt, akik így a park bejáratánál üldögélnek és söröznek, akiknek már akkor piaszaguk van, hogy úgy mondjam, amikor bemennek a közértbe mondjuk sört venni, vagy pálinkát, vagy kiflit, és hát kifele menet ez a helyzet csak fokozódik, és aztán ott úgy üldögélnek és úgy isznak, tehát egy ilyen nagyobb társaság állandóan jelen van, folyamatosan végig, mert ott egy ilyen kőkerítés van, aminek a korlátján, illetve a szélén nagyon jól lehet ülni. És hát arra gondoltam, hogy hát egy kicsit is ügyes szociológus az futva rohanna kis füzetekkel és kérdőívekkel, mert hát ott egy nagyon komoly mintát lehet. Ugye egyrészt ugye az építőiparban dolgozók anyagi helyzete, értékválasztása.
0: És akkor mindjárt lehetne az olvasási szokásaikról is érdeklődni egyúttal. Tehát abszolút, egy csomó dologra egyszerre mintát lehet venni, és akkor egy teljes évnyi kutatási programot le lehet zavarni pillanatokon belül.
1: Igen, hát ennél kisebb mintákból is sokkal komolyabb következtetéseket hoznak le. És egyébként, hogyha most mindegy, ez csak ezért érdekes, meg lehet tekinteni, egy nagyon érdekes látványosság. És hát közben pedig természetesen néhány ember azért itt csüng az állványzatokon, és folyik valami fajta munka, de ezek egyébként ilyen erőpontokba gyűlnek, tehát mondjuk 10:30 körül történik valami kis hemzsegés, aztán 2,5 óra múlva megint újabb hullámban, mit tudom én, egy kalapácsütéssel tovább lendítik az ügyet, de egyébként pedig a pihenés és az italozás nem eléggé elítélhető szokásának hódolnak ilyen körülmények között. De hogyha már mondtad ezt a kérdőívezősdit, meg hogy milyen minta, meg ilyen, valakivel beszélgettem, aki egy reklámcégnél dolgozik, és az volt a beszélgetésünk témája, hogy hát hihetetlenül precíz paraméterek alapján számítanak ki mondjuk egy reklám hatékonyságot, vagy a reklám összes elemét, és ez csomó mindenre vonatkozik is, mint hogy vannak olyan kereskedelmi rádiók, ahol az szerint vannak a zenék berakva reggel 8-kor, 10-kor és délután 2-kor, hogy milyenek a hallgatói szokások, hogy valakik valahol, valamikor kitöltöttek egy kérdőívet, amiben az volt, hogy nekik 11 körül már a gyorsabb ilyen zene jön be, és mivel az egy ilyen szignifikáns különbség volt, azért aztán kiadtak egy kis kátét, hogy 11-kor a gyorsabb zenéket kell adni, míg ez mindenféle napszakra beosztva így van. És hát, hogy tulajdonképpen, tehát, hogy kik azok, akiknek az ízlését nekünk ilyen mérhetetlen pontossággal követnünk kell egy csomó dologban. Akár csak a hollywoodi filmek végét illetően, tehát, hogy mit választ a tesztközönség, akár azt, hogy egy reklám hatékonysága hogyan mérhető és hogyan jön létre, vagy akár pedig azt, hogy egy rádióban milyen zenét hallgatunk. És az elképesztő, mert hát azért ezek a cégek főképpen külföldiek, tehát lehet, hogy mi a hamburgi háziasszonyok ízlése szerint hallgatjuk a rádióműsorokban a zenét, vagy az amerikai farmerek preferenciái szerint nézzük a reklámokat, és mit tudom én, a svéd kisgyerekek szokásait követve adagoljuk a saját gyerekeinknek a mit tudom én.
0: Igen, de azért szerintem ennél többről kell, hogy szó legyen, csak közben megőrülök, mert recseg a fülemben a saját hangom, mert valami baj van ezzel a fejhallgatóval. Na, hogy hát azt hiszem, hogy azért, hogyha ezek nagyon rosszul lennének belülve, akkor bizonyos rádióállomásokat nagyon nem hallgatnának az emberek, és akkor azok a rádióállomások kénytelenek lennének korrigálni a műsorszórási irányvonalukat, nem?
1: Hát valamilyen módon, igen, jó, de hát oké, most nagyon sok rádió van, de hát van egy csomó minden olyan, amiben azért nagyon nehéz váltani, vagy tehát mint ahogy az élet egyéb területein sem az működik, hogy te most akkor a jobb szolgáltatót veszed igénybe, tehát van 360 darab villanyszerelőd, abból 280-nal elképzelhet, hogy konfliktusod lesz. és nem tudod kiválasztani azt, hogy melyik a legjobb. Tehát a természetes szelekció az a szolgáltatóiparban egyáltalán nem jött létre, és ilyen értelemben mondjuk a szórakoztatás is egy szolgáltatóipar.
0: Jó, az világos. Persze.
1: Tehát a tévében is látsz műsort, ami kibírhatatlan és elviselhetetlen, és mégis nagyon nagy a kimutatható nézettsége. Csak az a kérdés, hogy... hogy de nem mondjuk nem is az, hogy miután megyünk, és az választ, vagy nem választ, hanem hogy kiknek az ízlése érvényesül ezekben a dolgokban, ami ránk hárul, és hogy ez mennyi idő alatt változik.
0: Te figyelj, Csillan, ne arra, hogy de még visszatérhetek az építőmunkásaitról?
1: Hogyne, persze, hát hiszen ugyanarról van szó.
0: Ja. Na, hogy másrészt viszont hogy magától adódik az a dolog, hogy vagy hát legalábbis amikor ezek a szörnyű melegek voltak most, én arra gondoltam, hogy hát mondjuk építőmunkásnak lenni ilyen melegben, hát az épésszel elviselhetetlen valószínűleg, nem? Tehát, hogy az embernek ilyen mindenféle súlyos, egyáltalán, hogyha más nem is, de egy súlyos tárgyakat kell megemelni és odébb tenni 35 fokba, hát az egészen drámai, nem?
1: Hát biztos.
0: Úgyhogy...
1: Jó, de ahhoz képest mondjuk nyilván egy ilyen építkezésen szabad téren dolgoznak, meg azért az állványzat valami fajta hűs nyújt, de az igazán brutális munkákat azokat a zárt terekben végzik. Tehát, hogyha mit tudom én, valaki egy vasöntödében dolgozik, ahol amúgy is 60-65 fok van, és ezt még ugye kívülről az a 40 fok megtámogatja, akkor az összesen 105 fokban való munkavégzés az azért mégis brutálisabb. És nem tudjuk, hogy adnak-e védőitalt. Mint a...
0: Na ez az egyik, ja.
1: Igen.
0: És hát például...
1: Nem tudjuk, hogy adnak-e védőitalt. Mint a...
0: Na ez az egyik, ja.
1: Igen.
0: És hát például azt is abszolút el tudom képzelni, hogyha mondjuk nem mehetnének oda az emberek sört venni, mondjuk a közértbe, akkor mit tudom, jobban morgolódnának a fizetés megalázóan alacsony volt amiatt, nem? Hát így meg úgy bódultan elbóklásznak, és akkor tudják nekik mondani, hogy hát öreg, hát nézd meg, hát mennyit haladt ez a felhőkarcoló, hát sem ennyit.
1: Igen, pedig már 3 éve építjük, és mégse történt semmi. Hát én nem tudom. Építésvezetők azok úgy nem nagyon vannak.
0: Hát lehet, hogy vannak, csak hogy az is lehet, hogy állöltözetben. Tehát lehet, hogy akik ott ülnek, azoknak egyrészt a direkt ilyen ott előre büdösített ruhában oda megy, és hogy mint olyan megismerkedik a beosztottjai problémáival, stb., és akkor hát az úgy jó. Tehát, hogy a munkai légkört az esetleg akár javíthatja.
1: Ha ahelyett, hogy egy pálcával a kezében irányítana, és mondaná,
0: és mindenkit a hajánál fogva felrángatna, és belerúgna egy hatalmasat, hogy azonnal menjen vissza téglát ordani.
1: Igen. Nem, ilyesmi nem történik. Teljesen szelíd módszerekkel irányítják egymást ott az emberek. És tulajdonképpen ilyen önkéntes alapon működik. Tehát akinek van kedve, az csinál valamit, akinek meg nincs, az nem csinál semmit.
0: Igen, nem tudom, azt is el tudom képzelni, hogy az építésvezetések bizonyos Celsius fok érték fölött nem is tesznek erőfeszítéseket arra, hogy a munka hatékonyságán javítsanak, hiszen belátják azt, hogy az adott időjárási körülmények között ez lehetetlen.
1: Igen, hát az lehetséges, viszont nyáron folynak az építkezések tömkelegei, hogy úgy mondjam. Tehát akkor ez a...
0: Hát aztán továbbá még egy lehetőség van, ugye, hogy esetleg az építető az nem más, mint a közértes, aki tulajdonképpen pontosan, tehát hogy az építkezés első fázisára kiadott pénz után egy kicsit úgy megszorult tőkében, és ezért egy kis felhalmozásra van szüksége, úgyhogy kifejezetten és hallgatólagosan biztatja fogyasztásra az építkezés munkásait.
1: Igen.
0: Így mondom, rövidre zárva a pénzkörforgásnak az egész ciklusát.
1: Továbbá a társadalom ambicionáltsága így nőttön növekszik.
0: Hát erről nem is beszélünk.
1: Jó, akkor most a hulljon a férgese jegyében bejelentjük azt, hogy mindenki meneküljön el otthonról, hiszen a tévénézés az egy lehetetlen elfoglaltság lesz, hiszen az MTV-n Britney Spears hétvége lesz, és ez ellen csak úgy lehet tiltakozni, hogy a televíziót, nem hogy az MTV-t nem kapcsoljuk be, hanem még a tévét.
0: Semmit.
1: Szóval semmit egyáltalán, sőt el is utazunk a lakásba.
0: Igen, sőt áramtalanítjuk a készüléket.
1: Áramtalanítjuk a készüléket, és letakarjuk valamivel, úgyhogy ezt mindenki gondolja végig alaposan, muszáj megtenni.

0: jótékonysági felhívás következik.
1: Intézd el az adóbevallásodat. Rendelkezz az 1%-odról a Tilos Rádió javára.
2: Nagyon fontos a ti támogatásotok. Például a személyi jövedelemadótok 1%-a. Kérlek, ezt ajánljátok fel a Tilos Rádió. Azaz

0: A Tilos Kulturális Alapítvány számára.
1: Segítsétek az Híden és a Tilos Rádiót, rendelkezzetek a személyi jövedelemadó 1%-áról a rádiójavára.
2: Jótékonysági felhívást hallottatok!

kell nekünk, hogy mi is adjunk.

0: adásból is adjatok.
1: A Tilos Rádió híreit halljátok.
2: Hetedjéreért ki szavazást hazánk kedvenc kilátójáról az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ. A tízes döntő mezőnye a nagy közönség, illetve a szakmai zsűri jelöltjeiből állt össze. Sokat számított, hogy az ajánlott úti célok rendezett környezetben, élménydús utak mentén jó állapotban legyenek. A voksolást 2026-ban a Kovácsvágás fölött álló János vára nyerte, amely a Zemplén és a hegyköz panorámáját tárja a kitartó túrázók elé, akár a Füzéri várig is ellátni. Az év kilátójához Pálházáról indul, egy vízimalmot érint, majd a Somhegy erdején és Kovácsvágáson keresztül vezet a túra. 1050 lépcsőfok visz a János vára kilátóhoz, amely az 50 ezer szavazatból jó 20 ezret kapott. Hirdet eredményt az Aktív Kalandor. Pöttyös lámpahordó kabóca, Ikorma delicatula. Jelent meg Bács-Kiskun megyében, az Európai Unió területén először, írta a Nébih. Fiatal nymphái fekete-fehér, utóbb vörös-fekete-fehér mintázatúak. A kifejlett rovarok előső szárnyai szürkék, fekete foltokkal, a hátulsók színezete piros. Súlyosan, akár 90%-os veszteséggel fenyegetik a szőlősöket. Gyümölcs, erdészeti és díszfák, különösen a bálványfa kártevői. Puszta szívogatásuk is gyengíti a növényeket, a szúrási sebek és váladék pedig számos kórokozó és kártevő előtt nyitják meg az utat. A pöttyös lámpahordó kabócák tojáscsomói, kezeletlen faanyagok, kamionok, konténerek és vasúti kocsik sima felületein megtapadva terjednek. Figyelmeztet a hvg.hu. Brandenburg tartományban, Sipkau mellett szeptember 28-án felállították a világ leghórihorgasabb, 365 méteres szélerőművét. A Gikon csapat égisze alatt épült berendezés tengelye 300 méter magasan van, a szélkerék rotorlapátokkal együtt éri el a 365 métert. Így a 368 méteres berlini tévétorony mögött ez Németország második legsudárabb égi meszelője. Akad némi teendő, amíg a magas légköri széltorony várhatóan novemberben hivatalosan is üzembe áll. A Sipkaui létesítmény mintegy 7500 háztartást lát majd el árammal. Eddig a bajorországi Wimberg beli volt, a maga 199 méteres tengely és 285 méteres teljes magasságával a világ legtermetesebb, sorozatgyártásban készült szélerőműve, szemlézte a 24.hu.
1: Híreket hallhattatok a Tilos Rádióban.

0: Sziasztok, ez a Kovács Elem hangpostája. Most természetesen a mikrofon nem stabil, úgyhogy lehet, hogy néha lefordul a mikrofonom. Itt van a stúdióban Bori és Laca, és itt vannak a vendégeink Simonovics Bori és Simonovics Gábor.
1: Sziasztok!
0: Sziasztok! Névegyezés nem véletlen. És Bori az ELTE PPK-nak az oktatója, kutatója, ha ez így pontos.
2: Pontos.
0: Jó.
2: Én is köszöntöm a hallgatókat.
0: Gábor pedig a CEU-nak a oktatója és kutatója. És te milyen területen vagy, ne haragudj, hogy így...
3: Én politológus vagyok, és egyébként Magyarországon is van egy munkahelyem, a most éppen Hunren ELTE Társadalomtudományi Kutatóintézetben is dolgozom. Szóval...
1: Soha nem lettelek még ott.
3: Ritkán szoktam elmenni.
0: Ez a számon kérések műsora lesz.
1: Ugye? Csak hogy így megadjuk az alaphangot a vendégünknek.
0: És hát a kiindulási pontja ennek a műsornak egy olyan tanulmány volt, aminek ti szerzői vagytok, illetve rajtatok kívül még van két szerzője, ami a magyarországi roma ellenes attitűdöknek a vizsgálatával foglalkozik, illetve hát ugye ezt a vizsgálatot helyezi rá egy ilyen, tehát hogy próbálja idősorosan is vizsgálni korábbi kutatásokkal összekapcsolva, és majd fogunk még beszélni ennek a kutatásnak ilyen egyéb érintőleges dolgairól, de hogy én azt gondoltam, hogy először is kezdjük konkrétan ezzel. És hogy azt hagyd kérdezzem meg, hogy ti milyen módon kapcsolódtok ehhez a témához, vagy miért ehhez nyúltatok, csak hogy a hallgatók tudják a kontextust.
2: Hát nekem a hátterem, én szociológus vagyok, és már a doktori disszertációmat diszkrimináció méréséből írtam, és hát Magyarországon a legfontosabb, vagy legnagyobb lélekszámú, és ebből a diszkrimináció és előítéletesség szempontjából is a legrelevánsabb társadalmi csoport a romák. Tehát itt találkozik a kettő, és... Hát már nagyon régóta én a Tárkiban dolgoztam, majdnem 20 évet, ott is nagyon sok ilyen témájú kutatást csináltunk, ugye ennek az idősornak az első 20 éve is onnan származik, tehát tárkis mérésekből, és elsősorban diszkriminációkutatással foglalkozom, terepkísérletekkel, és ez egy kiegészítő része, ez a többségi társadalom megkérdezése, de akkor erről majd részletesen beszélünk.
3: Én elég véletlenszerűen kezdtem ezzel foglalkozni, még amikor a mesteret csináltam, akkor a témavezetőm, a Kézdi Gábor volt ennek a témának egy nagy szakértője, és így belekezdtünk el dolgozni ilyen témákon, és nekem a Borihoz képest annyiban egy kicsit más belépési pontom ebbe, hogy engem, amit nagyon érdekeltek, az, hogy hogyan lehet megváltoztatni embereknek a véleményét. És hogy elkezdtem azzal foglalkozni, hogy az előítéletesség az egy olyan dolog, amit ilyen egyszerű módon lehet valahogy így csökkenteni, érzékenyíteni az embereket, lehetséges ez, és hogy ez valahogy annyira elvarázsolt ez a kérdés, hogy az utóbbi, hát most már majdnem, hát ilyen 8-10 évben elég sokat foglalkoztam ennek a lehetőségeivel, meg a korlátaival.
0: És akkor térjünk rá ennek a tanulmánynak a főbb irányvonalaira, hogy akkor, hogy milyen irányba indult el ez, vagy hogy akkor így avassuk be a hallgatókat, hogy milyen módon történik egy ennek a témának a megközelítése. Ugye ez egy, az egyik része legalábbis a kutatásnak, az ugye egy, vagy hát a fő része az ugye egy kérdőíves kutatás volt. Tehát ez jelen pillanatban ugye egy online kérdőíves kutatás volt.
3: Én akkor beszélek egy kicsit arról, hogy ezt miért csináltuk egyáltalán, és aztán Borinak átadom a szót arról, hogy mi jött ki a kutatásban, ezt beszéltük meg. Tehát, hogy erről már így beszéltünk, hogy, hogy egyikünk sem főleg közvéleménykutató, hanem inkább ilyen kísérletekkel foglalkozunk, vagy diszkriminációnak a mérésére, vagy csökkentésére. És igazából ennek az egész közvéleménykutatásnak az volt a sztoria, hogy már annyira sok ilyen kísérletet csináltunk, a Borival és még egy harmadik kollégánkkal, a Váradi Lucával, aki most nem tudott eljönni, hogy, hogy így elhatároztuk, hogy megpróbáljuk ezeknek a tanulságait összefoglalni egy könyvben. És ez a könyv, ez egy amerikai közönségnek készült, vagy hát legalábbis angolul van, és amikor úgy dolgoztuk egybe a megjelent, vagy megjelent, meg nem megjelent tanulmányainkat, akkor rájöttünk arra, hogy, hogy igazából tökre kéne egy olyan fejezet a könyvbe, ami bemutatja Magyarországot, meg a magyarországi romákat, vagy a romáknak úgy általában a helyzetét nem ismerő embereknek, hogy hogy tulajdonképpen ez a kérdés hogy néz ki. Tehát a mi könyvünk az főleg egy problémának a lehetséges megoldásairól szól, de hogy maga a probléma, ami az előítéletesség, erről is akartunk valamit mondani, és akkor elkezdtük nézegetni, hogy erről milyen kutatások születtek mostanában, és azt találtuk, hogy, hogy meglepően kevés. És így ezt akartuk valahogy pótolni, illetve amiről nem tudom, hogy fog-e beszélni, vagy én szívesen beszélek róla, hogy valahogy olyan módon mérni a magyarországi romellenességet, ami így összehasonlítható mondjuk például az amerikai példával, ami egy sokkal ismertebb, meg jobban kutatott téma. Tehát
1: kerestétek a friss adatokat, és rájöttetek, hogy 2011-es a legutóbbi, és akkor felmerült, hogy ez lehet, hogy baj.
0: De hogy ez tehát, hogy már csak, hogy amikor az ember ezt először így meghallja, hogy ezt mondod, hogy ez ilyen nem nagyon készült mostanában, ez ugye azért érdekes, mert hogy itt is voltak olyanok, akikkel beszéltünk már diszkriminációról, előítéletességről, tehát hogy azt gondolná az ember, hogy azért ez mégis egy ilyen állandóan jelen lévő.
1: Konkrétan a előbb említett Váradi Luce volt néhány éve itt nálunk.
0: Így van, és hogy... De hogy akkor mi hiányzott, vagy hogy másmerre irányult a figyelem, nem a romákra irányult, vagy a módszertan volt más, ahogy ezzel foglalkoztak, vagy...
2: Igen, ezt azért pontosítani kell, tehát nagyon sok kollega foglalkozik roma ellenességgel, akár milyen irányból, meg a romák társadalmi helyzetével, diszkriminációval, integrációval, tehát nem arról van szó, hogy nem készültek kutatások ebben a témában, hanem az, hogy olyan közvéleménykutatás, ami konkrétan a roma ellenes attitűdöket mérte volna egy kvázi reprezentatív minta, ezen is lehet vitatkozni, hogy ez a minta, amin most mi dolgoztunk, ez milyen ebből a szempontból, de mondjuk valamennyire jól használható. Ebben volt egy nagy hiány, tehát, hogy ahogy mondtam, én a Tárkiban dolgoztam, és 2011-ben volt az utolsó adatfelvétel, és utána nem történt ennek a vizsgálatnak a folytatás, és ezért döntöttünk úgy, hogy akkor megkérdezzük ugyanezeket a kérdéseket, amikkel mérni lehet a nyílt roma ellenességet. És azért is járjuk ezt így körül, mert azért ezek elég sarkos állítások, meg megfogalmazások, valamelyik a biológiai rasszizmusra utal, a legtöbb a szegregációs kérdés, például, hogy biztosítani kell egy roma gyereknek, hogy ugyanabban az osztályban tanulhasson más roma gyerekekkel, vagy be lehet elképzelhető, el tudja azt fogadni valaki, hogy vannak olyan szórakozóek, ahova nem engednek be romákat, tehát ilyesmi kérdések is vannak.
1: Elmondod a biológiait is?
2: A biológiait nagyon kerülgetem, de az úgy volt megfogalmazva, hogy ezek ilyen egyetértési skálán vannak kérdezve, tehát lehet vele határozottan egyetérteni, inkább nem egyetérteni, vagy egyáltalán nem. És az volt maga az állítás, itt átvettük az idősor kedvére a pontos megfogalmazást, hogy a bűnözés a cigányok vérében van. És ugye ezt nagyon rossz kimondani, meg meghallani, ugyanakkor azt látjuk, hogy a magyar társadalom körülbelül kétharmada erre így rábólint, hogy igen, ezzel többé-kevésbé egyetértek. És azt is látjuk, hogy ennek a trendje érdemben nem változik. És a Gábor már említette az amerikai kutatásokat, tehát azért ott látszik, hasonló kérdések feketékkel kapcsolatban vannak föltéve. Ez egy nagyon markáns csökkenés van ezekben a nyílt rasszista állításokkal való egyetértésben. És akkor fölmerül a kérdés, hogy akkor lehet, hogy ott látenssé váltak ezek az előítéletesek. máshogy kéne mérni, de hogy a magyar adatok azt mutatják, hogy egyáltalán nem kell így becsomagolni ezt a dolgot, hanem ezt így ki lehet tenni az asztalra, sőt, vannak olyan összehasonlító kutatások, amik azt mutatják, hogy önkitöltős formában még toleránsabban is válaszolnak az emberek, mint amikor egy kérdező biztos kérdezi, mert Magyarországon egy teljesen elfogadott társadalmi norma az, hogy kisebbségekről lehet így beszélni lealacsonyító módon, és így ki lehet mondani ezeket a dolgokat. Egyébként szerintem a Luca lehet, hogy az interjús kutatással kapcsolatban volt ott, vagy itt, amikor ingatlan közvetítőket kérdeztünk arról, hogy kinek adják ki, kinek nem adják ki a lakásukat, és ott is a fókuszcsoportos kamerába bemondták simán, hogy miért nem adják ki romáknak. Néha így elmaszkolták, hogy C-kategóriás ügyfelek, meg voltak ilyen szinonimák, de hogy ez teljesen normalizált Magyarországon, és tulajdonképpen ez a nagyon meglepő eredménye szerintem a kutatásunknak, hogy mennyire elfogadottak ezek a kirekesztő gyakorlatok.
0: Bocs, ez nekem a tanulmányban is egy ilyen, megakadtam ezen az állításon, amit most mondtál, hogy ugye, hogy amikor önkitöltős, ahhoz képest, amikor ilyen személyes, hogy akkor meg majd biztos kitérünk ezekre a munkahely, meg ilyen, nem tudom, egyéb dimenziókban, hogy erre gondolná azt az ember, hogy otthon a négy fal között így még inkább az ember bevállalja ezt a dolgot, és hogy ilyen személyes kontaktusba pedig kevésbé.
2: Ezt azért pontosítanám, hogy ez a Messing-Verájék kutatása és ez a European Social Survey-t kétféle módon kérdezték, és nem romák voltak a fókuszban, hanem bevándorlók, illetve LMBTQ csoportok, de nagyon meglepődtek ezen az eredményen, hogy mindenre kontrolláltak a regressziós modellekben, és hogy maga az, hogy a kérdezés otthon négy fal között önkitöltősen történt, vagy kérdező biztossal, az magyarázott a legtöbbet, és hogy az annak a különbségét, hogy sokkal toleránsabbak, vagy hát nem sokkal, de valamennyivel toleránsabbnak mutatkoztak az önkitöltősök, mint a kérdező biztos, és ez valószínűleg egy magyar specialitás lehet, mert közben meg a szakirodalomból a social desirability bias, tehát ez a társadalmi kívánatosság, az pont azt mondja, hogy ennek az ellenkezőjét várnánk, hogy azért van egy elvárt társadalmi norma, aminek próbálunk megfelelni, és de, Magyarországon
1: de ez nem. Ez mint hogyha két dolgot szeretnék mondani, két dologra szeretnék rá akaszkodni. Ugye az egyik az ez, hogy akkor, hogyha te azt feltételezed, hogy ez a többség által elfogadott vélemény, akkor nincs social desirability bias.
2: Vagy erre van.
1: Igen. Hiszen, hogyha a társadról is azt gondolod, hogy is ugyanúgy gondolkodik nagy eséllyel, akkor nem kell emiatt szégyenkezned.
3: De mondjuk ehhez azért azt hozzáteszem, hogy azok az eredmények, amikről mi beszélünk, azok mind, azok online.
1: Igen, igen.
3: És szerintem, igen. Hogyha ott elhiszük azt, hogy
1: hogy ez egy őszinte helyzet.
3: Érdekes kérdés, hogy elhiszik-e az emberek azt, hogy tök anonimak maradnak a válaszai, akkor ez elvileg nem egy probléma. Tehát igazából az a kérdés, hogy ez egy rosszabb minőségű adathoz vezet ez, mint hogyha az embereket felhívnánk telefonon, vagy személyesen beszélgetnénk velük, és ezt igazából nem tudjuk feltétlenül, azt hiszem.
1: Vagy nem feltételezhetjük, hogy rosszabb, hanem inkább azt, hogy jobb ebből a szempontból.
2: Hogy őszintébb.
1: Őszintébb.
3: Valószínűleg őszintébb. Hát bármi is a társadalmi norma, kevésbé kell
1: megfelelni. A másik dolog, amire rá akartam akaszkodni, az, hogy ugye azt mondtad, hogy a nyugati világban ez a nyílt rasszizmus, ez egyre csökkenő tendenciát mutat, és hogy azért számos ilyenfajta liberális értékeknek a másság elfogadásával kapcsolatos attitűdökben, azt hiszem, hogy sok országban, és azt sejtem, de nem biztos, hogy igaz, hogy Magyarországon is azért időben egy elfogadóbb irányba megyünk.
4: Én úgy érzékeltem, hogy az LMBTQ közösséggel kapcsolatban például volt ilyen elfogadóbbá vált a társadalom, és nagyon meglepő, hogy a romákkal kapcsolatban, ezek szerint a ti mérésetek szerint 11 és ma között nem történt érdemben javulás, tehát hogy ugyanúgy.
1: Igen, Pontosan, és hogyha megnézzük azt az ábrát, ami meg arról szól, hogy hogy néz ez ki életkor szerint, akkor ugye az volt, hogy a középkorúak voltak a leginkább rasszisták, és a fiatalok és idősek voltak az inkább elfogadóak. Ami ugye pont egy ellentétes sztorit mondana, hiszen hogyha egy ilyen fajta értékváltozás van, hogy a tolerancia az egyre elfogadottabbá válik a társadalomban, akkor az időseknek kellene a legidegene, vagy legkevésbé elfogadóaknak lennie, és holott ez nem így van. De egyébként, igen, szóval szerintem ez egy érdekes, ez is egy meglepő dolog volt nekem a sztádiban.
2: Igen, de azért itt a legfontosabb magyarázó változó az iskolai végzettség. És
1: tehát azon nem lepődtem meg.
2: Ja, azon nem lepődtél meg. Igen, csak hogy azt akartam ezzel mondani, hogy ezek nem annyira konzisztensek, mondjuk más kutatásokhoz képest a kor szerinti, vagy a...
1: A lakóhelyes történet?
2: Lakóhelyes, hát...
1: Ugye, mert a lakóhelyben meg az az érdekes, hogy ott meg az volt, hogy a Budapest és a falu volt az elfogadóbb szemben a városokkal. Igen. Amit szintén tudom, vagy szintén tudom azt mondani, hogy hát Budapest az egy más világ, mint Magyarország más része szociológiai szempontból, ez tény, oké, és a falukban pedig az emberek legalább, az embereknek pedig van közvetlen élményük, tehát van kapcsolat az elfogadáshoz vezet, tehát azt is, és ezt a dolgot is így helyre tudom rakni, csak nem biztos, hogy persze igaz.
2: Igen, lehet így spekulálni mindenféléről, de most ez a kutatásnak nem ez a legfontosabb része, hogy így a társadalmi bázisról nagyon sokat mondjuk. Az biztos, hogy az iskolai végzettség az fontos magyarázó, és ugye mivel ezek ilyen olyan összehasonlítások, amikről beszélünk, ami most hiába mondjuk település szerint nézzük, ott is benne van, hogy Budapesten magasabb az átlagos iskolázottság, és a többi. És az mondjuk egyértelmű, de mondjuk ezek ilyen mini minták, hogy a mi hazánkos támogatók azok az egyik irányban vannak, és a Tisza, meg a többi kis párt pedig a kevésbé román.
1: Mikor volt egyébként az adott felvételetek?
2: 2025 ősz. Szóval
1: lehet egy éve.
3: De egyébként ez egy tök érdekes, mert amikor így beszélünk erről a cikkről, vagy amiről az emberek úgy érdeklődni tűnnek, azok mindig ilyen különbségek, meg változások, de igazából nekünk, vagy legalábbis nekem azért az értelmezésem az, hogy nincsenek ilyen drámai különbségek, nincsenek drámai változások. Most nyilván az, hogy a mi hazánkosak, azok rasszistábbak, mint a többiek, ez nem olyan nagyon megdöbbentő, de ezek nem olyan nagyon nagy különbség. És szerintem, ha valami, akkor inkább az a meglepő, hogy hát mondjuk ez például, hogy mondjuk az, hogy Budapesten is, és budapesti meg falusi emberek, nem látunk ilyen ordító különbséget, holott igazából az ember, tehát biztos, hogy az lenne a mém, hogy mondjuk ez földrajzileg nagyon sokat változik, és ezt nem látjuk.
4: Akkor néhány ilyen abszolút eredményt mondjuk már el így egyben, hogy akkor mik is jöttek ki bizonyos kérdésekre, hogy mit találtatok, csak hogy egy kicsit így...
1: Hány százalék ért azzal egyet, hogy a bűnözés a cigányok vérében van, vagy hogy elfogadható a szegregált osztály, illetve hogy...
3: Én lehet, hogy amúgy nem is ezekről a... Tehát, hogy azért, ezeket a kérdéseket azért tettük bele, mert ezek ilyen legacy dolgok, hogy már valaki kitalálta a 90-es években, hogy így kéne ezeket mérni, és szerintem ez, hogyha arról akarunk valamit megtudni, hogy mennyire változott a közélemény, akkor szerintem ez érdemes így kimondani, hogy nincs arra okunk, hogy azt gondoljuk, hogy itt ilyen drámai változások voltak, de szerintem, hogyha így valami olyan eredményt akarunk nézni, ami úgy kicsit ilyen valósághoz közelebb, amit én nagyon kiemelnék, az, hogy volt ez a törvény, ami arról szólt, hogy önkormányzatok eldöntessék, hogy ki költözik oda, aminek eléggé széles körben volt egy ilyen értelmezés, hogy ezzel a többek között a cigányokat akarták kirekeszteni településekre. És azért ez, az én buborékomban már nagyon úgy jelent meg, hogy ez teljesen abszurd, és hogy ez nagyon-nagyon extrém, és hogy erről megkérdeztük például embereket.
1: De hogy jól emlékszem, akkor konkrétan levonatkoztattátok romákra, nem? Tehát, hogy...
3: Mi konkrétan azt kérdeztük meg, és ami tulajdonképpen még egy erősebb dolog, mert hogy végül is lehetne valami elfogadható mód, ok arra, hogy valakit a polgármester nem akar odaengedni, oda költözni. De mi effektíve azt kérdeztük meg, hogy azt elfogadhatónak tartaná, hogyha egy polgármester nem engedné azt, hogy romák költözzenek arra a településre. És ezzel az embereknek a 40%-a értett egyet. Ami azért nagyon megdöbbentő, mert ez egy konkrét, tehát ugye erről így volt is szó, tehát nem arról van szó, hogy az embereknek van olyan dologról kell véleményt alkotniuk, ami soha nem gondolkodtak el. És hát egy csomó ilyen szituációról kérdeztük, és például ami nekünk fontos volt, ez a lakáskiadás, mert ugye erről csináltunk a Borival meg a Lucával olyan vizsgálatokat is, ahol konkrétan az embernek a viselkedését próbáltuk megvizsgálni, mert szívesen beszélünk, ha érdekel titeket. És itt az jött ki, hogy az embernek kb. 60%-a gondolja azt, hogy ez elfogadható. Hogyha valaki egyszerűen csak nem adja ki a lakását roma származású embereknek.
1: Te azt mondod, hogy ezek azért fontosabbak, mert ezeknek konkrét, valós apropójuk cselekvésre lefordítható közvetlen hatásuk van szemben azzal, mint... De
2: szerintem ez a mindennapi életünk része. Amit még én kiemelnék, hogy azért, hogy valami jó hírt is mondjunk, hogy azért a közszolgáltatásokhoz való hozzáférés, tehát például az önkormányzat, tehát azt mondjuk egy önkormányzati ügyintéző ne ugyanúgy foglalkozzon egy roma vagy nem roma ügyfélel, azt 10-ből egy ember mondta elfogadhatónak. Viszont itt is, és akkor itt rá lehet térni erre a norma vizsgálatra, amit ugye azzal tudunk mérni, hogy mit gondol arról, hogy a magyar emberek többsége szerint elfogadható-e a diszkrimináció, és azért azt láttuk, hogy rendre toleránsabb választ adottak az emberek egyéni szinten, tehát hogy ők mit gondolnak, mint arra, hogy a többség mit gondol. Most lehet, hogy ez így nem volt érthető, de például az önkormányzat esetében, amikor azt kérdezik, hogy ez elfogadható a magyar emberek többsége szerint, akkor ott 10-ből 5-en mondták, hogy elfogadható lenne. Szóval van egy ilyen liberális... Tehát, hogy az egyéni vélemények azok azért egy kicsit liberálisabbak, mint a feltételezett többségi vélemények.
4: Tehát, hogy rosszabb véleménye vagyunk a többiekről, mint ahogy egyébként így, ahova magunkat helyezzük.
2: És ebben az nagyon érdekes nekem, hogy engem még tanított az egyetemen az Angelus Robert, és nagyon emlékszem arra az órára, amikor először beszélt a közvéleménykutatásairól, és a 90-es években is kérdeztél egy olyan kérdést, hogy engednie, hogy a gyereke egy cigány kislánnyal játszon és hazahozza, és minden másik ember azt mondta, hogy igen, hazajöhet, és amikor megkérdezte ugyanezt, hogy és a többség hogyan vélekedne, akkor ott csak 11-12% volt, tehát ott ezt úgy nevezte szakirodalom alapján a pluralizmus ignoranciáját, tehát amikor nem jól látja a többséget a válaszadóknak nagy része, és ilyen nagyon nagy különbség van a többség által vélt norma és az egyéni norma között. Lehet, ez így nagyon absztrakt, nehéz. De
0: tehát, hogyha a társadalom működésében gondolkodunk egyúttal, ugye ez azt is jelentheti, hogy tehát, hogy mi van akkor, amikor ugye úgy hozunk döntéseket, hogy mások hatása alatt mégis, hiszen egy csomó szituációban, tehát hogy lehet, hogy egy elképzelt szituációban magamat önmagam előtt is megpróbálom jobban lefesteni, de ugye egy ilyen társadalmi helyzetben nem feltétlenül képviseli az ember a adott pillanatban vélt saját, nem tudom, normáit, tehát hogy vannak ilyen, nem tudom, tömegeknek ilyen együtt mozgása, meg ilyen
1: Ezt meg akartam kérdezni a Boritól, hogy akkor most mi, tehát hogy ez most jó vagy rossz?
2: Hát ez jó kérdés. Most arra reagálnék, hogy azért szerintem olyan szempontból rossz, lehet, hogy ti is voltatok ilyen helyzetben, vagy a hallgatók, hogy amikor ülünk egy asztaltársaságban, most akár munkahelyi, vagy kinek mi, és akkor elhangzik egy cigány vicc, és akkor mindenki néz jobbra-balra, vagy valaki elkezd buzizni a társaságban. És akkor megy az emberben ez a vacilálás, hogy most megszólaljak, ne szólaljak, és akkor nagyon-nagyon fontos, hogy milyen az a normatív környezet, amiben vagyunk, hogy meg lehet-e szólalni, föl tudok-e szólalni, akár magamért, akár a társamért, és ezt nagyon sok roma interjú alany is elmondja, hogy minden szituáció más, és hogy nagyon nehezen állnak ki magukért, és hogyha mondjuk az lenne a percepció, hogy már nem oké ilyeneket mondani, és mondjuk nyilván egy egyetemi közegben, vagy ahol én mozgok, vagy diákokkal beszélek, ott azért ez már nem oké, de azért a szélesebb, akár hova megyünk, fodrászhoz ide, ki hova megy, azért jönnek ezek a sztorik. Vagy akár beszélek a kutatásomról, és akkor simán mondják, hogy de hát miért lenne ez fontos, hogy az a jó, hogy nem járnak egy osztályba a gyerekeim a roma gyerekekkel, szóval.
0: Na, van egy betelefonálunk, mindenkin van fülhallgató, akkor megpróbálom bekapcsolni. Hello!
5: Hello, sziasztok!
0: Szia!
5: Vagyok. Megvédeném a cigány viccet, ha engeditek.
6: Nem.
4: Ja. Hello!
6: Csak vicceltem.
5: Ja, jó. Cigány vicc? Nem. Nem mindegy, hogy milyen társaságban, tehát ott, ahol ismernek, ott én cigány zsidó viccet el szoktam engedni, ugyanis tudják, szoktunk komolyan is beszélni, és meg is tudom magyarázni, tehát ilyenkor nem a cigányon, a zsidón viccelődünk, hanem a sztereotípián. Tehát a cigány zsidó vicceknek a nagy része azon a nagyon egyszerű, kétbites és primitív sztereotípián lovagol, amiről szerintem a mesélő és a befogadó is tudja, hogy nem úgy van. De a véleményem.
6: Tehát azt mondod, hogy ezt megengeded magadnak egy olyan környezetben, ahol így ismernek, és tudják, hogy te neked mi az igazi véleményed?
5: Ahol esetleg beszéltünk már komolyabban is a cigányokról, a esetleg őket ért hátrányokról, igazságtalanságokról, és tudják, hogy erről mit gondolok.
6: Én nem, szerintem nem egy ilyen panelben vagyunk, ahol így normatív állításokat kell tennünk rövid kérdésekről hallgatóknak, hogy szerintem ez a viselkedés oké-e vagy nem, úgyhogy én nem szeretnék ebben állást foglalni, hogyha lehet.
2: Én se szeretnék egy ilyen viccrendőrséget indítani, és nyilván, amikor ez idézőjelben van, vagy valaki érintettként mondja, szóval vannak olyan kontextusok, de vannak olyan kontextusok is, amikor valaki ül leforrázva, és úgy érzi, hogy itt senki nem állt ki mellette. Tehát
5: most... Azt észre kell venni, meg én például használom a cigányt, tehát mint a közbeszédben, a romázásról az a véleményem, hogyha folyamatosan hátrálunk, tehát a cigány úgy lett pejoratív, hogy a büdös cigányt jelenti a mai napra. De
3: szerintem ezzel én például abszolút teljes szívvel egyet tudok érteni, hogy ezeknek a problémáknak biztos, hogy nem az a megoldása, hogy az a fölött rendőrködünk, hogy ki mit mond, hanem valahogy így valami olyan környezetet lenne érdemes teremteni, ahol az emberek így máshogy gondolkodnak, és akkor nyilván a viccek is viccesebbek szerintem, hogyha igen.
5: Hát igen, akkor befejezem a szóhasználatot, hogy egy folyamatos hátrálásban vagyunk, mert elterik egy bizonyos idő, és a románnak is meg lesz a pejoratív jelentés, és akkor ki kell találnunk egy harmadikat. Egyszerűen nem kell tudomásul venni, tehát a cigány nem azt jelenti, amit a büdös cigány.
2: Én teljesen egyetértek veled, és sőt Magyarországon, most nem tudom épp melyik intézmény, de csomó intézményt úgy hívnak, hogy cigány önkormányzat.
5: Na jó, hát nem intézményeket, tehát régen volt, a hülyese volt pejoratív, meg használták a nyomorék kifejezést, tehát azt meg már nem védeném meg ezt a kettőt. Meg még azt mindenképpen hozzá szeretném tenni, hogyha egy cigány megkér, tehát hogyha ő azt mondja, hogy ez őt bántja, akkor nem esik nehezemre romát használni a továbbiakban. Tehát ez egy egész más szitu. Például a Farkas Franciska kikéri magának a cigányt, és ő kéri, hogy használjuk a romát. Ami szíve joga, és én ennek szívesen eleget teszek, de hogyha ez úgy nem történik meg, és nem érzem, hogy valakit ez zavarna, akkor én ráadásul rohadt öreg vagyok, én cigányozok, tehát nem abban az értelemben, hogy szidom a cigányokat, nem hogy támadom.
0: Jó, ezt majd a műsorból, ezt a részletet fogjuk majd így külön. Na, de köszi szépen, hogy elmondtad, hello!
5: De az nagyon fontos, hogy ha belegondoltok a fai sztereot, tehát a cigány zsidó viccekben, ott konkrétan, tehát van egy olyan csavar, hogy a sztereotípián röhögünk. Azt röhögjük ki, aki a sztereotípiát úgy kezeli, mint evidenciát, szerintem van benne egy ilyen csavar.
4: Hát ezt nem tudom, de örülünk, hogyha te így vagy.
3: Ez egy optimista olvasás.
4: Igen.
0: Na, okay, köszi szépen, hello!
4: Szia!
0: Ahol is tartottunk, típusú...
2: Tehát a normák,
4: igen, egy kicsit az...

0: hogy ugye valahogy azért szeretnénk, hogyha ez a, szeretnénk egy javuló tendenciát látni, ahelyett, hogy azt látjuk, hogy ugyanolyan kirekesztő a társadalom, mint 15 évvel ezelőtt.
1: De az a változás, az milyen időtávon volt észrelhető változás, vagy hogy mikor kezdődött, amit említettél az elején, Gábor?
2: Hát szerintem egy ilyen tök jó példa, hogy van egy olyan kérdés, amit egy csomó ideig feltettek közéleménykutatásokban Amerikában, ami az volt, hogy szavaznál-e egy fekete elnök jelöltre. És akkor ez szerintem így lehet, hát a 60-as évek végén kezdték így kérdezni, nyilván, 70-es évek elején, és akkor kb. Az emberek egyharmada mondta azt, hogy igen. És azt hiszem, egy ilyen pár éve ezt a kérdést elkezdték így nem kérdezni, mert így mindenki azt mondta, hogy persze. Uh-huh. És tehát vannak ilyen sztorik, és hát nyilván szerintem azzal sokan vitatkoznának, hogy Amerikában így, szerintem mindenki vitatkozna, hogy Amerikában a feketéknek a diszkriminációja az így megszűnt, és szerintem azzal is sokan vitatkoznának, hogy az emberek Amerikában már nem rasszisták, de hogy így szerintem az mindenképpen el lehet mondani, hogy, és ez egy iszletesen banális dolog, amit mondani fogok, hogy volt egy ilyen nagyon egyértelmű változás abban, hogy a politika hogyan állt a feketékhez, a kultúra hogyan állt a feketékhez, és a többi, és hogy szerintem Magyarországon meg így annyira így nem volt. Tehát, hogy még az előbb talán a Bori mondta, hogy nem a tesóm, Bori mondta, hogy milyen érdekes az, hogy a mondjuk az ilyen LMBTQ emberekkel kapcsolatos előítéletek azok csökkentek, vagy hogy a melegházasságnak a támogatottsága most már talán többségi, stb. És hogy ugyanez nem történt meg a romák esetében.
0: És mindeközben azt nem mondhatjuk, hogy az LMBTQ társadalmat támogatta volna.
2: De én pont azt akarom mondani, hogy szerintem mondjuk ez az LMBTQ ügy, az szerintem egy tök nagy hangsúly kapott a közbeszédben, sokkal nagyobbat mondjuk az elmúlt 5 évben, mint előtte. És voltak olyan emberek, akik azt mondták, hogy igazából a melegházasság egy tök jó ötlet. Volt egy csomó ember, aki kikelt a melegeknek a diszkriminációt.
0: Tehát azt mondod, hogy az ő diszkriminációjuk, meg az, hogy őket megtámadta kvázi a szabályozással, meg a...
2: Hát szerintem elég annyit...
0: Ez igazából azt mondod, hogy többé-kevésbé így fölhívta rá figyelmet, és az emberek a másik irányba tették le a
1: jó, voksot. De bocsánat, tehát, hogy azért, hogyha mondjuk a melegséggel együtt járna az is, hogy hogy a melegek mondjuk szegényebbek, a alsóbb társadalmi csoportokhoz tartoznak már, mint, tehát akkor más lenne a helyzet, azt gondolom. Tehát, hogy ugye a cigányságnak a nagyon régóta tartó, tehát a többségi társadalom által tanúsított kirekesztés miatt van egy ilyen régóta stigmatizált helyzete, ami egyúttal ugye a társadalmi, jövedelmi, egyéb helyzetükben is megnyilvánult, míg a melegség meg nem egy ilyen dolog. Tehát nem húz egy ilyen fajta választóval.
2: Egy dolgot erre mondhatok. Tehát szerintem ez tök fontos, hogy én azt akartam mondani, hogy ez egy tök legit összehasonlítás egyébként. Én nem gondolkodtam ezen még, de szerintem ez tök fontos, hogy szerintem azt elérni, hogy egy romának és egy nem roma embernek így pontosan egyenlő esélyei legyenek, amikor megszületnek, az nagyon-nagyon nehéz lenne. Azt elérni, hogy egy homoszexuális, meg egy heteroszexuális embernek egyenlő esélyének, az tök könnyű lenne csomó szempontból. Tehát például a melegházasságot legalizálni, az 2 perc lenne, vagy lehet, hogy nem 2 perc, de az egy tök könnyű dolog lenne. Úgy átszervezni Magyarországon az iskolákat, hogy a cigányok ugyanolyan jó sulikba járassanak, mint a nem cigányok, az nagyon-nagyon nehéz lenne. De a másik dolog, és én erre utaltam, hogy szerintem az egy érdekes dolog, hogy mondjuk a Pride-on mennyien vannak, szerintem ez kurva jó, hogy ennyien vannak a Pride-on, és hogy mi egy olyan rendezmény Magyarországon, amire így ki lehet menni, és kvázi együtt érezni a roma ellenességgel, és hogy azt mondani, hogy igazán...
3: Együtt érezni a roma ellenséget?
2: Bocs, hogy azt, hogy kifejezni az a kapcsolatos vágyunkat, hogy a romáknak is legyen tök jó. Tehát hiszem, ilyen így nincs. És hiszem, ez tök magyarázza az,

0: hogy az egyik, igen.
1: Uh-huh. Ez nagyon fontos különbség. Én voltam egyébként pont a CEU rendezett egy konferenciát Prágában, és direkt a Roma Parade-nek nevezett valamire volt rászervezve május legvégén, és ott egy óriási ünnep, tehát ilyen parádé volt, zenéltek, táncoltak, csomó helyi roma be volt öltözve népviseletbe, és nagyon nagy felvonulás volt, és én egyébként azt látom, hogy akármilyen megemlékezés van, nagyon inkább ilyen negatív, tehát egy holokausztal kapcsolatos, tehát roma holokauszt, tehát nem egy örömünnepség van, hanem inkább ezek a megemlékezések, és én nagyon csekély a társadalmi érdeklődés. És az is, amit a Gábor mondta, hogy ugye amit 2025 nyarán láttunk, az egy óriási népünnepé volt a Pride-on, meg egy politikai állásfoglalás. De én egy kicsit azért optimista lennék, főleg mert látom, hogy közeledünk a 7 órához, hogy azért nem voltak fontos, szimbolikus...
2: 7.30-ig tartom a műsor, úgyhogy még nem kell optimistának nyugodtan. Most még mehetünk lefelé.
1: Csak annyiban azért árnyalnám a politika képét, de tudom, hogy nagyon nagy érdekellentétek vannak, és elégedetlen is a roma közösség sok szempontból a Tisza kormány eddigi lépéseivel, de azért voltak olyan szimbolikus lépések, főleg ott a kormányalakítás környékén, amik szerintem nagyon fontosak voltak, tehát akár a zászló kitűzése, vagy az alakuló ünnepségen a tamburás zenekarnak a beengedése és köszöntése a parlamenten, szóval szerintem szimbolikus szinten történnek dolgok, és az, hogy szakpolitikában mik fognak történni, az még nem dőlt el, de én szeretnék egy kicsit optimistább lenni, hogy lesz változás.
2: És hát itt jön be majd az, hogy ugye ez a mérés, ami az attitűdökről szól, hogy aztán ez ugye egy érdekes próbája lesz, vagy sőt, hogyha esetleg lesz ebből majd még egy ilyen felmérés, hogy például ennek a változása például egy ilyen szintű...
3: Arra gondolsz, hogy a kormányváltásnak van-e hatása arra, hogy az emberek mit például... gondolnak arról, hogy a többi emberek mit gondolnak?
2: Így van. Mert hát mondjuk, ha nem is, tehát ugye ez a 16 év alatt, hogyha biztos van, aki vitatkozna ellen, de hogyha nem is volt nyílt roma ellenesség, de azért egy ilyen hallgatólagos támogatása ennek a társadalom kirekesztő működésére való ráerősítés, az azért működött ezen hát a téren.
3: Szeretném itt idézni a Lázár János a cikketek mottóját.
2: Igen, de hát az már mi volt a havatortán, vagy...
3: Igen.
2: Vagy valami.
3: Csináljuk azt, hogy csinálunk egy szünetet, pedig, és aztán utána visszatérünk a egyéb nyalánkságokkal, hogyha már habról meg tortáról beszéltünk.
2: Jó, akkor eszünk valamit, sziasztok.
1: Na, és valamit akartam én.

0: Sziasztok, ez a Kovács Ádám hangpostája. Visszatértünk vendégünk Simonovics Bori és Simonovics Gábor, akikkel a romákkal kapcsolatos attitűdökről beszélgettünk egy kutatás kapcsán, de hát nyilván elkanyarodtunk ettől a témától, és vagy na, a tanulmánytól kanyarodtunk el, a téma az maradt természetesen, és ugye most az volt a felvetés, amikor elmentünk, hogy ugye ennek a tanulmánynak az elején is van egy ilyen bevezető, ami ugye egy érdekes dologról szól részben, ami ugye ezzel foglalkozik, hogy hogy mit mutat meg ez az attitűd mérés, és hogy ugye ez milyen kapcsolatban lehet, nem erről szól a tanulmány, de hogy ugye ez egy ilyen érdekes kérdés, hogy aztán ebből hogyan lesz aktív társadalmi diszkrimináció. Tehát, hogy mi a kapcsolat.
1: És az elején Gábor egyébként földobtad, hogy te olyan dolgokkal is foglalkozol, és mit lehet tenni ezzel kapcsolatban.
2: Hát ez két nagy kérdés.
1: Na hát van, de 23 percünk.
2: Volt egy ilyen nagyon ambiciózus, talán az egyik legambiciózusabb kutatás, amit csak így mi csináltunk a Borival meg a Lucával, ami egy ilyen ingatlan piaci diszkriminációt vizsgáló projekt volt, és hogy ebben ott ez tök jól el lehet magyarázni a különbséget, hogy tehát a diszkrimináció az, ami a viselkedés, és az attitűd, az pedig inkább csak egy gondolat, és hát nyilván az a probléma, amikor megpróbáljuk megmérni az attitűdöt, akkor nem a gondolatot mérjük meg, hanem az emberek így mondanak, vagy beklikkelnek egy ilyen online szörvében. És a viselkedése meg ugye az a baj, hogy ott igazából az érdekel minket, hogy hogyan viselkedne valaki egy kisebbségnek a tagjával ahhoz képest, ahogy meg a többségnek a tagjával viselkedik. És akkor ez a eltérő bánásmód, ami diszkriminációnak hívunk, és akkor ebben az ingatlanos kutatásban be azt csináltuk, hogy hiszem ez tök jól illusztrálja, hogy ez hogy lehet jól mérni, hogy kerestünk lakásokat az ingatlan.com-on, és olyan embereknek, akinek meg volt adva a telefonszáma, írtunk egy SMS-t, hogy szia, tetszik a lakás, szívesen megnézném. És az volt a kutatásnak az ilyen, ott van a csavar, hogy voltak olyan emberek, akik azt is odaírták, hogy egyébként én roma vagyok, remélem, hogy ez nem probléma. És hogy ez elég ilyen furcsa dolog, hogy valaki ilyet mond, de hogy ugye a Luca és a Bori csináltak egy csomó interjút valós roma lakáskeresőkkel, akik leírták azt, hogy annyira gyakran megtörténik az, hogy megcsinálják azt, hogy bejelentkeznek megnézni egy lakást, és mondják, hogy persze gyertek, oda mennek, és azt mondja az ingatlanos, ugye a tulajdonos, hogy ja, bocs, már igazából már kiadtuk, és ugye azt gyanítják, hogy valószínűleg azért, mert akkor meglátják őket, akkor rájönnek, hogy nem szeretnék kiadni a lakást, és akkor ezért inkább előre szólnak sokan, hogy ezt elkerüljék, és akkor meg tudjuk azt nézni egy ilyen kutatásban, hogy mennyivel kevésbé válaszolnak egy olyan embernek, aki hozzáteszi ebben a megkeresésben, hogy roma, mint egy olyannak, aki nem. És akkor így mértük ezt a lakáspiaci diszkriminációt. És hogy ez pont egy olyan kutatás, ez a fő dolog, amit akartam mondani, hogy azt hiszem, ez az egyetlen, amiben ingatlan ügynökökkel csináltunk kérdőíves kutatást, ahol megkérdeztük tőlük azt, hogy megmutatnák-e azokat a lakásokat, amiket hirdetnek egy olyan embernek, aki roma, és aztán ugyanezekkel az emberekkel megcsináltuk ezt a trükkös, átverős bejelentkezést. És hogy az az ilyen elég érdekes, hogy ez a két dolog nagyon szorosan összefügg. Tehát, hogy azok az ingatlanosok, akik azt mondták, hogy ne adnák ki a lakásokat egy roma embernek, azok így valóban nem mutatták meg egy roma embernek, és fordítva. Amit most megint egy ilyen tök atipikus dolog, ami mondjuk azért amerikai, meg külföldi, nyugati országokban végzett kutatásokra nem annyira szokott igaz lenni, hogy mindenki azért követeli, hogy legyen viselkedési adat, mert ugye azt gondoljuk, hogy amit az emberek mondanak egy kérdőben, az igazából nem igaz, de hogy mondjuk így ebben az esetben az derült ki, hogy de, hogy az emberek simán azt mondják, hogy ja, én nem mutatnám meg a lakást egy roma embernek. És egyébként, ami még szintén tök érdekes is, hogy talán még ez, már emlékszem, hogy melyikőtök vetette fel ezt a témát, de hogy talán az Erik fogalmazott úgy, hogy igazából amikor az emberek döntéseket hoznak, akkor mindig számít az, hogy mit gondolnak arról, hogy a többi ember mit akar, és akkor ez erre is egy ilyen nagyon nyilvánvaló példa, hogyha te egy ingatlanos vagy, akkor az, hogy te mit csinálsz, azt nagyban meghatározza az, hogy mondjuk a te megbízód az mit szeretne, és akkor ezekben az SMS-ekben egyébként, mert ez SMS-ben volt ez az egész kérdezfelelek, és akkor egy csomó ingatlanos azt mondta, hogy nekem amúgy semmi bajom nincs a cigányokkal, csak a tulajdonos megmondta, hogy nem szeretné, hogyha cigánynak adnám ki a lakását. És akkor ezt nem tudjuk, hogy
1: az érdekes, hogy vajon ez igaz-e? Mármint, hogy érted, tehát, hogy azt nem tudom, hogy egy ilyen klasszikus beszélgetésből, amikor megbízok egy ingatlanost azzal kapcsolatban, hogy ki szeretném adni egy lakást, akkor ez egy standard kérdése, amit az ingatlanos megkérdez tőlem, hogy és romáknak kiadnám-e.
3: Hát ezt a lakáspiaci diszkriminációt annyira sok lépésben vizsgáltuk, hogy volt egy fókuszcsoportos kutatás, amit direkt ingatlan közvetítőknek és tulajdonosoknak szerveztünk, és ott... Még amikor szervezünk egy ilyen fókuszcsoportot, akkor nem szoktuk megmondani, hogy mi most a roma diszkriminációt fogjuk vizsgálni, hanem azt mondjuk, hogy lakáskérdéssel kapcsolatban fogjuk kérdezni, és felvezető kérdés, milyen az ideális bérlő, és milyen a nem ideális bérlő, és rögtön behozták a roma témát. Az volt, amit már az előbb említettem, hogy néha így elmaszkolják, hogy C-kategóriás ügyfél, vagy nem a napon barnult, meg ilyen nagyon kellemetlen jelzőket is említettek. És akkor ott egyébként ezt a címet is adtuk annak a tanulmányunknak, hogy emberileg sajnálom, de üzletileg, vagy mint szakember nincs más választásom. Tehát ez egy idézet volt. Ezekből a beszélgetésekből ezt választottuk, és nagyon sok, vagy ezt emeltük, nagyon sok ingatlanos elmondta ezt, hogy ez egy kitétel, hogy romának ne, és teljesen simán bemondták ott a csoportban, hogy milyen jelzések, milyen szignálok vezetik rá őket, hogyha mondjuk a nevéből nem derül ki egyértelműen az ügyfélnek, hogy roma, hogy milyen napszakban telefonál, hogy hogyan beszél a nyelvhasználat, és hogy milyen szűrőket használnak arra, hogy kizárják minél hatékonyabban a roma ügyfeleket. És nyilván sok esetben az ingatlanos is úgy gondolta, tehát mindenre van példa és ellenpélda, meg ez egy kvalitatív kutatás, még egy harmadik az, amikor a szomszédok mit szólnának. Tehát van ez a szomszéd, a tulajdonos és a... És igen, ilyen szempontból angolul úgy hívják a szakirodalom, hogy gatekeeper, tehát ezek a kapuőrök, akiken végül is az múlik, hogy megtörténik-e a diszkrimináció, és mondjuk a közszolgáltatásokban is ezek nagyon fontos döntéshozók, hogy mondjuk egy iskolai jelentkezésnél, vagy bölcsődei jelentkezésnél ki az a kapuőr, aki dönt, vagy a munkaerőpiacon a HR-esek. És most így az intervenciók felé kanyarodva, tehát ezeket a kapuőröket kéne valahogy megfogni, vagy meggyőzni arról, hogy ez miért nem jó, és ez is egy kutatási irány, hogy lehet ilyen intervenciókat tervezni, ami célzottan hat. De most egy kicsit elkanyarodtam.
2: Én még mondhatok valamit, ami ehhez, csak nekem ez nagyon be van csípődve ez az egész dolog, hogy, és most pont valamelyik ilyen korábbi ilyen beszélgetésben feljött, hogy azért igazából az a kérdés, tehát abban aztán mindenki egyetért, hogy van valamilyen probléma, aminek van valami köze ahhoz, hogy a legtöbb magyarnak valamilyen ellenézése van a romákkal, a romáknak sokkal rosszabb esélyei vannak munkátlan is, tehát van valamilyen probléma, és szerintem arról van a vita, hogy ezt így kinek kéne megoldani, és itt is el tudunk térni az intervenciókra, és szerintem ami egy ilyen nagyon indikatív dolog ezzel kapcsolatban, az szerintem az, ami ebből a kutatásból kijött, hogy az egyik ilyen nagyon már régóta feltett kérdés ebből az egész idősorban az, hogy egyetérte ön azzal, hogy a romáknak megoldódának a problémái, hogyha végre elkezdnének dolgozni. És akkor felteszik ezt a kérdést, ezzel 80% ért egyet, kicsit kevesebb. És akkor utána megkérdezik azt is ugyanezektől az emberektől, hogy okése, hogyha egy vállalkozó nem vesz fel romákat egy melóra. És ezzel már kevesebben értenek egyet, tehát ezzel csak kb. Az ember negyede ért egyet, de hogy feltehetően, vagy én most ezt meg lehetne vizsgálni az adatokban, azt gondolom, hogy az az ember, aki azt gondolja, hogy oké, nem felvenni cigányokat egy melóra, az véletlenül egyetért az állítással, hogy igazából csak az a probléma, hogy nem akarnak a cigányok dolgozni.
1: Ez elviszi egy kicsit egy más irányba ezt a dolgot. De ugye, hogy ha az emberek 80%-a egyetért azzal, hogy a romák problémáim megoldódnának azzal, hogyha elkezdenek dolgozni, de igazából a romák többsége ma Magyarországon dolgozik. Tehát azt hiszem, hogy ez egy empirikus tény.
3: Én hallottam a Tárki szerda délelőtti valamilyen beszéltek erről a Molnár Gyuriék, és ez az új tanulmányoknak a címe, hogy növekvő foglalkoztatás, növekvő diszkrimináció. De kértem a kéziratot, még nem kaptam meg, de hogy igen, tehát hogy azt nem tudom, hogy a többség dolgozik, én most nem készültem ilyen adatokkal, de hogy növekszik a foglalkoztatás. Az
1: de egyébként nem csak... Tehát, hogy a múltkor szembe jött a vízmű alvállalkozója Ásnézét, bemutatkozott, hogy Lakatos nem tudom ki volt, mondta, hogy én vagyok a főnök, eljött és dolgozott, tehát, hogy ez egy anekdotikus evidencia, de hogyha a munkaerőpiaci statisztikákat nézzük, akkor is tehát, hogy nem az van, hogy a romák jelentős most... része, különösen Budapesten nem dolgozik. Hát az összes roma, akit ismerek, hát, dolgozik. Hát, azért, és statisztikailag is ez így van. És tehát ez effektíve egy hazugság. Akkor...
2: Szerintem azért ennél egy kicsit árnyaltabb a dolog, tehát hogy az biztos, hogy lehet gondolni, hogy és ezt most csak így kitalálom, de valószínűleg azt képzelem, hogy így vagy a romák nagyon felül vannak reprezentálva olyan részein az országnak, ahol így nem nagyon vannak melók.
1: Igen, de azokban az ország részekben is egyébként nőtt a foglalkoztatás, és ennek jelentős része és egyébként az, hogy több roma dolgozik.
2: De,
1: tehát, és most hogy, de mindegy, de...
4: De és csak azt akarom mondani, az igazából tényleg ellen.
1: Csak azt akarom mondani, hogy ugye van az, tudod, hogyha valaki így dolgozik, meg jó iskolába jár, akkor utána ő már nem lesz roma. Az emberek szemében.
0: Igen, igen. Ugye ez a klasszikus, ugye a kerteség régebbi kutatásainak is volt ez az egyik része, hogy akit a társadalom, tehát ugye mint tehát, hogy a feketéknél ott viszonylag egyértelmű, hogy ki a fekete, de mondjuk a cigányságnál ott ez nem feltétlenül, és hogy ott ugye az is volt, hogy az emberek szemében, a többségi társadalomban ugye ez egy ilyen szegénységi dolog is lett a cigányság, tehát ez a stigmatizáció, meg ilyesmi is összekapcsolódott, és ugye volt az, hogy akkor egy ilyen, ahol nincsen nyilvántartás arról, hogy ki a cigány, akkor ott ugye volt egy ilyen, hogy úgy is mérték, ők ugye azt nézték, hogy mekkora a társadalomban, tehát hogy hány cigány van, és ugye annak volt egy olyan része, hogy kit tartanak annak, mert hogy a stigmatizáció miatt ez egyúttal jelent egy ilyen bezáródást is a társadalmon belül.
2: Igen, bocs, még arra az előző témára visszatérve, ez tök fontos, hogy a diszkrimináció mondjuk a lakáspiacon, az nem azt jelenti, hogy azok az emberek, akiket diszkriminálnak, azoknak nem is hol lakniuk, értem, vagy akiket persze a munkaerőpiacon diszkriminálnak, azok is valamit tudnak dolgozni,
1: hogyha akarnak. Igen, abszolút igazad van.
2: Itt az egész arra megy ki, hogyha te két ember, az egyik roma, másik nem roma, ugyanannyit hajlandóak fizetni egy lakásért, akkor aki roma, az szarabb lakásba fog költözni. Vagy szarabb melója lesz. És hogy ez igen.
0: És ugye ennek van egy másik oldala is ennek a dolognak, ami ugye visszahat rájuk is. Tehát, hogy megint csak behozva ezt a stigmatizációt, ugye van ennek egy ilyen ön Tehát, hogy az, hogy az önképük hol van. Tehát, hogy ugye ennek van egy ilyen része is, hogyha őket tartósan kizárják bizonyos területekről, akkor nyilvánvalóan bennük is kialakul az a beidegződés, hogy őket ki fogják onnan zárni, tehát, hogy bizonyos szituációkba már bele se mennek. Yeah. Ugye a klasszikus amerikai kutatásokban is volt ez a példa, ugye például, hogy a feketék az utcán vannak, meg ilyen hasonló, de hogy nyilván a taxi nem vette fel őket, mert az volt, hogy a utcán vannak a feketék veszélyesek, és onnantól kezdve ő hiába nem volt veszélyes, de a taxi nem vette fel, tehát hogy, és akkor valóban ráerősítette erre a fajta jelenségre.
3: Tehát, hogy van ez a szociálpszichológiai folyamat, ez a sztereotípia, fenyegetettség, hogy amiatt is alul teljesítenek, mert már tudják, hogy van ez a megkülönböztetés, vagy a stigma, az is egy nagyon fontos fogalom. És van az is, és ezt én közgazdasági kísérletekkel is vizsgálják, hogy maga a stressz és az a félelem, hogy nem tudom kifizetni a számláimat, nem tudom megetetni a gyerekeimet, ez önmagában egy alulteljesítéshez vezet. Pont a Molnár Gyurit hallgattam, erről egy előadást tartott, ami arról szólt, hogy bevásárlóközpontban megállítottak random embereket Amerikában, és ki kellett töltenénk egy IQ-tesztet, és előtte vagy kaptak egy olyan üzenetet, hogy csődbe ment a vállalkozásod, vagy valamilyen anyagi, nagyon nagy anyagi kár ér, de csak egy hipotetikus dolog volt, és utána kellett kitölteni a tesztet, és sokkal rosszabbul teljesítettek azok, akik egy ilyen üzenetet kaptak, mint akik nem kaptak. És szerintem ezt is nagyon fontos megérteni, hogy azok az emberek, akik ilyen rossz helyzetben vannak, és anyagi kiszolgáltatottságban, és rossz körülmények között élnek, már ez önmagában rontja a teljesítményüket, várakozásukat, tehát ez nagyon összetett dolog. És nagyon fontos sok szempontból nézni. Meg amint mondtál, hogy az egyik terület a másikkal hogy függ össze, mi pont most fejeztünk be egy nemzetközi kutatást, ahol éppen ezért a kumulatív diszkriminációt vizsgáljuk, tehát hogy az, hogy nincs valakinek lakása, az, hogy hat arra, hogy nem lesz állása, hogy el tudja helyezni a gyerekét a bölcsődében, tehát így ezeket a terepeket így együtt kell vizsgálni ahhoz, hogy egy teljes képet kapjunk.
1: Nemzetközi, az azt jelenti, hogy vannak magyar adatfelvételek benne, vagy?
3: Igen, csak még nem publikáltuk, szóval három terepen vizsgáltunk, bölcsődei hozzáférés, lakáskiadás és munkaerőpiac, és Magyarország mellett Csehországban és Spanyolországban vizsgáltuk a romák diszkriminációját, és nyugat-európai országokban meg muszlim és fekete kisebbségeket vizsgáltunk. Az látszik már a bölcsődei kutatásból, az nem sokára meg fog jelenni, hogy válaszadási arányban nem tapasztaltunk különbséget, tehát annyi a szituáció, hogy ír egy család, ezt tavasszal teszteltük, és őszi bölcsődei hozzáférésre jelentkeznek, és akkor mi a nevet variáltuk, ugye meg volt ismételve a név, mert a szülő e-mail címe is tipikusan roma név volt, a gyerekét is úgy hívták, hogy Lakatos Kevin, vagy Orsós Mária, vagy nem tudom, mik voltak pontosan, nagyon sok névvel dolgoztunk. Egyébként ezeket a neveket is teszteltük többségi társadalomban, hogy hogyan észlelik. És a bölcsődei hozzáférésben nagyon pici különbséget találtunk abban, hogy direktbe kapnak-e pozitív választ, de tényleg épp csak szignifikáns volt. És ezt azért fontos hangsúlyozni, mert mondjuk amit a lakáspiacon látunk, az egy sokszoros különbség. Ha jól emlékszem, ott 7 vagy 9 üzenetet kellett küldeni a romának ahhoz, hogy szobáljanak vele, még egy nem romának 2. Tehát ott sokszoros ez a hányados. És mondjuk az önkormányzatoknál, vagy a bölcsődei hozzáférésben, tehát azért ez egy közfoglalkoztatottság, vagy
1: közszolgáltatás,
3: köszi. Meg arra is figyelni kell, hogy ezek egyrészt jók ezek a diszkrimináció mérések, mert a viselkedést mérik, és nem az attitűdöt, tehát nem az, hogy mit érzünk, vagy mi van a fejünkben. Másrészt viszont mesterséges helyzetet hozunk létre azáltal, hogy most képzeljük, és itt visszatérnék arra, amit Erik mondott az előbb, hogy mit gondol, hova teszi egy bölcsödei döntéshozó, vagy ilyen kapuőr azt a családot, aki már áprilisban ír egy e-mailt, szépen megfogalmazva a bölcsöde vezetőjének, hogy majd jön a 2 éves kisfia a bölcsiükbe, és én már dolgozom, és ezért, tehát hogy itt egy magasan kvalifikált dobozba teszi, erre is szociálpszichológiai elmélet, vagy fogalom, ez a subtyping, tehát ez egy altípust, tehát hogy itt olyan roma családokkal szembeni diszkriminációt tesztelünk, akik e-mailt írnak, időben jelentkeznek, sokszor dolgoznak, bár azt egyébként variáltuk, hogy volt-e munkája a szülőknek. Szóval nem tudom, honnan jutottunk el ide, de hogy ezeket a kutatás, ja igen, hogy ezeket a kutatásokat is fogjuk publikálni. És ami még fontos ezeknél a diszkrimináció kutatásoknál, hogy van ez az etikai komponens is, szóval most azért is merek erről már beszélni, mert már kitettük a Budapest Intézet honlapjára, hogy mert ezt egyébként ott csináltuk ezt a kutatást, hogy ez a kutatás zajlik. Mert én akkor mindig arra gondolok, hogy mi van, ha valaki így fölismeri magát, de mondjuk ez egy teljesen mindennapi helyzet, de hogy ez is fontos, hogy utána valahogy azért számot kell adni ezekről a...
1: Mert mint a bölcsővezető fölismeri magát, hogy ő mondta.
3: Hát nem, most például ez felmerült, hogy tehát, hogy csak, hogy ugye a publikációval kapcsolatban ezek meg ilyen fontos dolgok.
1: És akartunk beszélni még arról, hogy az, hogy ilyen dolgokról beszélünk, és mi hangzik el a nyilvánosságban, az befolyásolhatja ezeket a dolgokat? Erről akartunk beszélni, Bori?
4: Hát igazából arról akartunk beszélni, hogy említettétek, hogy mostanában többször is beszéltetek erről, tehát hogy ez a téma, ez a közbeszédnek a részévé válik, és hogy mi a ti személyes megélésetek ezzel kapcsolatban, és hogy látjátok, hogy ez most akkor jó irányba viheti a dolgokat, hogy ennek van szignifikáns hatása, ami majd látszani fog. És mikor fog látszani?
3: Azon nem lepődtünk meg, hogy landolt egy e-mail a inboxunkban Tilos Rádiótól, vagy a Kubit megkeresésétől se, de amikor azért az M1 híradótól jön egy felkérés, és szombat esti fél nyolcas híradóban a Gábor nyilatkozott ugyanel, és egy 10 perces blogban foglalkoztak ezzel, az azért nagyon jó érzés volt, meg a Kossuth Rádió is keresett, Klubrádió. Az biztos, hogy nagyon, nagyon sok embert érdekel ez a téma, mert pont ez, amiből itt szemezgettünk, ez a Szabó Attilának a Kubiton megjelent cikke, ezt én követtem a Facebookon, és 2000 reakció. Tehát 2000 reakció volt rá, és több száz komment. Tehát, hogy én még ilyen nem láttam Kubit cikknél. Görgettem föl le minden olyan 10-20-30, szóval ez biztos, hogy mind a két oldalon mozgatja az embereket, és azok a kommentek, azok borzasztóak voltak. Tehát tényleg a döntő többsége rasszista komment volt. Szóval biztos, hogy kell erről beszélni. Az, hogy hogyan keretezzük, hogy kell bemutatni a problémát, arról is lehet sokat beszélni. De hogy van média érdeklődés, és most már nem csak a független sajtó részéről, az mindenképp jó dolog.
1: Tehát, hogy ez ugye abba az irányba tud menni, hogy... Például arról a véleményem, hogy Magyarországon az emberek többsége mennyire fogadja el ezt a dolgot, hogyha erről sokszor elmondjátok, hogy ez nem elfogadható, akkor így ez a becslésem, hogy az emberek többsége elfogadja, ez csökkenni fog.
3: Hát szerintem nem,
1: ez a mechanizmus itt?
3: Hát szerintem nem az a lényeg, hogy mi így okoskodjunk és mondjuk el, hanem például az M1-es híradó, azt én tanítanám a média szakon, tehát ahogy a Gábor csináltuk egy 15 perces interjú, de csak 15 másodperc volt bevágva, de ott volt egy aktív roma szereplő, aki elmondta, hogy Győrben fodrász, és mit írtak ki, biztos emlékeztek rá a kirakattára, kiírták a cigány szót, ugye stigma, és akkor utána beindult egy társadalmi összefogás, akkor utána mutatott még különböző szereplőket, szóval nem az volt, hogy mi mindig elmondjuk ugyanazt, hogy nem szabad cigány vicceket mesélni és diszkriminálni a romákat, hanem hogy foglalkoznak ezzel, és a roma szereplőket is úgy mutatják be, mint a társadalom része, akik dolgoznak, tanulnak, hazamennek.
2: Hát meg amúgy most ez már kicsit ilyen általánosabb dolog, és én ezt gondolom, mert nem vagyok egy szakértő, de szerintem nagyon az van, hogy azért az utóbbi, amire én vissza tudok emlékezni, hogy tehát egy annyira ilyen háborús volt a közbeszéd, és így csak ilyen nagyon basic dolgokat volt szabad mondani, meg így uszítani, meg ilyesmi, és hogy így, önmagában az, hogyha így megtörténne az, hogy így azzal kapcsolatos ilyen igény megnőne valahogy, hogy így egy kicsit így több oldalról körbejárni a témát, és most így nyilván ez az egész, hogy a Bori is mondott, az a hír, én mondjuk nagyon rég nem néztem meg M1 híradót, de hogy az, hogy így van egy ilyen kérdés, ahol így legalább így több ember mond valamit, és hogy szerintem az így, az elég király, és mert hogy ebben a dologban is valahogy azt gondolom, hogy úgy érdemes valami árnyalt gondolkodást bevezetni, mert hogy így ki fog derülni, hogy engem most ez így tökre izgat mostanában, hogy egyáltalán mik lennének olyan policy-k, amit a többség így elfogadna, hogyha most így a Tiszának egy prioritás lenne az, hogy így célzott a diszkriminációt csökkentse, vagy a romák helyzetét javítsa, akkor mik lennének ilyen politikailag eladható dolgok, mert azért ez nem, eddig nem volt annyira jellemző, hogy ez így terült.
1: Felmerüljön kérdésként. Jól van, akkor legközelebb műsorban erről fogunk beszélni. ez gonosz volt. Majd megbeszéljük, hogy fogunk el legközelebb műsorban erről beszélni. Mert ez abszolút egy, tehát beszélhettünk volna erről is ma.
0: Igen, de ugye még annyira emlékszem, hogy tehát hogy a Gyurcsány korszaknak a végén úgy álltunk, hogy már megint ott volt egy ilyen kormányzat, ami ugye ilyen gyártott elméleteket, meg minden, és hogy az egyik bűnük az volt, hogy ezzel nem csináltak semmit az ő 8 évük alatt, és aztán jött újabb 16 év, amíg megint nem történt semmi ezen a téren.
1: Hát egyébként nekem van erről egyébként egy pozitív olvasatom, tehát hogy tulajdonképpen, hogyha nem tettek volna a gyűlöletért, akkor lehet, hogy önmagától jó irányba ment volna a helyzet.
4: Ezt festjél, mert marhány nem értjük szerintem.
1: Tehát, hogy azt gondolom, hogy a világ abba az irányba megy, hogy egyre nyitottabbak vagyunk, egyre több kultúrával találkozunk, és ezáltal, ahogy ezeknek, ezekkel találkozunk, úgy egyre elfogadóbbak vagyunk. A világ alapvetően ebbe az irányba megy, és ezért az, hogy ez a helyzet konkrétan a romákkal kapcsolatban is ne javuljon, ez azért van, mert ez ellen tettek.
4: Tehát, hogy aktívan dolgoztak azon, hogy fennmaradjon.
1: Igen, nekem ez a pozitív elméletem, de ez csak egy hipotézis, úgyhogy ezt pillanatnyilag csak munkahipotézisnek.
4: És szerinted, hogyha megszűnik ez az ellenszél, akkor ez magától is egyébként önmagától is, meg attól, hogy így beszélünk róla is.
1: Szerintem azt nem hiszem, hogy meg fog oldódni. Hát a Gábor egy csomó dolgot mondott, tehát, hogy attól nem lesz víz az Orsós Márió házában. És hogyha nem lesz víz a házában, akkor nem fog tudni fürödni, és nem fog tudni tanulni, tehát, hogy érted. Tehát a dolog megoldódni nem fog, de szerintem ennél jobb lesz.
2: Hát az még egy ilyen érdekes aspektus ennek, ami nem ilyen policy, csak ez az egész, amit te mondtad, a gyűlöletkeltés szót, hogy egyébként azért a fő, nagyon sok gyűlöletkeltés volt az utóbbi időkben, csak érdekes, hogy nem kifejezetten a romák ellen, a bevándorlók ellen, az EU ellen, a pedofilok ellen, a melegek ellen, a
4: ukránok
2: ellen, a hajléktalanok ellen és a drogosok ellen. Tök érdekes, hogy így olyan, mint a romák így megúszták volna ezt a Fidesztől, és hogyha megnézzük ezeket azokat az ilyen összehasonlításokat, amiben konkrétan különböző ilyen hátrányos helyzetű csoportokkal kapcsolatos attitűdöket nézik, akkor például az vicces szerintem, hogy a bevándorlókat sokkal ellenszenvesebbnek tartják, mint a romákat, ott veszek a legtöbben, nem ismer túl sok bevándorló, tehát ez egy full ilyen médiából jövő sztori, és hiszem az egy ilyen érdekes kérdés, hogy akkor így, hogy a magyar társadalom az így meg tud-e lenni valamilyen gyűlölt csoport, vélet vagy valós gyűlölt csoport nélkül, vagy lesz, vagy kitalálunk valakit, vagy erről így lejövünk erről a tripről, azt szerintem tök izgi, de hogy
1: Mit mond erről a szociálpszichológus?
3: Ja, én nem vagyok szociálpszichológus, csak sok szociálpszichológiát olvasok. Hát a bűnbakképzés jut eszembe, amit azért...
1: Az... Hogy le lehet jól lejönni?
3: Nem, hanem hogy az a frusztrált népeknek a fontos önigazolása. Szóval, hogy kell egy bűnbak.
4: Meg feldolgozási technika.
3: Igen, meg egy morális pánikkelt, és ugye arról azért sokat lehetett hallani, meg látni ezeken a kék plakátokon. Hogy jó valakit hibáztatni, aki miatt nekünk rossz.
2: Hát most egyébként még az Orbánt lehet hibáztatni, és ja, aztán kérdés, hogy ez meddig lesz egy ilyen kielégítő bűnbak.
1: Ja, szóval szerintem ez a diszkrimináció, ez egy nagyon fontos kérdés, és emellett még a másik fontos dolog az a mese.
0: Igen.
4: Nagyon köszönjük, hogy itt voltatok.
3: Köszönjük a meghívást és a hallgatóknak a
0: türelmet. Sziasztok, akkor nem sokára jön a mese.

Jó estét, kedves gyerekek és felnőttek! Az esti mese következik. Minden hétköznap este 7:30-tól.

0: A szegény mókus. Paulini Béla meséje. Hol volt, hol nem volt? Volt egyszer egy hatalmas erdő. Az erdőben volt egy hatalmas fa. Annak a fának a hatalmas odvában éldegélt egy apró mókus. És nehogy összetévesszük a hatalmasokkal, persze leghatalmasabb az erdő volt. A fa már korán sem volt olyan hatalmas, s az odú is csak annyira volt hatalmas, hogy elférjen a fában. Mert az már csak ugyan nagy baj, amikor az odú nagyobb, mint a fa. Az már semmiféle fa el nem viseli. Hanem az apró mókusnál apró mókusok is éltek az oduban, mert jó sok gyereke volt az öreg mókusnak. Valami 7. S a 7 közül persze egyik volt a legnagyobb, s egyik volt a legkisebb. Hát egyszer, amikor a birodalom király kisasszonya úgy sétafikált az erdőben, valami keserves siránkozást hallott. Megállt a király kisasszony. Honnét is hangzik a siránkozás? Hát bizony, a hatalmas fa odvából.
1: Ki siránkozik ott, hé?
0: Kiáltott a kisasszonyka a fa felé.
2: Egy szegény mókus siránkozik itt, király kisasszonyka.
1: Miért siránkozol, te öreg mókus?
2: Jaj, kérem, király kisasszonyka, végtelenül nagy az én bajom. Amit jót össze tudtunk gyűjteni az ősszel, elfogyott egy szemig. És most hiába keresgélek naphosszat, nem tudom megkeresni a mindennapi diót. Nem bizony. Pedig sok dió kell ám, 7 kis mókuskának,

0: Persze, hogy megsajnálta a király kisasszonya mókus családot. Mondta is.
1: Na ne ríj, szegény, öreg mókus. Nem leszel te soká szegény. Hozok én te neked ezentúl minden, de minden nap teli marék diót, de nem is a magam markával, nem, hanem az édesapáméval, mert neki sokkal nagyobb marka van, mint nékem. Van még nekünk elég tavalyi diónk.
2: Köszönöm, köszönöm.
0: Hálálkodott az öreg mókus, és kezet csókoltak a kis mókusok. És attól kezdve minden, de minden nap maga a király kisasszony vitt diót a mókus családnak. De el is kezdtek ám hízni a kis mókusok, és csak ették, eszegették a jó zsíros diót, és csak szórták, szórogatták az üres dióhéjat a fa alá. Így ment ez valami 77 napig, hanem a 78-on csak hiába vártam ám a mókus család a király kisasszonyt. Nem jött. Csak nem jött a király kisasszony. Pedig már délre járhatott az idő. De nem jött. Bizony, nagy aggodalom lepte meg az öreg mókust. Nem is a dió miatt, hiszen akkor már volt neki diója tartalékban is, hanem amiatt, hogy arra gondolt, hát ha valami baja történt a király kisasszonynak. És csak ugyan. Nagy veszedelem érte aznap a királyi családot. Reggel a király kisasszony kinyitotta az ablakot. És amikor kinyitotta, arra repült egy fekete holló. És ahogy a fekete holló meglátta a király kisasszonyt, csak elkárogta magát.
3: Jaj, be gyönyörű!
0: És ebből nagyon is nagy baj lett. Egyre haloványabb és haloványabb lett a király kisasszony. A reggeli idejére már olyan halovány lett, mint a tej. Nosza, nagy lett a rémület.
3: Hol a tudós?
0: Kiabált a király. Jött a tudós, de nem tudta kitalálni, mit kellene tenni.
3: Jöjjön másik tudós!
0: Jött. Nem tudott segíteni. A harmadik sem. És rossz elgondolni is, nem volt több tudós a birodalomban. Délre járt már az idő, és a király kisasszony már olyan halovány volt, mint az üveg. Az ebédet be se tálalták. Ki tudott volna lenyelni egyetlen falatot is. Hanem akkor jött egy fehér galamb, és azt mondta.
4: Itt semmi más nem segít. Meg kell fürözteni a király kisasszonykát harmadban.
3: Harmadban?
4: Csak és abban.
3: De hol veszünk délben harmatot?
0: Törtelte kezét a király. A király kisasszony pedig már olyan halovány volt, mint a levegő. És e pillanatban egy öreg mókus állt meg a palota előtt.
5: Mit keresel itt?
0: Rivalt rá az őr.
2: A király kisasszonyt keresem.
0: Hát bizony az őr elmondta, hogy azt ne igen háborgassa, és elmesélte, mi a baj.
5: Harmat kellene neki, de sok.
0: Magyarázta az őr.
5: De hol vegyünk ilyenkor délben harmatot?
0: No, az öreg mókus még csak nem is köszönt, sarkon fordult és elrohant. És egyszer csak 8 mókus jött az erdő felől. Elől az öreg mókus, utána 7 kis mókus. Töménytelen dióhíjat hozott a sok mókus.
2: Ha csak harmat kell, van az itt elég.
0: Jelentette az öreg mókus. Hát bizony a töménytelen héj színültig volt jóféle harmattal. Mert csak megtellik harmattal az üres dióhéj, ha 77 napig hever egyfolytában az odvas fa alatt. Megfürdött a király leány. Piros lett megint, mint a rózsa. Hanem az is igaz, hogy a király elrendelte,

0: Lackfi János, a nagy autómosás.
1: Fogadok, hogy nem láttatok még autómosót.
0: Magyarázott Köles, a köré gyűlt többieknek.
1: Nagyon klassz lehet ott dolgozni. Először is fognak egy csomó vizet.
2: Vizet?
0: Érdeklődött Binnye.
2: Az itt is van a pocsijában.
0: Azzal már hozta is a törött játszógödörben.
1: Nos igen, de aztán lemosóport öntenek a vízbe.
3: Azt mi is tudunk. Van fehér kőmorzsánk. Első osztályú, saját kezűleg bányáztam a dombon.
0: Izgult rettenetesen korom.
3: Hozom is rögtön.
0: És csak hamar megjelent, egy degeszre tömött, szakadt nejlon zacskóval.
1: Úgy, keverjétek ki jó havosra.
0: Oktatta őket Köles, miközben Korom és Dinnye egy bottal habarták a kőmorzsás pépet.
1: Minél habosabb, annál tisztább lesz a

0: De honnan vegyünk kefét?
1: Hát ágakból kell kötözni, mint a seprét.
2: Találta fel magát Janka, és már szaladt is a kajakért. Mindnyájan elmerülve kötözgették az automosó keféket. A négy jó barát roppant elégedetten vette szemügyre automosó készletét. Most már igazán csak egy lemosni való autó hiányzott.
3: Mossuk le a két rollert.
2: A járgányok hamarosan csillogta-villogtak a napon.
4: Azért a roller mégsem autó.
3: Mossuk le a két homokozós dömpert.
2: Találta fel magát Köles a fővezér. Lelkesen sikálták a kis teherkocsikat, és egy-kettőre el is készültek vele.
1: Nem csillog.
5: És nem villog.
3: Mossuk le a Dombontúli bácsi kocsiját.
1: Hurrá!
2: Dobálták égre a keféket örmükben az autómosók. A Dombontúli bácsi kocsija ugyanis a domb túlfelén parkolt, vadonatúj volt, és gyakran mosogatta, törölgette, fényezgette a bácsi maga is. Vagyis biztos szereti, ha az autóját alaposan lesikálják. Neki láttak szorgosan, Köles röpdösve csorgatta a habos, kőporos vizet a fényes motorháztetőre, a többiek pedig sikálgatták a seprűikkel, csak úgy csikorgott, meg nyikorgott, meg vicsorgott belé.
5: Csuda szép lesz.
4: Hogy fog ő ülni? Bújjon kell gyorsan, mert jön a bácsi. Majd csak akkor jöjjünk elő, ha ámul és bámul, és nem tudja, kinek köszönje meg.
2: A Dombontúli bácsi kijött, és nagyon furcsán viselkedett. Először a haját tépte, pedig amúgy se sok volt neki. Aztán elvörösítette a fejét, pedig amúgy is vörös volt neki. Aztán kigubasztotta a szemét, pedig amúgy is békára hasonlított. Közben ordított is, hogy
6: piszkos, gazember,

0: Hollandia tizedét borítja a tőzegláp, amit a gazdák hagyományosan lecsapolnak, hogy marhát legeltessenek rajta. A száradó tőzeg bomlása évente millió tonna szám bocsát széndioxidot a légkörbe, a teljes mennyiség 2-3%-át, miközben a talaj is több centimétert süllyed. Az ördögi kört a klímaváltozáshoz is alkalmazkodva a földek folyamatos nedvesen tartása törheti meg. Így merült fel a rizstermesztés gondolata. A kísérlet egyelőre 6 hektáron zajlik. Egy japán rizsfélével már aratásig jutottak, de mintegy 30, többek között orosz, kínai és üzbék fajtát vizsgálnak, melyik illik jobban a holland éghajlathoz. A hazai rizst megkóstolók szerint az kicsit rágós, de finom, szemlézte a magyar mezőgazdaság. A királydinnye kétszikű, sárga virágú, látszárú növény. Egy nyári, áttelelő magja május-júniusban csírázik ki, életciklusa nagyjából szeptember végéig tart. Igénytelen, más növényeknél jobban bírja a forróságot, ez okozta idei látványos térfoglalását. Egy centiméteres tok termése 4-5 részre esik szét, ezekből állnak ki a hírhedet, talpba, mancsba, gumiba fúródó tüskék. Az évelő füvek szerencsére képesek kiszorítani, de kihúzni, kikapálni sem árt. A királydinnyét hazánkban egy 1525-ös feljegyzés említi először. Egykor sulyomszurdancs, földi sulyom és banyafog néven is ismerték, gyom és gyógynövénynek egyaránt tekintették. Hatása hajzószerként vitatott. Bosszúság forrásként vitán felül áll. Világosít fel a Telex.
1: Október 5-én a Karolinska Intézetre jelentette a 2026-os fiziológia és orvostudományi Nobel-díjat. A fényvezérelt ion csatornák felfedezéséért és az optogenetika nevű forradalmi eljárás kidolgozásáért Carl Deisseroth, Stanford Egyetem, Peter Hegemann, Berlini Humboldt Egyetem és Georg Nagel, a Würzburgi Egyetem kutatója kaptak megosztva. Peter Hegemann a 2000-es évek elején Georg Nagelrel közösen rájött, hogy amint kékfény éri, a Chlamydomonas alga sejtfelszínén található különleges fehérje szerkezet megnyílik, pozitív töltésű ionok áramlanak a belsejébe, ami feszültségváltozást idéz elő, génjét bármilyen más sejtbe átültetve, a sejt rögtön fényérzékenyé válik. A fehérje genetikai kódját Carl Deisseroth patkányok idegsejtjébe juttatta be, 2 évvel később sikerült elérni, hogy a fényvezérelt biológiai kapcsoló optikai szálakon keresztül éber egerek agyában is megbízhatóan működjön. A Magyar Narancs hírét hallottátok.
2: Ezek voltak a hírek.

0: Igen, ez a köhögés már a Tilos Rádió 6-os stúdiámban érkezett, és én köhögtem, velem szemben Mucsi Mesi, balra Ozi ül a pult mögött, és hogyha mindent összevetünk, tehát az, hogy csütörtök este van, és 8 óra, akkor mindenki tudja, hogy ez csak is az alkotás útja lehet, amennyiben a tilos.hu-t vagy az FM 90.30-at tekerte a rádiójának az állomáskereső gombjával, amit mi nagyon szeretünk, és folyamatosan azon gondolkodunk, hogy mi lehet a rádiónak az a misztikuma, ami miatt mégiscsak izgalmasabb egy rádió, mint egy podcast. De hát ez bármikor a 215-37-73-as telefonszámra ezzel kapcsolatban elfogadunk hozzászólásokat, és tulajdonképpen még az ügyben is, mert ha esetleg van olyan hallgató, aki a múlt héten is hallgatott bennünket, akkor rendkívül kíváncsi lennék arra, hogy milyen élmény volt azt a fajta ad hoc rádiómontást hallgatni, amit hát most tudom, több mint 40 évvel ezelőtt egy rádiós ikerkazettás magnóval volt szerencsém csinálni, illetve részben a Geróczi Ferenccel együtt. Vagy nem is tudom, néha ő, néha én, mindegy. Mert azért, mert szeretnénk ebből rendszert csinálni, mert végül is a beszélgetés az egy fontos dolog, ezt sose nem is érdemes erről beszélni, hogy ez ne lenne fontos dolog, ez köztudott, de ugyanakkor viszont mégiscsak rádió, és mégiscsak lehet valami excentrikusat, abszurdat. Nem, hogy lehet, szinte kötelező, nem? Hogyha már közösségi rádió, hogyha már közösségi rádió kész, miért ne lehetne? Tulajdonképpen miért ne adhatnánk be egy 40 évvel ezelőtti adást? Képzeld el, ezt most a Mesinek mondom, meg mindenkinek, aki ezt hallja, hogy a kazetták között találtam egy felvételt, a Feri fölvett egy komplett adást 1983-ból, Beszélgetés a kapitalizmusról címmel a rádióból. És azon gondolkodom, hogy ezt leadjuk, nem? Hát miért ne lehetne leadni? Rengeteg ilyen anyag van.
1: Tehát élőbe kéne kommentálni?
0: Simán meg lehet, hát itt van a keverőpult, hip-hop megtanulom, és simán, nagyon izgalmas lenne. De, kedves hallgatók, félre a mellébeszéléssel, mert programajánló következik, programajánló most ugye 15-e van, 16-án pénteken nyílik Veszprémben a Screen kiállítás, és azok a megszállott érdeklődők, akik most verik a fejüket a falba, hogy dekár, hogy éppen nincs egy autójuk, vagy valami, hogy lemenjenek Veszprémbe. Elárulom, hogy délután 2-kor egy busz indul a Műcsárda oldalából, a Dózsa-György úton, és levész mindenkit, aki fölfér a buszra Veszprémbe, és este pedig csodák csodája vissza is hoz. Ez a megoldás. Ez egy csoportos kiállítás lesz, és mozgóképvetítés, tehát minden, ami a Screen címszó alatt összehozható, utána lehet nézni, de higgyel nekem, mindenki a részleteket mindenki megtalálja.
1: János, neked is lesz műved.
0: Nekem is lesz ott, igen, a videóoperát fogják játszani, nagy kedvencemet 1988-ból, amikor is operaénekesek eléneklik, hogy hogyan működik a videó egy kamaraoperában. Tehát ez lesz 16-án holnap, pénteken, és elő a papírral és a ceruzával, mert sorakoznak az érdekes programok. Rögtön szombaton a Tobe galériába, Pródi Sándor utca 36, Neighbors, Szomszédok címmel a román és szlovén ékszerhetek képviselőinek kamara kiállítása látható. A megnyitó a vernisszáns délután 2-kor lesz, és a dolog különlegessége, hogy aznap este 10-ig látogatható ez a dolog. Tehát nem tudom, ez valami galéria hétvége lesz, vagy nem, csak ők tehetek, hogy este 10-ig.
1: Nem tudom.
0: A lényeg az, hogy este 10-ig oda lehet menni, Brody 36, Tobe Galéria, de komoly konkurensei vannak, mert október 17-én a Kisceli Múzeumban egy különleges koncertperformance lesz. Erről hallottál, Mesi? Nem. Divertimenti című előadással emlékszik meg Hajas Tibor születésének 80. évfordulójáról. Az esemény Hajas Tibor és a jazz úttörőjeként ismert Steve Lacy kísérletező művészei elképzeléseit kapcsolja össze, miközben a zene, a performance és a művészi szabadság határait vizsgálja. A Fidelio Quartet, a távolból közreműködő Sheryl Sutton, ugye ezt mindenki tudja, hogy Sheryl Sutton.
1: Igen, és bocsánat, és hallottam róla, mert a Gáth János SMS-be körbekölte a networkjén.
0: Akkor lehet, hogy én is őt elkaptam, mert valami szokatlan csatornán. Tehát mindez a 70-es évek kísérletező alkotói szellemiségét idézi meg. A programon a részvétel ingyenes, és tehát a Fidelio vonos négyes vendégművészek, és távolból, de mégiscsak Sheryl Sutton fog jelentkezni. Sheryl Sutton, akiről nem, ha véletlenül van olyan, aki nem tudná, színész volt, színész, Robert Wilson színésze volt, és a magyar kultúrába úgy került bele, hogy Pirinszky János írt egy nagyon fontos könyvet, Beszélgetések Sheryl Suttonnal. Hát ezzel elhagytuk a szombatot, és ráfordulunk a hétfőre. A Blinken OSA Archívum utcaképek 1956 című rendezvényére. Ez hétfőn 6-kor kezdődik, és egy rendhagyó archív filmvetítés lesz, ahol a gyűjteményéből, tehát az OSA gyűjteményéből származó néma archív felvételeket szakértő vendégeink fejtik meg és értelmezik. Tehát egy 56-70. évfordulójára fölvezető, nagyon izgalmas program lesz ez. És hát igen, igen, hát egy időben sajnos az előbb említett, a Kisceli Múzeumban található divertimenti Hajas Tibor Steve Lacy koncertperformanszal. Hétfő után itt valami nem világos, mert 20-dik az nem kedd. A Mesi közben megnézni, de én mondom tovább, mert az biztos, hogy október 20... Igen, akkor kedden lesz, 20-dik az kedd. Elírták a nekem küldött e-mailben. És másnap, szerdán pedig, hát túlzás nélkül megint egy különleges esemény készül, erről a Mesi biztos hallott, a Ludwig Múzeum, Kortárs Önszíti Múzeum In Memoriam Nérai Katalin konferenciát rendez Nérai Katalin emlékére. Nérai Katalinról azt kell tudni, hogy a Műcsarnoknak, hát talán mondhatjuk, hogy legendás igazgatónője volt. Nagyon sokat tett még a 89 előtt, hogy a magyar kortárs művészet az akkori nehéz körülmények között valahogy integrálódjon, vagy beletaláljon a nemzetközi világba. Nagyon sokat köszönhet neki a Műcsarnok, illetve az a korszak a Műcsarnok nagyon, nagyon fontos volt. És aztán Fekete György, akiről már valószínűleg, akiről már kevesen tudják, talán egy kicsoda volt, ő egy ultimátumot adott neki, hogyha nem távozik békében a Műcsarnok éléről, akkor megakadályozzák, hogy a Ludwig Múzeumba át tudjon menni. Ez volt a deal. Tehát akkor engedik a Ludwigot, hogyha akkor ő lekopik a Műcsarnokról. Mert ugye akkor jött be a Ludwig Múzeum, és aztán a Ludwig Múzeum legendás igazgatója lett egy haláláig, és sajnos 2007-ben következett be, és pont egy olyan program előtt, vagy alatt, talán éppen előtt, amit a segítségével szerveztem, a Kim Levin nevű művészeti kritikusnak volt a kiállítása. Tehát ez egy egész napos program, délelőtt 10-től este fél hatig. Hát azt el lehet képzelni, hogy színvonalas és komoly előadások lesznek. Én megnéztem, most ez itt nincs előttem, nehéz rá időt találni, de valamiképpen megpróbálok oda menni, és ezt ajánlom mindenkinek, akit ez érdekel. Természetesen nyilván biztos lesz ennek mindenféle rögzítése.
1: Egyébként ez tök érdekes kérdés most így zárójelbe, hogy egy kurátornak, meg egy igazgatónak a munkásságát, az hogy lehet rögzíteni, meg örökíteni, mert hát a kiállítások alapvetően ilyen efemer, eltűnő produkciók, és nem mindegyik közkészül katalógus, és végül is ezek az életművek, ezek nehezen maradnak fönn. Például, mint a Nérai Katalin életműve, és mondjuk egy ilyen konferencia, az pont erre van kitalálva, vagy erre hivatott, hogy készüljön belőle valami ilyen összefoglaló, vagy valami.
0: Tehát ez egy baromra jó kérdés, mert a konferencia az ugye adódik, nem? Mert ott előadók vannak, akik beszélnek róla vele kapcsolatban. Tehát ez egy, de hogy más módon, milyen módon lehet. A Eike Falvi, amikor miután bezárta a Video Space galériát, csinált természetesen az ő fantasztikus infovizualizációs attitűdjével egy kb. 3 méter hosszú printelt csíkot, ami mint egy ilyen gráf a Video Space galéria tevékenysége föl volt tüntetve. Hihetetlen szép. Mondtam neki, hogy hozzám Magyarországra, és itt kiállítjuk. Mert hogy tényleg emléket lehet állítani ezeknek a kezdeményezéseknek, és nagyon fontos, mert igazából ezek bátorítanak másokat, akkor is, hogyha félreértik. De szóval Nérai Katalinra való emlékezés, ez nagyon izgalmas lesz, és hát erről nyilván, és hát valószínű azért mi is valahogy annyiban kivesszük a részünket, hogy majd meg kell nézni, hogy az előadók közül esetleg meghívunk valakiket. Mert a Tünde felvetette, hogy foglalkozunk a trafóbeli kiállítással, tehát hogy hívjuk meg a Szalipszkűrizot, meg a Szaliborit, mondjuk jövő hétre, a Ház, amit malacok építettek című kiállítás kapcsán. Úgyhogy kedves hallgatók, azt is meg kell nézni, de még a jövőbe menjünk, és most a múltat egy pillanatra hagyjuk, mert ugye október 21 szerdáról beszéltem, és ez a Nérai Katalin konferenciának napja a Ludwig Múzeumban. És másnap, október 22-én, az adásunk napján, délután 6-kor lesz egy kiállítás a Dózsa György út 104-ben. Ennek az a címe, hogy Gyrosz in the Pocket, Gyrosz a zsebben, egy olyan progresszív, alternatív hely, Dózsa György út 104, amely az állandó aktualitásokra közvetlenül és dinamikusan kíván reagálni. Tevékenységet a kortárs kulturális intézményrendszer határán képzeli el. De most a kérdés az, hogy a határ az mindig két dolog között van. Egyik oldalon van a kortárs kulturális intézményrendszer határ, és mi van a határ túloldalán? Minden más.
1: Nem hivatalos intézmény, lehet, hogy arra gondolnak.
0: Végtelen.
1: De lehet, hogy a Dózsa György út miatt a
0: másik oldalon.
1: Földrajzi határokra.
0: Mindegy. A lényeg az, hogy nagyon izgalmasan hangzik, mert azt mondják, hogy ahol a hagyományos kulturális térből való kilépés szabad teret enged az új kísérletező szemléleteknek, és ez az a Gyrosz in the Pocket. Egy átmenet a tradicionális és meta művészet közvetítés között. Úgyhogy aki erről többet szeretne tudni, az fáradjon el október 22-én jövő csütörtökön 6 órakor adásunk előtt 2 órával a Dózsa György út 104-be, mert ott megtekintheti Friedwalski Márk egy emlékmű modellje című kiállítását. Na de hát, nem lennénk Budapesten, nem lennénk Magyarországon, hogyha ugyanerre a napra megint csak nem lenne egy másik izgalmas kiállítás, mert ugyanúgy csütörtökön délután 5-kor, a az egykori ferencvárosi pincetárlat, amit ma Mester galériának neveznek, egyszerű megjegyezni a címét, mert 5, Mester utca 5 szám alatt található. 50 év után Galántai György megismétli az 50 évvel ezelőtti kiállítását. És ez azon a héten hónap végéig tekinthető meg. És ezek lesznek a következő hét eseményei.
1: Meg egy tegnapi, vagy ez ma nyílt meg? De elkerik a galériába a Feigerné Dudás Andrea
0: szóló
1: kiállítás.
0: Nem is kaptam.
1: Merülés címmel, és Tünde mondta, hogy ezt mindenki, vagy üzente, hogy mindenképp mondjuk be most online. És egyébként én is láttam pont a kiállítást, mert olyan a Deák Erika galéria, hogy csak elmész előtte, igen, és kb. Tudod, az egészet belátod. Úgyhogy még úgy is érdemes bármikor ott elsétálni, mert látszanak a képek. És Merülés a címe, és Babarczi Eszter nyitotta meg. És a Feigerné Dudás Andrea életében egy nagyon nagy törés, tragédia történt. Én most írja Tünde, hogy ma nyílt. És még pedig az, hogy a férje, elvesztette a férjét, mert meghalt. És hogy az egész identitása erre a női szerepekre, a házas életre, és ezzel kapcsolatos ilyen önreflexív gondolatokra alapozódik most is, vagy arra alapozza. Úgyhogy ez nagyon megrázó, és írja Tünde, hogy a megnyitó beszéd is nagyon megrázó volt, és tehát egyébként a Feigerné munkáit nagyon áthatotta eddig a humor, meg a derű, meg az önirónia is, önreflexió, és most egy új korszak ez, ami most kezdődött, mind magánéletileg is, meg alkotói periódus tekintve is, és hát ennek a ebbe lehet belelátni tulajdonképpen a kiállítás végignézve.
0: Hát akkor ajánljuk ezt a kiállítást is, ami most nyílt meg, és továbbra is ajánlanánk azokat a kiállításokat, amik a múlt héten nyíltak meg, leginkább a Ludwig Múzeum, Kortárs Művészeti Múzeum Walk This Way, a Gyaloglás Művészete című nagy kiállítást, illetve a 8. kerület Lőrinc Paptér 3, másik emelet Kapucsengő 16 alatt található Flat Lab-be a mikrodrámák a Rácsból, Liter Zsófia kiállítását, ahogy ez Excelben készült képversek. Aztán a Vízivárosi Galériában nyílt a hétfőn a Szavaink Súlya című csoportos kiállítás. Itt majd figyelni kell, mert lesznek tárlatvezetések, és kedden nyílt Fusz Mátyás kiállítása az Emberi Test Gépeknek címmel a Kisterem galériában, Rádai 33B bejárat a Kinizsi utca felől. És tulajdonképpen ez volt a programajánló, és akkor szeretném bemutatni a mai vendégünket, de ez mesi, föl kell vennünk a fülest. Igen. Tehát a mai vendégünk Tölgyes László, illetve Tölgyes László András egészen pontosan. Régóta ismerjük egymást, én Tölgyes Lászlóként szoktam meg, de hát így használja most már a nevét egy jó ideje. Abból az apropóból hívtuk őt meg, mert pont a múlt héten, ha jól emlékszem, szerdán tartott egy tárlatvezetést az Artpoolban, amikor is az Artpool weboldalának a 30. évfordulóját összerakott kiállítás Na mindegy, ennek majd nekifutok még egyszer. A lényeg az, hogy tartott tárlatvezetést azon a kiállításon, ami az Artpool weboldalának a 30. évforduló alkalmából lett megcsinálva, és és hát ennek a korszaknak egy, ennek az izgalmas korszaknak egy jó ismerője. Laci, te hallasz bennünket? Itt vagy?
2: Igen, hallok.
0: Na, sziasztok. Hát nagyszerű.
1: Szia!
0: És hát akkor a Tilos Rádió hallgatóinak azt is el kell mondani, hogy valószínűleg a neve nem ismeretlen, mert Extázis és Agónia címmel azért minden második kedden itt fél öttől neki van egy post-punk és new wave műsora, úgyhogy a Tilos Rádió hallgatói talán már hallották is őt. És fordítsuk erre azért a... Most ezt a... Neked mondom, hogyha bekapcsolod a kamerát, akkor mi legalábbis látunk téged, ha akarod, akkor bekapcsolod, ha nem.
2: Hát a sávszélesség miatt nem biztos.
0: Jó, akkor hagyjuk, akkor vissza az egész. Akkor...
2: Szokott itt probléma jó. lenni. Egyébként nem, ez egy kerekasztal beszélgetés volt múlt szerdán, tehát nem tárlatvezetés, mert írtam egy tanulmányt itt az Artpool 30 éves évfordulója kapcsán. Ugye én a weboldalt csináltam, és a tanulmány címe az volt, hogy csak az marad meg, amit gondoznak, és gyakorlatilag tovább vittem ezt a kert hasonlatot és némi mesterséges intelligenciát.
0: Laci, egy pillanat, mert pont bejött egy betelefonáló, hallani fogod te is. Igen, kedves betelefonáló.
3: Nekem az kedvenc műsorom az Extázis és Agónia. Csak hadd kérjek egy változtatást, hogy amiket nem mondtok programjavaslatokat, hogy az ember elfelejti olyan sok és tök jók elhangzanak, hogy nem lehetnek írni a Facebook oldalatokra. Tudom, hogy legutóbb azon 10 éve volt bejegyzés, de talán újra.
0: Én nem vagyok fönn a Facebookon, de ezt nagyon köszönöm ezt
3: hát valaki csak kezeli, mert hogy van egy ilyen nevű illosztós Facebook oldali alkotás útja.
0: Hát én biztos nem kezelem, a mesi se kezeli. De
3: akkor nyomozzátok ti is.
0: Kinyomozzuk.
3: Most nem zavarok.
0: Kinyomozzuk. De...
3: Ciao.
0: Szia.
1: Szia.
0: Kinyomozzuk, de igyekszünk megoldást találni a dologra, maximum elmondjuk még egyszer, illetve hogyha valaki úgy érzi, hogy valamiről lemaradt, akkor hívjon fel bennünket és elmondjuk, de azért azt hozzátennénk, hogy az alapvető forrásaink azok az xindex.hu weboldal, illetve az Index papíralapú galéria térkép, illetve az Ikon, és talán ennyi elég is, hogy visszatérjünk Tölgyes Lászlóhoz. Igen, tehát a Kiron nevű, Kiron, igen, tehát egy picit, tehát neked van egy Kiron kiadód, és a Kiron kiadónak a Substrakján jelennek meg az írásaid, és ott írtál mi is a cím, hogy gondozzuk a kertjeinket?
2: Csak az marad meg, amit gondoznak, az Artpool 30 éve a kertből az üvegházig.
0: Igen. Hát
2: gyakorlatilag a weboldalak létjogosultsága 2026-ban, és hogy az Artpool igazából ezzel a nagyon egyszerű HTML-es verziójával túlélte itt a Flash halálát, túlélte úgy tűnik, hogy az összes vihart, ami történt, hogy a halott internetet és most a mesterséges intelligencia korát is, hiszen gyakorlatilag nem lehet archiválni, és hát ilyen filozófiai kapcsolatokat próbáltam igazából megfogalmazni bele. Gyakorlatilag ez nem is igazából Kiron kiadó, hanem Stalker néven fut, ez a, hát nem blog, hanem a LinkedIn-en kezdődött ez a hosszú tanulmány, és van egy, ez egy üzletembereknek szóló napi ilyen hírlevélszerűség, ami hát különböző fajta aktuális híreket próbál nekik eladni, és akkor úgy jött az ötlet, hogy...
0: Megszakadt. Mindjárt jön. Kedves hallgatóink, folytatjuk az adásunkat.
2: Ó,
0: Halló! Megszakadtál az utolsó, nem tudom én, 20 másodperc lemaradt, tehát ott tartottunk, hogy a LinkedIn-en is publikálod, és ezt főleg üzleti felhasználóknak.
2: Igen, üzleti döntéshozóknak, a kiskosztümös hölgyeknek és Armani öltönyös uraknak, és hát gyakorlatilag ott ez a heti hosszú cikk, ez durván egy ilyen 20-50 ezer karakterig terjedő, tehát legalább fél órás olvasást igénylő cikkeket jelent. Ez körülbelül másfél év óta megy ez a heti, és ennek volt külön egy hírlevele, amit aztán most az év elején szépen elkezdtem átköltöztetni a Substackre, mert többen mondták, hogy akkor nagyobb nyilvánosságot érdemel, és hát gyakorlatilag akkor most több helyen el lehet érni, de igazából a LinkedIn kapcsán indult el ez a mesterséges intelligenciával kapcsolódó, de filozófiával ötvöző, éppen kortárs vagy nagyobb események megragadását leíró valamiféle, hát ilyen...
0: Hát nagyon komoly cikkek ezek, én néztem, és rögtön azon gondolkodtam, hogy hát ez ha csak ezt csinálod, hogy hetente összeraksz egy ilyen színvonalú cikket, az már önmaga az egy nagyon komoly munka, mert itt szakértelem is van az egész mögött, meg hát itt, mert behoztad a filozófiát itt a beszélgetésbe, tehát te végül is, ha jól tudom, neked nem műszaki végzettséged van, hanem bölcsész, méghozzá nem is akármilyen filozófia, klasszika, filológia Szegedről.
2: Igen, ezeket végeztem, illetve az informatikával is kapcsolatba kerültem, mert a klasszika filológia tanszéken a Tegyei professzorral készítettünk ógörög fontokat annak idején, és akkor ezzel kapcsolatban indult el ez az egész informatikai dolog, és később ott már a bölcsészkaron weboldalt készítettünk, meg mindenféle ilyen projekteket.
0: Hát mi ugye 92-93 tájban találkoztunk, akkor már végeztél, vagy még egyetemista voltál?
2: Én 94-ben végeztem, mert halasztottam, mert a történelmi szakon kezdtem, és akkor ugye akkor még B szakon lehetett átmenni a filozófiára, és akkor egyszerre három szakot végeztem, és akkor utána sikerült átlépni, leadni a töri szakot, és akkor gyakorlatilag csúszott, és akkor a szakdolgozatot is ugye kettőt kellett írni, és akkor ilyen rafinált húzással a klasszika filológián a professzornő Taribolya megengedte azt, hogy a dupla szakdolgozatot írjak, az egyiket filozófiából, a másikat meg ugye klasszika filológiából, és akkor így lett a neoplatonizmus számelmélete, és a filozófiai része meg a Willem Flüsser számokkal kapcsolatos, illetve a digitáliával kapcsolatos dolga, és akkor így lehetett innen is olvasni, onnan is olvasni. Érdekes módon a filozófia tanszéken nem értékelték annyira.
1: Kik voltak ott akkor?
2: Hát elég érdekes volt, mert ugye ez a nagy kor volt, amikor Losonc Alpár is ott taníthatott, de a Vajda Mihály is ott volt, illetve a Rugási Gyula is lejárt. Tehát egy izgalmas dolog volt, de hát ugye ott volt a kemény mag, ez a német klasszikus filozófia művelői, tehát azért úgy, hogy is mondjam, a korszellem, meg hát az előző, hogy is mondjam, az átkosból ott maradt marxista, leninista oktatók is ott voltak. Érdekes módon viszont Kocsondi
0: Megint. Halló?
2: Megint megszakadt valamiért.
0: Nem, visszajött. Nem szakadt meg, mert akkor mi látjuk a hiba üzenetet, csak valahogy eltűnt. De a Kocsondinál ment.
2: Igen, tehát ő logikát tanított, és gyakorlatilag átnyergelt Wittgensteinra, tehát hogy ilyen érdekes elegy volt, és hát hétvégén is voltak órák, mert a Vajdam is akkor tudott lejönni, Derridát olvastunk három nyelven, szóval egy ilyen szerintem nagyon pesgő időszak volt.
1: De az ilyen testes könyv szerkesztői csoportban benne volt-e, vagy közel volt-e?
2: Nem. Mi csak a Vajdamisúval próbáltuk dekonstruálni ezeket, illetve hát a Losonc Alpár miatt ugye a posztmodern különböző képviselői is megjelentek, és hát ugye ott a Hegel nagyon népszerű volt, és ezt próbálta ő is finoman lebontani. Tehát ez egy izgalmas része volt akkor még ennek az egyetemi...
0: Te és hogy kerültél ide a Szegedi Egyetemre? Hogy milyen alapon választottad, vagy hogy jött ez neked?
2: A Szegedi Egyetemre? Igen. Ez a klasszikus dolog?
0: Mind a kettő.
2: Ja, hát én Kecskemétre jártam a piaristákhoz, és ugye ott az volt, hogy az egy reál gimnázium, mindenki a BME-re ment tovább, és én voltam, aki töri magyar szakra jelentkezett, meg volt még egy csoportársam, és hát nem igazából, hát hogy is mondjam, kultiválták a piarista atyák a bölcsészképzést, de hát fölvettek, úgyhogy elég érdekes volt. A többieknek nem igazából sikerült, szóval ez, hogy is mondjam, elég érdekes történet volt.
0: Ez nyilvánvaló, hogy a múltból következhetett, mert emlékszem, hogy az volt a legelső akció, hogy a beiratkozásnál közölték, jó, mondjuk én most nem is mondom, nem is tudom fejből, hogy hány évvel korábban jártam, de mondjuk 15 biztos, hogy aki oda jár, az hát vegye úgy, hogy nem fog tudni felvételizni se jogra, se bölcsészkorra, tehát tanácsokra.
2: Ez meg volt a szóbeli felvételén, ott ült egy ilyen kiszes ember, és akkor kérdezte, hogy én igazából itt tudom, hogy mekkora esélyeim vannak, és hát ugye az volt a szerencsém, hogy a Maróti Egon professzor felvételiztetett, és hát gyakorlatilag a klasszika filológusnak nem igazából akart a kutya sem menni. Volt egy ilyen felvételi nap, amikor baromi sok csaj volt, meg nagyon sokan voltak, és kiderült, hogy hát azok voltak, akik már az előző években is voltak, és nem vették föl őket, és hát gyakorlatilag a szóbeli felvételnél Maróti úgy vált el tőlem, hogy hát akkor egy év múlva találkozunk. És akkor Kisztes így hát elég érdekesen nézett, és hát tényleg jött utána a behívó a katonasághoz, tehát felvettek, tehát, de a piaristáknál se hitték el.
0: Ott tartottunk, hogy ugró karaktereket rajzolsz számítógéppel.
2: Hát ezzel kezdődött a számítógéppel való, tehát hogy az ember a kódolás, illetve a számítógépes gyakorlás, de gyakorlatilag utána a professzornál ezt tovább fejlesztettük, ki akartuk váltani a hagyományos ilyen ógörög írógépet, amivel a jegyzeteket írta, amivel a helyzeteket, ugye ezek az ékezetek az ógörög szövegben, az külön kellett ilyen billentyű kombináció egy írógéppel berakni. Hát gondold, hogy visszatekered az írógépet. Igen. Tehát eléggé nehéz munka, és volt neki egy Macintosa, és akkor ezen kezdtük el, hogy akkor ki az, akit érdekel itt a csoportba. Hát engem érdekelt, és akkor ebből jött az, hogy akkor lett az embernek számítógépe, én utána a céget csináltam, és gyakorlatilag ilyen kiadványszerkesztéssel is elkezdtünk foglalkozni, illetve akkor volt egy ilyen nagy egyetemi könyvtári projekt, amikor leraktak a Szegedi Egyetemhez egy csomó ilyen szánggépet, és akkor a BTK is kapott egy ilyen gépet, és mondták, hogy ha valaki tudja ezt használni, akkor ez nálunk marad, vagy pedig akkor majd ezt elviszik. Hát akkor kapóra jött, én elkezdtem akkor a Unixot kitanulni, illetve mindenféle hozzáférést kaptam itt az informatika szakról, bejártam ezekre az órákra, később ilyen demonstrátorként is tanítottam ott, de gyakorlatilag nekem hamarabb volt például otthon internetem, mint a DK-nak, a BTK-n így.
0: Aki ezt ideig hallotta, nehezen tudja elképzelni azt, hogy mi ugye úgy találkoztunk, hogy 93-ban, tehát 3 évvel az Artpool web oldala előtt, meg úgy általában, hát ugye maga a World Wide Web 89-ben született, úgymond, de az Access for All az 93-ban jött létre, tehát, hogy nagyon-nagyon az elején úgy ismerkedtünk meg, hogy egyrészt egy nyomtatott folyóiratot, a gondolat kötőjel jel, azaz gondolatjel, csak kimondtam a kötőjelet a két szó között, papíralapú folyóiratot csináltátok, illetve az első magyar virtuális galériát, tehát online galériát. Hát ez hogy jött, mert itt, amit te mondtál, vagy amit ideig mondtál, az abból nem következik egyenesen, hogy, hogy kortárs kultúrával, kortárs művészettel, ilyesmivel foglalkozom valaki?
2: A gondolatjelet azt megörököltük gyakorlatilag, ott ilyen, hogy is mondjam, ilyen generációváltás volt ott a Pompei folyóiratban, és akkor az ott lévő magyar szakosokkal próbáltunk belőle valamit csinálni, és hát gyakorlatilag a menedzselése, a folyóirat megvalósítása, a tördelése, az egyetemi korifeusokkal, egyetemi tanácson való harc maradt rám, és akkor én lettem a főszerkesztője, és akkor próbáltunk ilyen kortárs kulturális és egyéb dolgokat belerakni, illetve hát gyakorlatilag Szeged is egy eléggé pesgő művészeti és zenei szintér volt, és akkor ezekkel kapcsolatban. Visszatérve a virtuális galériát, pedig az úgy kezdődött, hogy felmerült ezekben a webes programozás egyéb dolgokban, hogy akkor valami látványos, mondjuk az akkori, hogy is mondjam, programozási lehetőségekkel dolgot csináljon az ember, és akkor magát a gondolatot is föl akartuk rakni, és hát próbáltuk ennek a, hogy is mondjam, technológiának a határait, és így jött létre ez a virtuális galéria.
0: És meg kell mondjam, hogy már rég tartozom egy komoly elismeréssel a tekintetben, hogy ez még mind a mai napig működik, elérhető.
2: Igen, a Szegedi Egyetemnél
0: ami fantasztikus, ami szerintem az nem hiszem, hogy van még egy olyan online, nem tudom én, hely, ami a különböző technológiai változások, gépek, processzorsebességek, mit tudom én, mi minden után, és különböző intézményi változások után megtartja még a 30 évvel ezelőtti tartalmait, és elérhetőek, tehát már ezért hatalmas gratuláció jár.
1: Mint az Artpool, hát oldal, vagy ez akkor a hasonlóság?
0: Igen, hát nem véletlenül került a... De, és most még csak így a történelem, tehát az archiválás kedvéért, hogy a gondolatjel papíralapú folyóirat az hánytól hányig működött?
2: Gyakorlatilag itt a 90-es évek közepén, és azt hiszem volt egy utolsó szám, ami már nem jelent meg papíron, itt már itt az egyetemmel kapcsolatban voltak ott ilyen dolgok, hogyha nem tartozik az egyetemhez, akkor ezt nem lehet folytatni, és akkor igazából letettünk már erről. Mert hogy eljöttem én is Pestre Szegedről, még egy ideig lejártam órákat tartani, de utána ez már nem működött igazából. Meg akkor már zártam, és elkezdtem csinálni a dolgokat, illetve...
1: És azt a weboldalt, azt te csináltad, vagy benne voltál?
2: Már az Árpulós. Igen, a legelső verziót csináltam én, tehát ez amikor 95-ben ez elindult, és akkor én 97-ig voltam ott, utána én a máshol a Matávban is dolgoztam, illetve később az ilyen zenei projektek archiválását csináltam még az Árpulnak. Tehát ez a klasszikus verzió nyitó és az akkor ilyen projektek.
0: Most egy picit arról beszéljünk, arról a korszakról, tehát ez a pont az, amikor csináltátok a virtuális galériát és az Artpool weboldalt, mert ez a magyar online kultúra szempontjából hát ugye maga a 90-es évek egy fontos időszak volt, mondjuk a 90-es évek első fele alapvetően. Tehát, hogy hogy mondjam, szóval az így egyértelmű volt, hogy egy pezsgés, egy izgalom van a közegben. Te mivel találkoztál, vagy te ezt, erre hogy emlékszel vissza most így az Artpoolon, meg az eddig említett dolgokon túl, tehát hogy ez az online közeg, mert nekem lehet, hogy beszéltünk erről már egyszer régebben, de hát ugye itt az volt az érdekes, és én is tartottam egy tárlatvezetést az Artpoolba, és ott többek között azt is mondtam, hogy az volt a meglepő, hogy hogy tulajdonképpen előállt egy olyan helyzet, hogy Magyarország abszolút szinkronban van az összes többi mondjuk európai vagy közeli országgal abban, hogy az új kommunikációs technológiák alkalmazását és bevezetését illetően, mert annyira nem volt sehol senki, kivéve mondjuk Hollandiát azon az időkben, tehát a 90-es évek legelején, és rengeteg olyan olyan személy, aki alapvetően egyetemi közegben találkozott ezzel, főleg műszaki területről, tehát belevetették magukat, és kialakult egy ilyen, vagy elkezdett kialakulni az én meglátásom szerint egy ilyen burjánzó, hogy mondjam, ilyen cyber szubkultúra, amiben ugye mindenki Gibsont olvasott, mindenki valamit csinált, tehát vagy nem tudom, beta tesztelt, vagy programot folytott magyarra, és közben meg BBS, és egyebek, tehát és meg kell, hogy mondjam, hogy hát nem

0: Gyakorlatilag belekerültél tehát ebbe az internet nevezetű dologba. Ugye kevesen voltak, és hát csak ez volt igazából, hogy valamiféle kapcsolatot teremtsél. Tehát nagyon gyorsan meg lehetett találni azokat az embereket, mert nagyon néhány ember foglalkozott. Itt az Íztes csoport, Marói Ákosék, a Jinx, a Bitumen és társai, illetve akik Pesten voltak, ugye mondtad ezt a Gibson félekört. Tehát, hogy gyakorlatilag itt volt egy ilyen, hogy is mondjam, egy ilyen izgalmas közeg, ahol az ilyen programozók, hiszen valamennyit kellett konyítani hozzá, de a bölcsész részen is megjelent, illetve hát sokan ezt, hogy is mondjam, nagyon rosszul is nézték, hogy ez a hálózatosodás így meg is jelent. És hát Szegeden azért volt jó, mert hogy ezekkel a külföldi pályázatokkal, tehát hogy megjelentek ott tényleg a hardverek, tehát ez a hálózat tényleg kézzel fogható is volt. Más egyetemeken nem volt például ilyen lehetőség, emlékszem. Tehát ez köszönhető Kokas Károlynak, az akkori könyvtár istenének, tehát ott nagyon keményen belefektették azt, hogy gyakorlatilag a elérhetőek legyenek a különböző külföldi kutatási anyagok, tehát hogy a kutatók dolgozni tudjanak, illetve hogy valamire használják ezt azon kívül, hogy akkor a TTK-n a programozó és informatikusokat valamit csinálnak ezeken a Unix gépeken. Gyakorlatilag nagyon kevesen jártak például, hát különösen bölcsészek, az ilyen internet elérést adó különböző géptermekben. Pedig hát megnyílt a világ, és ezeken a különböző ilyen nem csetek voltak ezek, hanem a különböző szobákon elég hamar megtalált azokat az embereket, akik tényleg mindig ott voltak, és valami mást próbáltak csinálni. Aztán később ugye személyesen is találkozott ezekkel az emberekkel az ember Pesten, vagy akár Szegeden, és tehát kialakult egy ilyen fajta kisebb közösség. Volt ennek egyfajta elit jellege is, hiszen nagyon egy marginális csoport volt, vagy réteg volt, akit ez tényleg érdekelt, illetve ha belegondolsz a magyar internet kezdetén is, hát ezek az Ella-féle levelező rendszer, vagy ezek a különböző BBS-ek, amit mondtál, betárcsázós mobilos interneten, hát egy egészen másfajta, hogy is mondjam, időstruktúrában működtek, amikor az ember éjszaka azon molyolt több órán keresztül, hogy lejöjjön valamiféle anyag számára.
1: Most megint megszakadt.
2: Egy pillanat, megszokott megint a... most nem tudom fölvenni, ne ragudj, hogy visszahívlak. 11 után lehet? Oké, szia! Kedves hallgatók, nem, megint megszakadt a Jitsi, de visszakapcsolunk mindjárt.
0: Itt vagyunk, vagyis én itt vagyok.
2: Jó, köszönöm, Atensz.
1: És itt a BTK szerverén volt az első online galéria is, nem?
0: Igen, de ezek ilyen központi szerverek voltak, tehát gyakorlatilag csak ki voltak osztva ezek a gépek, amin mondjuk hozzá lehetett férni a központi hálózatokhoz, csak hogy legyenek másolatok. Tehát már akkor profin föl volt ez építve, ez az egész hálózatos dolog.
1: És ez az online galéria, ez mit jelent?
0: Ez például Kopasz Tamásnak kerültek föl a képei, gyakorlatilag néhány képzőművész, aki hajlandó volt erre, vagy értelmét látta, annak a képei kerültek föl egy-egy aktuális projektről. Ez egy kísérleti projekt volt, mert gyakorlatilag én elég nagy ellenállást éreztem, hogyha ő kirakja a képét, akkor az már nem lesz olyan értékes. Tehát ez még egy ilyen nagyon kezdeti, hogy is mondjam, dolog volt. Máshol láttam ilyen kezdeményezést, hogy kiraktak ilyen, hogy is mondjam, nagyon egyszerű bulvár jellegű dolgokat, és mi lenne, hogyha ezt kicsit komolyabban tennénk, és akkor a gondolatjel lapnak a elektronikus verziójához hozzá tudnánk rakni egy ilyen képzőművészeti projektet, tehát hogy gyakorlatilag kiszélesíteni azt, ha már lehet rá rakni képi anyagot is, akkor ezek ne ilyen gagyi GIF animációk vagy egyebek legyenek, hanem valami komolyabb dolog. Tehát így indult ez az egész.
2: A, Itt említetted a Szegedet, és emlékszem, egyszer lementünk a szegedi cyberpunkokkal csinálni egy média

0: műsort azon az időkben. És aztán az Artpool hogy került be a képbe? Mert ugye itt most még évekkel az Artpool előtt vagyunk, ugye a kedves hallgatók számára azért elmondom még egyszer, hogyha valaki mostanában kapcsolódott be, Tölgyes László Andrással beszélgetünk, aki a most 30 éves Artpool weboldalának az első tervezője, és hát kialakítója volt, és tulajdonképpen ez a formáció annyiban különleges, hogy mind a mai napig működik, és föl van töltve tartalommal, és folyamatosan, tehát az egyik tehát a maga nevém az egyik legfontosabb magyar website. Tehát, hogy egyetem után Pestre belekerültél ebbe a közegbe. Mit csináltál te ebben a közegben, mondjuk az Artpool előtt, vagy mit csináltál így internet tekintetében még azon az időkben?
1: Hát akkor kezdődtek ezek a különböző projektek, itt a Szalai Tamásékkal, meg a Bodóki Tamással indultak. Tehát, hogy ezekbe kapcsolódtam bele, viszont hát gyakorlatilag az Artpool-os projekt volt, ami miatt aztán végképp fölköltöztem Pestre.
0: Az Artpool esetében ugye az rendkívül érdekes, hogy tulajdonképpen az Artpool szellemisége, vagy az Artpool, nem tudom én, gondolata, vagy nem is tudom, tehát hivatása, az végül is nagyon hasonló, vagy hát végül is tulajdonképpen ez a kapcsolatművészet, kapcsolatteremtés, archiválás, stb. Mélárt, ez azért rendkívül közel van ahhoz, amit az internet megteremtett, de hát ugye még bőven az internet előtt. Tehát egy olyan intézménynek csinált egy weboldalt, aki tulajdonképpen úgy működött, mint ahogy az internet, akkor, amikor még nem volt internet. Ezzel egyetértesz?
1: Igen, a tanulmányban ezt írtam is, hogy igazából gyakorlatilag már ők egy meglévő hálózati gondolkodást, illetve projekteket akartak erre az új médiumra rárakni, és ugye hát ebből jött az izgalmas dolog, hogy gyakorlatilag ez egy másfajta hozzáállást és gondolkodást kellett, hogy eredményezzen, hiszen a Galántai Györgyféle kapcsolattérképek megvalósítása és ez az Artpool link szerkezete, az egyfajta gondolat technikai lenyomata, tehát gyakorlatilag az akkori épp webes HTML programozás és protokolloknak megfelelően kellett különböző kompromisszumokat tenni, volt, amit meg lehetett valósítani, volt, amit nem, illetve hát a már megvalósított különböző projektek is, a Ray Johnson website, a World Art Post, és gyakorlatilag a többi projekt is az kicsit másképp jelent meg, mint ahogy az eredeti analóg macskakörmökben változatban. Tehát itt ez a webes programozási nyelv, illetve a folyamatosan bővülő lehetőségek is újabb dolgokat eredményeztek. Hát akkor jelentek meg azt hiszem, hogy az ilyen táblázat, illetve a különböző fajta méretezés, a másfajta képtípusok használata. Tehát gyakorlatilag folyamatosan alakult itt.
0: Az Artpool weboldalának az egyik különlegessége, hogy megőrizte az eredeti szerkezetét és az eredeti dizájnját. Ugye ez nem egyértelmű sajnos, vagy hát nem sajnos, de nem egyértelmű egy ilyen hosszú idő óta fönnálló intézmény, illetve annak a websájtja esetében rengeteg És leginkább rossz példát látunk arra, hogy egy működő intézmény weboldalát úgymond picit felújítják, felfrissítik, és a korábbi linkek elvesznek.
2: Csak egy zárójel, hogy az egyébként a Nérai Katalinos kérdéshez is hozzátartozik, mert múzeumi weboldalak nem elérhetőek visszamenőleg. Mondjuk nem csak az ő tevékenységem egy része ideje alatt még nem volt internet meg weboldal lehetőség, de hogy úgy általánosságban pont amiatt az ilyen tevékenységek, meg a kurátori, meg múzeumigazgatói munka, az kb. Nincs rekord, vagy így nincsen rögzítve.
0: Hát ez, mesél, amit mondasz, ez azért nagyon érdekes, mert visszavíz az Artpoolhoz. Emlékszem arra, amikor még talán éppen a Nérai idejében, de már talán rendszerváltás után, vagy valahogy így, a műcsarnoknak volt valamilyen jubileuma, és kiderült, hogy nincs egy saját archívumuk a meghívóikból. És az Artpoolhoz fordultak, mert hogy az Artpool mindent, amit kapott, elrakott. Tehát akkor is, hogyha nem is tudom, valami úgymond érdektelen vagy kevésbé érdekes kiállítás meghívója jött, elrakta. Tehát ez valójában egy nagyon mélyen gyökerező trehányság, de például emlékszem pár évvel ezelőtt a Képzőszét Egyetem weboldalát felújították, és hát hihetetlen problémák adódtak, hogy korábban olyan linkek, amiket törvényileg kötelező volt megadni, és különböző tananyagokhoz vezettek, eltűntek, tartalmak eltűntek, viszont egy sokkal viccesebb, aktuálisabb dizájn van. Míg visszatérve az Artpool weboldalára, az Artpool megtartott dizájnja valamit megőrzött, vagy nem is valamit, elég sokat megőrzött a kezdeti webdesignból. Ezt jól látom, Laci?
1: Igen, hát gyakorlatilag itt bizonyos dolgok nem működnek már, itt a kerekasztal beszélgetésen is felmerült, hogy vannak olyan múzeumok, vagy kapcsolat, akikkel annak idején kapcsolatban voltak, vagy intézmények, aminek pont emiatt eltűntek ezek a régi anyagai, és hogy a linkek azok már ott nem élnek, de maga az egész Artpool weboldal, ez a kezdeti elindult design és link struktúrából búrjánzott igazából tovább, ahogy azt hiszem, hogy ők nevezik ezt igazából egy holarchikus kert.
0: Tehát egy ilyen körkörösen növekvő, tehát mindig hozzárakódik, mert magyarázz el egy picit, mert lehet, hogy a hallgatók számára nem egészen világos, hogy mondtad még itt a beszélgetés elején, hogy pont ezek miatt nem archivált minden egyes, vagy nem archivált teljesen az Artpool weboldal, ez miért alakult? Így.
1: Azért, mert maga a struktúra igazából másképpen működött, tehát el lehet jutni olyan fajta linkekre, amiről ugye nem lehet visszajutni, illetve ezek megszűntek, és ugye elindult itt a 2000-es évek közepén ez a Wayback Machine, tehát amikor elkezdjük archiválni a webet, és hát itt már problémákba akadtak, hogy nem mindent tudnak archiválni ezek a robotok. Ma pedig ugye a mesterséges intelligencia kapcsán szintén problémám ütközik, ez a régi fajta struktúra, amihez külön protokollok és leírások kellenek, hogy értelmezni tudja. Tehát elsiklik ez a kicsit, hogy is mondjam, macska körömben fapados webes linkekkel tereszolt, keresztül, kasul, önmagába záródó vagy nem záródó, oldal burjánzásba, vagy organikus weboldalba, tehát beletörik a bicskája igazából ezeknek az archivátor, úgymond gépeknek. Itt a Roddy Hunter ugye itt a kiállításnál be is mutatta ezt az archiválást, hogy ő folyamatosan megpróbálta az Artpool oldalait, tehát hogy gyakorlatilag kézzel analóg megint macska körömben módon meg lehet ezt csinálni, viszont a gépek azok elbuknak ezen a dolgon.
2: És egyébként most lehet ilyen old school oldalt felépíteni, vagy ez már nem
1: persze,
2: is lehet?
1: Sőt, hát az az igazság, hogy gyakorlatilag ugye a művészeti világban 2026-ban itt a vibe coding, ugye a mesterséges intelligencia és a reverse engineering korában, amikor minden szoftvert le lehet koppintani és másolni, akkor gyakorlatilag egy ilyen ellenmozgalom bontakozott ki. Ez a digitális kert, ez a Maggie Appleton, ő már 2020-ban próbálta azt, hogy nem időrendi weboldalakat épít. Jegyzetek ugyan hivatkoznak egymásra, de soha nincsenek készen. Gyakorlatilag ez a Galántai György 97-es programja, hogyha belegondolunk. De van ez az indie web, vagy small web szemlélet, ez a kézzel kódolt esztétik újraértékelése, ez a független személyes oldalak, illetve...
2: Most megint megszakadt.
3: Elvileg ennek, tehát itt nálunk működik. Mondd be, hogy megszakadt.
2: Most megszakadt kicsit a kapcsolat.
3: Úgyhogy ezt megint megszakadt.
2: Az Artpool weboldaláról van szó. Tölgyes Lászlóval, és most várjuk, hogy újra bekapcsolódjon.
0: Igen, mert Tölgyes László nem itt ül velünk, hanem valahol másott ül külföldön. És most újból halljuk egymást. Laci, akkor meg vagy?
4: Aha.
0: Nincs meg. Pedig ott van.
2: Addig egy ilyen Art magazin lábjegyzetet tudják hogy tudják, léci. Mert ott van egy ilyen interjú sorozat, mondjuk azt hiszem, hogy pont a Lacival nincs interjú benne, de János veled van, a Seres Szilvia csinált egy ilyen, inkább így a netártot, annak a történetét feltáró interjú sorozatot, és tök sok ilyen, tehát így vagy összeáll ez a történet, amiről most a Laci is beszél, Szeged, Budapest hálózati kultúra az, hogy alakul ki a C3 is, hogy kerül aztán képbe. És tehát Jánossal van egy interjú, Fernezei Mártonnal, Vámos Tiborral.
1: Ez akkor a C3, ott is dolgoztam egy ideig.
0: Bocs, ezt tudod, hogy itt megint egy percre itt
1: megszakadt,
0: az jó.
2: Szóval egy csomó emberrel van még ott interjú, és akkor az csak ilyen lábjegyzet, hogy ha érdekel titeket, akkor
0: hát persze, egy része meg is jelent könyvben ezeknek a beszélgetéseknek. Igen, menjünk egy picit tovább, mert ugye 96-ról beszélünk az Artbook kapcsán, és ez a 96-os év, ez egy rendkívül gazdag év volt, mondjuk így a magyar mondjuk számítógépes kultúra, technokultúra, kommunikációs, új kommunikációs eszközök terén, tehát a C3 is akkor alakult meg például, és ott te mit csináltál?
1: A C3-ban mindenféle projektekben vettem részt, ugye én úgy kerültem oda, hogy volt a műcsarnokban a Butterfly Effect program és kiállítás, és akkor abban is részt vettem, illetve annak a weboldalát is én terveztem.
0: Igen, ezt ennek utána, tehát a C3 weboldalán meg lehet keresni, bárki, akit ez érdekel, megtalálja, a pillangóhatás, Butterfly Effect kiállítást. Ez egy olyan kiállítás modell volt, amit Peternák Miklós fejlesztett a tökélyre, tehát egy úgynevezett médiaművészeti kiállítás, amiben történeti tárgyak, eszközök és úgymond régi művészet is egyaránt a kiállítás része volt, és tartozott hozzá egy konferencia, és és egy kiadvány. A Butterfly Effect esetében, ha jól emlékszem, ez egy CD-ROM volt annak a korszaknak a fantasztikus új médiuma. Először ez egy keletesi katalógus Magyarországon ebben a formában jelent meg. Hogy alakult aztán, mert azt hiszem pont 96-ban volt az is, hogy ugye 95-ben elkezdtük a Közhely Egyesületet szervezni, ami hát megint ahhoz, hogy egyáltalán a hallgatók megértsék, hogy mit szeretünk volna, vagy mi volt ennek a célja, el kell magyarázni pár dolgot, tehát akkor ugye messze nem volt tehát wifi, hanem telefonhálózaton keresztül tudtak az internetre kapcsolódni. A számítógépeknek volt egy ilyen vagy telefon csatlakozót, vagy Ethernet kábelt befogadó kis interfésze, és hát ugye ennek volt egy előfizetési költsége. És amit az előbb mondtam, a 93-ban Amsterdamban megalakult Access for All szolgáltató, az egy közösségi szolgáltató volt, tehát nem egy a már létező ilyen tech cégek közül, mint általában a telefoncégek váltottak át, mint Magyarországon is a Matáv a számítógépes kommunikáció kezelésére, hanem egy, hát bizonyos értelemben a Tilos Rádióhoz nagyon hasonló olyan alulról jövő kezdeményezés, aminek a célja, a lényege gyakorlatilag a nevében is megjelenik, Access for All, hozzáférés mindenkinek, mert hát ugye ez az új eszköz a 90-es évek elején két olyan fogalmat pendített meg, az access, a hozzáférés és a tartalom, a content kérdését. Ugye ezek szorosan összefüggenek, mert ha nincs megfelelő tartalom, akkor a kutyát nem érdekel, hogy legyen hozzáférése, csak hozzáférésért az nem működik. Na, a helyzet nagyon hasonló volt ahhoz, amikor a rádió népszerűvé vált, mert ugye kedvenc médiumunk a rádiót, technikailag már a Marconi föltalálta a 20. század elejére, használták is katonai célokra az első világháborúban, de a rádiónak a népszerűsége az akkor következett be, amikor a rádiónak a gazdasági struktúráját sikerült kialakítani, mert korábban a hagyományos gazdasági megközelítés miatt ez lehetetlen volt. Tehát ugye kell egy adót építeni, kell műsor, és hogyha van érdekes műsor, akkor fognak az emberek rádiókészüléket vásárolni. És ez egy picit így volt az internet esetében nagyon, gondolom Laci, erről neked is, mert szerintem annak erről beszéltünk, nekünk is elég sok olyan tapasztalatunk volt, hogy a magyar ilyen, nem tudom én, műszaki döntéshozók akkoriban, vagy technológiai, vagy akármilyen döntéshozók mennyire látták, vagy éppen, hogy nem látták át ennek a logikáját. Tehát a Közhely Egyesület azt célozta, hogy a holland know-how alapján egy ilyet létrehozni Magyarországon. És igazából ez azért komoly volt, mert én arra emlékszem, hogy legalább két vagy három sok részt, nagy résztvevős, tehát ilyen kb. 30-40 fős résztvevős összevetel volt, ahol mindenki valakit vagy valamilyen intézményt képviselt, tehát sokakat, amiket említettél korábban, én ott ismertem meg a Szolai Tamást és másokat. Tehát, hogy ez nagyon szépen úgy készülődött, csak hát letarolt a Matáv, és 96-ban volt egy ilyen pont az új C3-ban egy ilyen megbeszélés, hogy mert én akkor úgy láttam, hogy ezt a aktív televényt, amit ezek a kezdeti felhasználók, akikről beszéltünk, tehát a játékfeltörők, a BBS, tehát bulletin boardot használó, programozó, Gibsontól olvasó, nem tudom én, tesztelő réteg, akikből sok mindenki, akár az East Edge, meg mások is kiemelkedtek. Ezt valamiképpen a Matáv így letarolta. Ezt hogy látod? Mert csak azért is, mert neked is volt egy kapcsolatod a Matávval, dolgoztál. Tehát, hogy ez a nagyvállalati szerepvállalása számodra, mert tehát te mégiscsak egy ilyen független közegből érkeztél, ez mit jelentett neked, és mi volt a viszonyod ezekhez? Hoppá, megint szétmentünk? De jó Isten! akkor megint
2: akkor szól. Én válaszom.
0: Ja,
4: mesélj.
3: Ezt megnézem, hogy szétmentek, vagy mi van itt a és megint, múltkor tök jól működött, most folyamatosan így.
2: Miközben nézem az Intermedia régi weboldalát, az is ilyen. Ős.
0: Na, kedves hallgatók, ez egy szép nagy kérdés, legalábbis a válaszadó nem hallotta. Megint Jitsi szétment.
1: De már itt vagyok.
0: De már itt. Egy fantasztikus, mert múltkor csináltunk a Jitsivel egy adást, és végig totál jól működött. Most a kérdésem, hogy mennyit hallottál az előző hosszú kérdésből?
1: Az, hogy a Matávék, hogy lenyúlta a Matáv, hát itt gyakorlatilag már a múltat, tehát Bodóki Tamásnak van itt a Seres Szilviával egy interjúja, amiben szerint a C3 nyúlta le a...
0: Megint szétment. Nem tudom.
5: Tehát ezt engedjük
0: el. Jó.
5: Nem állapot.
0: Laci, most megint szétment a dolog.
1: Most hallottak megint?
0: Most hallunk, és most a Bodók, tehát a Bodókit hallottuk.
1: Még. Igen, tehát neki van egy interjúja, és akkor ő itt a C3 kapcsán, tehát hogy a Köszel itt a, ugye a Köszel a Sorossal indította el egy ilyen közös dolgot, és akkor utána lett a C3, és akkor gyakorlatilag, mint te is mondtad, hogy a Matáv is beszállt ebbe a tartalomgyártásba, de gyakorlatilag ugyanaz a helyzet volt akkor, mint ma a nagy cégeknél a mesterséges intelligenciával, hogy nem igazából tudják, hogy mire akarják használni, és hát ott is gyakorlatilag, amikor György Péter és a csapata tanácsadóként ott megjelentek, Simó György és társai, akkor hát gyakorlatilag a Matávnak egy weboldal kellett, illetve próbálkoztak valamit csinálni ezzel az internetlázzal. Aztán többé-kevésbé sikerült. Én is ott voltam ennél, és én még ott ragadtam a 2002-ig a belső intranetes újságnak a főszerkesztőjeként, amilyet akkor egy ilyen 10 000 embernek kellett tartalmat gyártani. Tehát ez egy belső zárt online valami féle dolog volt, de weboldal alapú.
0: Hát nézd, most így nagyjából így végigfutottunk a történeten, és most igazából azt arra gondolnék, hogy ha itt a Jitsi enged bennünket még tovább beszélgetni, hogy pontosan azokról a témákról beszéljünk, amikről írsz, szoktál írni, amik, az első kérdésem azt jelenti, hogy rengeteget írsz, tehát ez egy nagyon komoly tevé. Hogy bírod ezt energiával, szusszal?
1: Hát ez roppant egyszerű, vázlatokat szoktam írni, illetve hát bizonyos cikkek.
0: Na most...
1: Jó, most hallatok?
0: Nem, rendben van, igen, most hallunk.
1: Tehát vázlatokat írok, és bizonyos cikkek csak akkor jelennek meg, amikor megfelelő anyag összegyűlt hozzá. Például itt a Nolan-féle Odüsszeja az úgy keletkezett, hogy már tele volt a tököm, hogy mindenki ért a klasszika filológiához, mindenki olvas ógörögül, és hogy gyakorlatilag a Nolan interjúkat senki nem olvasta el, hogy miről szólhatna, és akkor gondoltam, hogy akkor nézzük meg, hogyha ezt a mesterséges intelligenciára alkalmazok, hiszen többször megkérdezték, tehát ilyen darabokban állnak össze ezek a dolgok.
0: Hát mindenképpen érdemes olvasni. Mi beadtuk, amikor ez a, amikor pörgött a Nolan-nek a filmje, a Démodokosz, tudod, hogy páran nekiálltak Ausztriában két professzor, hogy részleteket az Odüsszeiából klasszikus görög nyelven és intonációval és hangszerkísérettel jönnek elő. Amiről is szeretnének kérdezni, mert ez is egy aktuális dolog, a vibe coding. Tehát, hogyha ezt most így megpróbálom elmagyarázni, de hogyha egyszer úgy érzed, hogy ezt te jobban tennéd, akkor vágj közbe, és én elhallgatok. Tehát én úgy találkoztam ezzel, hogy megjelent, és valószínűleg más ilyen fizetős programok így fognak járni, hogy megjelent egy a Photoshopnak egy olyan konkurenciája, ami AI, tehát mesterséges intelligencia és vibe codinggal keletkezett, tehát valaki promptnak beadta szépen azt, hogy mit szeretne egy képszerkesztőtől, és akkor ez megcsinálta neki. Egyáltalán jó az én értelmezésem, vagy hülyén mondtam? Most valamit csinálni kell.
2: Telefonon lehet, legyen inkább kapcsoló.
0: Nem. Még egy... Figyelj, lehet, hogy ezt hamarabb abba adjuk, hogyha ez így...
2: De telefon nem jó.
0: Emlékszem, külföldön van.
2: Jó.
0: Haló, Tilos Rádió. És itt a GC...
1: Itt vagyok.
0: Megint csak ez a kérdés, hogy mennyit hallottál a kérdésből?
1: Hát, hogy elmondod, hogy szerinted mi a vibe coding, és akkor utána reflektálok rá.
0: Jó, igen. És figyelj, ne haragudj, tulajdonképpen itt most, ha lehet, hogyha valami... Mindegy, menjünk tovább. Ha leáll, majd akkor újraindítjuk. Tehát hallgatunk téged.
1: Jó, hogy a vibe coding...
0: Igen, beszéljünk erről.
1: Jó, hát gyakorlatilag ez az Endre Kárpátinak a, hogy is mondjam, találmánya lenne, ami gyakorlatilag leegyszerűsítve azt jelenti, hogy a mesterséges intelligencia klienssel nem a hagyományos kódolást végzett, hanem beszélgetsz, tehát gyakorlatilag ez a laikusok számára jelenti azt, hogy ők is tudnak különböző alkalmazásokat csinálni.
0: De igen, rendben van, de én azt a példát mondtam, mivel én most nemrégen
1: nem hallottam, bocsánat.
0: Találkoztam, hogy valaki egy ilyen Photoshophoz hasonló képszerkesztő programot vibe kódolt.
1: Igen, ez a reverse engineering, erről éppen egy...
0: Nem. Jó, akkor figyelj, maradj ott, és ezt most lezárjuk, jó?
5: Nem azért, hogy jövő, mert nem meg beszélni.
2: Nem tudjuk telefonon felhívni innen.
0: Hát... Halló, Laci, most hallasz bennünket?
1: Igen, tehát ez a reverse engineeringnek hívják ezt. Gyakorlatilag ez a REA, amiről beszéltél, tehát ez a Photoshop, ugye?
0: Igen.
1: Hát, hogy gyakorlatilag ez arról szól, hogy ezzel a vibe kóddal meg tudsz adni szoftvereknek, hogy tehát egy hasonlót szeretnél csinálni.
0: Igen.
1: Vagy
0: jó. Na most ez szerinted, mert érted, minden ilyen új dolognál, igen, persze, hogy tudod, ez volt a zene megosztóknál is, tehát hogy így próbálja majd a jog meg a szokásrend valahogy visszaszerezni a pozícióit. Tehát szerinted ez egy lesz egy trend, vagy ezt valahogy jogilag lerendezik?
1: Hát ez érdekes dolog, mert ugye a vibe coding az már egy évvel ezelőtt volt, akkor mondjuk azt, hogy a készítés demokratizálása volt. Tehát, hogy bárki tudott készíteni szoftvert.
0: Igen.
1: Most viszont ez a második hullám, mondhatjuk itt, az a megértés demokratizálása, tehát bárki szétszedhet egy szoftvert, és újraalkotja, mint például az a Photoshop és az Adobe-nak az egész Creative Suite-ja, amit megcsináltak. Tehát, hogy gyakorlatilag ez a vibe reverse engineering lenne. Itt, hát amit mondtál, itt a zenénél, ugye a Udio és a Sunónál ott beavatkozott az üzleti világ, a nagy kiadók igazából megfojtották ezeket.
0: Igen.
1: Itt viszont ugye van egy probléma, hogy gyakorlatilag ezek, akik ezt a RIA-t csinálják, nem a nagy cégeknek a szoftvereit fogják igazából kinyírni, hanem ez a közép és a kis szoftvergyártókat, akiknek gyakorlatilag ráhúznak egy mondjuk egy új, kicsit csicsásabb bőrt a szoftverre, és egy kicsit olcsóbban eladják. A zenei piacon például jelenleg ez történik, hogy orba szájba jönnek ki az újabb pluginok, és gyakorlatilag erre úgy válaszoltak a nagyobb cégek, akik ilyen zenei szerkesztőket készítenek, hogy megadták a lehetőséget, hogy magában a szoftverben tudjál te buherálni és csinálni szkriptekkel ilyen kis kiegészítőket. Tehát, hogy benn maradj igazából, de gyakorlatilag, amire te rákérdeztél, ez ami nagyon fontos szerintem itt a másolás filozófiája, vagy a műalkotás technikai reprodukciósága, vagy a Borges-féle Pierre Menard a Don Quixote írója, és akkor ez a mimézis utánzás, tehát gyakorlatilag filozófiailag ez elég érdekes dologhoz vezet, viszont ami a cégek számára nagyon érdekes, az, hogy tudnak megmaradni, tehát itt a márka, a marketing újra pozícionálása, mert nagyon sokan vannak, tehát akik ezt a reverse engineeringet megpróbálják úgymond meglovagolni, és hát nyilván a felhasználók akkor egy ilyen olcsó, vagy akár ingyenes
0: Igen.
1: megoldásra ugranak át. Egy probléma van ugye ebbe, egy ismerősöm egy ilyen zenei pluginokkal kezdett foglalkozni, nagyon sokat keresett rajta, és hát mivel ez ilyen egy-két személyes vállalkozás, gyakorlatilag a support az nem volt meg, és hát nem lehet tökéletesen megírni ezeket a szoftvereket, mert gyakorlatilag ez csak egy hogy is mondjam, talmi másolat, tehát igazából, hogyha valami nem működik, akkor te nem kapod ezt meg rögtön, és most gondold el, hogy ipari módon gyártasz például valamiféle dolgokat, vagy akár zenei cuccokat filmhez, és akkor ott van egy ilyen félkész szoftver, ami gyakorlatilag bedöglik mondjuk éppen egy komolyabb folyamatnál. Szóval...
2: Nem lehet a mesterséges intelligenciát a supportba beállítani.
1: Nem,
2: így
1: mert
2: automatikusan javít.
1: Az a baj, hogy ehhez akkor már be kéne fektetni, úgymond elég sok pénzt, tehát itt a mesterséges intelligencia kapcsán mindig elfelejti mindenki, hogy ez még a beetetés szakasza, tehát gyakorlatilag, ha te az ingyenes valamelyik klienst használod, akkor is ez a cégnek legalább 20-30 ezer forintjába kerül, és hogyha meg tényleg komolyan akarod használni, akkor repülnek a 1-2 ezer dollárok vagy eurók is például, és tehát föl kell építeni akkor egy újfajta céget vagy startupot mögé, hogyha komolyan akarod ezt belőni. Itt ezek a gyors letarolás volt, ez az ismerősöm, és 70 ezer dollárt keresett Costa Ricára tett át a Kaliforniából a céghelyét, és utána menekült, mert gyakorlatilag beszedte a pénzeket, és utána a supportra nem fordított, hogy is mondjam, semmit, és hát Angliába kapták el, és most azt csinálja, hogy vezekel, és akkor próbálja kibuherálni ezeket, de sokkal nagyobb munka, mint hogy lekoppintani és lemásolni a majdnem működő szoftvert. Illetve hát ugye a tesztelés fázisa, tehát az, amit hosszú évek, illetve csapatok, az gyakorlatilag hiányzik ezekből.
2: Egyébként az, hogy mindenki tud végül is ezáltal appokat létrehozni, meg programokat, az egy nagy változás, hogy nem programnyelven kell ezeket létrehozni, hanem emberi nyelven. az a igen, mesterséges intelligenciában. És a...
1: Igen, igen, látszólag, tehát ugye ezek az ágensekkel ki lehet osztani a feladatát, hogy, hogy gyorsan meg lehet csinálni ezeket, nem programozói végzettséggel, de azért a kódot kigyomlálni és ellenőrizni azért az, az a legtöbb helyen hiányzik, tehát hogy meg lehet csinálni, csak ugye ez nem takarítható meg az a feladat, amit a legtöbb ilyen YouTube videón, most már Magyarországon is vannak, hogy ágenseimmel ezt csinálom, ő a marketing, ez meg az, ilyen nagyon látványos cucc, igazából semmit nem csinálnak, mert gyakorlatilag ez ilyen, ilyen, hogy is mondjam, ilyen céges működéseket váltanak ki, de gyakorlatilag tartalmat nem gyártanak, tehát ugyanott tartunk, mint annak idején a Matárnál, és ez volt a probléma, meg a legtöbb helyen, hogy oké, vannak mindenféle mesterséges intelligenciás megoldások, meg szoftverek, de kéne belőle valami olyan dolgot csinálni, ami, amire jó lenne ez az egész találmány, és még csak a kezdetén vagyunk itt ennek a nagy nyelvi modelleknek, ami körülbelül egy Borgesi könyvtár, amikor itt ezek az ágensek próbálnak dolgozni. Az a probléma ezzel az egésszel, hogy ugye az Anthropic cég például, ahol filozófust is alkalmaznak, Amanda Escalt a kedvencemet, ott például ők havonta hoztak ki olyan dolgokat, amik évek alatt voltak régebben kifejleszteni, és ha valaki ilyen Y-kódongolni elkezdett egy évvel ezelőtt, akkor már egész másról szól ez a történet, látható ez a reverse engineering, illetve már nem is Y-kódnak hívják, hanem agent engineering, meg mindenféle nevei vannak, és hogy ezzel haladni is kéne az újabb és újabb dolgokat, és közben ugye a cégek is egymással harcolnak, ugye az Anthropicnak most lesz az IPO-ja, a tőzsdei bevezetése, és hát akkor fog kiderülni, hogy igazából a részvényesek látnak-e ebbe valamit, tehát hogy a beletett pénzük az megmarad, vagy nem, illetve lesz-e olyan, mint a, annak idején az internetes .com lufinál, hogy kipukkad ez az egész dolog, vagy nem.
2: És neked egyébként ez milyen ezt megélni, ezt a fordulatot, mert ugye klasszika filológiával az, abban végeztél, vagy azt végezted, ami alapvetően nyelvészeti.
1: Igen, hát pont
2: és hogy ezért... visszatérünk az emberi nyelvre, az a programozó nyelvből az emberire, a nagynyelvi hát modellek ez... esetében, meg a...
1: Ez érdekes, erről írtam egy cikket Emendáció Ex Machina címmel, ami arról szól, hogy voltam Komáromban, és a Csillagerődben láttam, hogy a szépművészetiből oda száműzték ezeket a gipsz másolatokat, ezeket a görögöket és társait, illetve ott van egy nagyon jó felirat gyűjtemény, és van egy nagy vita már itt a klasszika filológiában, hogy akkor a mesterséges intelligenciával a herkulánmai tekercseket, amiket nem lehetett kitekerni, és ugye elég elszenesedtek, megfejtették ki a mesterséges intelligencia modellekkel. Uh-huh. És akkor ebből az a probléma volt, hogy gyakorlatilag ez a feketén-fekete, tehát szén-szénen lévő tekercset most a mesterséges intelligencia hozzáadott, vagy nem, megfejtette, és hogy a konjektúra, amit a hagyományos filológusok végeztek, az most akkor egy ilyen gépi konjektúrával, akkor kiváltató a klasszika filológus az ember, vagy nem, de ugyanígy a feliratoknál és ugye a köveken, ahol hiányzik, akkor gyakorlatilag, hogyha a gépet ráeresztjük, akkor ott körülbelül olyan 75%-os, amit ő ki tud belőle hozni, és hogy akkor ez most segíti, vagy nem. Én azt hoztam ebből ki, hogy gyakorlatilag nem, hanem egyfajta ilyen, mint a középkorban a másoló írnok, a skriba szerep van, hiszen gyakorlatilag mindent belerakunk ma ebbe a nagy nyelvi modellekbe, eddig érthető?
0: Igen.
1: Uh-huh. És akkor az azt jelenti, hogy belerakod az ókori kommentárokat, biztos láttatok már ilyen Auctoris Latini sorozatot, hogy van négy sor, és alatt ott van, hogy a középkor vagy az ókorban ki, hogy hivatkozott erre a szövegre, ugye ezek nem teljesek. Viszont később a németek, angol és egyéb klasszika filológusok is hozzárakták a saját kommentárjaikat és értelmezéseiket, és a gépi elmébe ezt az összes rakjátok be, és ő nem tudja, hogy igazából a kommentár kommentárját rakta be ebbe a megfejtésbe, vagy pedig az eredetit. Tehát gyakorlatilag csak egy gépi másoló, amit jelölni kéne az ilyen feltárt szövegekben a mesterséges intelligenciával megfejtett dolgokba. Már hogyha komolyan vesszük ezt a klasszika filológus dolgot, tehát nincs csodáról szó, hanem gyakorlatilag ezt a gépi elmés megoldást is kellene a szakmában ezt jelölni.
2: És mondjuk a nagy nyelvi modellekkel magukkal filológusként foglalkozol?
1: Hát olyan szempontból foglalkozok, hogy amikor cikket írok, itt a János is kérdezte, hogy én nem ezeket az egyszeri modelleket használom, hanem az, ennek az ilyen PhD verzióit, az ilyen Elicit, Consensus és társait, ahol ilyen nagy, ezek fizetősök, ilyen nagy adatbázisokba keresnek, hogy miről mit írtak, stb. Tehát mi az a téma, ami érdekli az embereket, illetve ha hozzá kapcsolódik valamilyen novum vagy történés, akkor ezt hogy lehet innen értelmezni, volt, aki erről írt, vagy nem. Tehát ez a tekercsek megfejtése is innen jött, hogy gyakorlatilag itt vannak, akik ugye elutasítják ezt az egész gépi megfejtést, hogy ez valami, hogy is mondjam, kóklerség. Mások viszont szeretnék alkalmazni, de ez attól függ, hogy milyen egyetemen vagy, illetve a német megközelítése ennek a klasszika filológiának, vagy az amerikai, angol, illetve ugye maga a mesterséges intelligenciás cégeknél is, hát ugye halljátok ezeket a bulvár dolgokat, a világvége és társai, és hát gyakorlatilag itt is egy csomó dolog úgy jön el Magyarországra, hogy a teljes történetet nem olvassák, vagy nem értik a tisztelt portál és egyéb újságírók, és hát gyakorlatilag itt, nem tudom, hát a pápai enciklika kapcsán is én írtam egy cikket, amivel Peter Thiel is szerepelt az Antikrisztus kapcsán, és hát érdekes dolog, hogy ezek a nagyobb cégek, akik tényleg komolyabb dolgokat letettek, ott mind olyan emberek vannak, mint az Alex Karp, aki például Jürgen Habermasnak volt a tanítványa, és Európába végzett, de a Peter Thiel is például, és hát aztán vannak ezek a parasztvakítás elegű dolgok, mint a ChatGPT, ahol hát ugye mindenki tudja használni, és hát, hogy is mondjam, én úgy szoktam fogalmazni, hogy Magyarország nem Mária országa, hanem a ChatGPT országa, hiszen gyakorlatilag már az orvosokhoz is úgy mennek, hogy megkérdeztem a ChatGPT-t, és ő ezt mondta.
2: De ez ilyen magyar sajátosság?
1: Én úgy látom, hogy egy ilyen, mondjuk azt, hogy hungarikum, mert azért kicsit tőlünk távolabb, azért másképp használják. Van egy ilyen népi megoldás hozzá, meg hogy igazából itt azt hiszem, hogy nemrég írt egy cikket az Andrej Kárpáti, ez a vibe coding kitalálója, hogy hát nagyon kevesen értik és tudják, hogy mire lehet használni a mesterséges intelligenciát, és mire használják a ChatGPT, és úgy jött ki, hogy előtte ilyen művészeti projektben kísérleteztek vele, amit kirögtek a szem eltmenék, mert hogy hát ez most minek ők programozóknak csinálták ezt 2022-ben, amikor kiadták, és nem erre kezdték el használni az emberek.
0: Nekem most volt egy érdekes tapasztalatom. Kíváncsi voltam egy egyszerű dologra, tehát, hogy például a Bauhaus milyen kiállításokon szerepelt a 80-as években, mint téma. És nagyon érdekes volt, mert a Gemini-t kérdeztem meg, és beadott, nekem gyanús volt, két választ adott, tehát két találatot adott. Az egyik a stimmelt, 75-ben volt a Nemzeti Galériában egy Molni nagy kiállítás, de behalucinált egy 80-as kiállítást, ami valószínű csak az alapján, mert 80-ban megjelent a Beckének egy komoly írása. És az volt a meglepő, és ez egy picit visszaköt ahhoz, amit az intézmények weboldalairól beszéltünk, hogy gyanús volt nekem, és komoly időbe telt, még kvázi ki tudtam deríteni, hogy mi az igazság, mert hát egyrészt ugye maguk az intézmények ezt nem rögzítik, illetve hát ugye itt ezeknek az alkalmazásoknak a gyenge pontjaik, tehát hogy mindenképpen segíteni akarnak, és így valami olyasmit kevernek ki, ami nagyon úgy néz ki, mintha stimmelne, de végül is nem stimmel. Azt szeretném kérdezni, hogy itt azért, amikor írnak, meg te is említetted már, a mesterséges intelligencia kapcsán Tehát általában az egy hatalmas kérdés, hogy Luffy lesz-e, vagy nem, főleg azért, mert hogy mennyire térülnek meg ezek a hatalmas pénzek, amik nemzetközi szinten ebbe a kutatásba befektetődnek, akár energiagazdag országokban, mint Kína, aki ugye természetes vagy megújítható energiával abban vezet, vagy fosszilis energiákkal, mint a világ majdnem többi része, Európa talán éppen nem annyira. Tehát, hogy te hogy látod ezt a befektetési oldalát ennek? Nagyon sok pénzt fektetnek a mesterséges intelligenciába, és most, mintha egy picit kezdenének azon gondolkodni, hogy ez a hihetetlen nagy mennyiségű pénz hogy fog visszatérni. Szerinted itt milyen reakciók várhatók, vagy elképzelhetőek?
1: Hát ugye itt most a nagy nyelvi modellekről, az LLM-ekről beszélünk, és ugye ezekről a különböző kliensekről.
0: Igen.
1: Tehát, hogy ezek még veszteségesek ilyen szempontból, és ugye naponta látjuk most a Meta jött ki ebből a kis szőrös állatával, illetve próbálja még jobban a felhasználókat függővé tenni, tehát ez veszteséges. Ami viszont már működik, azok a tudományos kutatóközpontokban lévő használat. Például ugye most volt nagy botrány, hogy a szemelt menék, hogy az OpenAI-jal a matematikusoknak oda pörköltek, és gyakorlatilag ott tartunk, hogy megfejtettek állítólag, mert ugye ez se a teljes történet, olyan problémákat, amiket már nagyon régóta nem tudtak volna, és hogy megkérdőjelezhető az, hogy szüksége van matematikusokra, hát szükség van, és hogy ez a történet se ugyanaz, mikor az ágensek kitörtek, hanem gyakorlatilag egy marketing fogás, illetve ez a világvégés dolog. Ez mind ahhoz kell, hogy még többen próbálják használni, tehát a konzumer felhasználók. Az ipari felhasználóknál a Palantir, ugye Alex Karpot említettem, illetve a hadiparban kőkeményen használják már, tehát ott megtérül. Illetve Európát nem szabad leírni, sokan elfelejtik, a Mistral nevezetű cég, és nagyon bevetette magát, ugye Franciaországban 62 atomerőmű van, ez talán válasz a kérdésedre, ennek ki tudják ők használni úgy, hogy nem teszik tönkre a környezetet már tovább, hogy ezeket a mesterséges intelligencia data centereket hozzájuk kössék, és a Mistral is benne van a hadiparba, illetve különböző cégekkel beizították, illetve új modelljük fog most kijönni, ez a Le Chonk, és magyarul is tud már, mert itt ugye az EU-nak a versenyképessége van kiadva, és hát Macron nagy barátja, viszont visszaköltözött Amerikába a Jan Le Cun nevezető, úgynevezett World Modelben gondolkozó korifeus, aki viszont olyan mesterséges intelligenciát akar csinálni, ami hasonlóképpen, mint az ember, tehát nem nyelvmodell, amiben berakjuk a világ összes könyvét minden könyvtárból, és a valószínűségi alapon kidob nekünk valamit, és mint neked is akkor vagy eltalálja, vagy nem, hanem gyakorlatilag, mint egy gyerek úgy fejlesztené ki egy világnézetet igazából a mesterséges intelligenciát.
0: Még egy kérdésem lenne, amihez kiváló alany vagy, mert nem csak értesz a technológiához, hanem filozófus is vagy. Tehát, hogy én azt, tehát a saját tapasztalatom alapján, ami leginkább olvasás, szemlézés és ilyesmi, ugye olvasok és látok, és rengeteg ilyen hír van sajtóban is, amikor a mesterséges intelligencia ügynököt, ágenst valaki létező személyként kezeli, ugye volt ilyen, hogy valaki, nem tudom, Japánban hozzáment, vagy feleségül vette, de hatalmas, vagy nagyon nagy tere van a vallási alkalmazásnak, akár lehet a mesterséges intelligenciát egyfajta, van, akik azonosítják, vagy nem tudom én, istenként tekintik. Én azt érzem, és hát a legalapvetőbb, ugye, ami mindenki hát átesik, vagy el kell, hogy gondolkodjon, hogy mi is a tudat, mert hát végül is bennünket is csecsemőként tréning ez a külvilág, a nagy befogadó csatornákon, szem, hallás, tapintás, ízlelés, egyebek. Tehát, hogy mi is a tudat, van-e tudata, lehet-e tudata egy mesterséges intelligencia rendszernek, vagy mivel arra is azt mondják a szakemberek, mint a materialista értelmezésére az emberi tudatnak, hogy hát itt nem tudom én, elektromos impulzusok és idegsejtek vannak meg egyebek. Arra akarok kiukadni, hogy azokat a lételméleti kérdéseket, amiket idáig, hát most viccesen mondom, szakemberek, tehát tanult emberek, filozófusok, vagy akik ezzel foglalkoztak, vagy akiket ez érdekel, leginkább azok foglalkoztak, és most pedig én azt hipostazálom, vagy azt gondolom, hogy itt be fog következni egy olyan korszak, amikor egy ilyen episztemológiai válság, amikor olyanok kezdenek, vagy olyanok kényszerülnek, vagy olyanok érzik késztetve magukat, hogy a valóságon, a tudaton ilyen kérdéseken gondolkodjanak, akik nincsenek erre felkészülve, tehát teljesen felkészületlenül éri ez, tehát nem tudnak előhozni olyan korábbi tanulmányaikból, vagy ismereteikből olyan, nem tudom én, érveket, vagy egy olyan hátteret, ami esetleg valamilyen stabilitást vinne a dologba, hanem hogy itt egyszerűen boldog-boldogtalan egyfajta ilyen lételméleti dilemmába kerülhet. Mondjuk nyilván ezt egy picit elvittem, vagy hát szóval kisarkítottam, de végül is én ezt azért egy komoly problémának látom. Te mennyire gondolod, hogy ez tényleg egy probléma, vagy mennyire látod ezt komolynak?
1: Valós probléma, tehát az antropomorfizáció az tényleg a legegyszerűbb dolog, hogy a barátnőm vagy a barátom éppen ma írt a modellnek a testvére Daniela egy cikket, hogy ha valaki így használja a mesterséges intelligenciát, az nagyon-nagyon nagy probléma. Igaz, hát ők voltak, akik az Anthropicnál ugye az etikus mesterséges intelligenciával előjöttek, illetve az Amanda Eskel is ugye a Pareto etikából írta a szakdolgozatát, és az ugye a végtelen etika, és hát ő azért van ott, hogy macskakörömben a Claude-nak a lelkét gyógyítsa igazából, hát ezt a mesterséges intelligenciás különböző változatokat próbálja emberibbé tenni. Tehát, hogy ez ilyen kettős mérce, mert magák a gyártók is rájátszanak erre az egészre. Én úgy szoktam fogalmazni a LinkedIn-en, és az van kiírva, hogy neither artificial nor intelligence, tehát se nem mesterséges, se nem intelligencia, ez egy nagy nyelvű modell, egy szoftver, ami tényleg valószínűség alapján rak össze szövegeket, egyéb dolgokat, és bizonyos dolgokra lehet használni, pont ezért mondjuk matematika, vagy szövegelemzés, amit beszéltünk, klasszika filológia, de ahogy fejlődik ez a dolog, átmegy egész másba, és mindenki más lát benne, tehát mondjuk egy művészettörténész, vagy egy kutató is, illetve egy hétköznapi ember. A legkönnyebb tényleg megkerülni azt, hogy akkor azt mondjuk, hogy ez tényleg, mint hogyha tudata lenne, csak hát ugye akkor felvetődik a kérdés, hogy idegrendszer nélkül létezik tudat, az eléggé kiveri a biztosítékot, és lám a pápa is enciklikát írt róla, és beleszállt ebbe a marketing cuccba, amikor a világ végével vizionál, miközben, hogyha tényleg komolyan vennénk a mesterséges intelligenciát, akkor nem egy ilyen Terminátor jellegű, mint az amerikai filmekben lenne a legkínosabb, hanem az, amikor minden kívánságunkat, mint a Midas történetben végrehajtaná, hiszen gyakorlatilag akkor mi tesszük azzá, mint mi vagyunk, tehát ez egy ilyen oda-vissza játék, illetve ami érdekes dolog, és számomra nagyon izgalmas, hogy minthogyha a múlt század 60-as, 70-es éveit élnénk újra, ugye itt van ez az atomfenyegetettség, háborúk, illetve azok a filozófusok, ugye ma 100 éves Michel Foucault, Baudrillard, Derrida és társai, de a könyveit, ha újra olvassuk, akkor gyakorlatilag erre a mesterséges intelligenciára vetítve, és a nyelvi készség, akkor a posztmodern újra érdekesek lesznek egyfajta más

0: És ez egy ilyen furcsa elegy, hogy ilyen kis ártatlan butuska fogyasztó proletár gyerekekként viselkedik a többség, és ehhez még ez a fajta bizalom a mesterséges intelligenciában, már ez a fajta bizalom, tehát ez a megszemélyesítő bizalom, ez megjelenik, mert ugye ez azt is jelenti, hogy félünk, vagy félnek a valóságtól, félnek attól, ami fizikai, taktilis és közvetlenségre épül, és erre egy újabb ilyen eszképista lehetőség ezt a kettőt összekapcsolni, és ezzel az infantilizmussal, amire ugye nagyon sok irányból próbálnak biztatni és rábeszélni bennünket, főleg a fogyasztás tekintetében, erre rátelepül ez a fajta, hogy mondjam, leginkább ilyen lelki-szellemi káosz, ami ugye fél is, retteg is az AI-tól, mert nem tudja, hogy mi az, ugyanakkor meg hát valamiképpen meg is bízik benne, és használni is próbálja. Tehát, hogy egy furcsa, nem tudom, milyen korszellem kezd ebben az értelemben kialakulni.
1: Az igazság, hogy nincs megfelelő diskurzus róla. Tehát én azt látom, hogy a magyar ICT vagy IKT sajtó az ugye bedöglött, tehát hogy visszabefögik a másod-harmadvonalbeli cikkeket. Amikor kim voltam Amerikában 24-25 elején, akkor még mulatságosabb volt látni azt, hogy egy angol száz cikk az körülbelül 2-3 hétig pörög, de az után a lévő kritikák, illetve a komolyabb dolgok, azok egyáltalán nem jelennek meg. Itt hát legutóbb ez a világvégés dolog, meg az ágensek elszabadultak, lett egy ilyen, hát hogy is mondjam, nagyon mulatságos történetbe, amikor az egyik cikkben írtam egy bekezdés róla, hogy hát gyakorlatilag itt mekkora a felelősség, hát jó néhány ember nagyon besértődött erre, tehát egyrészt ez az oktatás, itt az a probléma, hogy az egyetemeken is eléggé furcsa, például klasszika filológia kapcsán voltam egy olyan előadáson, hogy kvázi a szakma tönkretételével vádolták a ChatGPT-t. Hát elég visszafogtam magamat, hogy ne legyek én ott az ördög ügyvédje, nem is azért voltam ott. Viszont műszaki részen is voltam ott, ahol kikérték maguknak a mérnök hallgatók és logisztikusok, hogy nekik miért kéne használni ezt a cuccot, van elég gondjuk. Szóval érted, ez egy ilyen fura dolog, és akkor van ez a, mondjuk olyan, mint a népi jellegű vallásosság, mondhatjuk talán, ez a hiszünk a ChatGPT-ben, és ő megmond mindent, meg a beszélgetőtársunk, és akkor ugye most a Meta meg avval kísérletezik, hogy egy ilyen kis szőrös állatba rakja be ezeket a mesterséges intelligenciás klienseket, hogy még közelebb vigye a felhasználókhoz.
0: Szőranyához, igen.
2: Igen, tehát hogy... Bocs, csak a másik oldal, meg ez az elszigetelődés, elmagányosodás, mint egy ilyen általános tendencia.
1: Igen, itt pszichológus és coach válogatja, hogy most ő hogy vélekedik róla, tehát hogy gyakorlatilag itt azért, hogy is mondjam, a magyar mentális egészséggel elég komoly problémák vannak, itt lehet mindenfélere mutogatni, de azért, hogy is mondjam, ez a mesterséges intelligenciás réteg még ráhúz erre még egy dolgot, illetve hát szerintem ez ennek vannak pozitív verziói, például a robotokról még nem beszéltük, mert ugye azokba be lehet rakni ezt a gépi elmét ilyen szempontból, és erre van magyar kísérlet, igaz a cég már Németországba költözött, akik egy ilyen robotfejjel kísérleteztek idős korúak, illetve hogy is mondjam, demencia vagy Alzheimer megyei betegségben szenvedőkkel, hogy beszélgettek ebben a úgymond robot fejjel, aki folyamatosan fejlődött, tehát van egyfajta pozitív jellegű használati része is ennek.
2: Igen. De mind beszélgető társ egyébként végülis nem csak az időseket érinti,
1: nem csak,
2: az
1: hát, hogy az idő. tehát az elmagányosát, az időskori gondozásba, tehát vannak erre már működő dolgok is igazából, tehát ez a megtestesült mesterséges intelligencia. Igaz, hogy maga a kifejezés is rossz szerintem, mert ha megnézzük, a németek jártak megint jól,

0: mert ugye künstliche intelligens, ugye, és az ugye egészen másfajta dologra asszociálható. Magyarul valahogy nagyon szerencsétlen meg ez az AI-ozás, és akkor ott az ügynök is, szóval így olyan negatív kicsengése van, és akkor ez még így hozzáadja. Az igazság, hogy ki kéne találni, hogy igazából mire lenne ez hasznos, mert most mindenki azt mondja Magyarországon, én a céges világban vagyok kicsit többet, hogy ők használják, de hát gyakorlatilag a magyar cégek ezt bemondják, és igazából ha tényleg használnák, akkor kiderülne egy csomó folyamat, az egyáltalán nem is működik, ki lehetne váltani, vagy például itt a generációváltás egy nagy probléma, ugye most mennének nyugdíjba a rendszerváltás ugye idején elindult cégek, és hát ezek a folyamatok ugye ez egyfajta tacit tudásként vannak meg az alapítókban, és hát ez nem adható át egy ilyen mesterséges intelligencia modellnek, hogy ezeket a folyamatokat most hirtelen akkor megtanulja, mert gyakorlatilag erre még nem alkalmas. Tehát, hogy azt szeretném ezzel kihozni, hogy meg kéne találni mindegyik részen, tehát most még ez egy ilyen fajta ilyen színes, szagos jellegű dolog, ugyanaz, mint amikor 94, a 90-es évek elején az internetet is mindenki szerette volna valamire használni, és hogy nem voltak meg hozzá igazából se az ötletek, se a technológiák. Most sok-sok cég versenyez mindenféle ilyen dologgal, de gyakorlatilag még ők se igazából látják, hogy mire lenne ez jó szerintem. Tehát azért mondtam, hogy ez még csak a kezdet, ez a nagy nyelvi modell, ami gyakorlatilag, már amit János is mondott, hogy ha meg akar egy ilyen Bauhaus jellegű dolgot keresni, már nem igazából sikerül. Én most fog kijönni szombaton az új cikkem, ami pont ezekről az idő kapcsán lévő dologról, hogy hány most létezik egy ilyen mesterséges intelligencia modellvel, és hogy hát miért probléma az, és hát gyakorlatilag ez a találmány itt igazából nincsen úgymond kitalálva még. Nem tudom, a ChatGPT-t azt gondolom ismeritek.
1: Igen.
0: Na most azzal az a probléma, hogy a Sam Altman, aki ennek a cégnek a főnöke, az gyakorlatilag nem végezte az egyetemet, hanem pókerezett, és egy Y Combinator nevű startup keltetőben volt, ahol pénzeket kellett befektetni a jobbnak tűnő startupokba, ugye x százalékos sikerrel működött. De ő nem látja annyira át, mondjuk, mint egy Dario Amodei az Anthropic-nál, vagy az Arthur Mensch a Mistral-nál, vagy más, vagy az Alex Karp ezeket a dolgokat. Tehát, hogy is mondjam, egy olyan terméket fejleszt, ami soha nincs kész. Mindig bedobnak valahol, lopnak a másiktól valamit, most legyen a tinédzsereknek egy ChatGPT-je, akkor csináljon ilyen programozást, amit csináltak a másik dolgot, de nem kompatibilis vele. Tehát egy olyan termék, ami soha nincsen kész, és akkor a felhasználók mindig ugyanott mozognak. Mondok egy példát, volt benne egy úgynevezett vászon vagy canvas nevezetű dolog, amivel beraktál egy szöveget, és ő, ha rámentél egy bizonyos részre, akkor az annotálta, vagy kiegészítette egyéb. Ezt a kutya nem használta, holott ez a dolog, ez az egyetemi PhD mesterséges intelligenciás alkalmazásokban pont ilyen szakmai szövegeknél működik, hogy akkor rögtön hozzá lehet kapcsolni a kommentárokat, illetve be lehet hozzá kapcsolni az éppen aktuális szakmai írásokat vagy szerzőket például. Pedig mindenki azt gondolt, hogy ez mennyire fog menni. Csináltak ők a kutatóknak is ilyen tudományos verziót, az is bukott roppant nagyot, mert a kutatók nem akarták használni, mert őknek megvoltak ezek a PhD jellegű dolgok, amire fizetett X dollárt, és ezért kapott egy profi adatbázist, és mondjuk például, hogyha János azt kérdezte volna meg ezt a Bauhaus problémát, azt tudta volna, mert ott tényleg egy rendes ilyen komoly adatbázisa van rá kötve. Tehát, hogy próbálkoznak, és folyamatosan azt látni, hogy nagyon gyorsan próbálkoznak, hogy a felhasználó ott van, és el van veszve abba, hogy gyakorlatilag most akkor mire jó ez neki, mit csináljon, de mivel mindenki használja, és Itt például a design kapcsán elrettentő dolog, én Balatonalmádiban lakok amúgy, hogy minden egyes kiskereskedő ugyanazt a ChatGPT templétet használja, tök ugyanaz a kis szívecske, ugyanaz a font típus minden, és amikor megkérdezed, hogy bocs, nem zavar, hogy úgy néz ki, mint a lángososnál, akkor azt mondja, nem, mert most ez a menő, és akkor ott ne beszéljünk még a grafikákról, ami tök ugyanaz a nem létező ilyen AI-szlopos, nem létező szörnyű kaják, amik nincsenek, és az ember visszasírja a 90-es évek CorelDRAW grafikáit, ami ugyanez ment, csak egy másfajta, hogy is mondjam, megoldásban. Holott baromi jó dologra lehetne használni a képzőművészete, illetve grafikákba, és akkor még nem beszéltem arról, hogy van egy angol barátom, Paul Fennell, aki a Fragment Flow nevezetű Max-ben programozott grafikus ilyen glitch art szoftvert készíti. Ő például teljesen kétségbe van esve, hogy minek adja ki az új verzióját, az upgrade-et, mert nem fizet rá senki, mert hát meg tudja csinálni az mesterséges intelligenciás modellbe és 2 perc alatt. De hát ez egy másfajta világ. Ugyanúgy itt beszéltünk arról, hogy például a zeneiparban a T-Max-jelenetű ismerősem, ő úgy csinál generatív zenét író szoftvert, hogy nincs benne direkt mesterséges intelligencia. Van egy ilyen irányzat itt, mint az Artpoolnál vagy a webesnél, hogy ilyen indie web vagy small web. Tehát amikor azt mondjuk, hogy akkor nem kell nekünk, oké, használjuk majd valamire, de a zenébe azért mégis én szeretnék, vagy a grafikába, és azért ez egy nis piac igazából, egy eredeti, értékes dolog, szóval van egyfajta ilyen, hogy is mondjam, ellenállási mozgalom is, de azért kikerülni szerintem egyre kevésbé lehet igazából. Csak mondom, én most nem tudom, hogy mire fogjuk használni például 2027 januárjába, mert ez év januárjában az Anthropic gyakorlatilag 2 hónap alatt berobbantotta ezt az egész piacot, most pedig ugye Amerikából jön az összes ilyen találmány. Hát kérdés, hogy mi lesz a félidős választásnál, ugye Trump már nem mesterséges, hanem superintelligence-nek nevezte át, és ugye az Anthropic meg a tőzsdére megy, és akkor ha bejön, és nem pukkad ki a lufi, akkor szerintem újabb érdekes dolgoknak lehetünk a tanúi.
1: Igen, és tulajdonképpen ez így nagyon nagyja magát, hogy ezt a témát itt zárjuk le, mert erről még sokat lehetne beszélni, és tulajdonképpen most ugye a hallgatók nem tudják, hogy te nem vagy itt velünk, hanem mi persze, hogy tudják, mert csomószor megszakadt, ja, nyilván. Tehát, erről majd még beszéljünk meg, hogy hívunk még a műsorba. Én valahogy így összefoglalva azt érzem, hogy egy ilyen átfogó, komplex, bizalmi megingás van így a civilizációban. Ugye a bizalom szinte már mindenben megingott, a sporttól, a vallásig, a politikától, a clean dieselig, a mindenben az égvilágban, ami csak létezik. És ilyen esetben a legfurább az, hogy elkezdenek az emberek olyasmikbe bízni, amikben igazából nem kéne. Tehát arra gondolok, hogy mondjuk egy tínédzser elege van mindenkiből, aki nem tínédzser, nem bízik a világban, a felnőttekbe, viszont a TikTokba megbízik, és hogyha a TikTok azt mondja, vagy a TikTok videók megfelelő nézettséggel azt mondják, hogy mit tudom én, a ortúrás hasznos, mert nem tudom én miért, akkor azt csinálják, vagy hogyha azzal, hogy padlópasztával kent be az arcodat, mert akkor nyugodtabban fogsz aludni, akkor meg azt. Tehát, hogy egy ilyen furcsa egyensúlyvesztés, vagy kiegyensúlyozatlanság, vagy csak egyszerűen, hogy az emberek többsége kezdi elveszteni azt a tudást, ami a bizalomhoz kell, vagy azt a készséget, ami ahhoz kell, hogy valahogy akár kritikusan kezeljünk valamit, vagy akár kritikusan kezeljük azt, hogy miben bízunk, és kire hallgassunk. Úgyhogy, Fia Laci, nagyon köszönjük ezt a beszélgetést.
2: Köszönjük.
1: Remélem, itt vagy még.
0: Én köszönöm.
1: Ja, ha hallasz, igen, most már nézve pánikolok. Úgyhogy én jelzek is itt az ATESZ-nek, megnézem, hogy mert hogy hol van. Úgyhogy mesélj egy picit, tarts szóval még
2: Jó.
1: a Laci.
2: Még én azt akartam
1: Ja,
2: kérdezni, hogy te
1: kérdezz nyugodtan.
2: melyik programot használod, amit így ajánlasz is.
0: Már mesterséges
2: Mesterséges
0: intelligencia?
2: intelligencia.
0: Ez érdekes, én az Anthropic Claude-ot szoktam, de ennek ilyen spéci fejlesztett dolgai vannak, amit használok itt a hírlevél gyártásához, például a tartalomagregáláshoz. Most váltottam épp ki az egyéb fizetős ilyen dolgokat, mert gyorsabban lehet, tehát ez a napi hírleveles, illetve a Mistrálnak használom a francia új mesterséges intelligenciát, ami pont egy nagy komoly ráncfelváráson esett át, és hozzáfér ez a Google Scholar és társaihoz is, tehát ahol lehet ilyen tanulmányokat is nézegetni, illetve hát ezeket az Elicit és társai konszenzus ilyen akadémiai dolgokat, amikor az ember ilyen komolyabb dolgokat szeretne elérni.
2: Köszi, ez jó
0: Tehát,
2: tudni,
0: hogy
2: mert de akkor mindenképp előfizetős verzió egyébként.
0: Igen, mert az előfizetés az a gap, ami után az ember elvárhatja, hogy bizonyos szolgáltatások működjenek. Az ingyenes az meg gyakorlatilag adatgyűjtés rólad, és itt igazából az embernek már a social médiából is rossz emlékei vannak, és akkor talán akkor az lehet. Igaz, az előfizetéssel meg az a baj, hogyha például vibe codingot akarsz komolyabban csinálni, hát ott azon pörögnek a dollárok, de tehát attól függ, hogy milyen projektre lövi be az ember. Itt pont az a baj a legtöbb ilyen magyar kezdeményezéssel is, hogy hát ilyen ingyenessel próbálnak operálni, ott pedig hát tényleg a halucináció és a fals információk vannak, illetve most már megjelent a ChatGPT-be az ingyenes és a Go-ba a reklám is szépen ott vigyorog neked.
1: Laci, köszönjük szépen, kedves
0: Szívesen.
1: hallgatók! Tölgyes László Andrást hallottátok, és az ő írásait el lehet érni, Kiron, Substract, és ez volt az alkotás útja. Köszönjük szépen!
2: Köszönjük,
0: Sziasztok!
2: sziasztok!
1: Ciao, szia!

Itt van az a pillanat, ahol Miles Davis átdobja a labdát Coltrane-nek szerintem. Nem, még nem. Mindenesetre ez a Barázdán is csomó című műsor. Én DJ Suriken vagyok. És egészen éjfélig én fogok zenélni. És idén született 100 éve John Coltrane, úgyhogy ez egy ilyen többé-kevésbé emlékműsor, vagy nem tudom, szülinapi. Bár a szülinap már elmúlt, az már szeptemberben volt. De most jutottam be egy jó adag Coltrane lemezzel. DJ Tomanekkel egész héten a szociálisok üzenőjébe. Üzleteltünk Coltrane lemezekkel. El tudjátok képzelni, hogyha ismeritek Tomaneket meg engem. Úgyhogy nyilván ez nem a világ összes Coltrane lemeze, amit behoztam játszani, de... Na ez már Coltrane. Úgyhogy be is fejezem, hallgassátok szeretettel John Coltrane egészen éjfélig. A házigazdátok meg DJ Suriken.

0: Bravo! Bravo! De jó!
1: Szevasztok! Hello! Ez itt a Tilos Rádió, a Tilos Rádió műsorát hallgatjátok, és most ér véget a Barázdán is csomót keresés DJ Shurikennel és a csodálatos John Coltrane válogatással, meg azért egyéb is volt. Én nagyon élveztem a műsort megint, de a tömeg is így halljuk, hogy nagyon élvezte a műsort, alig akarják elengedni Gábort. Majd a hátsó kijáraton kell, hogy kimenjél, igen. Na, kérem szépen, szól az itt a Tilos Rádió, FM 90.3 a rádiókon. Ha esetleg még van, aki ezen a ósdi eszközön hallgatja a rádióadásokat, nagyon jó dolog rádiózni, ajánljuk mindenki figyelmébe a tuning gomb tekergetését, de hát digitális formában is mindenféle platformon hozzá lehet jutni ehhez a szellemi vagy lelki csemegéhez az éterből. Egyszerűen nem akarják elengedni Gábort, hát nem tudom, mit csináljunk. Shuriken lemegy autogramot osztogatni, özönlenek a rózsák. Ladies and gentlemen, Shuriken has left the building. Shuriken has left the building. Na, szóval, hogy ez itt már az Optimál, a Tilos Rádió vidámzene és afrokínai kertész műsora, a művészetek, a tudomány és a szerelem jegyében. Minden csütörtökön éjféltől hajnali 3-ig. Én Pap Dávid vagyok, vagy Pap Davetsz, Placid, Monk, egyéb álneveken bujkálok. És mit is mondhatnék? Hát, nem tudom. Ez is lehet, hogy nem mondok semmit. A közönség is úgyis abba hagyta a tapsolást, és kiment. Úgyhogy akkor lehet büfézni, és szóljon a zene egészen hajnali 3-ig. Lesz egy csomó friss megjelenés, meg egy csomó régi megjelenés, meg mindenféle ügy. Még én se tudom pontosan mi, de mindjárt elkezd kiderülni. Úgyhogy szól az Optimál, itt a Tilos Rádión egész hajnali 3-ig. Szevasztok!

never have nothing good.

Splash, splash on the canvas. You guys

We

Just a splash, blood on the canvas, and romance.